0: is el. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, apartmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Leállíthatják a paksi atomerőmű működését. Baktérium miatt ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal és párakapukkal segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. Akár már vasárnap újraindulhat az alkatrész hiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a Százhalombattai Dunamenti erőműben, tájékoztatott a helyszínről a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, hogy a MAVIR folyamatosan kapcsolatban áll a nagyfogyasztókkal, hogy megbeszéljék, milyen mértékű önkéntes energiatakarékosságot vállalnak a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. A miniszterelnök kiemelte, hazánk energiaellátása stabil, és minden szomszédunktól importálunk áramot, amikor szükséges. Magyar Péter a paksi atomerőmű kapcsán közölte, hogy a kényszerű leállás 50 milliárd forintos plusz kiadást jelent az államnak. A paksi atomerőmű leállása esetén nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágításokat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, az intézkedés a közvilágítást nem, csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. A városvezető úgy fogalmazott, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. A döntéssel a tervek szerint jelentős mennyiségű energiát lehet majd megspórolni. A főpolgármester a díszkivilágított magánépületek tulajdonosait is hasonló takarékosságra kéri. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik. Ehelyett kutatási, valamint oktatás segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Létvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. Ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. A rendszeres vízminőségvizsgálat során vett mintában ugyanis magas volt az E. coli baktérium aránya, közölte az önkormányzat. Hangsúlyozták, hogy a város másik két strandján kiváló a vízminőség. Vasárnapig a Libás strandon kedvezményes belépőkkel várják a fürdőzőket. Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
3: Manna Hit.

0: amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hi, I'm Ozzy.
2: And I'm Roxanne.
1: And we wrote this song back to you about feeling guilt or shame.
3: Írtunk nektek egy dalt arról, hogy miért érzel bűntudatot vagy szégyent az életedben lévő bűnök vagy körülmények miatt, és miért érzed úgy, hogy emiatt nem tudsz visszatérni az Úrhoz. De a valóság az, hogy ő mindig is ott ül, és tárt karokkal vár rád. Biztosít arról, hogy soha nem hagy el minket. Az én életemben az igazság hangosan üvöltött, hogy az emberek sajnos bántanak, elutasítanak, elhagynak minket, megszegik a törvényeket, de ez nem Isten akarata. Ő a legmegbízhatóbb, leghűségesebb, akivel valaha is találkozhatunk. A dalunkban van néhány sor, ami arról szól, hogy hallom, hogy hív. Érzem, hogy vonz engem, és ez azért van, mert Isten szeretetével mindig vissza akar csábítani minket, közel a szívéhez.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Édesapám, akit nagyon-nagyon szeretek, már elmúlt 70 éves, és néhány hónappal ezelőtt covidos lett. Nagyon rosszul volt. Tudtam, hogy Isten kezében van, és imádkoznom kell érte. Ebben a nehéz időszakban én bátorítottam a családomat. Ezt a dalt ezeknek, az igazán nehéz napoknak az emlékeként írtam meg, mégpedig azért, hogy ne felejtsük el azt, hogy Isten szabad arra, hogy bármit megtegyen, és jót akar nekünk még akkor is, ha mi nem értjük, hogy mi történik. Ne felejtsétek el, hogy Isten hűséges.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenélel. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna FM. Életöröm zene. Ez a

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Nem érdekel, hogy néz ki, tudom, hogy Isten hűséges, és nem fogom abba hagyni, nem fogom feladni, mert megtehetek mindent Krisztus által, aki megerősít. És túljutok a múlton, és kijövök az adósságból, és egészséges leszek, és jól leszek, és nem adom a gyermekeimet az ördögnek, mert nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. Tudjátok, mindannyian járhatunk gyülekezetbe, és vallásosnak tűnhetünk egymásnak, de ez még nem jelenti azt, hogy működik is minden a zárt ajtók mögött. Nem tudom, észrevettétek-e, de a Biblia azt mondja, hogy győzelmes életet kéne élnünk. Örömben, békességben, jó kapcsolatban Istennel. Jó kapcsolatban az emberekkel, betöltött szükségekkel, tele energiával, jól érezve magunkat, használva a kreativitásunkat. Nem kéne semmi alatt élnünk. Ő a te dicsőséged és a fejed felemelője. A Biblia szerint mi fej vagyunk, és nem farok. Fent vagyunk, és nem lent. És mégis valahogy, amikor emberekkel beszélgetünk, mindig maguk alatt vannak. Hogy vagy? Támadás alatt vagyok. Hogy vagy? Depressziós vagyok. Terhek alatt vagyok. Alatt. Isten azt mondta nekem egyszer, ha támadásban maradsz, nem leszel állandóan támadás alatt. Amikor tudod, ki vagy, igazából tudod, ki vagy, és mit adott neked Isten... Jaj, ma reggel olyan izgalommal töltött ez el, még Dév is megmondhatja. Amikor leírtam mindezeket a papírra, azt mondtam neki ma reggel. Tudod mit? Ha nem hinném ezt el hittel, a Biblia olyan hihetetlen. Úgy értem, az ígéretek, amiket Isten adott, és amiket mondott, hogy megtesz, nem csak nekünk, hanem általunk. Látjátok, minden Istentől jön neked, és általad. Nem csak azért van, hogy te jól érezd magad, és szép kis életed legyen, hanem hogy rajtad keresztül gyógyulást és helyreállást hozzon mások életébe is. És ez így megy tovább, tovább, tovább, és tovább. Így terjed az örömhír. Szóval sokáig otthon zárt ajtók mögött egy csőtömeg voltam, és még a 70-es években az Úrhoz kiáltottam. Azt mondtam, Uram, tenned kell valamit az életemben, valami hiányzik. Elképesztő, hogy néha, amikor az emberekhez rohanunk válaszokért, nem kapunk válaszokat. De ha Istenhez mész, Isten választ ad, bár az lehet, hogy kicsit meglepő lesz számodra. Isten megérintette az életemet azon a napon, 1976. februárjában, az autómban, és abban az időben Istennek egy erőteljes megmozdulása volt tapasztalható. Az emberek betöltekeztek Szent Szellemmel, világszerte, minden felekezetben, és a Szent Szellem ajándékaiban is ébredést tapasztalhattunk meg. Talán ismeritek, talán nem a Szent Szellem ajándékait, de ma csak egy kicsit fogok beszélni róluk. Isten gondoskodott számunkra arról, hogy természetfeletti módon élhessünk. Nem csak természetes módon, hanem természetfeletti módon is. Élhetünk rendes hétköznapi életet, és lehetünk elmondhatatlanul boldogok, lehetünk gyümölcsözőek, lehetünk erőteljes. Legyőzhetünk mindent a múltunkból Krisztussal, aki megerősít minket. Isten munkálkodott az életemben, és elkezdtem tanulni Isten erejéről, és arról, hogy milyen hatalmunk van nekünk, hívőknek. De azokban az időkben nagyon sok tanítás volt a hitről, a szellemi harcról, és lehet, hogy csak én hallottam akkor rosszul, vagy rosszul jött át, nem tudom, de sok ember úgy gondolta, hogy az, hogy hatalmad van az ördög felett, azt jelenti, hogy soha nem lesz probléma az életedben. És bármikor, amikor probléma adódik, ellen kell állni, megfedni és megszabadulni tőle. Hát el kell, hogy mondjam, én annyiszor mondtam, megfedlek ördög, míg maga a megfeddő teljesen kimerült. Egy darab feddése maradt bennem, de a problémák mind megmaradtak. Szóval hatalmat gyakorolni az ördög felett nem csak azt jelenti, hogy kiabálunk, és megtanulunk néhány alapelvet a szellemi harcról. Hanem, hogy lehetsz győzelmes a helyzetek közepette. Hogyan lehetsz benne egy nagyon nehéz szituációban, de mégis fölé emelkedve. A Biblia soha nem ígéri azt, hogy nem lesz probléma. Igazából pont az ellenkezőjét ígéri. Jézus azt mondja a János 16:33-ban, a világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok! Én legyőztem a világot. A magyarázó Biblia fordítás azt mondja, én megfosztottam az erőtől, amivel megbánthat. Lehet, hogy vannak dolgok körülötted, de nem mehetnek beléd. És valójában nem az a probléma, ami körülöttünk van, hanem ami bennünk van. A hozzáállásunk ehhez, hogy hagyjuk-e vagy sem, hogy legyőzzön minket szellemileg. Annyira fontos, hogy erős maradj szellemileg. Olyan büszke vagyok rátok, hogy odaszántátok ezt az időt, hogy Istennel legyetek, és hallgassátok az igét. Mert a Biblia azt mondja, hogy az ember erős szelleme megtartja őt a fizikai fájdalmakban és nehézségekben. Én nem tudom, mi fog történni az életemben a jövő héten, és te se. Meglepetés. Némelyik kellemes, és élvezzük. Némelyikről azt kívánjuk, bárcsak sose történt volna meg. De egy dolgot tudok. Nem várhatok addig, míg már problémám van, hogy felkészüljek rá. Erősnek és késznek kell lennem, bármi történjék. Mert a Biblia azt mondja, hogy minden erre van erőm Jézus Krisztusban, aki megerősít. Mindegy, mi az. A Róma 8 azt mondja, mindezekkel szemben diadalmaskodunk, több, mint győztesek vagyunk azáltal, aki szeret minket. Vajon mit jelent ez, hogy több, mint győztes? Már maga az, hogy győztes, az nagyon klassz, de mit jelent az, hogy több, mint győztes? Szerintem azt jelenti, hogy mielőtt a probléma kezdődik, tudom, hogy enyém lesz a győzelem. Szerintem ezt jelenti, hogy több, mint győztes. Szerintem azt jelenti, hogy nem kell félelemben élnem. Félnem attól, hogy mi fog történni, vagy attól, hogy rossz hírt kapok, vagy attól, hogy mi történik a világban. Mindenki arról beszél, hogy micsoda káosz van a világban, és mi folyik ott, és nem tudjuk, hogy mi fog történni. És ez igaz, nem tudjuk. Káosz van a világban. Nem tudjuk, mi fog történni. Rosszul néznek ki a dolgok. De tudod, mi az én válaszom erre? És nem azért, mert bedugom a fejem a homokba, és nem veszem figyelembe a dolgokat. Tudom, mi folyik a világban, de a válaszom, hogy én boldog maradok, nem engedem, hogy belém hatoljon. Megteszem a részem, megteszem, amit meg kell tennem, de az Úr öröme az én erősségem, és ha ezt feladjuk, akkor nem lesz erőnk cselekedni. Amen. Nem engedheted, hogy beléd hatoljon. Pál egy csodálatos dolgot imádkozott a Filippi 3:10-ben. Azt mondta, elszántam magam, hogy megismerjem őt és a feltámadása erejét. Olyan mérges leszek és szomorú, amikor arra gondolok, hogy 10 évig jártam gyülekezetbe. Dolgoztam, szolgáltam, alkalmakra jártam a gyülekezetben, és soha senki nem mondta, hogy van erőm. Soha senki nem mondta, hogy Isten erőteljes általam. Hallottam Isten erejéről, de nem tudtam, hogy nekem is van. Olyan sok ember él gyenge, szánalmas, meggyötört, összetört életet, mert senki sem mondta nekik, hogy Isten által erejük és hatalmuk van. Ezért mondom ma nektek, hogy te fej vagy, és nem farok, fent és nem lent. Krisztusban vagytok, és neki adott minden hatalom, és minden a lába alatt van. És ha az ő lába alatt van, akkor a ti lábatok alatt van. És tudnotok kell, hogy kik vagytok, és el kell kezdenetek járni abban a hatalomban, amit kaptatok, és gyakorolni azt az erőt, ami nektek adatott. Minden, amit Isten adott, a hit által nyilvánul meg. Mindegy, milyen az életed most, mindegy, milyen rossz most, vagy hogy milyen régóta van meg a problémád, csak meg kell tanulnod, hogy van erőd. És amikor ránézel az életedben lévő káoszra, ne hagyd, hogy legyőzzön. Mondd azt, nem érdekel, hogy hogy néz ki, tudom, hogy Isten hűséges, és nem fogom abba hagyni, nem fogom feladni, mert megtehetek mindent Krisztus által, aki megerősít engem. És túljutok a múlt, és kijövök az adósságból, és egészséges leszek, és jól leszek, és nem adom a gyermekeimet az ördögnek, mert nagyobb az, aki bennem van, mint az, aki a világban van. Lányok, mindannyian, akik most a menedékszálláson vagytok, amikor az ellenség suttog éjszaka, soha nem fogod legyőzni ezt. Azt kell mondanotok, hazug! Mert az igazság az, hogy Krisztusban már legyőzted ezt. De te ezt most tanulod. Látjátok, már megvan a győzelem, de valakinek el kell mondania, hogy már megvan. Valakinek emlékeztetnie kell, hogy már megkaptad. Fel kell állnod érte, és azt mondani, ördög, ez az enyém, és nem veszed el. Van olyan harag, ami nem kéne, hogy legyen bennünk, de van olyan harag, ami igen, és úgy gondolom, hogy ez a szent harag. Tudnod kell, hogy ki vagy Krisztusban, és ha nem állsz fel a jogaidért, senki más nem teszi meg helyetted. A sátán egy hazug, egy tolvaj, és vádló. Minden jót megöl, amit Isten neked szánt, ha hagyod. Tehát én imádkozom, hogy Isten segítsen. Isten már megsegített. Most viszont neked kell az igazságban járnod. Minden helyet, ahová lábad lépett, neked adtam. Csak el kell venned a győzelmed.
2: All you have to do is take the victory.
1: Róma 5.17 azt mondja, hogy királyokként fogunk uralkodni az életünkben Jézus Krisztus által. Hűha! Úgy érzed, hogy királyként uralkodsz az életedben, vagy úgy érzed, hogy a körülményeid és az élethelyzetek uralkodnak rajtad? Kinek van hatalma az életedben, a körülményeidnek? Más emberek manipulálnak és kontrollálnak téged? A múltad van még mindig hatalmon? Az ördög ural téged, vagy királyként uralkodsz az életedben Jézus Krisztus által?
2: Jesus Christ.
1: Erő. A Biblia azt mondja az Efézus 2:6-ban, nagyon szeretem ezt, hogy a mennyeiek világába lettünk ültetve Jézus Krisztussal. A lábam a színpadon van, de szellememben a mennyeiek világában ülök Krisztussal. Egy részem nincs itt. Egy részem már most otthon van Istennel.
2: Right now.
1: Van egy részem, ami ott van a menny zsámolyán, és várja, hogy Isten végül az összes ellenségeinket lábunk zsámolja alá vesse. Az életem meg van oldva, biztonságban van. Ha hívő vagy, akkor már el van készítve a helyed a mennyben. Nem ide tartozol, ez nem az otthonod, csak keresztül mész itt. Nézzük meg a Máté 28:18-at. Mondjuk erő. Most mondjátok úgy, mint akik komolyan gondolják. Mondjátok hatalom. Jól van. Felrázlak ma reggel egy kicsit titeket. Máté 28:18. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt. Ez a feltámadás után történt. Minden hatalom, minden erő az uralkodáshoz. Nekem adatot menjen és földön. Menjetek, és tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket Atya, Fiú és a Szent Szellem nevében. Azt mondta, oké, minden hatalom nekem adatot. Itt arra utal, hogy nekünk adja, mert ezt mondja, most menjetek az én erőmben, és tegyétek, amit kérek tőletek. Nincs semmi olyan, amit ne tudnátok megcselekedni, ha Isten kéri tőletek, hogy megtegyétek. Hadd mondjak valamit, ha egy nehéz házasságban vagy, lehet, hogy a legnagyobb gazemberhez mentél hozzá az egész államban. De ha te felállsz, és azt mondod nekem, hogy hiszem, hogy Isten azt mondta nekem, hogy maradjak vele, tartsak ki mellette, akkor nem akarom hallani, hogy panaszkodsz. Nem akarom hallani, hogy morogsz. Azt se akarom hallani, hogy elmondod, hogy jaj, milyen nehéz ez. Azt szeretném hallani, hogy azt mondod, meg tudom tenni, mert Isten kérte tőlem, hogy megtegyem, és győzelemmel tudom végigcsinálni a Jézus nevében. Néhányan már izgatottak vagytok, a többiek majd még később követnek. Azt mondod, de az ördögnek olyan nagy ereje van, bárcsak békén hagyna engem. Hát, nem fog békén hagyni. Tedd magad túl ezen. Meg vagyok győződve, hogy az ördög utál engem. Teljesen meg vagyok erről győződve, de kvittek vagyunk, mert én is utálom őt. Utálom a gonoszságot és azt, amit az emberekkel tesz. És tudom, hogy nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. Lehet, hogy ellenem jön egy úton, de hét felé fog eliramodni. Amen. Lukács 10:19. Azt mondod, bár csak lenne egy kis erőm. Jaj, abba hagynád. Íme, nektek adtam. Nem lehet, hogy nektek adom, vagy nektek adhatnám, vagy lehet, hogy egy napon a tiétek lesz. Nézzétek és lássátok, hatalmat és erőt adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok. Fizikai és mentális erőt és képességet. Ne mondjátok, nem hiszem, hogy még többet bírok. Az ellenség minden erején, és semmi nem árthat nektek. Igen, az ördögnek van ereje, de neked több van, mint neki. Azt mondtam, igen, az ördögnek van ereje, de neked több van, mint neki. Nem tudom, hogy ezek igazak vagy sem, de úgy vélem igazak. Sokszor hallottam ezt a történetet Luther Mártonról. Így hangzik. Felébredt éjszaka és látta, hogy az ördög ott áll az ágya lábánál, és ő csak ránézett és azt mondta, ja, csak te vagy, majd megfordult és aludt tovább. Én nem vagyok biztos benne, hogy már itt tartok. Nézzük meg a Kolossé levelet. Kolossé 2:15. Isten lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat. Nyilvánosan megszégyenítette őket és diadalmaskodott rajtuk Krisztusban. Krisztusban és az ő keresztje által. A kereszt a világnak egy szörnyű veszteségnek tűnt. De ez volt a legnagyobb győzelem az egész világon. Mert Jézus felvitte minden kudarcunkat, minden bűnünket, minden betegségünket és minden nyomorúságunkat a keresztre. És a halálba küldte ezeket. Nincs többi ereje és hatalma az életünk felett, ha csak nem, mi adunk neki. Isten hatalmat adott Ádámnak és Évának, és ők továbbadták. Te is tovább tudod adni a hatalmadat, ha akarod. Vagy ami még rosszabb, hogy leélheted úgy az egész életed, hogy nem is tudod, hogy van hatalmad. Ez annyira feldőhít emberek seregei, akik bevonulnak hetente a gyülekezetekbe. És ahogy bementek, úgy mennek haza. Elmennek a gyülekezetbe, és hazamennek. Elmennek, és hazamennek. Keresztény felirat van az autójukon. Van keresztjük, feszületük. Dicsőség is Istennek, halleluja! De nem jönnek ki az emberekkel. Szerte járnak, megsértve, megbántódva, folyamatosan bizonytalanul, mindentől félve. Hát igen, az élet nehéz. Hát tudod mit? Te nem tudod. Te nem is tudod, mi történt a kereszten. Lehet, hogy elhiszed, hogy Jézus meghalt érted, de nem tudod, mit is tett érted. Nem is tudod, milyen személy vagy most. Nem tudod, hogy ki vagy ő benne, mert ha tudnád, mindezt abba hagynád. Nem lenne több nyavajgás, nyögés, nyőszörgés, panaszkodás, önsajnálat és szánalmas viselkedés. Hogyan sajnálhatod magad, hisz te vagy az az ember, aki nem megy a pokolba? Gyerünk, ragadd meg ezt! Van fogalmad arról, milyen állapotban vannak az elveszett emberek? Kolossé 1:13. Az atya nem csak lehet, talán vagy esetleg, hanem az atya megszabadított a sötétség hatalmából. Mondja mindenki, megszabadultam. Ne azt mondd, próbálok megszabadulni, hanem hogy megszabadultam. Megszabadított minket a sötétség hatalmából, és ő átvitt minket a szeretett fiának országába. Jézusnál vannak a pokol és a halál kulcsai, és talált ki, kinek adja őket. A kulcsok hatalmat jelképeznek. Máté 16. Próbálok viselkedni. Csak annyira akarok nyugodt maradni, hogy megértsd, amit mondok. Mert ha túl izgatott leszek, elragadnak az érzelmek, és bár mindenki azt gondolja, jó volt, de majd senki sem tudja, mi történt. Miről is beszélt? Nem tudom, de nagyon fel volt dobva. Máté 16. kezdjünk a 13-as verssel. Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait, kinek mondják az emberek az ember fiát. Látjátok, tudnotok kell, hogy kicsoda ő. Ők így válaszoltak. Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak. Erre megkérdezte tőlük, hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter így felelt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Úgy szeretem, amit Jób mondott. Tudom, hogy az én megváltom él, és feltámadok vele az utolsó napon. Jézus így válaszolt neki. Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Hadd mondjak valamit. Ha hiszel Jézus Krisztusban, ha valahogy elhiszed ezt a fura történetet, hogy Isten lejött az ő fia képében, hogy egy Isten van, de három személy van az istenségben, és az egyik a másik ereje által, és a másik iránymutatása által felment a keresztre, elvette a bűneidet, és megsemmisítette, kifizette, és aztán feltámadt a halálból, és most hatalmat ad neked, hogy éljél. Ha ezt elhiszed, akkor jobb, ha megköszönöd Istennek, hogy el tudod hinni ezt, mert ez csak egy kinyilatkoztatás által lehetséges. Nem tudsz csak bármikor hinni, amikor akarsz. Istennek ki kell jelentenie dolgokat számunkra. Kinyilatkoztatásra van szükségünk. Megköszönöm az Istennek azt, amit képes vagyok elhinni. Megköszönöm Istennek, hogyha felkelek és körülnézek a világban, és meglátom, milyen káosz van, azt tudom mondani, hiszem, hogy Isten most is itt van. Hiszem, hogy figyel engem. Hiszem, hogy angyalok vannak velem. Hiszem, hogy Istennek van egy terve. Tele vagyok reménységgel, tele vagyok örömmel. Tele vagyok békességgel. Valaki azt mondja, miért? Milyen bizonyítékod van? Hát tudom, tudom, és tudom, és tudom. Honnan tudod? Nem tudom, hogy honnan tudom, de tudom, és tudom, és tudom. Hű! Találkoztam egy hölgyen reggel, amikor a lifttel mentem. Ugyanarra az emeletre ment, nem a konferenciára jött, de megismert engem, és azt mondta. Te vagy Joyce Meyer? Mások is álltak körülöttem. Úgy szeretem, amikor ez történik. Mondtam, hogy igen. Azt mondta, hát akkor fogd be! És azt mondtam, nem hiszem, hogy ezt kéne tennem, sőt, pont az ellenkezőjét kell tennem. És erre azt mondta, mondok neked valamit. Nézem a tévéműsorodat, és azt mondta, nem vagyok egy vallásos ember. Erre én azt feleltem. Tudod mit? Én sem. Azt mondtam neki, de szeretem Jézust. Volt ott egy másik pár is mellettünk, és látszólag kezdték kényelmetlenül érezni magukat. A hölgy pedig azt mondta, tudod, én nem vagyok vallásos, de miután megnéztelek, elkezdtem gondolkodni, hogy lehet, hogy jó lenne az lenni. Azt gondoltam, igen. Halleluja. Tudnotok kell, kicsoda ő. Aztán a 18. versben ezt mondja, te Péter vagy, és én pedig ezen a kősziklán építem fel az egyházamat. Ezen a kősziklán, a hit szikláján építem fel az egyházamat, és a pokol kapui sem fognak riadalmaskodni rajta. Értetek engem? Ti vagytok a gyülekezet. A pokol kapui sem fognak győzedelmeskedni rajtatok. Ha hisztek, Jézus Krisztus.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
3: Manna Hit.
0: Mannasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Hello, szia! Ez itt a Kapocs, a podcast, ahol mennyei és emberi kapcsolatokról beszélgetünk. Én Majora Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Mivel február, nagyon sok keresztény gyülekezetben a házasság hónapja, ezért úgy gondoltuk, hogy a témáinkat is igyekszünk ementén választani ki erre a hónapra. Mai témánk elköteleződés a párkapcsolatban, különösen a 20 pluszos korosztálynál. Vendégünk a témához a korosztály jó ismerője, Varga Péter, az Omega Budapest Tini Szolgálatának vezetője és a fiatal felnőttek vezetőjének a segédje. Szia, Peti! Szeretettel köszöntünk itt a Kapocsban.
3: Szervusz, köszönöm szépen, örülök, hogy itt lehetek.
2: Nagyon örülünk neki, hogy itt vagy, és hogy ráadásul ebben a témában vagy itt, mert hogy te magad is nagyon fiatal vagy, és számos módon kötődsz is ehhez a korosztályhoz. Mesélsz nekünk arról egy kicsit többet, hogy milyen találkozásod is van ezzel a korosztállyal, tehát hogyan kötődsz te ehhez a korosztályhoz, hol találkozol velük?
3: Hát először is nagyon szépen köszönöm a fiatal jelzőt, tekintve, hogy én már 32 éves vagyok, és februárban töltöm a 33-at, Krisztusi kor, de fiatalnak érzem még magam. A korosztályról úgy találkozom, hogy az én fő szolgálati területem a kamaszok felé tendál, tehát a 20 éves kora tetején állunk, de több fiatallal is kapcsolatban vagyok, bensőségesebb kapcsolatban, akik az én kezeim között töltötték a 20-at, most már 21-22 évesek, és igen, aktuális számukra az a kérdés, hogy elköteleződés az élet, és mi a cél, és mi az irány. Illetve hát a testvérem, aki az ifjúsági szolgálatnak a vezetője, őnek is szoktam segítkezni, és hát az ő parancsnoksága alatt szintén van némi rálátásom, hogy milyen területen van szüksége a fiataloknak segítségre, milyen irányban kell szolgálni feléjük.
2: Tehát nagyjából korosztály ügyileg hogy kell ezt elképzelni? Tehát a tini szolgálat az 12-13-14 hány éves korban kezdődik így gyülekezeti szinten, és mondtad, hogy a teteje az olyan 18-20 körül van, és onnan indul a fiatal felnőttekkel való munka.
3: A gyülekezeten belül, a mi gyülekezetünkben 12 év az alja, tehát annál fiatalabbakat még nem engedünk tini alkalomra, és 20 éves kor fölött pedig elbúcsúzunk tőlük, van egy kis szertartás, megünnepeljük őket, és aztán elköszönünk tőlük, és akkor mennek az idősebbekhez. Persze van átfedés, tehát a 12 éves kor is valamikor 14 volt, de vannak annyira érett 12 évesek, akik már épp jobban kijönnek az idősebb korosztállyal, értelemben picit érettebbek, ezért számukra lett ez így nyitva. Illetve a 18 éves kortól már átszoktak kacsingatni a fiatalokhoz, hiszen azért egy 18 éves, meg egy 12 éves nem mindig jön ki annyira jól, tehát azért nagy a szakadék. Szóval van egy ilyen átmeneti időszak szándékosan, hogy ne legyen olyan hirtelen a váltás.
2: És akkor nagyjából 18-20 éves kor körül már egyértelműen az idősebb korosztályhoz navigáljátok őket, irányítjátok őket.
3: Hát akkor átpártolnak a felnőttek klubjához.
2: A fiatal felnőttek közé. Tehát nagyon jól ismered ezt a korosztályt, a 20 pluszos korosztályt, de hát ezek szerint még a fiatalabbakat is. Mesélj nekünk erről a korosztályról egy kicsit többet kapcsolati elköteleződés szempontjából. Hogy állnak ők pontosan? Hogy állnak az Istennel való elköteleződés szempontjából, a családjukhoz való viszonyrendszerükben, a barátokhoz való kötődésben, és természetesen a párkapcsolatban?
3: Hát itt most jelentősen meg fog jelenni az én nézőpontom a témát illetően, illetve hogy én hogy élem meg a saját baráti körömben is, hogyan tapasztalom, illetve hogy a fiatalokkal való munkában mit látok. Én azt látom, hogy egy változás van folyamatban, így nemzedékről nemzedékre. Tudom, hogy a generációs határokat mindig újra húzzuk évszámok, történelmi események, politikai váltások alapján, de egyfajta különbséget látok az én korosztályom, a mi szüleink korosztálya és az utánunk jövő fiatalok, kamaszok között. Ez pedig az, hogy még a mi szüleinknek ez az elköteleződés témakör, ez teljesen természetes volt, magától értetődő, előre meghatározott, kicsi volt benne a mozgástér. Tehát mindennek eljött az ideje, akkor azt szokás tenni, akkor azt kellett tenni, hol máshol lennél, munkahelyet egy életre választottak, nagyapám azzal büszkélkedett, hogy neki egy bejegyzés volt a munkakönyvében, az pedig a Magyar Államvasútak, és 50 év után onnan menj nyugdíjba. Tehát, hogy egyfajta ilyen maga természetességében zajlott a kicsi választási lehetőséggel hordozott felelősség és elköteleződés. Az én korosztályomnak, az én generációmnak pedig volt egy váltás az életében, hogy a mi szüleink valahogy ezt a mintát remélik tőlünk, vagy várják el tőlünk, tehát egy picit úgy tekintenek ránk, hogy valahogy nekünk, tőlünk is ezt gondolnák, hogy valami ilyesminek kellene megfelelnünk. Ugyanakkor viszont nekünk már a világ sokkal nyitottabb. Tehát mi már belenőttünk a számítógép, az internet, az új munkalehetőségek a kapitalizmus világába, és egy csomó olyan új terület nyílik meg, ami alapján újra gondoljuk, hogy kell-e nekem itt-ott ennyi évet eltöltenem, muszáj-e ragaszkodnom valamihez, vagy egyáltalán jobban megválogatjuk, hogy mihez vagyunk lojálisak, és miért. Tehát sok kérdés merül föl, sok dolog mentén újraértelmezzük a szüleink által természetesen követett mintát, ami nekik egy full természetes dolog volt. Számunkra pedig ez igenis kérdés, és hát éppen ez miatt egy kicsit egyedül vagyunk vele, mert ugye a szüleink nem is nagyon értik sokszor, hogy mi ezen a kérdés, tehát hogy mi itt a probléma, mi a gond, mert mi meg elgondolkozunk rajta, hogy vajon itt mi lehet az igazság.
2: És akkor hogy néz ez ki kapcsolati vonatkozásban itt a 20 pluszos korosztálynál? Tehát például az Isten felé való elköteleződéssel hogy áll egy ebbe a korosztályba tartozó ember a te rálátásod szerint?
3: Hát mindenkinek más útja vezet fel a Sionhegyére, ahogy mondani szokták, de van egy tipikus útvonal, hogy a fiatalok elkezdik bejárni a nagyvilágot. Próbálják megtalálni a saját válaszaikat. Tehát míg idősebbeknél ez úgy volt, hogy gyerekként már vitték őket vagy templomba, vagy gyülekezetbe, és akkor picit ott is maradt, és akkor valahogy közben formálódott ez át egy személyes kapcsolatá Istennel. Míg a mai fiataloknál ez igenis fölrúgják a szabályokat, és megkérdőjeleznek mindent, és megtalálják megtalálni a saját megoldásaikat az élet kérdéseire, problémáira, azokra a problémákra, amiket meggyőződésem vagy meglátásom szerint az Isten hiánya okoz, de a nagyvilág egyre több alternatív választ kínál ezekre a kérdésekre, és nagyon sokan ezeket a kérdéseket végigjárják, beleértve itt a különböző közösségekhez való tartozást, a különböző eszmék és a szabadság eszménye, a tolerancia, a különböző irányzatok, filozófiák, pszichológia által. Hát picit ilyen tudomány területén határmesdje az okkultizmus meg a tudomány területén, szóval elég sok új ilyen kevert dolog jelentkezik, ami megoldásokat és válaszokat kínál az élet és a létezés kérdéseire, ami nyilvánvalóan Istennél van a megoldás, de nagyon sokan bejárják ezeket az utakat, mielőtt visszatalálnak ahhoz, hogy nincs más út.
2: Tehát a kérdéssel igazából arra is céloztam, hogy mennyire könnyű vagy nehéz nektek, vagy egy mai 20 évesnek megtalálni az utat Istenhez. Pontosan ebből fakadóan, amiről mesélsz nekünk, hogy nagyon nagy a kínálat.
3: Én úgy fogalmaznék, hogy az út aránylag könnyű, tehát soha nem volt ennyire könnyű. Tehát a lehetőségek határtalanok. Gyülekezet, podcastok, most már a legtöbb gyülekezetnek is van online forrása, tehát sok helyről lehet táplálkozni, de sokkal könnyebben megyünk el fölötte. Tehát elvileg könnyebb, gyakorlatilag mégsem.
2: Úgy áll ez a korosztály a párkapcsolatban való elköteleződéssel. Van-e ennek a korosztálynak ezen a téren elakadása például?
3: Hát akkor belefutunk egy érdekes kérdésbe. Én nagyon nem szeretem az elakadás szót vagy kifejezést. Ez eléggé azt sugallja, hogy az illető valamiben már el van romolva, tehát hogy vele valami komoly probléma van. Pedig ha feltesszük, hogy az én gondolatom szerint van egy ilyen problémakör, amivel mi birkózunk meg, hogy a szüleinkhez képest új lehetőségekkel és új kérdésekkel kell szembenéznünk, amire nem nagyon vannak tanácsosok, mert sokan nem is értik. Akik előttünk mennek, azok már nem értik, hogy velünk mi a helyzet, az utánunk jövőket meg nem érinti. Ezért egyedül állunk szemben egy kihívás sorozattal, amit ha így egészében nézzünk, hogy ezekre a kérdésekre nekünk válaszokat kell találni, vagy szűrnünk kell a sok lehetőséget, amit korábbiaknak nem kellett, akkor ez nem igazán elakadás, egyszerűen csak eltolódnak a korosztályos határok. Tehát nem nagyon nevezném elakadásnak, vagy ilyen mi a baj a fejeddel, hogy még nem ott tartasz, ahol tartanod kellene, mert nagyanyád is már rég nős volt, és három gyereke volt, és a többi, most bocsánat a kifejezésért, hanem egy eltérésről beszélünk. És ha az a kérdés, hogy ez az eltérés ez miből adódhat, akkor igazából nagyon jó kulcsszó az elköteleződés, amire vissza lehet vezetni. Itt most három területet érintettünk, ami ilyen klasszikusan nagy kérdés. Az egyik a karrier kérdése, tehát hogy a munka. A világban eltöltött időnknek egy jelentős részét ugye munkákkal fogjuk tölteni. Az picit a személyiségünket, meg hogy kik vagyunk mi a világban és a társadalomban azért meghatározza. A másik az Istennel való kapcsolat, ami nagyjából az örök létszintjén meghatározza, hogy mi kik vagyunk, és a személyiségünket formálja egy életen keresztül. És a harmadik, hogy ki az, aki a mi családunkat fogja jelenteni, tehát a párunk. És amennyire az elköteleződés terén vannak ilyen kérdéseink és kételjeink, ez nyilvánvalóan a párkapcsolat és a párválasztás terén is felüti a fejét, hogy jó, de vajon kell-e olyan házasságban élnem, mint amilyenben a szüleim éltek, vagy a nagyszüleim? Egyáltalán jónak tartom-e azt, vagy kívánatosnak tartom-e azt a képet, amit én tőlük láttam? Vagy esetleg remélhetek jobbat? Vagy én még olyat sem remélhetek? Vagy velem valami baj van, hogy én nem vágyom arra? Szóval ez ilyen zavaros, és az elköteleződés terén feltett kérdések nyilván a párválasztást is időben picit kitolják, hiszen ezeknek a végére kell jutni.
2: Mik azok a tipikus problémák, amik megjelennek ebben a korosztályban?
3: Talán a férfinő vonatkozásában is ugye vannak eltérések. Én most a férfi oldalt fogom elsősorban képviselni. Az egyik a ki vagyok én, a honnan jöttem és hová tartok. És ebbe beletartozik, hogy merre kellene mennem, milyennek kellene lennem, milyen vagyok én valójában, mi az, ami jó, mi az, ami nem jó ebben, és hogy ezeket között én hogyan válasszak és szelektáljak. Ez az identitás kérdés az, amiben nagyon nagy segítség, ha valaki ideje korán megtalálja Jézus Krisztust, mert akkor egy olyan stabil alapra tud építkezni, hogy először is tudom, hogy én már el vagyok fogadva, én szerethető vagyok, mert én szeretve vagyok, az én személyem és személyiségem az egy érték, és ez ad egyfajta bátorságot és harciasságot, hogy az ember kendőzetlenül tudja nézni a saját hiányosságait, illetve az élet kérdéseiben picit bátrabban tudjon állást foglalni. Szóval az identitás kérdés az egy komoly kérdés a mi generációnkban, az elköteleződéssel együtt járó felelősségnek a vállalása. Tehát még régen ez is egyértelmű volt, hogy a felelősséget sokan nem választhatták, hanem az úgy adott volt. Tehát beleszületett valaki, a kor, az életkörülmények ezt megadták, tehát igazából ezt kellett tenned, mert más lehetőséged nem volt. A mi esetünkben ez komoly kérdés, mert hogy miért akarnék csinálni valamit, miért akarnék cipelni valamit a vállamon, ha azt nem feltétlenül szükséges, ha én nem látom annak értelmét, vagy nem látom benne az értéket. És mire én elkezdem látni azt az értéket, amit a felelősséggel megnyerhetek, vagy látom benne, hogy az én személyem hogyan válik értékké azáltal, hogy én felelősséget vállalok, nyilván felelősséget vállalni meg az elköteleződés révén lehet, az bizony idő, meg személyiségformálódás, illetve egyfajta önbizalmat feltételez. Ami megint csak mindig visszamutatok Krisztusra, hogyha az ember abban a tudatban éli az életét, hogy ő érte az élőisten az egyszülött fiát elküldte, akkor ő van annyira értékes, és van benne valami, amiért ezt megérte megtenni, akkor nyilvánvaló, hogy lehet annyira magabiztos, hogy akkor valamire biztos hasznos vagyok, valamilyen céllal vagyok itt, és ha én erre képes és alkalmas vagyok, akkor esetleg megkeresi, hogy oké, akkor mi az, amit én tehetek ebben a világban, ami érték, és akkor itt rögtön meg is találhatja azt, hogy ez bizony elköteleződésen keresztül tudja elérni, viszont most már félelem nélkül tudja vállalni, hiszen tudja, hogy alkalmas rá.
2: Arról már meséltél nekünk, hogy szerinted az elköteleződés terén honnan alakult ki, vagy ebből a generációs különbségből jöhet az, hogy ezen a területen küzdelme van ennek a korosztálynak, vagy benne van egy ilyen váltásban, vagy változtatásban. De aki azon kapja magát, hogy mégiscsak olyan jellegű probléma ez az ő életében, hogy egyedül nem tud belőle kijönni, és ugyanazokat a köröket futja, akkor mit mondanál egy ilyen embernek? Hogy lehet ezt orvosolni?
3: Hát először is azt tanácsolnám neki, hogy ne add fel. Tehát nagyon sokan rászaladnak arra, hogy látják ezt a spirált az életükben, ugyanazt a köröket futom, és ahogy a kortársaim más utat választanak, vagy látszólag őknek sikerült megtalálni a tökéletes utat, és most itt mutatok az ujjaimmal, kedves hallgatók kedvéért mondom, az egy igaz utat és a tökéleteset, és az így kell csinálni.
2: Idézőjelben.
3: Igen. Szóval, ahogyan a kortársai közül többen ezt az helyes, tökéletes utat megtalálják, egyre kínosabbnak érzi, hogy ő valahol nem találja meg, hogy mi lenne ebben érték. És talán egyre nyugtalanabb ez miatt. És nagyon sokszor ugye az problémának látom, hogy akiktől segítséget remélhetne, azok sokszor nem látják, hogy ez is valamilyen forrásból táplálkozik, hanem inkább azt látják fő problémának, amit ő maga is, hogy hát még nem vagyok házas, és nincs három gyerekem, vagy hogy még nem vagyok egy cégnek a vezérigazgatója. Szóval, hogy nem ott tartok, megint csak idézőjelben az életben, ahol nekem illene tartani. ami szerintem további frusztrációt eredményez, és ez visszazárja az ördögi kört. Szóval az első gondolatom az lenne, hogy először is ne add fel, tehát ne gondold azt, hogy veled van személyesen valami baj, mert túl sokan vagyunk itt ahhoz, hogy mindenkivel ilyen egyedi és meg is témei tehetetlen probléma legyen, ami csak rá jellemző, és csak vele van valami személyi probléma. A második az, hogy próbálj meg egy picit a problémától hátrébb lépni egy lépéssel. Tehát könnyű igazából, ha bárkit megkérdezünk, nagyjából mindenki ugyanazt fogja tanácsolni, attól függ, hogy melyik korosztályt kérdezi. A nála fiatalabbak is mást fognak mondani, mit csak gondol rosszul, a nála idősebbek is. Az ideális, hogyha az ember az Isten igéjéhez fordul.
2: Az mindig segít.
3: Igen, ez most kicsit közhelyesen hangzik, de ezzel próbálok vissza rögtön mutatni abba az irányba, hogy a probléma, megint csak idézőben feloldása, valójában szerintem nem feltétlenül az, hogy még valaki nem házas, vagy még nem tudja, hogy mi akar lenni a szakmáját illetően, vagy még nem találta meg azt a szenvedélyt, ami fűti, hogy ő felelősséget vállaljon és elköteleződjön, hanem azok a jellem fejlődésbeli szakaszoknak a felfedezése, amik még hátra vannak, amik esetleg így kimaradtak, amit mondjuk mások 10 éves korban megtapasztalnak, mert voltak olyan szerencsések. Tehát nem azzal megoldás, hogy azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehetnék én házas, és hogyan lehetnék ugyanolyan, mint a többi, hanem megkeresem, hogy magamban azt a választ, hogy én erre alkalmas vagyok, én erre elég lehetek, én is megtalálhatom, én is alkalmas vagyok valamire, én nekem is van egy ilyen területem. Tehát, hogy ez a baj, a belső meggyőződés, hogy ez nekem is oké lesz.
2: Ha jól értelek, akkor tulajdonképpen itt arra buzdítod a fiatalokat, hogy tartsanak önvizsgálatot, és vizsgálják meg azt, hogy ők hol állnak tulajdonképpen ebben a kérdésben.
3: Méghozzá úgy önvizsgálatot, hogy nem a jelenleg fő problémának látszó problémára keresünk gyors választ, hanem azt megkérdezni önmagamtól, hogy ki vagyok én. És ha megkérdezem, hogy ki vagyok én, és belenézik az Isten igéjébe, ami egy ízeket és velüket szétválasztó tükör, és kétélű fegyver, és megmutatja, hogy milyen vagyok én valójában, és ki vagyok én, akkor az új meglátásba helyezheti az egészet, és így értelmetlenné válhat sokszor a kérdés, hogy erre a problémára mi a megoldás. Tehát akiknél ilyen változásokat láttam fiatalok életében, ott nagyon gyakran azt láttam, tapasztaltam, hogy valójában nem a fő problémá történt nagy változás, hanem picit sikerült elengedni ezt a kérdéskört, és nem ezben akart sikereket elérni, hanem visszament oda, hogy ki vagyok én, és megengedte magának ezt a luxust, hogy ő ezzel foglalkozzon, és ahogyan ott új dolgokat látott meg, és új perspektívából kezdte nézni, gyakorlatilag így a korábbi szabályrendszert, ami miatt spirálba került, az így értelmét vesztette, és a korábbi problémák így maguktól lehullottak a földre.
2: Van-e a párkapcsolati elköteleződés terén különbség a fiúk és a lányok között? Mit látsz? Ez jellemzően szerinted inkább a fiúknak a küzdelme, hogy nehéz nekik elköteleződni?
3: Én sokáig azt gondoltam, hogy ez kizárólag a fiúkat érinti, nyilván saját szemszögből. Nekünk sok kérdéssel kell szembenézni, főleg a keresztény világban ugye a hagyományos értékrendet képviseljük, hogy a férfi a család alapja, a családnak a feje, ő neki kell vezetni, minden felelősség az ő vállát nyomja, ha ő a helyén van, akkor minden rendben lesz, ha ő stabil és erős a Krisztusban, akkor minden oké lesz, de ha ő valamit rosszul csinál, akkor az egész buli az ő rajta bukik, és ha nem sikerül valami, az mind biztos, hogy az ő felelőssége. Na most ez egy elég nagy nyomás, és ez miatt nyilván, ha valakinek is kis önbizalom problémája van, akkor az rögtön megkérdőjelezi, hogy erre ő egyáltalán alkalmas-e. Azt nem, hogy ő esetleg vágyna erre, de az biztos, hogyha annyi felelősségtudata már van, hogy ezt elfogadja, hogy igen, ezt ilyen feltételek mellett szeretném vállalni, ami egy nagyon dicséretes dolog, de közben van egyfajta önbizalom hiánya és kérdései vannak, amikre még nincsenek válaszok, akkor nyilvánvalóan az predesztinálja, hogy ő egyedül maradjon. Ezt a harcot fiúk esetében szinte mindig látom. Tehát kinek rövidebb, kinek hosszabb ideig tart, de ezen mindenki keresztül megy.
2: Félnek a fiúk megházasodni?
3: Mindenki nevében nem szólhatok, de szerintem, ha valaki józan eszű, felnőtt gondolkodású férfi, akkor egy kicsit fog, igen.
2: És miért? Mi tartja a fiúkat vissza a házasodástól?
3: Hát maga a házasság intézménye azt hiszem, hogy egy csodálatos és kívánatos és jó dolog. Ugyanakkor egy borzasztó összetett és nagy horderejű döntés. Tehát technikailag választok egy szemét az alapján, ahogyan most ismerem, egy életre, őt a családommá teszem, Őt innentől az én nevemről fogják nevezni a nagyvilágban, tehát bármi, amit tesz, mond és amit képvisel, az innentől engem is képvisel. Ő jogot kap, hogy a nevemben szerződéseket írjon alá, kijelentéseket tegyen, ígéreteket tegyen, stb. Valahol vállalkozok rá, hogy az időmet, az erőmet és a pénzemet az ő szolgálatába fogom állítani, beköltözik az otthonomba, hozzáfér a pénztárcámhoz, az ágyamban alszik, a lelkemhez fog kötődni. Tehát azért ez egy rémisztő szintű kiszolgáltatottságot feltételez. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy rémisztő dolog így első hangzásra.
2: Húha, most nagyon meg vagyok lepődve, hogy lehet ezt a kérdést így is látni, mert egy lány, és akkor most velem beszélgetsz, és itt vagyok nőként ebben a beszélgetésben, a mi szemszögünk a házasságról teljesen más, és nem annyira a félelem vezére, hogy mi lesz akkor, hogyha rosszul döntök. Azt hiszem, hogy a legtöbb lányban, nőben erősebb a vágy, hogy tartozzon valakihez, hogy legyen egy természetes szeretet közeg, amin keresztül ő szeretetet tud adni a férjének első körben, aztán, hogyha lesznek gyerekeik is, akkor a gyerekek felé is. Tehát van egy ilyen kis kyúkanyó életérzés egy lányban, nőben, ami idővel talán egyre erősödik is egy átlagos nőben. Szóval egészen másképp látjuk ugyanazt a dolgot is. Szerintem a lányok inkább házasság nélkül félnek élni, és inkább az motiválja őket, hogy mi lesz velem, ha véletlenül nem megyek férjhez, nem köteleződöm el akármilyen okból is, akkor lemaradok valamiből, akkor kiszolgáltatott leszek az életben, akkor hogy fogok megélni, mi lesz akkor, hogyha rosszul döntök, vagy majd később jön egy jobb, beleszeretek valaki másba, és akkor már itt el vagyok köteleződve, akkor abból nem fogok kilépni, mert nyilván nekem a hűség és az elköteleződés az nagyon fontos. Szóval a lányok egy kicsit másképp vannak szerintem ezen a téren is így becsatornázva.
3: Hát eszembe jut egy példa a Bibliában, amikor Jézust a válásról kérdezték, és nyilván azért fordultak hozzá ezzel a kérdéssel, mert szerették volna bebiztosítani a lehetőséget a férfiak, hogy vészhelyzet esetén tudjanak válni. És Jézus azt mondta, hogy ez nem egy nyitott opció, tehát akkor egyedül vagy sehogy. És hát azt mondták ott a környező tanítványok, hogy hát akkor jobb az embernek, ha meg sem házasodik. Tehát azt hiszem, hogy egy férfi az első perctől jobban látja azt, hogy ezen mennyire rajta tud veszíteni, hogyha mellé megy a dolog. Azért sok vesztenivalunk is van benne, mivel nagyon nagy felelősséget vállalunk ezzel, ezért sokat is veszíthetünk rajta. Tehát sok mindent kockáztatunk, és ezt mi az első perctől tudjuk is, hogy amennyire egy áldásos feleség, és ezt a Példabeszédek 31 népszerű része taglalja, egy jó feleség az a férjnek az életét, azt egy 6 plusz motorral megtoldja, és elképesztő energiákat szabadíthat fel, és inspirálja, és motiválja, és olyan hátországot biztosít, hogy aki korábban nem ment volna egyedül sehova, az egy ilyen segítőtársal mérföldekkel és fényevekkel messzebbre jut. Ugyanakkor egy rossz feleség az viszi az ember pénzét, lelkét, idejét, az meg tudja ölni az férfinek a jellemét, a személyiségét, tehát kockázatos dolog.
2: De a szeretet kötőjel szerelem szerinted nem írja felül az esetleges attól való félelmet, hogy mi van, ha rosszul döntesz, és esetleg a derék asszony helyett egy kevésbé hozzád való nőt választasz?
3: Jó, ez most egy nagyon érzékeny kérdés lesz. Azt hiszem, hogyha valaki 18 éves korában először szerelmesen dönt és választ házastársat, akkor természetesen felülírja. Ha viszont valaki már esetleg a szerelem érzésével már egyszer találkozott életében, a saját szívében, és rájött, hogy ez egy múlandó dolog, vagy esetleg ez nem old meg és javít meg mindent, vagy nem ír át bizonyos dolgokat, akkor ezt egy szükséges alkotó elemként kezdi kezelni, de nem gondolja, hogy ez át tud formálni dolgokat. Én ezt úgy szoktam egy hasonlatban ábrázolni, saját találmány, hogy a szerelem az a tűz, ami megolvaszthat két fémdarabot, két életet, hogy azt utána egyé varázsolja. De ahhoz meg kell olvadni a két fémdarabnak, és utána, amikor kihűlt, a szerelem tüze az esetleg az idő folyamán az úgy kihűl, de az a két vasdarab az utána már egy. De az, hogy ez a kezdő egyé váljon, ahhoz szükség van a tűzre, különben sosem tudnának úgy megolvadni, hogy az valami új és egyet hozzon létre.
2: Hú, de tetszik ez a kép.
3: Viszont ez azt is feltételezi, hogy két vasdarabot össze lehet így olvasztani, de ha a rezet szeretnél vassal, azon nem tud segíteni. Akár ilyen hőfokon hevíted, az egyik előbb olvad, mint a másik, előbb hűl ki, mint a másik, és az csak problémákat okoz. Tehát, ha két életet szeretnénk egyé tenni, akkor szükség lesz a szerelem tüzére, viszont előtte ki kell választani ezt a két életet, amelyik összepasszol, amelyik összeolvasztható.
2: Úgy állnak a fiúk, férfiak a kitartással, mert nyilván, hogyha bevállalja azt, hogy elköteleződik és megnősül egy 20-as éveiben járó fiú, fiatal férfi, akkor ez olyan tulajdonságokat fog benne természetes módon kimunkálni, mint például a kitartás. Tehát ez visszafelé is igaz, hogy adhat neki egy pozitív visszacsatolást önmagáról, hogy na, de én egy alkalmas ember vagyok, én egy alkalmas férfi vagyok arra, hogy magamon kívül másokról is gondoskodjak, szeretett kapcsolatban legyek, adjak, vezessek más embereket.
3: Megint csak a saját tapasztalataim alapján tudok beszélni, de nekem a házasság egy sokkal komolyabb és nagyobb horderejűnek tűnik és hangzik, mint amivel én elkezdeném ennek a tanulását vagy gyakorlását. Tehát szerintem sokat segít, ha az ember ezt férfiként nem itt kezdte el gyakorolni, tehát nem belecsöppen a házasságba, és aztán jön rá, hogy 20 év eltelt, és még mindig együtt vagyunk, akkor nem történt semmi baj, tehát akkor lehet, hogy nem csinálom rosszul, hanem korábban már megtapasztalta, hogy ő képes vezetni és felelősséget vállalni, és aztán lépett egy nagyot, hogy akkor ezt ilyen formában is lehet, hogy egy családért vállalja felelősséget, vagy gyerekek életében egy másik emberi lény élete legmeghatározóbb első 10-20 évében játszak ilyen szerepet.
2: Tudatos-e a 20 pluszos korosztálynál az, hogyha esetleg valakinek ezzel küzdelme vagy elakadása van?
3: Szerintem biztos. Azzal együtt, hogy ez most úgy vázoltam, mintha mi fiúk csak félnénk, és csak a negatív árnyoldalait látnánk a dolognak, a férfi és a nő úgy lett kitalálva, hogy egymás nélkül nem létezhetnek. Tehát aztán azt hiszem, hogy Pál apostol írja, hogy a nők szülik a férfiakat, és a férfi nélkül nem születik egyetlen nő sem. Tehát, hogy egyik nélkül nincs a másik, és ez mindig is így volt, mindig is így lesz. És ezért a létezésünk egynek egy aspektusa az, hogy a nők felé mi hogyan tudjunk stabil szolgálók lenni. Nyilván nem ez a fő cél, hanem hogy Isten előtt mi hogyan járunk és élünk, de ez az identitásunknak egy része, hogy mi hogyan viszonyulunk a nőkhöz. Tehát természetesen minden fiú vágyik rá, hogy megházasodjon. Tehát ez vitán felül áll, és ha lát jó családokat és jó feleség mellett boldog és kiegyensúlyozott és kibontakozó férjeket, akkor azt hiszem, hogy még inkább ezt érzi. Szóval a negatív árnyoda mellett a pozitívat is látjuk. És most elfejtettem, hogy mi volt a kérdés.
2: Az volt a kérdés, hogy tudatosak-e a mai fiatalok, a 20 pluszos korosztály, azzal kapcsolatban, hogyha az elköteleződés számára problémás, nehézkes, hogyha neki ezzel elakadása van.
3: Tapasztalatom szerint többségében igen. Az egy nagyon ritka helyzet, és az már komolyabb problémák esetén áll fönt, hogy az élete minden területén problémája van a kitartással és az elköteleződéssel, meg a felelősségvállalással, és mindenki hibás ő körülötte, csak ő nem érti, hogy ő vele mi a baj. Az már olyan is előfordul, de hál' Istennek az aránynak ritka. Általában akinek ilyen téren küzdelmei vannak, az pontosan tisztában van vele, hogy mit szeretne az életben, és hogy szeretné azokat az áldásokat és kincseket megtapasztalni, amiket az elköteleződés vállalása mentén megélhetne és megszerezhetne, de hát vannak problémái. Tehát általában tudnak róla a fiatal férfiak.
2: Tehát ez tudatos dolog, na de akkor, ha tudatában van, akkor mit tud tenni, hogy a helyzete változzon? Tehát hogy tudja ezt az elakadását föloldani? Mit tud tenni önmagáért?
3: Feltenni az élet nagy kérdéseit. Ki vagyok én? Honnan jöttem? Hová tartok? Milyen ember szeretnék lenni, és miért? És ha valamire vágyom az életben, miért vágyom rá? Mit remélek tőle? Sokszor előfordul, hogy vágyunk valamire, és szeretnénk, és küzdünk valamiért, amit szeretnénk megszerezni, mert önmagunknak nem megfogalmazott módon azt gondoljuk, hogy az majd elhoz dolgokat, amik lehet, hogy valójában nincsenek is hozzácsatolva. És kemény munka árán megszerezzük, és vállaljuk, és beszállunk elköteleződésekbe, és felelősségeket vállalunk, és aztán rájövünk, hogy amit reméltünk, hogy ezzel együtt jár, az valójában sosem volt hozzácsatolva, csak mi gondoltuk így. ha az ember ezeket a kérdéseket megteszi saját magá, felteszi saját magával kapcsolatban, hogy én ki vagyok, honnan jöttem, hová tartok, én Isten előtt ki vagyok, milyen az én személyiségem, és mi az én küldetésem, vagy mire leszek én itt jó Isten tervében, akkor az vissza fog hatni arra, hogy hát ha ezt én tudom, akkor igazából mi akadálya, hogy vállaljam, hogy én vagyok az ajtónak a kulcs, a kulcsnak az őrzője, vagy mi az akadálya, hogy másokért felelősséget vállaljak, hiszen hát tudom, hogy mi a feladatom.
2: Te 32 éves vagy, feltetted már magadnak ezeket a kérdéseket? Mert hogy jelen pillanatban még, ha jól tudom, akkor úgy ülünk itt, hogy még nem vagy házas.
3: Természetesen föltettem. Sőt, ez mind a mai napig sokat formálódik bennem. Én az első, emlékszem, amikor az első alkalommal, amikor fölmerült bennem a gondolat, hogy a lányok nagyon szépek tudnak lenni, és milyen kellemes a társaságuk, akkor hát azt írja a Biblia, hogy ez házasság formájában történik, akkor én rögtön azon gondolkoztam, hogy akkor nekem milyennek kell lennem majd, hogy én jó férj legyek. És elkezdtem kutatni, megkérdeztem házas embereket, hogy milyennek kéne lenni, mi a titka a házasságnak. Nagyon vicces, hogy mivel azt hallottam, hogy a legtöbb házasságban az a fő konfliktus forrás, hogy a fokrémtubust a végén nyomjuk, vagy a közepén. Én magam egyszerű 10 éves agyával elkezdtem gyakorolni, hogy egy hétig a közepét nyomtam a fokrémtubusnak, egy hétig pedig a végét.
2: Na tessék.
3: A másik probléma a WC ülőkének a deszka felhajtása, lehajtása. Én megtanultam lehajtott deszkával és felhajtott deszkával is végezni a dolgomat, hogy ez ne legyen probléma a házasság terén. De aztán később, ahogyan cseperedtem, 20-as éveimben újra átgondoltam, hogy pontosan miért szeretnék megházasodni, és mi a célom ezzel, vagy miért gondolom, hogy ez nekem jó lesz. És ezek a kérdések és ezek a válaszok formálódnak bennem, és ahogy formálódik, meglátjuk, hogy mi lesz a vége.
2: Most hol állsz pontosan? Tehát szeretnél megnősülni?
3: Régen ezt tekintettem az életem egy céljának, tehát az életem kibontakozásának ez egy ilyen kulcseleme volt, tehát hogy nyilvánvalóan ez meg lesz, ugye, mert hát ez akkor normális, ha megvan. Most már nem tekintek erre így.
2: Tényleg? Most hogy látod a házasságot?
3: Inkább egy életformának látom. És lehet az életet sokféleképpen élni, lehet egyedülállóként, lehet házasként, lehet utazó prédikátorként, és lehet egy kis gyülekezet, egy személyes pásztoraként. Sokféle küldetés létezik az életben és a világon. Nem hiszem, hogy a házasság az egy ilyen univerzálisan érvényes, szükséges eleme lenne, hogy az ember a helyén legyen, a Krisztusban önmaga legyen, és a küldetését és a pályát befussa.
2: Azért azt tudod, hogy amiket megemlítettél most az előbb, mind egy keresztény férfinak a megfontolásai, vagy lehetséges életutak. Egy keresztény férfi számára, hogy utazó prédikátor legyen, vagy ez is az, hogy egyedülállóként vagy házasként, az egy másik történet, de akkor itt felmerül a kérdés, hogy van-e különbség ebben a kérdésben, tehát a párkapcsolati elköteleződés terén egy keresztény és egy világi fiatal között? És világi fiatal alatt itt egy olyan fiatalt értek, aki még Istennel nem rendezte a kapcsolatát, nincsen még személyes kapcsolata, nincs ilyen szeretett kapcsolatban, mint amilyenben te is én már vagyunk.
3: Szerintem ég és föld a kettő. Tehát a világiaknak a gondolkodásmódja az merőben eltér. Egy világi fiatalember, mivel ha Istent nem fél, tehát nem gondolja, hogy van valaki, akinek volt egy eredeti terve, és van egy eredeti koncepció, hogy ez hogyan lenne jó, nincsen irányvonal, hogy a szeretet mentén, szenvedést tűrve, elhordozva, másokat szeretve, azért áldozatot vállalva, tehát hogy milyen az isteni szeretet, mi az a nívó, amihez én szeretnék hasonlítani. Enélkül a nívó nélkül igazából az élet arról szól, hogy én hogyan legyek benne a legboldogabb. És ha ezt vesszük irányadó iránytűnek, akkor...
2: A saját vágyaink kielégítését, vagy a saját boldogságunk keresését, hajszolását.
3: Akkor igazából egyfajta természetes módon önző életre fogunk törekedni, ahol a párkapcsolat igazából arról szól, hogy az én boldogságomat az előre mozdítsa. És most csak ha logikailag nézzük, akkor ha ez a cél, akkor megházasodni valahol nem célszerű. Tehát önként miért vállaljak én felelősséget a másik ember dolgaiért, kötelezem el magam és láncoljam magamat hozzá valakihez, ha esetleg később jön egy jobb parti, megfosztva magamat lehetőségektől, lekorlátozva a választási opcióimat, minek ugornék bele én fejest egy ilyenbe, hogyha igazából az a cél, hogy én minél jobban érezzem magam.
2: Ehhez képest hol állnak akkor a keresztény fiatalok? Azt mondtad, hogy merőben más egy Istent személyesen nem ismerő világi fiatalnak a hozzáállása a párja felé való elköteleződéshez és a házassághoz, mint egy keresztényi. Miben más egy keresztényi?
3: Hát egy keresztény fiatal, aki keresztény gyülekezetben nőtt föl, és felnőttként ő maga is úgy döntött, hogy Krisztust akarja követni. Nyilvánvaló, hogy ez az első perctől, ahogyan én is tapasztaltam, az a képe áll előtte, hogy a párkapcsolatnak a formája az a házasság, az elkötelezett a felelősségvállaló, a terheket hordozó. És próbálj megkérdezni, hogy akkor mi kellhet ehhez, hogy ennek ő megfeleljen ennek a színnek, vagy ennek a formának.
2: Ez egyfajta nyomás szerinted a keresztény fiatalokon?
3: Az a gondolat, hogy neki valaminek meg kell felelni ehhez?
2: Igen, illetve, hogy meg kell házasodni mindenképpen. Mert a Biblia ezt a példát állítja elénk, hogy az isteni terv szerint Ádámnak ott volt Éva, mint a boldogság forrása, és akivel teljessé vált, és amikor a teremtés végén azt mondta Isten, hogy ez így jó.
3: Jelen pillanatban én úgy gondolom, hogy a korosztályomon ez egy jelentős nyomás keresztény

0: Nem hiszem, hogy mindenkinek ez az útja. Ugye látunk a Bibliában erre kontrapéldát, hogy Pál apostol ajánlja a saját életmódját. És ugye, ahol ír erről, ott részletezi, hogy aki megházasodik, mert úgy érzi, hogy ő szeretne, és virágzókorát múlja, stb., akkor tegye meg, és házasodjon meg, és legyen benne boldog, és nem teszi rosszul, sőt, jól teszi. De azt mondja, hogy ha valaki megteheti, és ilyen igénye nincsen, akkor igazából még jobban teszi, mert ő is így él, és szerint ez egy jó életforma.
1: Illetve Pál apostol kifejezetten megnevezi ennek a célját, tehát azt mondja, hogy aki tudja tűrtőztetni magát, az a jobb részt választja, vagy jót választ, mert hogy aki egyedülálló, az Isten dolgaival tud foglalkozni, és másokat is Istenhez tud vezetni.
0: Igen, és itt van egy csapda, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy azért nem megházasodni, vagy azt mondani, hogy jobb nekem egyedül, mert valójában nem rendeztem a kérdéseimet az elköteleződéssel kapcsolatban, vagy a felelősségvállalás terén én inkább hátrébb húzódok, és akkor inkább jobb nekem egyedül. Nem erről írt Pál apostol, hanem arról, amikor ő tudja, hogy mi a küldetése, mi a célja, mi a szolgálata, hogy mi az ő helye, és azt látja, hogy ahhoz a munkához, amit ő Krisztusban el tud végezni az emberek között, ahhoz az ő életmódja jobb, hogyha az egyedülállóság marad. De ez egyfajta tudatosan választott életút, nem pedig egy, hát, félelmetes, úgyhogy inkább nem. Tehát nem egy félelemből hozott döntés, hanem inkább egy tudatos választás.
1: És ráadásul nem is parancsként adja elénk, hogy mindenképpen, ha keresztény vagy, akkor meg kell házasodnod, hanem ez egy ajánlás, illetve a saját példáján keresztül való bemutatása annak, hogy Isten másra hív el bizonyos embereket, és látunk a Bibliában Péter apostolt is, akiről tudjuk, hogy házas volt, és amellett is tudta a szolgálatát végezni, és látunk Pál apostolt is, aki viszont egyedülálló volt, és így végezte a szolgálatát.
0: Abszolút, tehát látunk erre is, meg arra is példát. A közvélekedés most a keresztény világban túl sok tapasztalatom nincs, mert eddig életemben összesen 2 gyülekezethez tartoztam, tehát annyira nincs széles látószögöm, hogy az egyházon belül egyes területeken hogy gondolkoznak, de amennyire tudom, azért ez a nívó, hogy azért aki házas, az már úgy jelent valamit, tehát az valószínűleg felelősségteljesebb, az már előrébb van az életben, az már egy szintet megugrott. Én ezzel a gondolkodásmóddal nem értek egyet, és ez igenis helyezhet nyomást egy fiatalember vállára, ami azért sem jó, mert ha ő maga döntött úgy, hogy ezt az életmódot még nem választja, vagy soha nem választja, mert ő látja a helyét a világban enélkül is, akkor miért tennék nyomást a vállára? Tehát akkor miért akarná más irányba vinni? Mint ha valakit Pál apostolt akarta volna kiházasítani, hát minek? Tehát aki időnként hajótörés szenved, meg megkövezik, meg nem biztos, hogy hazajön éjszaka, annak most kell egy asszony, aki szegény otthon várja és élje át mindezt. Tehát, hogy egy másik életforma. És ha ő neki ez az elhívása, akkor miért erőltetném rá? Ha viszont azzal a problémával állunk szembe, hogy az illető fiatal azért nem akar megházasodni, mert fél az elköteleződéstől, felelősségvállalástól, illetve ezen a téren nem érzi magát késznek erre, akkor az, hogy nyomást teszek a vállára, hogy de hát ezt kéne csinálnod, az a legkevésbé sem segít. Sőt, inkább egyfajta lázadást fog kiváltani, hiszen valahol védenie kell saját magát, mert olyat várnak el tőle, amiről ő jelen pillanatban még egyáltalán nem képes.
1: Tehát kontraproduktív.
0: Abszolút.
1: Gyakorlatilag, hogyha ilyen irányú nyomást helyezel mondjuk a fiatalokra, például az IFI-ben.
0: Szerintem kontraproduktív.
1: Tehát azt mondod, hogy végül is a keresztény világban is ott van a nyomás különböző téren. Beszéltél már az elköteleződésről és a felelősségről, de van egy aspektus, ami viszont szerintem inkább a lányoknak kérdés, vagy mi vagyunk inkább emlékeztetve rá, ez pedig az idő múlása, vagy az időben való tudatosság, hogy férjhez menni, és főleg, hogyha gyereket is szeretnénk vállalni, akkor mi lányok, nők tudatosabbak vagyunk ebben, hogy vége láthatatlanul erre nincs lehetőségünk. Tehát, hogy 30 fölött már a lányokban, nőkben elkezd kattogni az a bizonyos biológiai óra. Ugye ezt a képet szoktuk használni, tehát, hogy nagyon, nagyon érzi egy nő azt, hogy telik az idő, és hogyha családot szeretnék alapítani, és gyereket szeretnék, akkor annak most van itt az ideje.
0: Reméltem, hogy adódik rá lehetőség, hogy visszakanyarodjunk oda is, hogy a hölgyek hogy élik meg a elköteleződési és felelősségvállalás témakörét a korosztályomban. és ugye igen, őket az idő

0: ő úgymond jobban szorítja, hogy vesszük. Engem meglepett, hogy azt tapasztaltam, hogy sok hölgy úgy szeretne borzasztóan férhez menni, és aggódik, hogy virágzó korát múlja, hogy közben sorra utasítja el a kérőket.
1: Ezt látod?
0: Én többet hallottam, tapasztaltam. Tehát, hogy sok lehetőség adódik, de sok kérdés merül föl, hogy megfelelő lesz-e, ő-e az igazi, őt rendelte az úr, biztos, hogy jól döntök-e, jól választok, elég szimpatikus-e nekem, esetleg olyan mérőszámokkal dolgozik, vagy annyira biztosra szeretne menni, hogy ő lesz az ideális, hogy ez miatt nem szeretne elköteleződni, ugyanakkor viszont borzasztóan zavarja, hogy amilyen célokat kitűzött, hogy milyen feltételek mellett és milyen formában szeretne férhez menni, az viszont nem jön el. Az még nem kopogtatott.
1: És akkor mi a megoldás a fiatal nők számára? Túlságosan magasan van a léc, és azt gondolják, hogy azok a találkozások, amik vannak az életükben, ők nem ütötték meg azt a mércét, amit ők így előzetesen gondoltak volna, hogy milyen a hozzájuk való társ, vagy kihez valók ők.
0: Hát ezt le kell szögeznem előre, hogy azt hiszem, hogy ezt nem nekem kell tudnom megmondani. Volt az Omega gyülekezetben egyszer egy néhány évvel ezelőtt, pont a házasság hónapja volt ugyanígy februárban, és több évtizede házas hívő testvérnőket hívtak a mikrofonhoz, hogy az igehirdetés elején kaptak egy 10 percet. És olyan elképesztő életbölcsesség és tapasztalattal tudtak szólni róla, hogy mit jelent és mit tanultak a házasság során arról, hogy mit jelent nőként egy férfi mellett lenni, hogy én nekem leesett az állam. Tehát ez engem alázatra int, hogy ezt nem nekem kell tudni. Arról beszámoltak, hogy én milyen problémával találkoztam hölgyek, korombeli hölgyek gondolkodásmódját tekintve a férfi nemet illetően.
1: Na, erről mesélj nekünk, erről ez mesélj. Érdekel.
0: Reméltem, hogy inkább a bölcsességet tudom visszadni, amit már én is úgy hallottam, de akkor legyen. Tehát a problémában látom azt, hogy van egyfajta ízléskérdés. Ahogyan a fiúkat gyakran éri az a vád, hogy mi külsőségek alapján választunk, hogy formára, méretre, színre, stb. Meg fog-e felelni. Ez hölgyeknél épp annyira jelen van, csak mi fiúk ugye az esztétikát részesítjük állítólag előnyben, a hölgyek pedig a lelki és érzelmi vonatkozást. Tehát szeretni magát egy életen át annyira boldognak és kiegyensúlyozottnak és szeretetnek érezni, amennyire az csak maximálisan lehetséges, mert hát nyilván, mint keresztény hölgy, ezt ő egy ilyen társat érdemel. És valahol itt néha felcserülnek a szerepek, hogy úgy tekintenek a férfire, mintha az Isten feladata az lenne, hogy egy ilyen tökéletes férfit neki elküldjön, hogy ő ezáltal boldog legyen. És valahol felcseréljük a szerepeket, hogy a boldogság nem a cél, hanem ez egy közben megtapasztalt állapot, és a férfi nem az életemnek a rabszolgája, akit azért küldtek, hogy az én boldogságomról gondoskodjon egy életen át, hanem, és ez most egy nem népszerű álláspont, de a Bibliában van leírva, hogy kimondom, hogy a nő lett segítőkártásnak rendelve a férfi mellé, és nem fordítva. Az én tapasztalatom az, hogy hölgyek sokszor a másik sarokból indulnak, tehát miután ő ugye egy erkölcsös életmódot folytatott, ha idejekorán megtért, akkor erre az útra lépett, akkor egyfajta képe van, hogy egy jó házasságban milyen boldogok a nők, és hogy ez mennyire egy kívánatos dolog, és akkor úgy is áll hozzá, hogy akkor ez neki is jár. És ez egy szükséges valami, ami az ő boldogságát majd elhozza egy szép napon. És sokszor azt látom, hogy erre az egy lapra van föltéve minden. Tehát, hogy ettől várjuk, hogy ez majd amikor az meg lesz, akkor majd kinyílik nekem a világ, akkor majd utazni fogok, boldogságot élek meg, szeretni fognak, stb. Stb. Stb. Ami azért lehet egy csapda, mert amennyire nekünk fiúknak beszéltünk róla, hogy mennyi kérdéssel kell farkaszemet néznünk, és ezekkel küzdve kicsúszhatunk időben. Hölgyeknél ugyanezek a kérdések, ugyanúgy vannak kérdések, csak teljesen más jellegű kérdések. Elég szép vagyok-e, örökké fog-e szeretni, tudok-e olyat csinálni, amivel ezt tönkre tudom tenni? Vagy az a küldetése a férfinak, hogy akkor is szeressen, ha én akármit is csinálok? Ez most egy súlyos kérdés, hagyok hatásszünetet. Tehát a férfi, aki mindig kitart mellettem, az azt jelenti, hogy az élet majd dobál olyan körülményeket, amik mellett is neki ki kell tartania mellettem, vagy néha megcsúszhatok, és ő neki akkor ezt valahogy el kell tudnia hordozni, vagy egy olyan férfira van szükségem, aki akármit csinálok, ő neki mindig betonbiztosnak kell lennie, és ezt én mindig tesztelgethetem, hogy vajon ő ezt kibírja, mert hogy nehogy már nekem magamat irányban kelljen tartani.
1: Ó, Peti, olyan petárdákat durogtatsz itt, hogy nem is tudom, hogy le tudom-e csapni, meg a hallgatóink is így hirtelen így le tudják-e csapni. ha valaki úgy hallgat ma minket, hogy mondjuk egy szülő, vagy rokon, vagy egy pedagógus tanár mondjuk az iskolában, vagy egy ifi munkás, mint te vagy. Tehát, hogy van ezzel a korosztállyal találkozása, ráhatása, látja azt, hogy az elköteleződéssel, és akkor most kifejezetten a párkapcsolati elköteleződéssel nehézsége, küzdelme van az ő ismerősének, gyerekének, diákjának. Ezek az emberek, akik így hallgatnak most minket, ők hogyan tudnak segíteni?
0: Hát most az én véleményemet fogom mondani, hogyha találkozol velünk az utcán vagy a gyülekezetben, itt vagyunk mi 20-as, 30-as éveit taposó fiúk, férfiak, fiatalok, és segíteni szeretném, mert látod, hogy valamivel küzdünk. Az első gondolatom az, hogy ne mondd meg, hogy mit kellene csinálnom. Az a helyzet, hogy az 5 éves kort már messze elhaladtuk, tehát pontosan tudjuk, hogy nincs olyan személy, aki meg tudná nekünk mondani, hogy nekem mit kellene csinálnom az életemben. És ez egy ijesztő dolog, ez felnőtté válásnak egy komoly kritikus pontja, elfogadni a tényt, hogy többé nincs olyan személy, amikit megkérdezhetnék, hogy pontosan mondja meg, hogy mit kell nekem csinálni. Nem csak azért, mert ezt most már neked illene tudnod, hanem mert nincs ilyen személy, aki ezt meg tudnál mondani, mert te egy egyedi személy vagy Isten előtt a Földön, és neked ezt meg kell találnod. Ha ezt megpróbálod nekem megmondani, akkor valahol a bizalomot meg is recsen, tehát ott a kapcsolatot elvész, mert akkor már valami baj van. Tehát akkor nem is értettél meg igazán, hogyha szeretnéd megmondani, hogy mit kell tennem, akkor azt hiszed, hogy tudod, hogy nekem mit kéne tenni, és akkor már igazából tudom, hogy nem értesz, tehát ott be is fogok zárni. A másik, hogy ne emlékeztess rá, hogy hol kellene tartanom az életben. Egyrészt, mert tudjuk, hogy ahogyan beszéltünk róla, hogy pont a mi generáción küzd azzal, hogy ez időben úgyis ki fog tolódni, és ez nem biztos, hogy baj vagy rossz, és ez nem biztos, hogy azért van, mert mi annyival rosszabbak vagyunk bárki másnál. Hanem egyszerűen más dolgokkal kell szembenéznünk, tehát a mi időnk az picit máshogy van beosztva. Ha csak arra emlékeztetsz, hogy mink nincsen még az életben, köszönjük szépen, de mi is tudjuk, és ez zavar minket is általában, úgyhogy nincs rá szükség, hogy valaki megmondja, hogy hol kellene tartanunk. Nem mondd meg, hogy mi a probléma, mert valószínűleg mellé fogsz lőni. Tehát, hogy az én életemben konkrétan mi a probléma, ez mondjuk kicsit összecseng a mit kellene csinálnommal is, hogy én hol vagyok úgymond elakadva, azt nem lehet ilyen két mondatos válaszokban megfogalmazni. Ez egy olyan komplex, összetett, gyerekkorból hozott kérdések, traumák, hiányok, Istenbe vetett hit, istenkép, emberkép, személyiség, fejlődés, formálódás témakör, hogy ez nem egy ilyen, hát az a te bajod, hogy, és akkor megmondjuk, hogy ott a probléma az életedben. Nem ennyire egyszerű sajnos. Szóval nem mondd meg, hogy mit kéne csinálnom, nem mondd meg, hogy hol kéne tartanom, és nem mondd meg, hogy mi az én bajom, mi az én problémám. Helyette viszont hallgass meg az illetőt. Elfogadatlanul, feltételezések nélkül, koncepció nélkül, elvárás nélkül, hogy majd az alapján, amit te mondasz, én megmondom, hogy mi a problémád, ülj le és hallgass meg. Mintha valaki egy történetet mesélne. Hallgass meg a fiatalt, hogy mit mesél az életéről. És az a helyzet, hogyha nem csak benne koncepció, hogy miért hallgatod meg, egyszerűen csak hallgatod, a fiatalok megnyílnak. Tehát mindenki, aki valamilyen problémával küzd, van benne egy segélykiáltás, hogy de jó lenne, ha valaki más is hallaná ezt, és úgy érezném, hogy nem vagyok ezzel egyedül. Ülj le mellé és hallgasd. Feltétel nélkül, cél nélkül, értelem nélkül csak hallgasd meg. Miközben hallgatod, esetleg, és vagy olyan bizalmi viszonyban vele, akkor tarthatsz tükröt. Ez nem azt jelenti, hogy megpróbálod elbújtatni azt, hogy szerinted mit kéne tennie, ügyes kérdésekbe csomagolva, hanem egyszerűen visszakérdezel, hogy jól értetted, amit ő mesélt. És ez sokszor egy olyan tükör, amit én nem értem, hogy mi történt, de a másik azt mondja, hogy ó, köszönöm szépen, most valamire rájöttem.
1: Ez nagyon-nagyon érdekes dolog. Én is a pszichológusomnál vettem észre ezt, hogy egy alkalmazott technika tulajdonképpen, hogy időközönként elismétli, vagy állítás formájában, vagy kérdés formájában, amit én mondtam. Nagyon érdekes, hogy mégis ez szolgál tükörként. Tehát nem találják fel a barátaink, vagy a pszichológusok a spanyol viaszt, tulajdonképpen csak egy kívülálló szemszögéből hallatják meg velünk a saját életünket, a saját kérdéseinket, tehát így forgatják vissza. Mégis jó tükör.
0: A munkám során is találkozok fiatalokkal, és most egy 18 éves fiatal fiú, egyébként világi, beszélgettünk, és elmesélte, hogy egy lányt elhívott randira. Meglátta az utcán, nagyon csinos volt, megtetszett neki, és ő volt olyan merész, hogy nem applikáción keresztül írt neki, hanem személyesen megkérdezte, hogy esetleg a telefonszámát megkaphatja-e.
1: És megkapta?
0: az még hagyján, de a hölgy mondta, hogy egyébként nem oda jár edzeni, mert hogy ő mintha látta volna már a konditeremben többször.
1: Na tessék.
0: Úgyhogy felkínálta neki, hogy menjenek el együtt edzeni, és utána elmentek megenni valamit az étterembe.
1: Hoppá!
0: Tehát nem csak, hogy telefonszámot kapott, de egy azonnali randi elfogadás is történt. És miután ez megtörtént, eznek ellenére azt mesélte, hogy hát őt lepte meg a legjobban, pedig, hogy egy lány mit akarna pont ő tőle. És mondtam neki, hogy figyelj, csak az alapján, amiteket nekem meséltél eddig, itt már egy ide jársz, mondom, jól tanulsz, céljaid vannak, vállalkozást akarsz indítani a barátaiddal, angol tanítasz, kétkezi munkában jártas, kertészkedik, valamilyen kertészeti cégnél segédmunkát végzett, emberekkel találkozol, vadászol a szabadidődben, ejtettél már el saját kézzel vadat. Mondom, miért ne gondolnád, hogy ezek nem vonzó tulajdonságok? És ezt az aha pillanatot, és igazából csak visszaszoroltam azt, amit ő mesélt nekem, és ezt az aha pillanatot, hogy azt mondja, ez most 5 évön ismeret így egy mondatban. És semmit nem csináltam, csak elismételtem, amit ő mesélt. És nem kellett elmondanom, hogy mit kéne gondolnia, csak visszatükröztem azt, amit ő mondott. Nagyon fontos itt a tükör, hogy a tükrözés nem azt jelenti, hogy elrejtem azt, ami az én véleményem, de kérdések formájában vezetem rá, hogy ő azt gondolja, amit szerintem gondolnia kéne, hanem egyszerűen tisztán azt tükrözni vissza, amit a másik mondott. Az az ideális, ha én fel sem fogom, hogy mi történt, csak ő távozik úgy a helyzetből, hogy tudja. És az utolsó, én még felírtam magamnak pontokat, az utolsó gondolat, hogy mesélj. Tehát miután meghallgattad, miután ő mesélt, esetleg mesélhetsz arról, hogy te hogy éltél át dolgokat. Ez nem, megint csak nem azt jelenti, hogy akkor az én tapasztalataim alapján melyikből foglak én most kioktatni téged, hanem mint egyik történetet a másik mellett elmeséled a sajátodat, mint az övétől független. Lehet, hogy lesz benne összecsengés, lehet, hogy teljesen nem. De ez kicsit ugyanúgy a bizalmat fogja építeni, és ő vizsgálhatja meg, hogy a te életedben talál-e olyat, ami az ő életében esetleg támpont lehet.
1: Szóval azt mondanád tanácsként, hogy hallgassuk meg a fiatalokat, tartsunk tükröt, és ha gondoljuk, akkor meséljünk a saját életünkből is történetet, hát ha azzal is tud valamit kezdeni.
0: És ebben a sorrendben.
1: Nagyon szépen köszönjük, Peti, ezt is, és egyáltalán azt, hogy ma a vendégünk voltál.
0: Én is köszönöm, hogy itt lettem.
1: Varga Péter volt ma a Kapocs.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna morzsa.
2: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Leállíthatják a paksi atomerőmű működését. Baktérium miatt ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal és párakapukkal segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. Akár már vasárnap újraindulhat az alkatrészhiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a Százhalombattai Dunamenti erőműben, tájékoztatott a helyszínről a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, hogy a Mavir folyamatosan kapcsolatban áll a nagyfogyasztókkal, hogy megbeszéljék, milyen mértékű önkéntes energiatakarékosságot vállalnak a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. A miniszterelnök kiemelte, hazánk energiaellátása stabil, és minden szomszédunktól importálunk áramot, amikor szükséges. Magyar Péter a paksi atomerőmű kapcsán közölte, hogy a kényszerű leállás 50 milliárd forintos plusz kiadást jelent az államnak. A paksi atomerőmű leállása esetén nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágításokat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, az intézkedés a közvilágítást nem, csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. A városvezető úgy fogalmazott, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. A döntéssel a tervek szerint jelentős mennyiségű energiát lehet majd megspórolni. A főpolgármester a díszkivilágított magánépületek tulajdonosait is hasonló takarékosságra kéri. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik. Ehelyett kutatási, valamint oktatás segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Rétvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. Ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. A rendszeres vízminőségvizsgálat során vett mintában ugyanis magas volt az E. coli baktérium aránya, közölte az önkormányzat. Hangsúlyozták, hogy a város másik két strandján kiváló a vízminőség. Vasárnapig a Libás strandon kedvezményes belépőkkel várják a fürdőzőket. Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: Update István Dániellel.
1: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél, összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kiterepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Be Love Budapest pár helyszínt, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellért hegy tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementés spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természete meg különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást. Bár a rámszakadék és a holdvilágárok a legismertebb szurdoktúrák Budapest környékén, ezek a helyszínek kiránduló időben zsúfoltabbak lehetnek, és nem is a legkönnyebbek. A Világ Budapest összegyűjtött néhány útvonalat, ahol hasonlóan vadregényes élményre számíthatunk, de nehézségek nélkül. Bár a nyári meleg, az aszályos időszak miatt a völgyeket kiváló patakokból nem biztos, hogy sokat látunk, az élmény, a hangulat és a hűvös enélkül is kellemes élményé teszi a túránkat. A remete szurdok az első állomás, ez a budai hegység második kerületi részén található, az Ördögárok időszakos patakja által kivájt, könnyen járató és látványos völgy. A meredek sziklafalak között kanyargó babakocsival is teljesítető tanösvény fő látványossága a szabadon látogatható remete barlang. Különlegessége a szurdok végén, remete szőlő szélén található pihenőpark, ahol egy régi telefonfülkében örkény egyperceseket hallgathatunk. A mindössze 20 perc alatt bejárható vadregényes völgy tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető, így tökéletes úti cél egy rövid, tartalmas fővárosi kiruccanáshoz. A Budai hegység kevésbé ismert szurdokvölgye, a következő állomásunk a Mária szurdok, amely mindössze 1 kilométer hosszú. Érdemes útba ejteni, ha rövid, hangulatos túrát keresünk, mivel igen szép, legérdekesebb része a Mária kegyhelyként is ismert Szikla együttes, a szurdokon Zarándok út is keresztül vezet. A kegyhely a szocializmus évei alatt sokat szenvedett, a vallásos érzülettel érkezők elriasztására felrobbantották a kis barlangba épített kápolnát, és dökkutat is ástak a közelben, illetve a hely nevét is megváltoztatták. Mindez szerencsére már a múlté, a rövid túrát pedig érdemes lehet akár a Csiki-hegyek körtúrával is összekötni. A következő a Deraszurdok. A Piris-Szentkereszt határában fekvő Deraszurdok nagyjából 1,5 kilométeres útvonalát a Derapatak vájta ki. Látványos mészkőfalak között kis hidakon át kalandozhatunk, a rövid 30-40 perc alatt bejárható tanösvény mellett parkolót is találunk, így kiváló úti cél családoknak és kirándulóknak a Pirisben. A szurdokot kiváló patakot többféle névvel illetik, a Dera a környék Rácz lakosságától származott, ez ugyanis szakadékot, azaz rést jelent szerbül. Irány az erdőanyai tanösvény. Ez szűk és rejtelmesen sötét szurdokát a visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területéről érhetjük el. Belépőt is kell váltanunk, amit a forgalmas Apátkúti völgyben található ördögmalom étteremben tehetjük meg 1200 forintért nyitva tartási időben. Készpénz legyen nálunk. Ha megvan a jegy, akkor irány a jóval csendesebb fűvészkert, amelynek egy félreeső szegletében találjuk a tanösvényt. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy 3,5 kilométer hosszú, párás, nedves mikroklíma uralkodik körülötte. Különlegessége a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örök erdőgazdálkodás alapjait fektették le, így a fák kivágása nélkül egy valódi, érintetlen őserdőképe tárul elénk. A plusz egy pedig a vasas szakadék, bár hivatalosan nem szurdokvölgy, hiszen nem folyóvájta, drámai sziklákkal határolt fala miatt mégis ide kívánkozik a vasas szakadék és a belőle nyíló bajós hangulatú barlang, amely a Visegrádi hegységben 15 millió éve lezajlott vulkánkitörések eredményeként jött létre. Az impozáns hasadékot csodás túra keretében tudjuk megtekinteni, csak Szentendrék kell elmennünk ehhez, az Annavölgyi vízes és megtekintésével is összeköthetjük a túrát. Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Villa Budapest 3 olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most 3 olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan többfelé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegessé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb domban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis-György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Alföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltöltetünk, de egy körséta is megteszi. Visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó, szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonza a kimelegedett bringást. Kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember.

0: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Felkészült Budapest a tartós hőhullámra. Szombattól drágul a taxizás Budapesten. Másfél évszázados tigris történetet idézett fel a budapesti állatkert. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Felkészültek a fővárosi szolgáltatók és intézmények a következő napokban várható tartós hőségre. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy az előrejelzések szerint a meleg időjárás várhatóan keddig vagy szerdáig kitart, ezért több intézkedést is életbe léptetnek. A rekord alacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek továbbra is biztosítani tudja Budapest ivóvíz ellátását, így jelenleg nincs szükség vízkorlátozásra. A főpolgármester tájékoztatása szerint a város szükség kutyait is üzembe helyezik, hogy a lakosság könnyebben juthasson ivóvízhez. A budapesti közművek szükség esetén megkezdi a villamos sínek locsolását, hogy a nagy meleg ne okozzon károkat a pályában. A harmadfokú hőségriasztás miatt a Budapest közút az aszfaltozási munkákat az éjszakai órákra átütemezi, ezzel is csökkentve a dolgozók terhelését és a forgalmi fennakadásokat. A hőség idején a legforgalmasabb budapesti pályaudvarokon ivókutak is segítik az utazókat. A főváros arra kéri a lakosságot, hogy a következő napokban fokozottan figyeljenek a megfelelő folyadékbevitelre, és lehetőség szerint kerüljék a tartós napon tartózkodást a déli órákban. Szombattól emelkednek a budapesti taxi tarifák. A módosítás értelmében az alapdíj 1100 forintról 1300 forintra nő. A kilométerenként fizetendő díj 440 forintról 520 forintra emelkedik, a várakozási díj pedig percenként 110 forint helyett 130 forint lesz. Az Országos Taxis Szövetség elnöke Metál Zoltán szerint a díjemelés azért vált szükségessé, mert a fővárosi tarifák 3 éve változatlanok, miközben a szolgáltatók költségei folyamatosan emelkedtek. Mint mondta, az infláció követő kisebb mértékű emelés korábban elmaradt, ezért most egyszerre kellett módosítani az árakat. A taxisok kiadásait az elmúlt években jelentősen növelte az üzemanyag drágulása, a biztosítások, az adók, a járművek beszerzési ára és a fenntartási költségek emelkedése. A szakmai szervezet szerint ezeket a többletköltségeket már nem lehet tovább átvállalni. Metál Zoltán hozzátette, hogy a szakmán belül nincs teljes egyetértés az áremelés mértékéről. Vannak, akik túl magasnak, mások viszont még mindig alacsonynak tartják az új tarifákat. Ugyanakkor úgy véli, hogy a budapesti díjak még így is elmaradnak több hazai nagyváros és számos európai település tarifáitól. A szövetség elnöke szerint a külföldi turisták jellemzően kevésbé árérzékenyek, mivel többnyire mobil alkalmazásokon keresztül rendelnek taxit, és az ott megjelenő összeget fizetik ki. A magyar utasok viszont jobban figyelik az árakat, ugyanakkor a taxis szolgáltatóknak a növekvő költségek mellett elengedhetetlenné vált a díjak módosítása. Halálos munkahelyi baleset történt szerdán a Semmelweis Egyetem Rókus Egészségközpontjánál. Az intézmény tájékoztatása szerint egy külső vállalkozó által megbízott ipari alpinista dolgozott az épület homlokzatán, amikor eddig tisztázatlan körülmények között lezuhant. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A tragédia pontos okát és körülményeit a hatóságok vizsgálják. A baleset miatt az egészségközpont főbejáratát ideiglenesen lezárták. Az intézmény ugyanakkor közölte, hogy a betegellátás folyamatos és zavartalan maradt. A Duna medrében kerékpározott Budapesttől egészen Vácig a Magyar Kerékpáros Klub elnöke. Szokatlan kerékpár túrát tett a rekord alacsony dunai vízállás miatt a Magyar Kerékpáros Klub elnöke. Kürti Gábor a folyó kiszáradt medrében indult útnak Budapestről és egészen Vácig jutott kerékpárral. A klub elnök a közösségi oldalán számolt be a különleges túráról. Elmondása szerint korábban már a Velencei tó alacsony vízállása is felvetette benne az ötletet, de arra számított, hogy egy ilyen út csak ősszel válhat lehetővé. A Duna rendkívüli apadása azonban most váratlanul megteremtette a lehetőséget. Kürti Gábor szerint induláskor még nem lehetett tudni, hogy meddig járható a meder, ezért a cél az volt, hogy legalább addig jusson el, ameddig néhány héttel korábban a folyón leúszott, vagyis a Váci kompig. A túra végül sikerrel zárult. A rendkívül alacsony vízállás az elmúlt napokban több helyen is látványosan átalakította a Duna medrét. Budapestnél történelmi mélypont közeli értékeket mértek, a folyóból zátonyok és sziklák emelkedtek ki, ami jól mutatja a tartós csapadékhiány és a hőség hatását. A szakemberek ugyanakkor továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízállás ellenére a Duna medrében fokozott óvatosságra van szükség, mert a terület sok helyen nehezen járható, és a vízmélység is hirtelen változhat. Bomba gyanús második világháborús szerkezetek kerültek elő az érdi Dunaparton. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezeteket találtak az érdi Dunaparton. A bejelentésről Érd polgármestere Csőzik László számolt be, aki szerint a rendkívül alacsony vízállás miatt váltak láthatóvá a mederben rejtőző eszközök. A tájékoztatás szerint az egyik bombagyanús szerkezet a visszahúzódó Duna medréből bukkant elő, egy másikat pedig a part közelében a vízben találtak. A helyszínre rendőrök érkeztek, akik biztosították a területet, miközben a tűzszerészek beavatkozására vártak. Azt egyelőre nem erősítették meg hivatalosan, hogy valóban második világháborús robbanótestekről volt-e szó. A szerkezetek azonosítását és a szükség esetén hatástalanítását a Magyar Honvédség tűzszerész szakemberei végzik. A bomba gyanús leletek előkerülése összefügghet a Duna történelmi mélypont közeli vízállásával. Az elmúlt napokban a tartós hőség és a csapadékhiány miatt rekord közeli alacsony vízszintet mértek, ez pedig számos korábban a víz alatt lévő területet tett láthatóvá. A rendkívüli vízállás nem csak ilyen leletek előkerüléséhez vezethet, hanem a hajózást is nehezíti. Több dunai szakaszon korlátozásokat vezettek be, ezért a szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy bombagyanús tárgy észlelése esetén semmiképpen se nyúljanak hozzá, hanem azonnal értesítsék a rendőrséget. A Tigrisek Világnapja alkalmából a Fővárosi Állat és Növénykert felidézte a csíkos nagymacskák csaknem 150 éves budapesti történetét. A visszatekintés egyben a hamarosan esedékes 160. születésnapját ünneplő intézmény jubileumi programsorozatához is kapcsolódik. Az első tigrisek 1876-ban érkeztek a Városligetbe, amikor elkészült az állatkert első nagymacskaháza. Az épületet Hausmann Alajos tervei alapján építették, a két állatot pedig Batthyány Elemér gróf ajándékozta az intézménynek. A szakemberek szerint ezek a példányok feltehetően bengáli tigrisek voltak. Az állatkert történetében az elmúlt másfél évszázad során több tigris alfa is megfordult. Különleges emlék az 1959-ben született Nahár, amelyet a szakemberek a mára kihalt jávai tigris egyik utolsó ismert képviselőjeként tartanak számon. Napjainkban egy szibériai tigris család él a budapesti állatkertben. A 2025-ben született ikerkölykök, köztük a nőstény Léna, édesanyjukkal Ágnessel láthatók együtt, míg az apuállat Darius a szomszédos kifutóban él. A tigrisek az India ház és a Mérges ház közötti bemutatóhelyen tekinthetők meg. A Fővárosi Állat és Növénykert augusztus 9-én ünnepli majd fennállásának 160. évfordulóját. Az intézmény a jubileum alkalmából egész évben olyan programokkal és ismeretterjesztő összeállításokkal várja a látogatókat, amelyek bemutatják az állatkert gazdag történelmét és legérdekesebb lakóit. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a paksi atomerőművet. Hátrányos helyzetű gyerekek iskola kezdését segíti a Caritas. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal is. Várhatóan teljesen leáll a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az ország energiaellátása stabil, mozgósítják a tartalékokat, az áramimport pedig szükség esetén minden szomszédos országból biztosított. Hozzátette, folyamatosan egyeztetnek a nagyfogyasztókkal az energiatakarékosságot segítő leállásokról, míg a lakosságtól ismét felelősségteljes energiafelhasználást kérnek. Közben a kormányfő beszámolt arról is, hogy akár már vasárnap újraindulhat az alkatrész hiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a Százhalombattai Dunamenti erőműben. Megszűnik a Klebelsberg központ középirányítói funkciója az oktatásban. Ezt is a kormányfő jelentette be. Magyar Péter hangsúlyozta, a tankerületi vezetőket ezentúl nyílt pályázaton választják ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. A politikus bírálta, hogy a jelenlegi tankerületi vezetőket elbocsátják. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Azok a diákok, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, jövő péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére, az e-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Változik az országos jégkármérséklő rendszer működése, jelentette be az agrárminiszter. Bóna Szabolcs elmondta, a megyék többségében szüneteltetik az úgynevezett jéger technológia használatát, mivel a gazdák nagyobb része az Agrárközgazdasági Intézet felmérése alapján ellenzi a működtetést. Hozzátette, hogy több dunántúli megyében, például Vasban és Somogyban azonban a használat folytatása mellett döntött a többség. Tanszertámogatással és hosszú távú mentorprogrammal is segíti a nélkülöző diákokat a Katolikus Caritas. A szervezet minden évben több ezer tanulónak juttat az iskola kezdéshez szükséges felszereléseket. Idén azonban még nagyobb hangsúlyt fektetnek a mentorálásra, korrepetálásra, tehetséggondozásra. A segélyszervezet iskola kezdési akciója szeptember közepéig tart. A szervezet munkáját a 13-56-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal vagy online bármilyen összeggel lehet támogatni. Fokozódik a kánikula, sok napsütéssel eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Hey, I'm Brandon Lake, and this is the story behind the song Miracle Child. There's an opening lyric, and it says, I shouldn't be alive.
1: A zené melején arról énekelek, hogy igazából nem is kellene élnem. Az igazság az, hogy ez az én igaz történetem. A szüleimnek 6 vetélése volt előttem. Ezek után tulajdonképpen nem is kellene élnem, de ők ragaszkodtak ahhoz az ígérethez, amit az Úrnak tettek, hiszen Isten azt mondta nekik, hogy szülők lesznek, és én leszek az első szülöttük. Azóta még egy öcsém és egy húgom is született, élnek és virulnak, ezért is szerettem volna ezt a dalt. Szóval szeretném, ha ez a történet nekik is bátorítás lenne, hogy ti is mind a ketten csoda gyerekek vagytok, Isten számára nincs lehetetlen.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Összesen 13 intézmény vesz részt idén az állatkertek éjszakáján, melynek ezúttal az állatvilág tényei és tévhitei lesznek a középpontjában. A rendhagyó programokkal jelentkező eseményt augusztus 28-án rendezik meg. Vajon tényleg vak a vakond, a sün valóban almát hord a tüskéin, a denevérek belegabajodnak az emberek hajába, többek között ezekre a kérdésekre is választ kaptatnak mindazok, akik ellátogatnak az állatkertek éjszakája programjaira, ahol idén a tények és a tévhitek az állatvilágban a fő téma. Az állatokkal kapcsolatban ugye számtalan legenda, félreértés és generációról generációra öröklődő történet él a köztudatban. Az állatkertek éjszakája programhoz csatlakozó 13 intézmény szakemberei ezen az estén látványos bemutatókon, izgalmas előadásokon és interaktív programokon keresztül mutatják be, mi igaz ezekből és mi csupán mítosz. A budapestiek és környékbeliek számára a fővárosi állat és növénykert, a budakeszi vadaspark, valamint a veresegyházi medve otthon lehet majd elsősorban érdekes. Először a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként lesz látható a Queen emblematikus 1986-os budapesti koncertjéről készült korszakos mozifilm 4K-ban felújítva. Az alkotást a Sony Music Vision megbízásából az NFI Filmarchívum és Filmlabor, valamint Peter Jackson csapata a Park Road újította fel. Szeptember 15 és 20 között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a restaurált klasszikusok nemzetközi fesztiválját fővárosi helyszíneken. Az ősz kihagyhatatlan filmünnepe restaurált ikonikus filmeket tűz műsorra. Kiemelt témái közt lesz az 56-os forradalom 70. évfordulója is. Pontosan 40 évvel ezelőtt, 1986. július 27-én a világ egyik legnépszerűbb zenekara, a Queen, 80 ezer néző előtt lépett fel a Népstadionban. A becslések szerint a koncertet a falakon kívül további 45 ezer ember hallgatta. A végnapjait élő szocializmus budapesti gigakoncertjéből felejthetetlen generációs élmény lett, és azért is emlékezetes világszerte, mert a zenekar ekkor lépett fel először a Vasfüggöny mögött a Keleti blokkban. A magyar filmszakma összefogásával és kiválóságainak közreműködésével a Zsombolyai János rendezésében elkészült Queen Budapest című koncertfilm örökítette meg az ikonikus eseményt. A világsztárok utazását és a koncertet számos operatőr rögzítette, összesen 17 kamerával 35 mm-es filmre. A koncert teljes felvétele mellett a Queen budapesti tartózkodása során forgatott jelenetek is láthatók, köztük az ünnepelt sztárok megérkezése Budapestre szárnyas hajóval, szentendrei és budapesti séták, önfeled gokártozása a Hungaroringen. A Sony Music Vision és a Nemzeti Filmintézet együttműködésének köszönhetően az 1986-ban a magyar fővárosban felvett koncertfilm a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként lesz látható először, teljes körűen felújítva szeptember 15-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A Liget Budapest és a Pavilon kert a kiemelkedő látogató érdeklődésre tekintettel augusztus 19-ig meghosszabbítja az ingyenes Városligeti kertmozi programját, melyben mások mellett helyet kapott a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak és a Ponyva regény is. A Pavilon kert közleménye szerint a június elején elindult vetítés sorozat az elmúlt két hónapban nézők ezreit vonzotta a Városligetbe. A 100 éves fák lombjai alatt kialakított szabadtéri moziban kultikus klasszikusok, romantikus közönségkedvencek és családi filmek várták az érdeklődőket. A programot meghosszabbították tehát augusztus 19-ig.
0: Programajánlót hallottak. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
2: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a paksi atomerőművet. Hátrányos helyzetű gyerekek iskola kezdését segíti a Caritas. Jó reggelt kívánok, Szejfrid Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal is. Várhatóan teljesen leáll a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az ország energiaellátása stabil, mozgósítják a tartalékokat, az áramimport pedig szükség esetén minden szomszédos országból biztosított. Hozzátette, folyamatosan egyeztetnek a nagyfogyasztókkal az energiatakarékosságot segítő leállásokról, míg a lakosságtól ismét felelősségteljes energiafelhasználást kérnek. Közben a kormányfő beszámolt arról is, hogy akár már vasárnap újraindulhat az alkatrészhiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a Százhalombattai Dunamenti erőműben. Megszűnik a Klebelsberg központ középirányítói funkciója az oktatásban. Ezt is a kormányfő jelentette be. Magyar Péter hangsúlyozta, a tankerületi vezetőket ezentúl nyílt pályázaton választják ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. A politikus bírálta, hogy a jelenlegi tankerületi vezetőket elbocsátják. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Azok a diákok, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, jövő péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az e-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Tanszertámogatással és hosszú távú mentorprogrammal is segíti a nélkülöző diákokat a Katolikus Karitász. A szervezet minden évben több ezer tanulónak juttat az iskola kezdéshez szükséges felszereléseket. Idén azonban még nagyobb hangsúlyt fektetnek a mentorálásra, korrepetálásra, tehetséggondozásra. A segélyszervezet iskola kezdési akciója szeptember közepéig tart. A szervezet munkáját a 13-56-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal vagy online bármilyen összeggel lehet támogatni. Változik az országos jégkármérséklő rendszer működése, jelentette be az agrárminiszter. Bóna Szabolcs elmondta, a megyék többségében szüneteltetik az úgynevezett jéger technológia használatát, mivel a gazdák nagyobb része az Agrárközgazdasági Intézet felmérése alapján ellenzi a működtetést. Hozzátette, hogy több dunántúli megyében, például Vasban és Somogyban azonban a használat folytatása mellett döntött a többség. Fokozódik a kánikula, sok napsütéssel eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható.
0: Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Tovább fokozódik a hőség. Biztonságos hazánk energiaellátása. Holnap lesz a Balaton átúszás. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A munkahelyeken szükséges óvintézkedésekre hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos emlékeztetett rá, hogy a folyadékveszteség pótlása érdekében mindenhol megfelelő hőmérsékletű ivóvizet kell biztosítani a munkavállalóknak, meg kell oldani a rendszeres pihenőidő beiktatását, valamint a klímaberendezések hatékonyságát a megszokottnál gyakrabban kell ellenőrizni. Hamarosan teljesen leállhat a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az ország energiaellátása stabil, mozgósítják a tartalékokat, az áramimport pedig minden szomszédos országból biztosított. Közben akár már vasárnap újraindulhat az alkatrész hiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a Százhalombattai Duna menti erőműben, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a MAVIR folyamatosan kapcsolatban áll a nagyfogyasztókkal, hogy megbeszéljék, milyen mértékű önkéntes energiatakarékosságot vállalnak a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. A paksi atomerőmű leállítása nem veszélyhelyzet, minden lépés a legszigorúbb biztonsági előírások szerint előre kidolgozott rend alapján történik, jelentette ki a gazdasági és energetikai miniszter, aki Magyar Péter miniszterelnökkel a helyszínen tekintette meg a nukleáris létesítmény állapotát. Kapitány István közölte, hogy a kormányzati intézkedések mellett a teljes magyar lakosság összefogására van szükség. Ezért azt kérte, hogy aki megteheti, a nagy áramfogyasztással járó tevékenységeket, különösen az elektromos autók töltését és a légkondicionálók használatát az esti csúcsidőszakon kívülre időzítse. A paksi atomerőmű leállása esetén nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágításokat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy az intézkedés a közvilágítás nem csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. A városvezető úgy fogalmazott, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. Ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. A rendszeres vízminőségvizsgálat során vett mintában ugyanis magas volt az E. coli baktérium aránya, közölte az önkormányzat. Hangsúlyozták, hogy a város másik két strandján kiváló a vízminőség. Vasárnapig a Libás strandon kedvezményes belépőkkel várják a fürdőzőket. Megtartják holnap a Balaton átúszást, amit két héttel ezelőtt a nagy szél miatt halasztottak el. Az 5200 méteres távra vállalkozó úszók segítésére Lév Fülöp és Balatonboglár között 50 méterenként vitorlások horgonyoznak a verseny ideje alatt.
0: Időjárás.
1: Fokozódik a kánikula, sok napsütéssel és eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Július utolsó napján, július 31-e van is péntek, úgyhogy jó hétvégét is mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel. Már is startol a Budapest Update, hogyha már július 31-e kezemben a kalendárium, mindjárt kinyitjuk, hogy mi minden történt a mai napon, és aztán jönnek a budapesti aktualitások, nem túl jó hírrel indulunk, drágul a taxizás, hogy mennyire, ezt nem sokára elmondom majd, illetőleg olyan kevés a víz a Dunában, hogy a kiszáradt mederben Budapesttől Vácig biciklizett a kerékpáros klub elnöke. Mindjárt jönnek a részletek.
0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: way I do.
1: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
2: Már is nyílik a kalendárium a kezeim között, hogy megtudjuk, hogy július utolsó napja, a július 31-e mi mindenről híres. 117 éve született például Halasi Olivér, kétszeres olimpiai bajnok, vízilabdázó, úszó sportoló. Halasi tagja volt az 1932. évi Los Angeles-i és a 36. évi berlini olimpián aranyérmet nyert vízilabda csapatnak. Részese volt 31-ben a párizsi, 34-ben a magdeburgi és 38-ban a londoni Európa-bajnokságon elért győzelmeknek. 91-szeres válogatott volt, emellett úszásban is jelentős sikereket ért el. 1931-ben Párizsban az 1500 méteres gyorsúszásban lett Európa-bajnok, 26 és 38 között tucatnál is több országos bajnoki címet szerzett. 31-ben Párizsban az 1500 méteres gyorsúszás döntőjét és a vízilabda döntőt csak 2 óra választotta el egymástól. Eredményeinek sportértékét külön növelte, hogy gyermekkori közlekedési baleset következtében egyik lába csonka volt. 1946-ban ő és a sofőrje rablógyilkosság áldozata lett. 113 éves Selmecbányán született a mai napon Kosári Domokos történelemtudós. Ő 41-ben hozta létre a Teleki Pál Intézetet, a mai Történettudományi Intézet elődjét. Elsősorban az új és a legújabb kori magyar történelem kérdéseivel foglalkozott. 1946-tól az újkori magyar tanszék professzora volt, de 49 végén menesztették az egyetemi oktatómunkából és az egész szakma területéről. Ebben az időszakban állította össze a történészek számára mai napig alapművenek számító ideológiamentes munkáját, a Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába című 3 kötetes tanulmányt. Az 1956-os forradalom idején a Magyar Történészek Nemzeti Bizottságának elnöke volt, ezért 1958-ban 4 év börtönre ítélték, de 2 év múlva amnestiával szabadult. 91 éve Hódmezővásárhelyen született Antal Imre, Erkel Ferenc díjas zongoraművész, újságíró, műsorvezető, riporter. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola elvégzése után az Országos Filharmónia ösztöndíjasa lett, és szólistájaként 6 nemzetközi díjat nyert. Betegsége miatt pályát kellett módosítania. 72-től az MTV főmunkatársaként dolgozott, riporter, műsorvezető, konferencié és jellemszínész volt. Érdemes művész, SZOT, Erkel Ferenc és Opus díjat kapott, főműve a Panni, Emlékek, Élmények, Kalandok. 85 éve született szintén a mai napon Pályer András, Emerton díjas zeneszerző énekes, aki a Gedeon bácsi és a Felmegyek hozzá zenéjét szerezte. 61-től a magyar könnyű zenei élet meghatározó alakja volt szerzőként és előadóként is. Dalai olyan előadóknak hozott sikert, mint Németh Lehel, Zárai Márta, Vámosi János, Kós János, Zalatnai Cini, Aracki László, Konz Zsuzsa, Szécsi Pál, Korda György, Katona Klári, Komár László. Hofi Géza első sikeres nagylemezének jelentős részét is ő írta. Az együttesek közül az Omega, az Illés, a Bergendi Együttes, valamint a Magyar Rádió Big Bandje, a Cartoon Club Singers, Republik is játszott Pályer dalokat. 78 éve nyílt meg az úttörő vasút, ahol a vasutas szolgálatot gyerekek látják el a mai napig. A keskeny nyomtávú 760 mm-es kisvasút költségtakarékosság céljából 3 részletben készült el. Építését 1948. április 11-én kezdték a Széchenyi hegyen, és a rohammunkában elkészült első 3 kilométeres szakaszt 48. július 31-én nyitották meg. Egy év múlva fejeződött be a második szakasz építése, a Sármári leget, ma Szép Juhászni állomásig, ezt 1949. június 24-én adták át. 1950. augusztusában készült el a Széchenyi hegy is, hűvös völgy közötti teljes szakasz 11,2 kilométeres pályával, melyet 1950. augusztus 19-én avattak fel, és másnap meg is indult rajta a forgalom. A kisvasút 1990. március 31-e óta gyermekvasút néven működik. A mai napon már igazi hőség várható, akár 35 fok feletti értékekkel, csapadékra egyáltalán nem kell számítani, és a folytatásban is hasonlóan meleg idő várható. Közben drágul a taxizás a fővárosban, illetőleg rekord alacsony a Duna, ennek köszönhetően pedig a kiszáradt mederben Budapesttől Vácig biciklizett a kerékpáros klub elnöke. Mindjárt mondom a részleteket.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai napon a főváros kapcsán. Drágul a taxizás, például az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130-ra nő. Továbbá bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így ha a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, illetve onnan utazunk taxival, akkor az alapdíj 2100 forint. Akár 160 új alacsonypadlós trolibusz érkezhet Budapestre. A Budapesti Közlekedési Központ, a BKK megteremtette a lehetőségét annak, hogy a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén összesen 160 új, környezetbarát alacsonypadlós trolibusszal gyarapodjon a fővárosi flotta, közölte a társaság. A BKK aláírta a járműbeszerzésről szóló keretmegállapodást a közbeszerzési eljárása nyertes Electrobus Europe ZRT Jutong párossal, így a forrás rendelkezésre állás akar folytatódhat a budapesti járműpark fejlesztése, tovább javítva a fővárosi közösségi közlekedés színvonalát. A keretmegállapodás hatályba léptetéséhez a szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül biztosítani kell a kötelezettségvállalással érintett 40 jármű, 16 szóló és 24 csuklós trolibusz megrendeléséhez szükséges fedezetet. Közben olyan kevés a víz a Dunában, hogy a kiszáradt mederben Budapesttől Vácig biciklizett a kerékpáros klub elnöke. Június elején még a Velencei Tavon sétált át a magyar kerékpáros klub elnöke, most Kürti Gábor Dezső a Duna kiszáradt medrében biciklizett. A férfi Facebook posztja szerint a munkahelyére bringázott be, aztán délután 16:30 körül indult el a fővárosból Vácra, az alacsony vízállású Duna mellett a mederben. A Velencei tó rekordvízes átsétálásakor már tervezgettem azt, de a dunai vízszint rekordot ekkor még őszre vártam. Reggel meglepve néztem a vízügyi oldalon a váratlan szintesést, írta. Kedreggel valóban megdőlt a vízállás negatív rekordja Budapestnél, 30 centit mutatott a vízmérce. A Duna, ha valamiért, legkisebb vízállása Budapestnél 33 cm volt 2018. október 25-én. Az alacsony vízállás miatt több olyan szakasza is van a folyónak, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni. A fővárosi szakaszon is korlátozásokat vezettek be. Mostanában nem várható vízszint emelkedés, mert a dunai vízgyűjtő területeknél nem várható jelentős csapadék a következő napokban. A velencei tó vízszintje sorra dönti a negatív rekordokat. Nagyjából egy méternyi víz hiányzik a tóból, néhány hete konkrétan át lehetett sétálni rajta. A Duna mellett a Tisza vízállása is rekordokat közelítően alacsony, miközben a hegységeinkben sorra száradnak ki a patakok. Közben pedig az ország 89%-án közepes vagy annál súlyosabb aszály van. Nyilvánosságra hozták a budapesti atlétikai virágdöntő menetrendjét. Szeptember 11 és 13 között rendezik meg Budapesten az atlétikai világdöntőt, amelyre a szervezők 3 napnyi izgalmas versennyel készülnek. A programban összesen 28 döntő szerepel a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Az első versenynapon a közönség olyan világcsúcs tartókat láthat majd, mint a rúdugró Armand Duplantis, a magasugró Jaroslava Mahucsik és a gátfutó Jakobi Tarpe. A középső estén a sprint sztárok következnek, köztük Noah Lyles és Marissa Jefferson Woodham, továbbá a női 800 méteren Keely Hutchison, Audrey Vero és Femke Bol. A zárónapon futhat 1500 méteren az augusztus 10-én rajtoló birminghami Európa-bajnokságon visszatérő Jakob Ingebrigtsen, továbbá a 400 méteres gátfutás világ csúcs tartója Karsten Warholm. A nyitónapon a program 19 óra 8 perckor kezdődik, az utolsó versenyszám pedig 21:49-kor rajtol. A további két napon 18 óra 8 perckor kezdődnek a küzdelmek, a zárószámokra pedig 20:49-kor kerül sor. A három nap alatt összesen 28 döntőt rendeznek a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Az ügyességi számokban, valamint az 1500 és 5000 méteres távokon közvetlenül döntőket tartanak, míg a 800 méteres és az annál rövidebb futószámokban elődöntőket is rendeznek a versenyzők számára. A budapesti esemény a sportág legjobbjait vonultatja fel, a nézők pedig 3 napon keresztül követhetik figyelemmel a kiemelt nemzetközi mezőny teljesítményét. Egy 40 évvel ezelőtt forgatott egyedülálló koncertfilm világpremiérére kerül sor szeptember 15-én a Budapest Klasszikus Film Maratonon. A Queen Budapest a világhírű zenekar utolsó filmre rögzített élő színpadi produkciójába enged betekintést, ami egyben az első olyan nyugati stadionkoncert is volt, amelyet a Vasfüggöny mögött rendeztek. 1986. július 27-én zsúfolásig megtelt a Népstadion nézőtere, hiszen a világhírű brit rock együttes a Queen The Magic Tour elnevezésű turnéjának Budapest budapesti koncertjére. Az átlagosan 200 forintért értékesített jegyek szinte pillanatok alatt elfogytak. Amint egy 70-80 ezer néző között szép számmal akadtak a szomszédos szocialista országból érkező, mások mellett cseh, lengyel és kelet-német rajongók is, hiszen ez volt az első alkalom, hogy egy élvonalbeli nyugati rockzenekar stadionkoncertet adott a Vasfüggöny mögött. A rock történelmi esemény legemlékezetesebb pillanata pedig az volt, amikor Freddie Mercury a tenyeréből puskázva magyarul énekelte el a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt. Drum & Bass Fesztivált rendeznek szeptemberben a Budapest Parkban. Szeptember 13-án a Maximum Drum & Bass Daytime Rave keretében a műfaj meghatározó előadói érkeznek Magyarországra. A rendezvény a stílus különböző korszakait és irányzatait öleli fel a délutáni óráktól kezdődően. A fellépők a legfrissebb új hullámos hangzásoktól a sötétebb neurofunk irányzatokig fedik le a műfaj palettáját. A szervezők tájékoztatása szerint a nagy színpad egyik legkiemelkedő produkciója az osztrák trió, azaz Camo and Crew és a Mayfest közös szettje lesz. A 15 órakor induló buliban a nagy színpad leginkább várt produkciója az előbb említett felállás. Az osztrák trióban a Camo and Crooked dallamos, mégis dinamikus és részletgazdag stílusa jól kiegészíti Mayfest kiméletlen mérnöki pontosságú neurofunk energiáját. Mint a szervezők írták, a Drum & Bass történelme elevenedik meg Ronnie Size és Crust B2B szettjében. Ezek az előadók a Full Cycle kiadó úttörőiként a 90-es évek óta képviselik a Jungle és a lüktető Bristol Drum & Bass alapjait. A Fly Dubai július 31-től újra üzemelteti Dubai és Budapest közti járatait, heti három alkalommal szerdán, pénteken és vasárnap. A tervek szerint október 25-től pedig napi rendszerességgel repül majd a társaság, mindenről a Telex írt. A Fly Dubai átmeneti menetrendi és operatív okokra hivatkozva még június elején függesztette fel július végéig Dubai és Budapest közötti járatait. A légitársaság budapesti járatai február végén az iráni konfliktus miatt álltak le, majd május 22-től újra elérhetővé váltak. Kezdetben csak hetente háromszor a megszokott napi járat visszaállítását június végére tervezték. Az új közvetlen járat a Fly Dubai és az Emirates közötti együttműködés keretében valósul meg. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Tovább fokozódik a hőség. Biztonságos hazánk energiaellátása. Holnap lesz a Balaton átúszás. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A munkahelyeken szükséges óvintézkedésekre hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos emlékeztetett rá, hogy a folyadékveszteség pótlása érdekében mindenhol megfelelő hőmérsékletű ivóvizet kell biztosítani a munkavállalóknak, meg kell oldani a rendszeres pihenőidő beiktatását, valamint a klímaberendezések hatékonyságát a megszokottnál gyakrabban kell ellenőrizni. Hamarosan teljesen leállhat a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az ország energiaellátása stabil, mozgósítják a tartalékokat, az áramimport pedig minden szomszédos országból biztosított. Közben akár már vasárnap újraindulhat az alkatrész hiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a Százhalombattai Duna menti erőműben, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a MAVIR folyamatosan kapcsolatban áll a nagyfogyasztókkal, hogy megbeszéljék, milyen mértékű önként

0: mentes energiatakarékosságot vállalnak a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. A paksi atomerőmű leállítása nem veszélyhelyzet, minden lépés a legszigorúbb biztonsági előírások szerint előre kidolgozott rend alapján történik, jelentette ki a gazdasági és energetikai miniszter, aki Magyar Péter miniszterelnökkel a helyszínen tekintette meg a nukleáris létesítmény állapotát. Kapitány István közölte, hogy a kormányzati intézkedések mellett a teljes magyar lakosság összefogására van szükség. Ezért azt kérte, hogy aki megteheti, a nagy áramfogyasztással járó tevékenységeket, különösen az elektromos autók töltését és a légkondicionálók használatát az esti csúcsidőszakon kívülre időzítse. A paksi atomerőmű leállása esetén nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágításokat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy az intézkedés a közvilágítás nem csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. A városvezető úgy fogalmazott, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. Ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. A rendszeres vízminőségvizsgálat során vett mintában ugyanis magas volt az E. coli baktérium aránya, közölte az önkormányzat. Hangsúlyozták, hogy a város másik két strandján kiváló a vízminőség. Vasárnapig a Libás strandon kedvezményes belépőkkel várják a fürdőzőket. Megtartják holnap a Balaton átúszást, amit két héttel ezelőtt a nagy szél miatt halasztottak el. Az 5200 méteres távra vállalkozó úszók segítésére Rév Fülöp és Balatonboglár között 50 méterenként vitorlások horgonyoznak a verseny ideje alatt.
1: Időjárás.
0: Fokozódik a kánikula, sok napsütéssel és eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: Ez a Manna FM Budapest Update István Dániellel.
1: Kik készítették a templomok és a sírok díszeit, és mennyi megbecsülés övezte az ókori egyiptomi művészeket? Hogyan dolgoztak a mesterek évezredekkel a modern technológiák megszületése előtt? Többek között ezekre a kérdésekre is választ ad az örökké valóság megörökítése, hogyan alkottak az ókori egyiptomi művészek című kiállítás, amely november 1-ig látható a Szép Művészeti Múzeumban. Amint egy 140 műtárgyat felvonultató tárlat azt is megmutatja, hogy a modern természettudományos vizsgálatok és digitális technikák milyen fontos szerepet kapnak a műtárgyak megismerésében. Az ókori egyiptomiak a halottak és az istenek világát az örökké valósággal kapcsolták össze. A sírokat és a templomokat ezért az örökké valóság számára építették, majd szobrokkal, domborművekkel, koporsókkal és mágikus rituális tárgyakkal rendezték be őket, ezek mögött pedig komoly művészi teljesítményt is láthatunk. A kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban látható többek között egy koppenhágai és egy torinói erekjével. Az időszaki kiállítás jól kiegészíti a múzeum állandó egyiptomi tárlatát is, míg ott az ókori kultúra egészéről kaphatunk képet, itt elsősorban a kultúrát felépítő tárgyakat alkotó kézművesekre és a munka folyamatára kerül a hangsúly. A tárgyakat négy nagy anyagcsoport, a kőfa, fém és fajansz szerint rendezték el, az anyagválasztás ugyanis egyfajta hierarchitást tükröz. Az ókori egyiptomiak maguk is látogatták és csodálták a régi emlékműveket. Az írástudók olykor a falakon hagyott ókori grafitékben méltatták az épület szépségét, vagy örökítették meg, hogy jártak az adott helyen. A műalkotásként csodált tárgyak nagy részét eredetileg vallási céllal alkották, az isteni és a földi világ kapcsolatát, valamint a halottak örök fennmaradását szolgálták. Ma viszont egy letűnt kultúra elpusztíthatatlan lenyomataként csodáljuk őket. Így valójában egészen másfajta kapcsolatot ápolnak az örökké valósággal, mint ahogy készítői gondoltak rájuk. Közben újabb Kolotkó szobor került a Szabadság térhez. Kolotkó Mihály új szobra ezúttal egy targoncást ábrázol, aki próbálja megemelni a Szabadság téri szobor talapzatát. A gerilla szobrász Kolotkó pár hete helyezett el egy mini szobrot a Magyar Nemzeti Bank mellé a forint bevezetésének 80. évfordulójára, mostantól pedig a közelben találjuk meg legújabb alkotását. A német megszállás áldozatainak emlékműve talapzatához igazított egy targoncás figurát, mintha az épp emelné fel és szállítaná el a szobrot. A Sziget Fesztivál mínusz első napján Bródy János több mint 6 évtizedes életműve kerül a középpontba, így az Illés, a Fonográf, az István a király és a szóló évek legismertebb dalai csendülnek fel. Az ikonikus szerzeményeket nem csak az eredeti előadóktól hallhatjuk, de a mai generáció kedvencei újra is értelmezik, többek között Azaria, Beethoven-Hoffi és a Carson Coma. Az idén 80-es Bródy Jánost és életművét ünnepelhetjük tehát egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Konz Zsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László Hobó, Charlie vagy Tolcsvai László. Persze a fiatalabb generációnak is érdemes kilátogatni, az RTL bemutatja Bródy dalok napjára, mert az egész napos koncerten többek között olyan előadók is fellépnek, mint Jude Law vagy a Carson Coma. A különleges koncerten több mint 50 fellépő, mintegy 70 dalt ad elő Bródy János több mint 60 éves pályafutása során született szerzeményeiből. Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel, most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelem is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet feltűnő egykori világról, hanem gyakran tragikus egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kappa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség, a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomása a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávirágít. A rendezőnagyságok, a színészóriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Jazz galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a Pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett. Ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A török korban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis-Szentkereszt Szentkút. A Pilis-Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilde esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáró helyi a Pilis-Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok, de nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Einsiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Összesen 13 intézmény vesz részt idén az állatkertek éjszakáján, melynek ezúttal az állatvilág tényei és tévhitei lesznek a középpontjában. A rendhagyó programokkal jelentkező eseményt augusztus 28-án rendezik meg. Vajon tényleg vak a vakond, a sün valóban almát hord a tüskéin, a denevérek belegabajodnak az emberek hajába, többek között ezekre a kérdésekre is választ kaptatnak mindazok, akik ellátogatnak az állatkertek éjszakája programjaira, ahol idén a tények és a tévhitek az állatvilágban a fő téma. Az állatokkal kapcsolatban ugye számtalan legenda, félreértés és generációról generációra öröklődő történet él a köztudatban. Az állatkertek éjszakája programhoz csatlakozó 13 intézmény szakemberei ezen az estén látványos bemutatókon, izgalmas előadásokon és interaktív programokon keresztül mutatják be, mi igaz ezekből és mi csupán mítosz. A budapestiek és környékbeliek számára a fővárosi állat és növénykert, a budakeszi vadaspark, valamint a Veresegyházi medve otthon lehet majd elsősorban érdekes. Először a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként lesz látható a Queen emblematikus 1986-os budapesti koncertjéről készült korszakos mozifilm 4K-ban felújítva. Az alkotást a Sony Music Vision megbízásából az NFI Filmarchívum és Filmlabor, valamint Peter Jackson csapata a Park Road újította fel. Szeptember 15 és 20 között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a Restaurált Klasszikusok Nemzetközi Fesztiválját fővárosi helyszíneken. Az ősz kihagyhatatlan filmünnepe restaurált ikonikus filmeket tűz műsorra. Kiemelt témái közt lesz az 56-os forradalom 70. évfordulója is. Pontosan 40 évvel ezelőtt, 1986. július 27-én a világ egyik legnépszerűbb zenekara, a Queen, 80 ezer néző előtt lépett fel a Népstadionban. A becslések szerint a koncertet a falakon kívül további 45 ezer ember hallgatta. A végnapjait élő szocializmus budapesti Giga koncertjéből felejthetetlen generációs élmény lett, és azért is emlékezetes világszerte, mert a zenekar ekkor lépett fel először a Vasfüggöny mögött a Keleti blokkban. A magyar film szakma összefogásával és kiválóságainak közreműködésével a Zsombolyai János rendezésében elkészült Queen Budapest című koncertfilm örökítette meg az ikonikus eseményt. A világsztárok utazását és a koncertet számos operatőr rögzítette, összesen 17 kamerával, 35 mm-es filmre. A koncert teljes felvétele mellett a Queen budapesti tartózkodása során forgatott jelenetek is láthatók, köztük az ünnepelt sztárok megérkezése Budapestre szárnyas hajóval, szentendrei és budapesti séták, önfeled gokártozása a Hungaroringen. A Sony Music Vision és a Nemzeti Filmintézet együttműködésének köszönhetően az 1986-ban a magyar fővárosban felvett koncertfilm a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként lesz látható először, teljes körűen felújítva szeptember 15-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A Liget Budapest és a Pavilon kert a kiemelkedő látogatói érdeklődésre tekintettel augusztus 19-ig meghosszabbítja az ingyenes Városligeti kert mozi programját, melyben mások mellett helyet kapott a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak és a Ponyva regény is. A Pavilon kert közleménye szerint a június elején elindult vetítés sorozat az elmúlt két hónapban nézők ezreit vonzotta a Városligetbe. A 100 éves fák lombjai alatt kialakított szabadtéri moziban kultikus klasszikusok, romantikus közönségkedvencek és családi filmek várták az érdeklődőket. A programot meghosszabbították tehát augusztus 19-ig.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a paksi atomerőmű termelését. Még egy hétig lehet jelentkezni egyetemi főiskolai pótfelvételire. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen és a nagyobb pályaudvarokon ivókutakkal, párakapukkal és hűsölő helyekkel segítik a felfrissülést. A szakemberek felszólították a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt hamarosan várhatóan teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ami még fedezhető importból. A nukleáris létesítmény jelenleg a magyar villamos energiatermelés kevesebb, mint felét biztosítja. A 4 blokk leállítása kizárólag az atomerőmű működése szempontjából jelent változást. A környéken élők biztonsága nincs veszélyben. A paksi atomerőmű leállítása a legszigorúbb biztonsági előírások szerint előre kidolgozott rend alapján történik, jelentette ki a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István felhívta a figyelmet arra, hogy a Duna csökkenő vízállása évek óta ismert probléma, az új paksi szivattyútelep megépítésével pedig a mostani leállás elkerülhető lett volna. Tóth Máté energiajogászt jelöli a köztársasági elnöknek a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt szerint olyan köztársasági elnökre van szükség, aki nem csak ismeri a magyar közjogi hagyományokat, hanem a mai alkotmányos és politikai erőviszonyokat is érti. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik. Ehelyett kutatási, valamint oktatás segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Rétvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Azok a diákok, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, jövő péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az elfelvételiben. Ingyenesen lehet kipróbálni az új Eplényi hegyi bringapályát jövő pénteken és szombaton. A Ski Arena Bike Park 2400 méter hosszú, hullámokkal és biztonságos kanyarokkal teli pályáját kezdők, gyerekek és családok számára építették. A kerékpárosok 4 üléses felvonóval juthatnak fel az 525 méteres Ámos hegy tetejére, ahonnan 9 különböző útvonalon indulhatnak el.
0: Időjárás.
3: Fokozódik a kánikula, sok napsütéssel, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A műsor mai vendége Farkas Éva, a Mosolygós Magyarokért Mozgalom megálmodója és működtetője, aki ennél azért sokkal több már, ami a titulusokat lehet így fogalmazni illeti, úgyhogy vele beszélgetünk most magáról a mozgalomról, a mosoly fontosságáról, és még sok minden másról is, ami ehhez kapcsolódik. Szia Éva, köszönjük, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, én nagyon köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy itt lehetek. Ugye a kedves hallgatókhoz tudják, hogy a másnak küldött mosoly az mindig megtöbbszörözi magát. Érdemes kipróbálni, garantáltan működik. Én nekem igen, van egy összefogásunk, a Mosolygós Magyarokért Mozgalom, amiben fontosnak láttuk azt, hogy egy kicsit javítsunk Magyarországnak a mosolyindexén, és hát pozitív gesztusokat és az emberek felé tehát küldjünk, amilyen formában csak tudunk. És szeretném nektek elmondani azt, hogy hogyan is indult el a mi összefogásunk, mert igazából Amerikába vezetnek a szálak. Akkor, amikor megszületett az első unokám, a Sári, akkor hát az élet kihívott Amerikába, és ott, ahogy sétáltam a Sárikával, a babakocsival, jöttek az emberek, és mosolyogtak, megálltak, integettek, köszöntek, és hát ugye én ott magyar módra álltam, és hát eltűnődtem azon, hogy hát honnan ismernek ezek engem. És hát utána ment tovább a gondolat, hogy te jó ég, hát mit akarnak ezek tőlem? Ugye ez a magyar módra, nem nagyon voltunk itt hozzászokva Magyarországon az ilyen pozitív gesztusokhoz, és egy a lényeg, hogy amikor napnak vége lett, és ugye így begyűjtöttem ezeket a mosolyokat, ezeket a pozitív gesztusokat idegenektől, be kellett, hogy valljam, hogy szebb lett tőle a napom. Jobban éreztem magam tőle, és én akkor elhatároztam, ha én hazajövök, akkor én itthon fogom képviselni a mosolyt. És elindítunk egy olyan összefogást, amiben ezt tudjuk mi is képviselni, mi is tudjuk működtetni. Na, így indultunk el ezzel a Mosolygós Magyarokért összefogással. Most annyit még hadd mondjak nektek, hogy azért nem voltam ez olyan egyszerű, mert én gondoltam, ha hazajövök, hát itt ide mosoly, oda mosoly, és az milyen szuper lesz, de nem, mert ugye ott kezdődött a probléma, hogy a padlóposztert nézegető embertársaimmal nem tudtam szemkontaktust teremteni, tehát hogy elnézzen, és hogy én tudjak küldeni nekik egy mosolyt, és már ez így itt megállított. Aztán a most sem könnyebb, ugyan már ma kitaláltuk, hogy hogyan tudjuk működtetni ezt a mosolygörbét, de ma meg a kütyüt nézegető emberekkel találkozunk, úgyhogy nagyon nehéz az emberekkel szemkontaktust teremteni, és hát ugye ahhoz megvan, akkor már tudunk egy mosolyt is feléjük küldeni. Na most itt jött az, hogy nem adtam föl, és hát kitaláltam a pozitív gondolkodásnak és a mosolynak a kézzel fogható jelképrendszerét, na és ezen keresztül tudjuk működtetni az összefogásunkat, illetve hát a mosolyt és a pozitív gesztusokat.
1: Szoktátok mondani, hogy a görbe, ami mindent egyenesbe hoz, valóban nagyon nagy segítség tud lenni a nehéz időszakokban, a szomorúságban. Maga az izommozgás is, tehát még hogyha az ember nem is jókedvű, de mosolyra húzza a száját néhányszor, akkor az agy azt az üzenetet kapja, hogy itt jókedv van, vagy valami öröm van. Egyrészt erről szeretném a mesélni egy kicsit, másrészt pedig arra is válaszolj nekem, vagy mesélj arról is, hogy az Egyesült Államokhoz képest azért Magyarországon, hogy mondjam, csak egy kicsit borulátóbbak az emberek. Tehát a magyar nép az önmagában és alapjaiban ugye a sírva vigadós fajta.
2: Igen, én is ezt tapasztaltam, és pontosan ezért is gondoltam, hogy erre nagyon nagy szükség van. Akkor mi a férjemmel együtt indítottuk el ezt az összefogást. Hát sajnos ő már fentről dukkol nekem, nekünk, de jól drukkol, mert úgy tűnik, hogy valahogy mégis meg sikerült elindítanunk a mosolyvírus. Igazad van abban, hogy itt most nálunk azért egészen más a helyzet, és hát nagyon nagy szükség van arra, hogy tudatosan működtessük. Én is így utána néztem, ahogy te mondod, hogy mi mindent indít el, tehát átkuzalozza az agyat, és tulajdonképpen ugye maga az érzés az egy vegyület, és a mosolygörbe már egy olyan pozitív vegyületeket indít el, a sejtekben, hogy az egyértelműen lágyítja, szépíti a vonásokat, az immunrendszerre, hát annyi mindenre, ha csak másért nem, ezért kellene, hogy mosolyogjunk, ha tudatosan mosolyognánk, mert az nagyon jótékonyan hat a szervezetünkre, és ha ránk, akkor mi már ugye ezt tudjuk kifelé sugározni. Ezt még Domján László volt az első, aki minket így patronát, szponzorált, és azt mondta, úgy mutatott be minket a rendezvényeken, hogy figyeljétek meg, ha mosolyogtok, nem tud jönni rossz gondolat. És ez tényleg így van, hogy tényleg nem tud jönni rossz gondolat, és olyan fantasztikus hatással bír a mosoly, olyan ereje van, hogy ezért is gondoltuk, hogy ezt valahogy bejuttatjuk a köztudatba, és a magyaroknak nagyon nagy szüksége van arra, hogy valóban feltegyük a mosoly görbét, mert a két ember között, hát az a legrövidebb út, ugye egy mosoly.
1: A mai műsorban a mosolyról, a mosoly fontosságáról, a mosolygás fontosságáról és jelentőségéről, és természetesen ezt kapcsolva a Mosolygos Magyarokért mozgalomhoz beszélgetek Farkas Évával, a mozgalom megálmodójával és működtetőjével. Hamarosan azzal folytatjuk majd, hogy honnan is indult el ez, és milyen állása és hivatása volt Évának akkor, amikor az elgondolás elindult, megszületett. Hamarosan folytatjuk.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A műsor mai vendége Farkas Éva, a Mosolygós Magyarokért Mozgalom megálmodója és működtetője. Ugye ez a bizonyos görbe, ami mindent egyenesbe hoz, szoktuk volt mondani a mosolyról, és még azt is, hogy két ember között legrövidebb út a mosoly, de hogy ezt újra meg kellene, hogy találjuk. Hogyan indult el ez nálad? Ugye volt neked egy nagyon fontos hivatásod is, Éva, ami köthető a mozgalom elejéhez, ahhoz az időszakhoz.
2: Mosolyból szép napot kívánok én is mindenkinek. Mosolyunkkal fénygyújtunk magunkban és másokban egyaránt, és hát ezt én a jelképrendszereimen keresztül próbáltam képviselni. Óvodavezetőként dolgoztam, és volt egy kockás füzetem, amiben rengeteg idézet volt, hogy a gyerekkorom, diákkoromban gyűjtöttem, és ezekből készítettem kártyát, és azt a kártyát kitettem a nevelőibe egy kis kosárkába a kollektívának, és akkor lehetőséget kaptak arra, hogy naponta húzzanak egy napindító bölcsességet, napindító üzenetet, és ez annyira jól működött, annyira jól javította a munkahelyi közösségi szellemet, a munkahelyi kommunikációt, hogy ezzel még egy kicsit én is meglepődtem, és ezzel tovább menve elkészítettem a mosolypaklit is, ami 64 mosolygörbét működtető mosolygos gyöngyszemeket tartalmaz. Azt pedig úgy alkalmaztam, hogy amikor nehezebb napja volt a társaságnak, a csapatnak, akkor körbevittem, megkínáltam őket ebből a mosolypakliból, és hát ez nagyon-nagyon jól működtette a mosolygörbét, valóban átsegítettem őket egy ilyen rutin állapotukból, és hát ezzel indult gyakorlatilag el nekünk ez a Mosolygós Magyarokért mozgalom, mert utána az óvodánkból, tehát jöttek látogatók, referencia óvodánk volt, vendégek és a szülők, és elkezdték

áruházban dolgozó pénztáros, aki begörnyedve üti veri a gépet, és oda csúsztatom neki a kártyámat, és ránézés így felemeli a fejét, és egyszerűen nem tud vele mit kezdeni, így kiszakad belőle, hogy úristen, de jó jött most ez nekem, és ami a lényeg, hogy mennyire működik, úgy működik, hogy ugye ő már állva marad, nem görnyed vissza, és a következőre rámosolyog. Tehát ez valahol elindult már az országban nagyon sok felé, de mondok egy példát, Siófokon van a táza, ahol úgy alkalmazzák a jelképeinket, a kártyáinkat, hogy a vendégeknek a párnájára tesznek egy mosolykártyát, a recepcióra pedig a motivációs kártyáinkat, és hát nagyon-nagyon hálásak érte a vendégek, mert hát mindenki egy jó szóra, egy pozitív gesztusra van kiéhezve, és egyszer elfogyott, és akkor jelezték a vendégek, hogy hú, hát hol vannak a kártyák. Na, a lényeg, hogy mennyire fontos ez, és hogy valóban, hogy mennyire működik, és ideje, helye van, hogy képzeld el, utána alkalmazták ugye minden nap, és képzeld el, 2 éve az év hotelje lettek közönségszavazattal, és azért itt a kártyáink nagyon sokat segítettek nekik. De találkozom emberekkel, tehát úgy, hogy beszélgetünk, és egyszer csak így szó kerül erre, vagy húzatok, amikor találkozunk a paklimból, és mosolyogva előveszi a pénztárcájából, hogy ő ezt már régen valahol kapta és kihúzta, úgyhogy ez, mint egy kis mosolyvírus, ez terjed, és tényleg megy tovább. És mi ehhez még terveztünk egy mosolycímet, az intézmények falára, mosolygós bölcsödék, óvodák, iskolák, már önkormányzatok is vannak. A mosoly címernek annak az a jelentősége, hogy az emberek megállnak előtte, és egy picit tényleg megállnak, felemelik a fejüket, ünnepül beöltöztetik a lelküket, és egy kicsit úgy kötelezi őket ez a mosoly címer. Ebből egy visszajelzést mondanék, hogy mennyire működik. Budáról hívott egy ismert művész, így hétvégén, azt mondja, hát ő itt sétálgat Budán, és hát látja, hogy itt is egy mosolycímer, ott is egy mosolycímer, hát ez fantasztikus, ez nagyon jó dolog, és hát ilyen visszajelzéseket kapunk.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: előtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A műsor vendége Farkas Éva, a Mosolygós Magyarokért Mozgalom megálmodója és működtetője, a mosolyról, a mosoly jelentőségéről, fontosságáról, gyógyító hatásáról, és természetesen arról is beszélgetünk, hogy a magyar mosoly mit jelent, hogy a magyarok mit adtak a világnak, úgyhogy ha megnézzük a honlapotokat, a mosolygosmagyarokért.hu oldalt, ott van egy mondat, az MMM összefogásunkban elindítunk egy hívószót a világ magyarjaihoz közös értékeink mentén. Mik ezek az értékek? Miért fontos, hogy ez, erről beszéljetek, és hogy ez szerepeljen a honlapotokon?
2: Igen, köszönöm szépen ezt a kérdést. Azért egy mosoly idézettel hadd kezdjem, én is mosolygó szép napot kívánok mindenkinek, és hát a mosoly még tudjuk, hogy a legnehezebben megközelíthető helyekre is eljut. Ez nagyon fontos. Amit szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, hogy nekünk ez nagyon fontos, hogy a magyarok, tehát a gyerekeknél, tehát mint pedagógus vagyok, tehát fontos az, hogy a gyerekeinknek legyenek gyökereik, mert ugye gyökerek nélkül tudnak, nincsen szárny, csak ha gyökerük van, akkor ugye úgy tudnak szárnyalni is, és azért ha a világon azért azt tudjuk, hogy nagyon sokat adtunk az értékekhez, és ha kivennénk, hogy mindazt, amit a magyarok hozzátettek, akkor lényegesen szegényebb lenne az emberiség is, hiszen a Nobel-díjasaink, a költőink, íróink, zenészeink, festőink, művészeink, hát sorolhatnánk, népzenénk, tehát rengeteg hungarikumok, nagyon-nagyon sok mindent adtunk a világnak, és ami nekem nagyon fontos, magánemberként és szülőként, nagyszülőként, pedagógusként a magyar nyelv. Hát a nyelvünk az olyan csodálatos, hogy zenélni, festeni lehet a nyelvünkkel, és hát ezt is szeretnénk továbbadni, hogy legyünk erre büszkék, legyünk arra büszkék, hogy magyarok vagyunk, hiszen hát ide születtünk, itt a hazánk, a házunk, a kertünk, és nem magyarkodunk, hanem magyarok vagyunk. És ezért nagyon fontos, és az összefogásunkban első körben még a legelején egy mosolygós Magyarország volt a logónk, aztán szóltak a határon túli magyarjaink, hogy ezt szűkre szabtuk. És elgondolkodtunk rajta, politikát nem akarunk belevinni, de csináltunk egy másik logót, egy olyan logót, ami már a Mosolygós Magyarokért Mozgalomban hívószót küldött ki a világon bárhol élő magyarhoz, hogy fogjunk össze magyarságunk mentén, a mosoly mentén, a pozitív gondolkodás mentén, hiszen hát együtt erő vagyunk, szerte szét viszont gyengeség. Na és erről szól, és ezzel kapcsolatosan nekünk fantasztikus rendezvényeink vannak, azért egy pár szót erről is szeretnék beszélni, mert a hívószót a módszertár, pedagógiai módszertár segítségével ki tudjuk küldeni minden intézményhez, önkormányzathoz, és itt arra kértük a gyerekeket, illetve a közösségeket, hogy rajzoljanak a békéről, mit jelent nekik a béke. Hát 2363 alkotás érkezett be, a gyerekek mit gondolnak a békéről, hát megkönnyeztük őket, megmondom őszintén, és ez alapján elkészítettük Magyarországnak a mosoly térképét, és hát ezzel nagy büszkeség fölkerülni, ez most már hagyomány nálunk a békeséta, és azért a mosoly térképen, ha megnézitek meg, ha megnézik a kedves hallgatók, és ott már egyértelműen lehet látni, hogy az összefogásunkkal nagyon sokat javítottunk Magyarországnak a mosoly statisztikáján is.
1: Van ilyen, hogy Magyarország mosoly statisztikája?
2: Igen, van ilyen. Hát a boldogságindexet mértek annak idején. Hát a boldogságindexben igazából, tehát ott mi nagyon-nagyon, hát ez még akkor, amikor kint voltam Amerikában, 10-valahány éve, akkor néztem utána, hogy van ilyen, igen, hát ott nagyon hátul kullogtunk. Na most az, hogy a mosoly az azért nálunk, meg a pesszimizmus azért eléggé beelvésődött itt ebbe a népbe, ez viszont tagadhatatlan, és mi, tehát most a mosoly statisztika van végül is, mert mi teljesen hivatalosan a mosolybéke sétán résztvevőket 131-en neveztek be egyébként média támogatottság nélkül, őket, ők küldtek fotókat, küldtek videókat, és ez alapján készítettük el, hitelesítettük Magyarországnak a mosolyindexét, mert ez azért kiment az egész országba ez a hívószó.
1: Farkas Éva a vendégem, a Mosolygós Magyarokért Mozgalom megálmodója és működtetője erről, és ehhez kapcsolódóan beszélünk a mozgalomról, a mosolyról, és természetesen a jövőről is, és aztán arról is, hogy hogyan lehet a mozgalomhoz csatlakozni, kapcsolódni. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést.

0: Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Manna FM. A műsor vendége Farkas Éva, a Mosolygós Magyarokért Mozgalom megálmodója és működtetője. A mosolyról, a mosolyhoz kapcsolódó fontos boldogságfaktorokról, illetve a magyarok világhoz hozott boldogságáról is beszélgettünk idáig. Ugye a mosolygosmagyarokért.hu oldalon ott van sok érdekesség a magyarok által világhoz adott értékek mellett. Tudjuk-e kérdéssel? Ezek mik?
3: Mosolygos, szép napot kívánok mindenkinek. Amikor mosolyt ajándékozunk másoknak, akkor egyben azt is jelezzük, hogy nincs bennünk előítélet. Tudjuk-e? Hát igen, tudjuk-e, hogy mik azok az értékek, amik a mi értékeink. Remélem még tudjuk, legalábbis mi azon vagyunk, hogy ezt még a gyerekeink, az unokáink is majd tudják. Például Mátyás királyról több mesénk, mondánk van, mint a nyugat-európai népek összes meséje. Tündérmeséink egyedülállóak. A magyar népmese egyedülálló, hiszen egyedül a világon, a magyar népmesében a végén mindig a jó győz, a pozitív, tehát mindig a tisztesség, a becsület elnyeri méltó jutalmát, tehát pozitív üzenete van. Magyarságunkat, tehát én elfogult vagyok, lehet Magyarországgal, a magyarságommal, én de büszke is vagyok rá, az ízek mekkája, egész évben itt vannak a gyümölcseink, a mi ízeink, tehát a hazait, a házit kellene fogyasztani, és szezonálisan természetesen, az ivóvizeink, a gyógyvizeink, tehát tele vagyunk értékkel, kincsel, és egy picit én ezt úgy élem meg, vagy úgy látom a környezetünkben, hogy ezt nem értékeljük előképpen. Tehát ezek azok az értékek, amire így felhívjuk a figyelmet, hogy ugyan tudunk-e róla, és hát a kollégáimnak is el szoktam mondani, hogy azért ezt mindenféleképpen vigyék. Mert az óvodában még ott van, az iskolában is azért, akikkel kapcsolatunk van, tehát próbáljuk ezeket az értékeket képviselni, de mondok neked ezzel kapcsolatosan egy rendezvényt. A Hősök terén, a Költészet napján csináltunk egy rendezvényt, egy olyan rendezvényt, ahol része 3 órás, részt vettek az óvodásaink, az iskolásaink, illetve a hagyományőrző csoportok önkéntesen kapcsolódtak hozzánk, és ott volt a korona, a Szent Korona, kihozták a koronaőrök, és ebben a 3 órás műsorban is a hagyományainkat, az értékeinket képviseltük, és olyan jó sikerült, hogy külföldiek jöttek, csoportok, és megálltak, és álltak, és táncoltak, és bevonottak a rendezvényünkbe, sőt, ugye még kiabáltak is, hogy angolul is, úgyhogy, és a hőseink előtt. Hát ez egy fantasztikus dolog volt, azért mi, tehát sok ilyen dolog, hogy próbáljuk meg felhívni a rendezvényeinken keresztül a figyelmet arra, hogy mekkora értékeink vannak, és legyünk erre büszkék, és mutassuk meg mind magunknak, mind a világnak.
2: Hogyan lehet hozzátok kapcsolódni, hogyan lehet veletek együttműködni, és mit terveztek a következő évre?
3: Hozzánk úgy lehet kapcsolódni, elindítottunk egy mosolyláncot, most már az előző tapasztalatokra, illetve az összefogásaink eredményeire építve, sokan vagyunk már, több ezren vagyunk egyébként, és elindítottunk egy mosolyláncot. A mosolyláncnak az a lényege, hogy azok, akik vállalják azt, hogy akár szolgáltatók egy kávé mellé, egy pizzaszelet mellé, sütemény mellé, számla mellé, vagy bárhol, akárhol, adnak az embereknek egy mosolykártyát, vagy egy pozitív üzenetet, akár a mi kártyáinkat, ami már készen van. Azt is lehet továbbadni, sokan adják már tovább, vagy saját maguk készítenek, de egy a lényeg, hogy minél több felé legyen az, hogy kapnak az emberek ilyen pozitív gesztusokat, és hát ezen keresztül lehet kapcsolódni hozzánk, és ezt a mosolyláncot szeretnénk, ha hát ez minél szélesebb körben elterjedne, már határainkon túlról is egyébként csatlakoztak hozzánk, Alisa, az Szlovákia, a Felvidék, tehát nagyon jól működik, és igény van ezekre a gesztusokra, úgyhogy mi ezen a mosolyláncon belül szeretnénk tovább fűzni ezt a mosolyvírust, és nézzétek meg a honlapunkat, ez a www.mosolygosmagyarországért.hu, és ott lehet látni azt, hogy milyen jelképeink vannak, bármelyik jelképünkkel már lehet mosolylánc térképet is elindítottuk, de elsődlegesen a pozitív gesztusokat, a kis mosoly üzeneteket, a mosolykártyákat szeretnénk, mindenhol lehetőség van rá, és mindenhol igény is van rá, ha ezeket az emberek terjesztenék, és még amit nagy tervünk, hogy mosolypontokat szeretnénk létrehozni. Ezt jövőre, ezt már elindítottuk az idén, én már találkoztam emberekkel, akik szintén így gondolkodnak, mint mi, és ezt az alkalmat, amit most ti is adtok nekünk, arra is szeretném felhasználni, megragadni, hogy azokat, akik már így működünk, csak nem ismerjük egymást, szeretném, ha megismernénk egymást, és hogy összefogjunk, mert én már találkoztam, hogy voltam valahol, és kaptam kézzel írott kártyát, nagyon-nagyon jól esett, és ugyanakkor, tehát találkozom, hogy mások is ezt adják tovább, és fontosnak tartják, na most így szeretnénk összefogni, szeretnénk, ha minél szélesebb körben, tehát ezzel találkoznának az emberek, és működtetnék ezáltal is a mosolygörbét.
2: Éva, köszönöm szépen, hogy ránk értél, sok sikert a mozgalomhoz, remélem, hogy sok új tagot, vagy mosolygós csatlakozót tud a Manna hallgatók közül is majd magáénak tudni a mozgalom. Farkas Éva volt a vendégem, a Mosolygós Magyarokért mozgalom megálmodója és működtetője. Köszönjük szépen az idődet.
3: Én is köszönöm a lehetőséget, további mosolygó szép napot kívánok.

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád.
3: Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
4: A kürtős kalács új roppanása. Have a break, have a KitKat. Kürtős kalács made with KitKat. Harap rá az új crunchy kürtős kalácsra a Vitéz kürtösnél, az édes mackóban, a cirkusz mellett.
5: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértradio.hu.
7: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: Reklám hangzott el.
8: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a paksi atomerőmű termelését. Megállapodott dolgozóival az IKEA. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen és a nagyobb pályaudvarokon ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést. A szakemberek felszólították a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt hamarosan várhatóan teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ami még fedezhető importból. A nukleáris létesítmény jelenleg a magyar villamosenergia termelés kevesebb, mint felét biztosítja. A négy blokk leállítása kizárólag az atomerőmű működése szempontjából jelent változást. A környéken élők biztonsága nincs veszélyben. A paksi atomerőmű leállítása a legszigorúbb biztonsági előírások szerint előre kidolgozott rend alapján történik, jelentette ki a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István felhívta a figyelmet arra, hogy a Duna csökkenő vízállása évek óta ismert probléma, az új paksi szivattyútelep megépítésével pedig a mostani leállás elkerülhető lett volna. A sürgősségi fogamzásgátlásról és a szívhangrendeletről tárgyaltak civilek és szakértők Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel, valamint több államtitkárral. A résztvevők a többi közt hangsúlyozták az átfogó szexuális nevelés fontosságát, valamint szorgalmazták a nők egészségügyi rendszerben és családvédelmi konzultációk során tapasztalt hátrányos megkülönböztetésének felszámolását. A tárca az egyeztetések alapján készült szakmai ajánlásokat nyilvános konzultációra bocsátja majd. Létrejött a megállapodás az IKEA és a szakszervezet között. Ennek értelmében a társaság dolgozói augusztusban egyszeri bruttó 100 000 forintos juttatást kapnak a cégtől. Cserébe eltekintenek az évközi 6%-os béremelési követelésüktől, amelyért többször is sztrájkoltak. Az IKEA azt is vállalta, hogy decemberben megkezdik a jövő évi bértárgyalásokat. Ezen kívül hosszú távú bérfejlesztési programot dolgoznak ki, valamint felülvizsgálják a juttatások rendszerét. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyit délelőtt 11 óráig kézbesíteni tudnak. Kapnak hűtött vizet és naptejet, munka közben pedig klimatizált helyen pihenőt tarthatnak. A nem légkondicionált posták délben bezárnak.
0: Időjárás.
8: Mindenütt derült az ég és süt a nap. Ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Manna délelőtt. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Egy újabb fantasztikus nyári program, érdemes jegyezni a dátumot már jó előre, időt csinálni magunknak a naptárunkban, és szabadságot kivenni, vagy felkészülni erre. Auer Fesztivál újra, augusztus 3-a és 9-e között Veszprémben. Erről beszélgetek most vendégemmel, Kovács Péterrel, az Auer Fesztivál művészeti vezetőjével, a Mendelssohn Kamarazenekar vezetőjével. Szia Péter, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Köszöntök mindenkit, én is.
1: Kezdjük először az Auer Fesztivál történetével, hiszen lehet, hogy valaki még nem találkozott a fesztivállal, nem volt még ott, de kíváncsi arra, hogy hogyan jött össze egyáltalán ez a fesztivál eredetileg.
2: Remélem, hogy már nincs ilyen földi halandó, aki nem találkozott van a fesztivál, a 12. alkalommal rendezzük meg. És hát onnan jött az ötlet, hogy a Mendelssohn Kamarazenekar, mint a fesztivál rezidens zenekar, a veszprémi székhelyű, én magam is itt születtem, egyébként innen indultam az utamra, és aztán jöttem vissza, miután végeztem a tanulmányaimmal, és megalapítottuk a zenekart. És Auer Lipót veszprémi születésű, nyugodtan mondhatjuk, hogy Veszprém valaha jött leghíresebb és legjelentősebb szülötte. Tehát feladatunknak éreztük, hogy az ő szellemi örökségét ápoljuk. Több minden történt itt már az elmúlt évtizedekben, de szerintem az egyik legjelentősebb lépés az volt, amikor Bárány László operatőr rendező barátommal csináltunk egy órás tévéfilmet Auer életéről, a Gyökerek és Ágak című filmről van szó, ami sok tévécsatornán is ment egyébként. És a következő lépés ebből jött, hogy szerettük volna, hogyha évről évre újból forog Auer neve, és hát erre egy fesztivál abszolút alkalmas. Arról nem beszélve, hogy Veszprém egy kicsit nyáron mindig kiürül, hiszen itt van a Balatonpart közelben, és sokan a Balatonon töltik a nyarukat, a szabadságukat, és azért szerettük volna, hogy nyáron is legyen legalább egy olyan hét, ahol a klasszikus zene összefogja az embereket és behozza a városba, hiszen gyönyörű a város, a vár barokk épület együttese az hívogató, és tulajdonképpen kínálja magát, hogy ott gyönyörű klasszikus zene szóljon.
1: Amikor egy klasszikus zenei fesztivál létrejön, akkor én mindig abban reménykedem, hogy egy kicsit a felnövekvő generációhoz is szól, hogy másképp álljanak a klasszikus vagy komoly zenéhez.
2: Igen, ez nekünk fontos feladatunk több okból is. Egyrészt Auer Lipót nem csak egy csodálatos egyedülművész és karmester volt, hanem legjelentősebb talán az volt az ő tevékenységében, hogy az úgynevezett orosz egyedű iskolát megalapította. Ő Szentpéterváron dolgozott egyébként, ott élt több mint 50 éven keresztül, és a 20. század legmeghatározóbb egyedi művészei kerültek ki az ő iskolájából. Tehát fiatalokkal foglalkozott, és óhatatlan, hogy ez nekünk lényeges, hogy a fesztiválnak is legyen egy ilyen divíziója, hogy a legkisebbekhez is szól, és fellépési lehetőséget is biztosít pályakezdő művészeknek is, meg zeneiskolásoknak is, akik már sikereket mutattak be.
1: Mit tapasztalsz, a kicsik hogyan viszonyulnak a komoly vagy klasszikus zenéhez? Mit láttok?
2: Hát nagyon, nagyon szeretik, hát ámulva hallgatják, tehát azért az helyzet, hogy és ezt gondolom minden kollégám elmondhatja, hogy ha igazi, értékes művész értéket mutatunk be számukra, akkor azt ők megérzik, és azt is, hogyha azt kellő gondossággal és olyan felkészültséggel, mint mondjuk az Auer Fesztivál esetében Simon Izabel az zongoraművész, akinek a tervei alapján futtattunk egy gyermekkockó nevezetű programot most már évről évre, és ezeken a koncerteken örömmel látjuk, hogy a legkisebb óvodás és kisiskolás gyerekek jelennek meg szüleikkel, nagyszüleikkel, és tátott szájjal hallgatják a szörnyűszer darabokat.
1: A műsor vendége Kovács Péter, a Mendelssohn Kamarazenekar és az Auer Fesztivál művészeti vezetője, akivel természetesen az Auer Fesztiválról beszélgetünk. Augusztus 3-a és 9-e között újra Veszprémben a fesztivál, hamarosan beszélgetünk a programról.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A műsor vendége Kovács Péter, a Mendelssohn Kamara Zenekar és az Auer Fesztivál művészeti vezetője, akivel magáról a fesztiválról beszélgetünk. Auer Fesztivál Veszprémben augusztus 3-a és 9-e között. Beszéljünk egy kicsit a programról, a fellépőkről.
2: Most már évek óta, ahogy említettem, 12. alkalommal rendezzük meg a fesztivált, tehát évek óta arra is gondolunk, hogy azokból a művészekből is hívjunk vissza, akiket a veszprémi közönség vagy a Veszprémbe látogató közönség az elmúlt években a fesztivál révén megismert és megszeretett, de azért túlnyomó többségében mindig új arcok jelennek meg a színpadon. Ehhez a vonalhoz tartozik az idén David Freya, francia zongoraművész, aki Mozart talán legdrámaibb zongoraversenyét, a Démon zongoraversenyt fogja játszani a Mendelssohn Kamarazenekarral. Itt lesz Valeri Szokolov, ukrán származású, Németországban élő hegedűművész, aki viszont már harmadik alkalommal látogat Veszprémben, nagyon kitüntetettnek érzi magát, hogy Auer szülővárosában felléphet. Sibelius hegedűversenye lesz terítéken az ő koncertjén, ez lesz egyébként a fesztivál nagyon várt záró koncertje, már mint nem azért nagyon várt, hogy legyen vége a fesztiválnak, hanem azért, mert nagyon szép a műsor, és a fellépő is egy fantasztikus művész. A szünet után Elgár egyik legjelentősebb művel, de Enigma variációk fog felcsendülni. Aztán egy nagyon érdekes koncert lesz a Veszprémi Várban, a Székesegyházban. Ez szintén zenekari est lesz, ez lesz a harmadik koncert, amin a Mendelssohn Kamarazenekar közreműködik. Szergej Malov, orosz hegedűművész lesz a vendégünk, aki nem csak hegedűn fog játszani, hanem egy úgynevezett violoncello da spallán, tehát egy várra akaszható cellón, amivel szintén vonóval játszanak, de úgy van a hangszer a művész testén, mintha egy gitár lenne. Nem sokan lépnek fel ezzel a hangszerrel, szóval ez egy kuriózum. Schubert arpeggione szonátáját fogja játszani zenekar játiratban velünk. Ez a koncert, ahogy említettem is, a Székesegyházban lesz a várban. Nem úgy a következő, ami a Veszprémi Megyeháza nagyszerű akusztikájú Szent István termében lesz, Szergej Szadovoj estjéről van szó, aki egy virtuóz harmonika művész, és koncert érdekessége, hogy barokk műsort fog hozni. Bach orgonaműveket hallunk majd a nyilván átiratban, harmonikán. Nagyon érdekes koncert nekik érkezik. Az egyik, talán ha ki kéne elmennem most így hirtelen valamit, mert hát az eddig említett koncertek is nagyon várt koncertek, és biztos nagy élményt fog mindenkinek nyújtani, de az Ensemble Cello Incanto névre hallgató Kárász András Péter által létrehívott cello együttes koncertje különösen érdekes lesz, hiszen ennek az együttesnek a számára, ez egy 8-tagú cello zenekar tulajdonképpen, András erre a koncertre rendelt 12 magyar zeneszerzőtől vadonatúj művet, amit ennek az együttesnek komponáltak, és ezen a koncerten lesz nyilván mindegyik műnek az ősbemutatója, és terveink szerint ezt is, meg és más koncerteinket is, ugye, hogy az előző években is ez szokott lenni, a Bartók Rádió rögzíti. Tehát próbálunk nyomot hagyni, hogy a jövőben is emlékezhessenek az emberek arra, hogy Auer Fesztivál volt, van és lesz, hogy új művek is keletkeznek a fesztivál hatására.
1: A műsor vendége Kovács Péter, a Mendelssohn Kamarazenekar és az Auer Fesztivál művészeti vezetője, hiszen Veszprémben újra augusztus 3-a és 9-e között a 12. Auer Fesztivál, és beszélgetni fogunk a következőkben még arról, hogy melyik előadást érdemes választani annak, aki még csak most barátkozik a klasszikus zenével, illetve hogy már ilyenkor készülnek-e a szervezők a következő évi fesztiválra. Hamarosan folytatjuk.

szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A műsor vendége Kovács Péter, a Mendelssohn Kamara Zenekar és az AUR Fesztivál művészeti vezetője, hiszen magáról, az AUR Fesztiválról beszélgetünk. Augusztus 3-a és 9-e között a 12. AUR Fesztivál újra Veszprémben. Péter nagyon sok mindent elmesélt már a fesztiválról, a fesztivál történetéről, a fellépőkről. Arról beszélgessünk egy kicsit, hogy melyik produkció az, amelyiknek a segítségével közelebb kerülhetünk a klasszikus zenéhez, hogyha nem vagyunk még elég közel hozzá, vagy a fiatalok könnyedebben közel kerülhetnek a klasszikus zenéhez.
2: Az egyik ilyen koncert egész biztos egy ilyen kitekintés jellegű és egy különleges ízű koncert, Duka Elemére és a Gypsy Chamber Orchestra koncertje lesz, ami azért lesz érdekes, mert a klasszikus zenéhez és az onnan vett témákhoz, dallamokhoz, ritmusokhoz másképp nyúlnak, és saját stílusukban dolgozzák ezt fel, mellette természetesen saját szerzeményeik és átdolgozásaik is szerepelnek a műsoron, tehát ezt mindenképpen ajánlanám. De ha már a gyerekekről van szó, akkor hadd emeljem ki, hogy a fesztivál, ahogy korábban is erről volt már szó, a fiatalok támogatása érdekében fellépési lehetőséget biztosít egészen és fiatal csemetéknek, zeneiskolásoknak, mint például a Gárdonyi Zoltán Veszprémi Ifjúsági Kamarazenekar, vagy a Budapesti Solti György Zeneiskola vonós zenekara lesz majd vendégünk. Az a tapasztalat, hogy a gyerekekre nagyon nagy hatással van, hogyha hasonlókorú gyerekeket látnak fellépni, ha őket látják a színpadon, és elcsodálkoznak, hogy akikkel foci szoktak napközben, meg iskolában együtt ülnek a padban, hogy mi mindenre képesek, és sok gyereket egy-egy ilyen hatás vonz be a klasszikus zenevilágába. De a másik vonal pedig a pályakezdő művészek támogatása. Itt lesz a Motus Quartet, szintén a Megyeházán lépnek majd fel. Ők nemrég nyertek nemzetközi vonos négyes versenyt Japánban. Egyébként gyorsan megemlítem, hogy a csellistájuk egy veszprémi srác, egy nagyszerű csellista, Hartmann Domonkos, úgyhogy ez tulajdonképpen kétszeres jogon lesznek itt a fesztiválon. De itt lesz a Korosi vonos négyes is, ők már régi ismerősök, és ők viszont nem Veszprémben, hanem a Balatonfüreden a Zsidó Kiválóságok házában lépnek fel, csak úgy, mint Bősze Ádám, aki két előadást is hoz a fesztiválra, ő már tavaly is vendégünk volt, az egyik előadás szintén Balatonfüreden lesz a Zsidó Kiválóságok házában, a másik pedig Veszprémben a Csermák Zeneiskolában. De amúgy, ha említsem meg, még hogy Dobozi Borbála csembaló művész is fellép a fesztiválunkon, a bárban lesz ez a koncert, a felújított érseki palota dísztermében.
1: Mivel készültök a következő évre, ilyenkor, amikor még tudom, hogy a fesztivál előtt vagyunk, de ilyenkor készül-e már legalább fejben vagy nagy vonalakban a következő évi fesztivál?
2: Egy kicsit gondolunk mindig a jövőre is, a tapasztalatokat rögtön leszűrjük már most szervezés közben is, és mindig van, azt hiszem nem árulok el titkot, ha elmondom, hogy mindig van olyan művészet alsójunkban, akivel időpont egyeztetés miatt nem sikerül az aktuális évadban megállapodnunk, és velük már tervezzük a jövőt, hogyha az idén nem is jött össze, mert nem stimmelt valakinek a dátum, akkor a következő évben megpróbáljuk őt beszervezni és meghívni a jövő évi fesztiválra. Szóval ilyen jelöltünk van már.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál. A vendégem volt a mai műsorban Kovács Péter, a Mendelssohn Kamarazenekar és az AUR Fesztivál művészeti vezetője, akivel magáról a 12. augusztus 3-a és 9-e között megrendezésre kerülő AUR Fesztiválról beszélgetünk, természetesen újra, ahogy mindig, Veszprémben. Köszönjük szépen az idődet, Péter.
2: Köszönöm szépen a meghívást.

0: Manna Morzsa. Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Tovább fokozódik a hőség. Jelenleg fél teljesítménnyel, de üzemel a paksi erőmű. A szívhangrendeletről is egyeztetett az egészségügyi miniszter. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes, a kánikula miatt több településen és a nagyobb pályaudvarokon ivókutakkal, párakapukkal segítik a felfrissülést. A szakemberek felszólították a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. Jelenleg rendben üzemel az energiaszolgáltatás. A paksi erőmű 2000 helyett 960 megawatton termel, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt róla, hogy az önkéntes korlátozások miatt a hálózat csúcs terhelése tegnap a tervezetnél 151 megawattal kevesebb volt. A miniszterelnök 11 órakor 100 halombattán, 15 órakor Pakson tart sajtótájékoztatót. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyit délelőtt 11 óráig kézbesíteni tudnak. Kapnak hűtött vizet és naptejet, munkaközben pedig klimatizált helyen pihenőt tarthatnak. A nem légkondicionált posták délben bezárnak. A sürgősségi fogamzásgátlásról és a szívhangrendeletről is tárgyaltak civilek és szakértők Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel, valamint több államtitkárral. A résztvevők a többi közt hangsúlyozták az átfogó szexuális nevelés fontosságát, valamint szorgalmazták a nők egészségügyi rendszerben és családvédelmi konzultációk során tapasztalt hátrányos megkülönböztetésének felszámolását. A tárca az egyeztetések alapján készült szakmai ajánlásokat nyilvános konzultációra bocsátja majd. Létrejött a megállapodás az IKEA és a szakszervezet között. Ennek értelmében a társaság dolgozói augusztusban egyszeri bruttó 100 000 forintos juttatást kapnak a cégtől. Cserébe eltekintenek az évközi 6%-os béremelési követelésüktől, amelyért többször is sztrájkoltak. Az IKEA azt is vállalta, hogy decemberben megkezdik a jövő évi bértárgyalásokat. Ezen kívül hosszú távú bérfejlesztési programot dolgoznak ki, valamint felülvizsgálják a juttatások rendszerét. Folytatódott a kiemelt rendészeti razzia a fővárosban. Az akció második hetében Budapest szerte mintegy 3000 embert igazoltattak. Itt a sofőrök rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetői is rendőrkézre kerültek, közölte a BRFK. Az átfogó intézkedések során több mint 60 embert elfogtak, csak nem ugyanennyit pedig előállítottak. A köztisztasági szabályok megszegéséért, közterületi alkoholfogyasztásért és a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklásáért is büntettek.
1: Időjárás.
2: Mindenütt derült az ég és süt a nap, ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: A tánc varázslat, a tánc segítség, a tánc egészség, a tánc táplálék, és még számos jelzőt tudnék használni. Csatolva mondjuk hozzá azt a kedves legendát, amikor elmegy egy tudóhoz egy ember, hogy ez a baja, az a baja, amaz a baja, és azt kérdezi tőle a tudó, hogy mikor táncoltál utoljára. Hogy miért ilyen nagy varázslat a tánc, arról beszélgetek mai vendégemmel, Brezina Kingával, aki nemzetközi NIA tréner és tanár, és hogy mi a kettő között a különbség, arról is beszélni fogunk. Szia Kinga, köszönöm, hogy ránk érsz.
3: Szia Petra.
2: Kezdjük akkor először azzal, hogy mi a különbség a tréner és a tanár között, aztán folytatjuk azzal, hogy mi is a NIA, és hogy miért fontos a tánc, mi mindenben segít.
3: Ez lesz a leggyorsabb válaszom, a NIA tréner képzi a tanárokat.
2: Oké.
3: Tehát én magam NIA tanár vagyok, hát lassan 17 éve, NIA tréner, tehát aki képzi a tanárokat, az pedig 3 éve. Ez a különbség alapvetően a kettő között.
2: Mennyiben van különbség a között, amikor átadod a tudást, és amikor használod a tudást, és amikor megszerezted? Másképp éled meg ezt?
3: Na jó, most megfogtál itt rögtön az elején. Ugye nekem ez egy... Nekem a 24 órám az erről szól, vagy ebből áll. Vagy hát leginkább úgy élem már az életem, főleg az elmúlt... Most nem is tudom hirtelen, hogy hány évet mondjak. Tehát nyilván az első 2 év az még egy ilyen átmenet volt. De hogy azóta a személyes gyakorlásom, meg az óratartás, meg a tréningek tartása az annyira szerves része az életemnek, hogy nem tudok igazából különbséget tenni. Ha az a kérdés, hogy melyiket élvezem a legjobban, akkor itt sem tudok különbséget tenni, de azt tudom, hogyha én adom át, tehát hogyha tanítok, akkor abban 100%-ig benne vagyok, hogyha én megyek el valakinek az órájára, amire egyébként mindig nagy szükségem van, akkor ott azért kicsit ilyen fegyelmezetlen módon kibe tudok ugrálni az élményből, meg vissza a fejembe, de igazából egyiket sem szeretem jobban a másiknál, de tanítani ezt a mozgásformát, ezt valami egészen mély szenvedélye. Úgyhogy ez azt hiszem, hogy most már így is marad a következő 50 évben.
2: Mi is az a NIA? Milyen tánc ez? Illetve mit jelent maga a szó? Honnan származik?
3: Ez egy több mint 40 éve létező mozgásforma, és ha nagyon szakmai akarok lenni, akkor mondhatom, hogy ez egy rövidítés, vagy egy betűszó, a neuromuszkuláris integratív akciónak az első 3 betűjét olvassuk össze NIA-nak. Az Egyesült Államokban jött létre, hát most már lassan 45 éve, de jobban szeretek úgy gondolni rá, mint egy ilyen mozgásművészeti, bárki számára végezhető mozgásművészeti formára, vagy módszerre, amit mindenki a saját testére tud alakítani. Tehát nem fellépésekre készülünk meg bemutatókra, hanem egy ilyen gyógyító, mozgásművészeti, mezítlábas mozgásforma 52 mozdulatból tevődik össze, amit mindenki úgy hajt végre, hogy ez neki jó lessen.
2: Tehát gyakorlatilag ezt az 52 mozgásformát variáljátok úgy ezeken az alkalmakon, amikor táncoltok,
3: igen,
2: hogy kinek, hogyan és mi esik jól. Jellemző-e az, hogy mondjuk tükrözheti-e az 52 mozdulatnak a felhasználási módja, ritmusa, egymás utánisága az én idegrendszeri állapotomat?
3: Abszolút. Minden mozdulatnak megvan a maga jelentése. Úgy képzeld ezt el, vagy úgy képzeljétek ezt el, hogy ezek a mozdulatok olyanok, mint az ABC-nek a betűi. Tehát ugye az én szándékom tanárként, hogy mit akarok aznap írni. Tőmondatokat, összetett mondatokat, egy epigrammát szeretnék, egy novellát, vagy nekifutunk az Iliásznak, és akkor elérünk rá a végére, meg hogy ez ki milyen tempóban olvassa, vagy utána tudja bedolgozni saját magába. De minden mozdulatnak megvan a maga jelentése és jelentősége, és minden mozdulatnak hatása van az idegrendszerre. Nem titkolt célom nekem, NIA tanárként az, hogy aki eljön egy NIA órára, az kiegyensúlyozottabban menjen ki a végén, és aztán utána mindig vannak idegrendszeri érési lehetőségek. Ezt így hagyja, hogy meg is történjen, és hogy be tudja építeni a mindennapjaiba. Mindig azt mondom, hogy ami a varázslat, ami történik, az nem is az órán történik, hanem utána a következő 24-36 órában. Tehát az utóhatásra, hogy milyen annak, hogy te táncoltál, vagy táncolva mozogtál egy órát.
2: Említetted azt is, hogy mezítláb, és látni is, hogyha valaki a Brezina Kinga névre rákeres, akár a Facebookon, akár a YouTube-on, a Google-ben, bárhol a neten, akkor látni, hogy mindig mezítláb vagytok. Miért fontos ez?
3: Egyrészt a súlypontod rögtön máshová kerül, hogyha mezítláb vagy, és nincsen megtámasztva alulról a talpad. Másrészt ugye rengeteg idegvégződés van a talpban, amit jó, hogyha stimulálunk közvetlenül. Nem azt jelenti, hogy kötelező mezítláb lenni, mert hogyha valakinek olyan problémája van a lábfejével, azt én nem fogom megkínozni a mezítlábbal, de egészen más lesz a mozgásod, hogyha mezítláb vagy, mint hogyha megtámaszt egy cipő. De nézd, én annyi mindent láttam itt a 17 év alatt, hogy miben táncolnak a lábukon az emberek. Eddig egy flip-flop papucs vezet, mert hogy azt érezte biztonságosnak, de az tény is való, hogyha mezítláb vagy, akkor egészen másképpen fogsz mozogni. Elkezd a testi érzetekhez való kapcsolódás visszaépülni, ami nagyon-nagyon fontos lenne mindenkinek. Vagy érezzem, hogy fázom, melegen van, éhes vagyok, szomjas vagyok, mit érzékelek a testemben, és az valahol ott kezdődik, hogy a talpammal rá tudok állni a talajra, amin vagyok.
2: A tánc önmagában nagy varázslat, de vannak ebben is olyan mozgásformák, táncformák, mint a Nia, ami kifejezetten gyógyítani tud. Egy korábbi beszélgetésem Kingával úgy zajlott, hogy megakadt egy mondat bennem, az, hogy mit tudok kitáncolni magamból, és erre az volt a válasz, hogy gyakorlatilag mindent, úgyhogy ezzel folytatjuk majd. A műsor mai vendége Brezina Kinga, nemzetközi Nia tréner és tanár, hamarosan folytatjuk.

0: make me smile.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
2: A tánc varázslata és maga a Nia tánc. Hogy mi is ez pontosan, erről már mesélt mai vendégem Brezina Kinga, nemzetközi Nia tréner és tanár. De ugye ott fejeztem be az előző beszélgetésünket, hogy amikor egyszer mi dumáltunk erről, akkor azt mondtad, hogy mindent ki tud táncolni magából az ember. Tehát ez valahogy nekem úgy ugrott be, vagy úgy maradt be bennem, hogy ez egy kicsit olyan táncban, mint amikor az erdőbe kimegy az ember üvölteni.
3: Lehet olyan. Azt szeretném elmondani, hogy egy olyan kultúrában, mint társadalomban nőttünk fel, nevezzük, aminek szeretnénk, amelyik mindig a katarzisra vágyik. Tehát, hogy azt tanították nekünk, hogy a nagy dologból kell. Egyrészt mondjuk, hogy ki kell ordítanom, és akkor majd elmúlik, nem biztos. De a valóság az mindig az, hogy valami kicsivel kell kezdeni, hogy a nagy változás bekövetkezzen. Tehát a test meg a mozgás pedig ennek a kicsinek a lehetőségét adja meg. Ugye ahányan vagyunk, annyiféle test van, és annyiféleképpen tudjuk azt megmozdítani, de van egy ilyen nagy varázslat, hogy mi emberek mindig szerettünk valami közös tűz körül táncolni. Tehát, hogy ott volt a tűz, és akkor eltáncoltuk, ami történt velünk, vagy kitáncoltuk, ha öröm ért bennünket, ha bánat ért bennünket, és így tovább. És ezek a közös tüzek, ezek úgy jönnek, mennek, vagy elmúlnak. Valamikor hallottam valakitől, hogy a diszkó generációnak, ugye az a diszkógömb a nagy közös tüze, ami körül.
2: Az jó duma.
3: Igen, hogy a diszkógömb a nagy közös tűz, de ezeket a közös tüzeket mindig el lehet képzelni, vagy oda lehet rakni, ami lehet egy közös élmény, vagy lehet mindenkinek a saját élménye, amit behozott abba a közösbe, és a test az mindent elraktároz. És hogy mi történik akkor, hogyha azt nem cígülöm, hanem kiizzadom magamból, vagy kimozgom magamból, vagy hagyom, hogy egyáltalán valami áramlás elinduljon. És ehhez tényleg a tánc az egyik leginkább passzoló, kéznél levő eszköz. Egyrészt azért, mert nem kell hozzá semmi más a testeden kívül, ma pedig tudomásom szerint, aki ilyen emberi formát ölt a bolygón, annak mind van egy teste, tehát az pedig ott van. Addig, amíg itt vagyunk, és akkor miért ne használjam arra, hogy én jobban érezzem magam.
2: Hogyha valaki követ téged a Facebookon, most is meg lehet tenni Brezina Kingát követni, illetve akár az Instán, akkor látni, hogy abban a helyiségben, ahol ti táncoltok rendszeresen, amikor Nia óra van, akkor tényleg lebegitek a teret ezekkel a gyönyörű mozdulatokkal, amiről nekem egy kicsit eszembe jut a hula is egyébként, tehát hogy mintha lenne ebben is egy
3: sokkar mozdulat, igen,
2: szakralitás, igen. És miért fontos ez igazából a kérdés része az ez a dolognak, hogy miért fontos belebegni, betáncolni a teret?

0: képet, meg a szépséget megtalálnunk és megkeresnünk. A Bertik Sárika néni mondta, ugye, hogy szeresd a szépet egy életen át, és hogy ezt így komolyan is kell venni. Hát, hogy mi történik akkor, hogyha én hozzáadom ezt a minőséget a mozgásomhoz, akkor hirtelen megint 3 éves vagyok, és látom, ahogy a szüleim átölelik egymást, vagy 16 éves vagyok, és szerelmi bánatban vagyok, vagy 30 éves vagyok, és megszületik az első gyerekem, vagy bármi. Tehát, hogy ezek a szép pillanatok, azok így tudatosulni tudnak, és hogyha ezt hívom elő a testemből, akkor tudok majd tovább menni, meg tudok fejlődni, meg tudok a másik felé empátiával, együttérzéssel is akár odafordulni, és a közöset keresni, nem pedig a különbözőséget kiválkálni, amiben itt nagyszerűek vagyunk a Kárpát-medencében.
1: A tánc csodájáról, annak a szakralitásáról és a gyógyító képességéről voltáról beszélgetek Brezina Kingával, aki nemzetközi NIA tréner és tanár, és a táncnak most a NIA típusáról vagy változatáról beszélgetünk, ami szerintem sokkal több, mint tánc, és nem csak a gyógyító hatása miatt, vagy a különlegessége miatt, hanem a közösségépítő és a nőkre gyakorolt hatása miatt is, úgyhogy majd ezzel fogjuk folytatni hamarosan.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene.
3: Manna FM.
0: Ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A tánc varázsa, ezen belül is a Nia varázsa. Erről beszélgetek mai vendégemmel, Brezina Kingával, aki nemzetközi Nia tréner és tanár. Nagyon sok mindent elmesélt már Kinga erről a táncról, ami tulajdonképpen létformává válik, és egy elképesztő erős közösségformáló hatása van, és egy nagyon jó női közösséget formál, nagyon sokat segít a nőknek az együttlét, az együttniázás, és akkor erről kérlek, hogy mesélj, plusz még ide vigyeszteném azt is, hogy ezek szerint csak nők niáznak?
2: Nem, de a nők valahogy bátrabbak ebben, hogy menjenek, kapcsolódjanak, kipróbáljanak dolgokat. Van a nőkben ott van egy ilyen velünk született, a másik felé való odafordulásnak a képessége meg a készsége, hogy meg tudjuk tartani egymás örömét meg bánatát. Minden ilyen mozgás, mint a Nia, az elkezd közösséget építeni, és a nőknek a közösségépítő és formáló szerepe az olyan, mint a víz alatti láthatatlan víz, vagy a föld alatti láthatatlan vízhálózat. Hogy annak muszáj, hogy mozgásban legyen, és azt táplálja azt, ami a felszínen van. Ugye, ha eltűnik ez a víz, tehát eltűnik a nőknek az egymáshoz való kapcsolódási képessége, akkor azt látjuk, hogy elsivatagosodik az a vidék, az a táj, vagy akár az az ország, ahol ez így nem tud megtörténni. Tehát nem minden nő akar felbuzogni, mint a Niagara, meg így aláomlani, persze vannak ilyen drámai vizek is, hanem ez a megtartó, tápláló történet, és ezekre a nőknek egyébként meg annyira szüksége van, mint a levegővételre, hogy egymáshoz tudjanak kapcsolódni, és ezeken a helyeken, ahol Nia órák vannak, ott ez megtörténik. Mindig azt mondom azoknak, akiket képzek, hogy mi az én legnagyobb ajándékom ebben az egész munkában, és hogy azok a felnőtt barátságok, amik megszülettek itt az öltözőben, az órák előtt, az órák alatt, a hétvégéken, hogy ahogy ezek a nők egymáshoz fordulnak, és onnantól kezdve megtartják és segítik egymást. Úgyhogy tudod, én ezt mondtam neked, hogy van egy ilyen vicces hasonlatom, hogy a világot valójában, tehát a világot valójában mi niások irányítjuk. Azon belül is van a macskás niásoknak a kiemelt csoportja, de erről majd egy másik műsorban beszélhet. De hogy létfontosságú a közösségben való létezés. Beszéltünk egy picit arról, hogy a transzcendens mennyire kell az életünkhöz. Ugyanaz, mi társas lények vagyunk, emberek, és mi nők, meg aztán mi meg itt vagyunk, akik így az egyensúlyi állapotokat képesek vagyunk fenntartani.
1: Hogyan működik a változás, amit a Nia ad? Mit tapasztaltál azokon a lányokon, nőkön, akik részt vesznek az óráidon?
2: Mindenkinek átalakul jobb irányba az élete, ha más nem, akkor úgy, hogy elfogadóbb lesz akár önmagával szemben is. Meg tudja különböztetni a nehézséget a traumától, és akkor annak megfelelően tud vele foglalkozni. Sokkal jobb kedvű. Fizikailag is van egy csomó változás, ami megtörténik a nőkkel. És mindig mondjuk a férfiaknak, hogy gyertek ti is, akkor persze elmondják, hogy jó, de hát ez egy ilyen nagyon női mozgásforma, akkor mindig elmondom, ezt egy nő meg egy férfi rakta össze, tehát így értsétek meg, hogy igazából ez úgy működik, hogy a kiegyenlítettség a kiegyenlítődésben, és nem pedig abban, hogy valamelyik leuralja a másikat, vagy többre tartja magát a másiknál. Az én mentorom az el szokta mondani, hogy ő, hogyha tehetné, akkor mindig, amikor valakik, legyen az egy igazgató tanács, vagy egy parlament, vagy bármi nagy döntés előtt 10 percet táncoltatná őket, és higgyem el, hogy annak, és én nem elhiszem, én tudom, hogy annak erős hatása lenne arra, hogy utána mi a döntés, amit meghoznak. Mert valahogy kitisztul a fej, és a testre előbb rá lehet bízni magad mindig, mint arra, amit a fejed mond.
1: Mondd, Kinga, bármilyen életkorban és egészségügyi, vagy nem tudom, fizikai állapotban kapcsolódni lehet hozzátok?
2: Igen. A Nia filozófiája az egyrészt arról szól, hogy a mozgáson keresztül találjuk meg az egészséget, és az egészség alatt nem a betegség ellentétét értjük, hanem ezt a kiegyensúlyozott, összerendezett állapotot, és a test útját követjük, ami azt jelenti, hogy megbízom abban, hogy az én testem saját maga összetudja rendezni magát, és úgy fogja azt csinálni, ahogy az neki jól esik. És ahány test, az annyiféleképpen esik jól. Én azt tudom érezni, vagy érzékelni, amit az én testem, a többiekét nem, de megmutatom nekik, hogy én hogy csinálom, és utána ezt mindenki át tudja alakítani, úgyhogy tök mindegy, hogy hány éves vagy, hány centi, hány kiló, nem tudom, hány napot dolgozol. Egyet szoktam mondani, hogy azért jó néha tanárnak lenni, mert akkor is el kell jönnöm néha órát tartani, amikor mondjuk fáradt vagyok, enervált, rossz benyomások értek, vagy az energiaszintem lent van, de el kell jönnöm, mert ugye jönnek az órámra, és akkor lehet, hogy az én energiaszintem 2-es, 10 a maximum, és amikor majd kimegyek, akkor 10-es lesz, mert így megemeli. Az, akinek csak idézővel el kéne jönni egy néha órára, az előbb beragad a kanapéra sajnálni magát a napkitörések miatt, tudom, ha eljönne, akkor az ő energiaszint is megemelkedne. Mindenkinek bátran merjük ajánlani, tényleg korra, nemre, egészségi állapotra való megkötés nélkül. Vannak esetek, amikor megkérem, hogy hozzon azért a kezelő orvostól egy beleegyező nyilatkozatot, meg inkább arra kell odafigyelni, hogy mondjuk ne vigye el nagyon a zene, és akkor ne tolja túl a jó érzést, hogy utána mindene fájjon másnap.
1: Kinga, nagyon szépen köszönöm, hogy ránk értél, de leginkább azt köszönöm, amit értünk nőkért teszel. A műsor vendége volt Brezina Kinga, nemzetközi NIA tréner és tanár, meg lehet nézni az oldalát, és meg lehet nézni, hogy milyen is egy NIA óra. Köszönjük szépen az idődet.
2: Köszönöm szépen én is.

0: FM.
1: A szombati kanapéban kifejezetten nagy lélegzetű, hosszú, komoly stratégiai döntésekre épülő társasjátékokat mutatunk be nektek Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével. Vasárnap pedig a pénzügyi percekben szó lesz a gyermekek iskolakezdési támogatásáról. Tartsatok velem, számítok rátok szombaton és vasárnap 3 és 6 között a Manna FM-en.
0: Kanapé. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Tovább fokozódik a hőség. Több ezren maradtak ivóvíz nélkül Szentendrén. Milliárdokat utaltak vissza a kulturális támogatásokból. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Jelenleg rendben üzemel az energiaszolgáltatás, a paksi erőmű 2000 helyett 960 megawatton termel, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt róla, hogy az önkéntes korlátozások miatt a hálózat csúcsterhelése tegnap a tervezetnél 151 megawattal kevesebb volt. Több ezer ember maradt ivóvíz nélkül Szentendrén ma reggelre. A honvédség 2 tartálykocsival és 7000 zacskó vízzel segíti a vízpótlást, tájékoztatott szintén a miniszterelnök. Magyar Péter azt kérte, hogy a következő napokban függesszék fel a locsolást. A fennakadást az okozta, hogy tegnap éjszaka a figyelmeztetés ellenére kétszeresére nőtt a vízfelhasználás Pismány felső részén. A környéken jelenleg lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvízellátást. A következő napokban sem várható csapadék a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein, ezért tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülni, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, hogy az aszály miatt a felszíni vizek nem töltődnek, példaként említette, hogy napokon belül a kritikus szint alá csökkenhet Paksnál a Duna vízszintje. A tárcavezető ezért mindenkit arra kért, hogy felelősen gazdálkodjon a vízkészletekkel. Eddig már több mint 3,3 milliárd forintot fizettek vissza a Hankó Balázs miniszteri keretéből nyújtott támogatásokból, melyeket egy ideiglenes kollégium bírált el, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, hogy a kedvezményezettek által részben vagy egészben visszautalt pénzek között több 10 milliós tételek is vannak. Magyar parancsnoka van mától a NATO közép-európai többnemzeti hadosztályának. Antal László az első magyar vezető a 2018-ban létrehozott nemzetközi fegyveres testület élén. A tisztviselő a Székesfehérváron tartott átadás átvételi ceremónián a magyar parancsnokság jelentőségét hangsúlyozta, majd hozzátette. Parancsnokként elkötelezett a fejlesztések folytatása mellett, különös tekintettel a készenlét, az alkalmazkodó képesség, a többnemzeti kohézió további erősítésére. A gyermekoltást elutasítók büntetésének enyhítését kezdeményezte a Mi Hazánk mozgalom. Novák Előd országgyűlési képviselő közölte, 100 000 forintban maximálnák a kiszabható bírságot, és lehetővé tennék, hogy a hatóság méltányossági alapon enyhítse vagy elengedje a büntetést. Az ellenzéki párt emellett kezdeményezi, hogy a kormány teremtse meg a jogi lehetőségét annak, hogy rehabilitálják azokat, akik elveszítették állásukat, mert nem vették fel a koronavírus elleni oltást. Mindenütt derült az ég és süt a nap. Ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül másutt, mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Manna FM.
0: Zenei finomságok.
1: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

A zenei finomságok között itt a 98.6 Manna FM-en a legendás Vangelis és a legendás annó mindannyiunk számára ismert Vasárnap esti 7 című hírműsornak a fő címdala. Nyilván Vangelis egészen máshoz készítette ezt, egészen más célból és más mondani valóval, de nekünk a 35 plusz 40 pluszos generációnak ez bizony a vasárnap esti hajmosás, körönvágás és készülődést jelentette. Sajnos. Abban a pillanatban, amikor meghallottuk ezt a dalt, nem a gyönyörűségét és a profizmusát és a szinte mindenható volt, tehát mintha kitágulna a világegyetem és találkoznánk odafönt a mindenhatóval, érzése jön át, ami most felnőtt korban átjön ezzel a dallal kapcsolatban egyébként, hanem csak az jutott eszünkbe, hogy holnap hétfő és megint iskola. Szerintem biztos, hogy mindenki emlékszik erre a bizonyos 7 című hírműsor a 70-ben indult el, korszakalkotó jelentőségűnek számított, egy kicsit beszéljünk akkor erről is, ha már ez a Vangelis című dala, L'Enfant, ennek a főcímdala volt. Eredetileg egy egyórás időtartalmú hírmagazin volt, ami minden héten vasárnap este 7 órakor kezdődött. Akkor még jó részt egyetlenként sugárzott MTV 1-es műsoron, és noha a program már 70-ben elindult, a műsor igazi atya, Polgár Dénes meghatározó jelentőség külpolitikai újságíró lett. Munkatársaival az általa kitalált koncepció szerint sokszor a pártállam határait feszegető, nagyon népszerű magazin műsort hozott létre. Eredetileg jó részt külpolitikai témájú riportok adták a hírműsor gerincét, de aztán később a 7 című hírműsornak a második fele nagyon fontos belpolitikai témákat is felvett és felvetett. A műsornak több korszaka volt, egy idő után egy kicsit elfejlődött az eredeti Polgár Dénes féle elképzeléstől, és a hatalom, főleg a szerkesztő műsorvezető kiválasztása, illetve lecserélése, az már egyfajta befolyást igyekezett nyomni a műsor karakterére. Az első adást 1970. október 11-én sugározták, a műsort a Magyar Televízióban 2003-ban szüntették meg. Na hát ennek a legendás hírműsornak volt a főcímdala, Vangelis, L'Enfant című dala. Vangelis pedig az a legendás Oscar-díjas görög zeneszerző, aki tulajdonképpen az elektronikus zene és a New Age stílusának ötvözetéből egy olyan elképesztő külön stílust és kategóriát hozott létre, ami csak hozzá köthető, ezért aztán nem, hogy csak a kiemelkedő alakja egy két stílusnak és annak az összeolvadásának, hanem azt is mondhatjuk, hogy ennek a királya és az atya. A világhírű Aphrodite's Child alapító tagja is volt, a legismertebb művei közé tartoznak a Tűzszekerek, a Szárnyas fejvadász, az 1492, a Nagy Sándor a hódító, és ez a mostani L'Enfant című dal is. Ő az, akinek az eredeti neve bárcsak Vangelisként ismerjük, de tekintettel görög származására érdemes tudni, vagy legalább egyszer-kétszer meghallgatni, hogy mi az ő eredeti neve. Evangelos, Odysseus, Papathanasiu, Volos. Ez az ő eredeti neve, ami pedig a zeneiségét illeti mindenkinek nagy szeretettel ajánlom akkorra, azokra az időkre és azokra a nehéz percekre, amikor úgy érzi, hogy összenyomja a világ, amikor beszűkültnek érezzük a saját világunkat, amikor beszorulunk önmagunkba a gondjaink alá, amikor úgy érezzük, hogy semmi nem sikerül úgy, ahogy szeretnénk, amikor úgy érezzük, hogy lelakatolják a kezeinket és békjóban vagyunk. Ilyenkor érdemes Vangelist hallgatni, olyasfajta szabadságot tud adni, amit a lélek egyébként egészséges állapotában érez. Ez az alap eleme szerintem a lelkünknek és a szellemünknek, a szabadság, amit sajnos a külvilág és a stressz és az, amit a világ ránk nyom, az gyakran el tud venni, de Vangelis zenéje az a nyomban, ahogy elkezdjük hallgatni, vissza tudja adni. Vangelis most a zenei finomságok között itt a Mannán.

98.6 Manna FM zenei finomságai között jön egy olyan fiatalember, aki sajnos már nincs közöttünk, aki nagyon jó képű volt és magas, és csodálatosan zenélt. A Soundgarden nevű zenekar frontembere, ő Chris Cornell, aki később szólókarrierbe is kezdett. A grunge korszaknak az oszlopos tagja, épp úgy, mint Kurt Cobain, aki szintén nincs köztünk. Úgy tűnik, hogy ők hamar leléptek és elköltöztek innen, és én ilyenkor mindig remélem, hogy valahogyan ez tényleg úgy van, mint ahogyan a Men in Black-ben mondják az ügynökök, hogy van egy bolygó, ahol ott vannak ezek a zseniális zenészek valahol, mint Elvis. Ugye, hogy nem halt meg, csak elköltözött, mert most már megunta az itteni létet. Seattle-ben született hol máshol 1964-ben Christopher John Boyle az eredeti neve, Chris Cornell a művész neve lett. Ő volt a Soundgarden énekese, egy olyan amerikai rockzenész és dalszerző volt Chris Cornell, aki tagadhatatlanul elképesztő mély érzelmeket vitt a dalaiba, a dal szövegeibe is, és sajnos ez lett az ő végzete is, már mint a nagyon nagy érzés, a nagyokat érzés, a nagy érzelem. Korábban énekelt az Audioslave-ben is, és egészen kivételes, közel 4 oktávos hangterjedelemmel rendelkezett ő. Szólóalbumai is voltak, filmzenéket is készített, 91-től megalapított a Temple of the Dog zenekart, Andrew Wood az ő elhunyt barátjának az emlékére. Természetesen az ő neve is, ahogyan ezt korábban mondtam, már a 90-es évek grunge mozgalmának az egyik legfontosabb szereplője volt, ő maga is, és a zenekar is. A grunge ez egy olyan könnyű zenei stílus, aminek a gyökereit és a kezdeteit az én általam olyan nagy szeretettel emlegetett 90-es években az amerikai underground mozgalomban kell keresni Seattle-ben. Ugye a Seattle Soundként is emlegetett alternatív rock irányzat volt ez, és ez ötvözés gondolja tovább a rock, a punk, a hard rock és az indie rock alapokat. A megjelenése egyébként azért korábbra tehető, tehát a 80-as években bőven ment már a grunge, ez a könnyű zenei stílus, ami, mondom még egyszer, Seattle Soundként is emlegették, itt volt, ehhez tartozott a Pearl Jam és a Nirvana is, és igazából a legizgalmasabb része az volt, hogy az indie rock alapokat is, tehát az independent rock zene, vagyis a független rock zenének az alapjait is bele tudta szőni ebbe a stílusba. A hangzásbeli jellemzők, hogyha ezt valamilyen módon az ember szeretné felgöngyölíteni, bár szerintem nagyon nehéz, mert igazából ez egy skatuját jelentene, és pontosan ezt próbálta elkerülni a 90-es években a Seattle Sound, vagyis a grunge korszak, hogy ne tudják őt kategorizálni. De hát aztán ugyebár valóban nagyon sajátos hangzású zenét játszottak, így Chris Cornell és a Soundgarden is, de a Nearly Forget My Broken Heart című dal, ez már Chris Cornellé, nem pedig a Soundgardené, de igazság szerint mégiscsak mindig kötődik minden Chris Cornell dal a Soundgardenhez is. Úgyhogy pontosan ilyen dal ez is, amit most meg fogunk hallgatni Chris Cornelltől, nem beskatujázható, annak ellenére, hogy abszolút érezhető rajta az indie rock is, és természetesen a Seattle Sound is. Nagyon erősen hallani benne a mandolint, nagyon erősen érezni benne azokat az érzelmeket, amiket Cornell elmesélt annak idején a Rolling Stone-nak, és egy Yahoo interjúban is elmondta, hogy Soundgarden turnén voltak, és emlékszik, hogy leírt egy mondatot, azt, hogy Nearly Forget My Broken Heart, és azt mondta, hogy ez a cím azonnal felvetette egy dalnak a gondolatát, el is kezdett dalszöveget írni, el is kezdett megjelenni a fejében a dallam, ezt el is kezdte játszani még a turnéban, és azt mondta, hogy abban a pillanatban tudtam, hogy a Nearly Forget My Broken

a Chris Cornell, hogy ebben az a fantasztikus, hogy néha ez nélkülünk is megtörténik. Tehát pusztán egyszer csak történik, nem kell nekünk erőlködni rajta, hogy változtassunk, tehát meg tudunk feledkezni az összetört szívünkről. Chris Cornell és a Nearly Forget My Broken Heart itt a Mannán a zenei finomságok között most.

Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

98.1 FM zenei finomságai között most egy olyan nagyon fincsi dal jön, ami megnyugvást tud hozni mindenkinek, akinek egy kicsit is zubog az utóbbi napokban vagy hetekben a lelke. Zubogjon bármiért is, és a zubogást nem véletlenül mondom. A dalnak a klipje az azt a gyönyörű tengermély kékséget mutatja, hogyan szaladnak fölfelé a csillagként szikrázó buborékok, varázslatos gyönyörű. Az egész monitoron csak ezt látni, hogyha a dalnak a klipjét megnézzük, ez az Addicted to Romance Bruce Springsteen dala. Ezt fogjuk most meghallgatni, majd nem egyedül énekli, egészen különleges hangzása van Patiszki Alfa miatt. Csoda-csoda szép ez a dal, a She Came to Me című 2023-as amerikai romantikus vígjátéknak a fő betét dala. Rebecca Miller írta és rendezte, őt egyébként a romantikus filmekről már ismerhetjük. Peter Dinklage, Marissa Tomei, Joanna Kulig és Brian Darcy, illetve M. Hathaway a főszereplők. A világpremiérje a 73. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon volt, és nem véletlenül az a címe, hogy Addicted to Romance, mert hogy valahogy írói válságba kerül a szerző, és a felesége, aki korábban ugye pszichiátere volt, és pszichiáterből lesz a felesége, tulajdonképpen ő maga javasolja neki, hogy menjen és keressen kalandot, találja meg az operájának a végét, a befejezését annak a műnek, aminek nem tudja megtalálni a befejezését, mert hogy van egy ilyen kreatív blokkja, és ennek a nagy operának a partitúrája csak áll, és nem sikerül folytatni. Aztán valahogyan gyakorlatilag a felesége parancsára keresi az ihletet, sétálni viszi a kutyájukat, és megáll Steven egy bárban, ott találkozik Katrinával, aki ráveszi valamilyen módon, hogy menjen el vele, hogy megnézze az ő vontatóhajóját. Mármint a nőnek van egy vontatóhajója, ott él, és ott dolgozik, és bevallja, hogy ő az, aki a romantika rabja, Addicted to Romance, ezért ez a dalnak a címe, és elcsábítja a pasit. És felismeri aztán, hogy ebből azért probléma adódhat, és elsiet, de ez az élmény ösztönzi arra végül Stevent, hogy a történtek alapján megírja a művét, de aztán a karakterét átcsavarja az operában egy sorozatgyilkossá. És aztán jön a megnyitó, és ott van Katrina, és meg ott van a család, és akkor jön belőle egy bonyodalom is, nagyon klassz film, ezt is nagyon jó szívvel ajánlom mindenkinek egy jó kis délutáni mozira, megtekintésre, mondjuk így, de gyönyörű szép, ahogyan Bruce Springsteen a dalban énekel, és hogy Peti a háttérben énekel mellette. Van benne egy kis 90-es évek életérzés, de mégis az egész, ami kitölti az ember lelkét, miközben ezt a dalt hallgatja, az az a bizonyosság, hogy bármikor eljöhet az életünkbe újra a románc. Lehet, hogy valami furcsa fricskája az életnek hozza el ezt. Lehet, hogy egy nem várt és soha nem számítottunk típusú esemény az, ami megcsavarja úgy az ember lelkét, az életét, hogy tele lesz pezsgéssel és buborékokkal, hát nem véletlenül, ezt látjuk a klipben is. Csodaszép, természetesen van egy olyan klipje is a dalnak, amiben filmrészleteket láthatunk, de az, amikor azt énekli Bruce Springsteen, hogy a daltól, amit a fülembe suttogtál, ami ebben az esetben nem feltétlenül egy dalt jelent, hanem jelenthet egy eszmét, vagy egy képzelt dalt, vagy dalnak hallott szavakat, az végre emlékeztetett önmagamra. Emlékeztem rá általad, hogy ki vagyok én. Varázslatos a dalnak a szövege, csodaszép a videóklip, és a film is nagyon klassz. Úgyhogy aki szeretne egy kis kapaszkodót érzelmileg, az most ragadja meg ezt a dalt. Tényleg olyan érzés, hogy az ember két marokkal belekapaszkodhat valamibe, ami biztosan megtartja őt. Mint egy megtartó tér, mint hogyha jó Istennek a kezét foghatnánk meg. Ez az Addicted to Romance, Bruce Springsteen és Patti Scalfa dala a She Came to Me című filmből. Most itt a zenei finomságok között.

98.6 Manna FM zenei finomságai között most jön a dal. A dal, ami meghódította egy villámcsapásszerűen, nem csak a zenei világot, és nem csak az emberek szívét, egészen a pici gyerekektől kezdve az idősebbekig, de a futball szeretők, a futballrajongók, és még a futballisták szívét is. Ez az a dal, amire 2011. október 22-én, amikor az első gólt megszerezte a Málaga CF ellen Cristiano Ronaldo, ugyanerre a dalra, ennek a dalnak a koreográfiájára táncolt Marcelo Vieirával, mert hogy ez azon dalok közé tartozik, aminek volt saját koreográfiája, és mind a mai napig, amikor ez a dal megszólal valahol, az emberek azonnal elkezdenek mozogni. Táncolni kezdünk, jó kedvünk lesz tőle, úgyhogy most is azt ajánlom mindenkinek, hogy perceken belül hangosítsa föl nagyon a rádióját, és eressze ki magából a gőzt Michel Teló I Say to Pego című dalára. Brazil szerzők Sajon Asioli és Antonio Dix 2008-ban írták meg a dalt egyébként, és először az Osmen Ninhos de Seis Zek vette föl, mielőtt különböző regionális brazil bandák feldolgozták volna, de felismerték, hogy minek utána Brazíliában is nemzeti slágerré válhat is. Dix felajánlotta magát a dalt a brazil énekes dalszerzőnek, Michel Telónak, akinek a dalát mi meg fogjuk most hallgatni, és aztán igaza is lett, mert hogy 2011-ben nem csak Teló verziója vezette az országos slágerlistákat, hanem sok-sok más országban, köztük Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Hollandiában és Spanyolországban is az első helyre került a dal. A dal elérte a Billboard Hot 100-as listáját, így aztán Michel Teló volt az első brazil szólóénekes, aki Sergio Mendes 1960-as évekbeli száma óta felkerült az amerikai kislemez listára. Érdemes tudni róla, hogy 81-es születési fiatal, nagyon kedves, helyes srácról beszélünk, braziliai születésű, és mielőtt szólóénekes lett volna, nagyon sok zenekarban énekelt. A legismertebb talán ezek közül a Grupo Traciado volt, legnagyobb hazai és nemzetközi sikere pedig természetesen az a dal, amit most meg fogunk hallgatni itt a zenei finomságok között, az I Say to Pego című dal, ami valljuk be egy teljesen egyszerű dalocska, viszont a kedvességével, az egyszerűségével, a rövid történetével, amit elmesél, mind azonosulni tudunk. És igazából mire vágyik az ember? Nem nehézségekre, nem bonyolult történetekre, könnyedségre és könnyen táncolható dalra, ami aztán azzá is vált, hiszen lett egy saját koreográfiája, és nem csak Európa legtöbb országában, de Latin Amerikában és Kanadában is, Kanada legnagyobb tartományában is listavezető tudott lenni. Teló zenei pályája egészen korán megpecsételődött, 1987-ben 6 éves korában kezdődött el tulajdonképpen a karrierje, amikor elénekelte az iskolai kórusban Erasmo Carlos és Roberto Carlos egy darabját, és 10 évesen bontakozott ki mondjuk így igazán a zenei tehetség, amikor az apukájától kapott egy harmonikát. Aztán 12 éves volt, amikor a szomszédai, barátai és a testvérei bátorítását élvezve alapított egy zenekart, az elsőt, ami tradicionális brazil zenét játszott, ő volt természetesen a vezető énekes és a zeneszerző is, és aztán amellett, hogy imádta a harmonikát, megtanult zongorázni is, táncolt is, harmonikázott is, gitározott is, zongorázott is. Aztán a már említett zenekarba elhívták 97-ben, akkor még csak 16 éves volt, de aztán 11 éven át ott énekelt. Telónak a korábbi producere egyébként elmondta azt is, hogy az énekes úgy távozott a csapatból, hogy ellenséges érzéseket nem hagyott maga mögött, világossá tette, hogy ő szólókarriert szeretne, és fölvettek egy másik srácot a helyére, de Teló távozásával igazából a csapat szíve az már nem ugyanolyan volt, és akkor lassan kiléptek a többiek is. Aztán megérkezett az áttörés, ez a bizonyos dal, amit mi most meg is fogunk hallgatni, az I Say to Pego, amire táncoltak a focisták, ott van több videóklip, ahol Neymar is táncol, és Cristiano Ronaldo, és Marcelo Vieira is táncol, úgyhogy innentől kezdve egyenes út vezetett a sikerhez, és mondom még egyszer, ez az a dal, ami mind a mai napig kedves a szívünknek, és jól esik hallgatni, és mindenki úgy érzi, hogy akkor most táncolnunk kell egy kicsit, úgyhogy most itt a zenei finomságok között Michel Teló és az ő dala, amire táncolt és táncol a mai napig is az egész világ, és még a leghíresebb futballisták is.

0: Kanapé. Manna FM.
1: A szombati kanapéban kifejezetten nagy lélegzetű, hosszú, komoly stratégiai döntésekre épülő társasjátékokat mutatunk be nektek Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével. Vasárnap pedig a pénzügyi percekben szó lesz a gyermekek iskolakezdési támogatásáról. Tartsatok velem, számítok rátok szombaton és vasárnap 3 és 6 között a Manna FM-en.
0: Kanapé. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Tovább fokozódik a hőség. Több ezeren maradtak ivóvíz nélkül Szentendrén. Milliárdokat utaltak vissza a kulturális támogatásokból. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Jelenleg rendben üzemel az energiaszolgáltatás, a paksi erőmű 2000 helyett 960 megawatton termel, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt róla, hogy az önkéntes korlátozások miatt a hálózat csúcsterhelése tegnap a tervezetnél 151 megawattal kevesebb volt. Több ezer ember maradt ivóvíz nélkül Szentendrén ma reggelre. A honvédség 2 tartálykocsival és 7000 zacskó vízzel segíti a vízpótlást, tájékoztatott szintén a miniszterelnök. Magyar Péter azt kérte, hogy a következő napokban függesszék fel a locsolást. A fennakadást az okozta, hogy tegnap éjszaka a figyelmeztetés ellenére 2-szeresére nőtt a vízfelhasználás Pismány felső részén. A környéken jelenleg lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvízellátást. A következő napokban sem várható csapadék a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein, ezért tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülni, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, hogy az asszály miatt a felszíni vizek nem töltődnek, példaként említette, hogy napokon belül a kritikus szint alá csökkenhet Paksnál a Duna vízszintje. A tárcavezető ezért mindenkit arra kért, hogy felelősen gazdálkodjon a vízkészletekkel. Eddig már több mint 3,3 milliárd forintot fizettek vissza a Hankó Balázs miniszteri keretéből nyújtott támogatásokból, melyeket egy ideiglenes kollégium bírált el, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, hogy a kedvezményezettek által részben vagy egészben visszautalt pénzek között több 10 milliós tételek is vannak. Magyar parancsnoka van mától a NATO közép-európai többnemzeti hadosztályának. Antal László az első magyar vezető a 2018-ban létrehozott nemzetközi fegyveres testület élén. A tisztviselő a Székesfehérváron tartott átadás-átvételi ceremónián a magyar parancsnokság jelentőségét hangsúlyozta, majd hozzátette, parancsnokként elkötelezett a fejlesztések folytatása mellett, különös tekintettel a készenlét, az alkalmazkodó képesség a többnemzeti kohézió további erősítésére. A gyermekoltást elutasítók büntetésének enyhítését kezdeményezte a Mi Hazánk mozgalom. Novák Előd országgyűlési képviselő közölte, 100 000 forintban maximálnák a kiszabható bírságot, és lehetővé tennék, hogy a hatóság méltányossági alapon enyhítse vagy elengedje a büntetést. Az ellenzéki párt emellett kezdeményezi, hogy a kormány teremtse meg a jogi lehetőségét annak, hogy rehabilitálják azokat, akik elveszítették állásukat, mert nem vették fel a koronavírus elleni oltást. Mindenütt derült az ég és süt a nap. Ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül másutt, mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Sziasztok, én Puc Attila vagyok, kezemben a bőségkosar, amelyet most hirtelen az adás elején megtöltünk úgynevezett lecsó csomagokkal, hogy könnyen legyen szóra bírni az embereket a Lőrinc piacon. A témánk a lecsó, adok egy-egy csomagot, és arra leszek kíváncsi, hogy ki hogyan készíti el a lecsót. Zene, aztán irány a Lőrinc piac.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Mai témánk pedig egy igazi nyári sláger étel, a lecsó. Ez az az étel, amin két férfi ember képes összeveszni. Csumával vagy csuma nélkül, maggal vagy mag nélkül, erősen vagy csípősen, rizssel vagy tojással, lecsókolbászra vésve, ki hogyan, ahány ember, annyi lecsó recept. Úgyhogy a mai napot arra szánjuk, hogy megtudjuk, hogy a kedves vásárlók itt a Lőrinc piacon, a hátam mögött, milyen lecsó receptet használnak otthon. Megtaláltuk Julikát, de éppen rekesztól, úgyhogy hát szombaton vagyunk kint, és szombaton az egyik legnagyobb a Lőrinc piac, úgyhogy ilyenkor érdemes kijönni, aki szereti ezt a nyüzsgést, szereti az életet, szereti a görögdinyét, ami mellettem van, és hát mi is megpróbáljuk, ki lehet-e szakítani, kedves Julika, egy másodperc a kezdet, itt van, így munka közben csak, jó?
2: Kés van a kezembe, szeretné, hogy most elmondjam, hogy miért van a kezembe?
1: Nyilván minket várt, mert már tudta, hogy jövünk. Na, röviden annyi van szó, hogy szeretnék venni öntől, szigorúan venni egy lecsócsomagot, 6-7 darabot, hogy egy paprika, egy paradicsom, az összetetszik állítani, ezt én kifizetem, és a mai témánk a lecsó. Röviden elmondja, hogy ön hogy csinálja lecsót, mert megkapom a csomagot, akkor már a béké hagyom, mert látom, szombat van, igen, és pörög ezzel. Tehát mi az ön lecsó receptje?
2: Az én lecsóra szeretem sok hagyma, üvegesre pirítani, és összepirítva a paprikával, lehetőleg nem vékonyra, hanem ilyen hasábra, jó kis öreges parasztos stílusba, mivel hogy az őseimtől így tanultam, és amikor már az gyönyörűen átüvegesedett, akkor 2-3 paradicsomnál többet nem teszek bele, mert savanyúan nem szeretjük, és mi ilyen Hajdú-Bihar megyei stílusba adjuk elő, mert az anyukám Hajdú-Bihar megyei, úgyhogy ennyit tudnék. Piros paprika természetesen van, amikor kolbásszal vagy szalonnával és pékeljük meg, de én szeretem az alenatúr stílust is.
1: Se rizs, se lett, se tojás.
2: De így is, de mivel annyiféle lehetőség van, nem akartam szaporítani a szót, de lehet tojással, rizssel, ki mivel szereti, de mondom, mi szeretjük a hagyományos ízeket, és csak a maga a lecsónak ezt a formáját, hogy a hagyma, a paprika és a paradicsom, persze piros paprikával, és nem sok lével, amennyit ad maga a paprika, mivel ha föl van hígítva vízzel, elveszíti az ízeket, a paprikának, a paradicsomnak és a hagymának az összes íze a vízzel fölhígul. Én így gondolom. De természetesen lehet ragozni, ugye, hogy módosítsuk úgy szalonnával, akkor alápirítani és abban megpirítani a hagymát. Tehát sokféle változása van ennek a lecsó készítésnek, mert hát ahány vidék tájjelleg, annyi formája van. Tehát én mindenfajtát. Van, aki például nokedlivel eszi a lecsót, többek között a kolléganőm, ha meginterjúvolja ott a túloldalon.
1: Feketében?
2: Nem, ad a kislányom, a másik asztalon.
1: Meg lesz.
2: Ő szakács, és nagyon jó ízeket tud összeállítani, úgyhogy őtől lehallottam ezt a nokedlis változatot. Van, aki tejfőle leszi a lecsót.
1: Kipróbálta már?
2: Megmondom őszintén, még nem. Nem próbáltam ki, de abszolút az ízeket szeretem, úgyhogy szeretem a változatos dolgokat, úgyhogy azt gondolom, hogy lesz rá időm, ha nem ilyen hajtós lesz az időm, akkor megpróbálom.
1: Köszönöm szépen. Legközelebb hétköznap jövünk, és akkor többet beszélgetünk, most nem zavarom.
2: Akkor a paprikát, paradicsomot. Azt,
1: tehát most, ugye,
2: most műsor van, de nagyon szívesen kiszolgálom, hogyha majd lesz ideje önnek is.
1: Nekem van, mert nekem kell, mert ezeket fogom elosztogatni. Tehát, ja. Tehát kellene mondjuk egy ilyen 7 darab egységcsomag, amiben van mondjuk egy paprika, egy hagyma, egy paradicsom.
2: Jó,
1: ezt mindjárt intézzük,
2: hétszer, és... Jó, 7-szer, ugye? 7 csomag, igen, legyen. Jó,
1: köszönjük, jön a csomag.
2: Ugye, miért van 7? Mert én 7-nek születtem a családba.
1: Ezért van hét, ezek a megérzések, a 7. érzék, látják, ezt így megszúgta, hogy 7-7-7.
2: 7, abszolút 7. Tökéletes a 7, mindenbe.
1: Köszönjük, várjuk a csomagot.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Jó napot kívánok! Kihasználnánk azt, hogy ön itt áll, és szeretnénk önnek ajándékba adni egy jelképes lecsó csomagot, és hogyha elmondja az ön kedvenc lecsó receptjét, akkor nagyon szívesen megajándékoznám. Vegye ki, legyen kedves, az lássa, hogy komolyan beszélünk. Ez egy jelképes. Szóval, mi az úrnak a kedvenc lecsó receptje?
2: Hát leginkább tojásos, virzslis, lecsó így együtt. Hát paradicsom, paprika nyilván, hagyma, ennyi, összekeverve, összefőzve.
1: Szalonnával vagy olajjal?
2: Kis szalonnát lepirítva először, és utána jöhet rá a többi.
1: Maggal vagy mag nélkül?
2: Maggal.
1: Apa, hát ezen képesek összehozni férfi emberek, hogy én magozom, én nem magozom.
2: Nem, teljesen normális dolog.
1: Mennyire szezonális étel önöknél a lecsó? Tehát télen is előfordul, vagy csak nyáron?
2: Télen azért nem, mert akkor aranyárban van a paprika meg a paradicsom. Tehát igazán friss paprikából és paradicsomból érdemes csinálni, nem eltett mirelitből, ugye?
1: Hát az aranyár mellett ugye az íz sem ugyanaz, mint most.
2: Így igaz. Tehát a mostani friss paprika paradicsomból tökéletes a lecsó.
1: Nem tudtuk nem észrevenni, hogy itt teli kosárral áll és vár esetleg valakit, vagy a kedves felesége.
2: Feleségemre, igen.
1: Hát ez a férfi ember sorsa, ugye? Van. Tehát ide letette önt, és ő még elment valamit venni.
2: Így van, még bement a csarnokba.
1: Néhány szó csak a piacozási szokásaikról, ugye Lőrinc piacon vagyunk, Pesztelőrincen. Önöknek, az önök családjának van egy piacnapja, és mondjuk ez a szombat mindig?
2: Hát nem igazán csak a szombat, mert a szerda is, ami a fő piacnap itt. De hát én mondjuk inkább csak szombaton, mert kicsit messze dolgozom ahhoz, hogy tudjak szerdán is jönni még munka előtt, úgyhogy feleségem szokott szerdán is jönni, úgyhogy ennyi.
1: Köszönjük a kedvességét, jó étvágyat a demo csomaghoz. Hát, hogy mennyi lecsó lesz belőle, azt nem tudom.
2: Valamennyi azért.
1: Jelképes, hozzá kell tenni a többihez. Figyelmeztetés, hogy az erős paprika, bogyisz. Azt még nem beszéltem, hogy erősen vagy nem erősen.
2: Én szeretem csípősen. Tehát nem teljesen bogyiszlóiból csinálni, de lehet beletenni egy-kettőt, ami egy kicsit úgy ízt ad neki.
1: No, hát éljen a lecsó, köszönjük a kedvességét. Éljen a piac, és éljen a sok-sok lecsó. Ön itt árul, vagy vásárol?
3: Nem. Petrezselyemet meg kaprot hoztam. Ott árultam, amikor maguk ott a Virágossal csinálták a riportet.
1: Ja, na, akkor találkoztunk már. Azt esély nekem elmondani, hogy a lecsóról van szó a mai adásban. Nyilván tetszett már csinálni lecsót, nem is keveset. Hogyha önhöz mennék a kollégámmal, akkor milyen lecsót kapnánk? Tehát mi az ön lecsó receptje?
3: Én úgy szoktam, hogy először jó zsíron, ledinsztelen vízen a hagymát, hogy legyen szaft. Jó szaft legyen, és akkor a paprikát nem hosszúra vágom, hanem így, hogy szaptos legyen.
1: Az mit jelent, hogy így? Az mit jelent? Tehát karikára?
3: Igen, igen. És akkor hát vagy virslit, vagy krinolint, valamit vágok bele. De azt a végén teszem bele.
1: Rizs, tojás?
3: Nem, csak nem, egyiket sem, mert meleg van, hanem csak izét. Bogyiszlói paprikából 2-3-at beleteszek, mert az adja meg az amatot.
1: Akkor kicsit csípősen szeret.
3: Igen. Paradicsomot se sokat, csak egy olyan 3-at, olyan közepeset, mert ha savanyú, az már nem jó.
1: Azt mondják, hogy a lecsó az inkább a paprikáról szól, mint a paradicsomról.
3: Így van, és a hagyma adja meg a zamatját, a fehér hagyma az. Az
1: főzőhagyma, vagy hogy hívják a piacon?
3: Nem, az nem jó. Az a jó, az a finom, az.
1: Az a nagyfejű csemegehagyma, igen.
3: És azt így vágom, így. Tudja miért? Mert ha kockára vágja, akkor szétesik, csak víz lesz. Így meg megmarad a guszta a tányéron.
1: Na értem. Köszönjük a kedvességet.
3: 8 éves vagyok, már csak tudok főzni.
1: Hát aztán az is van. Ma erre tetszik lenni, mert akkor megyünk majd még.
3: Én mostan nincs asztalom, ott vagyok. Odat, másat.
1: Szerintem a hölgyen még találkozunk, amíg élünk itt a piacon. Köszönöm a kedvességét, és további jó egészséget kívánunk.
3: Jó, hogy azért tegyem bele egy-két bogyiszt, mert az adja meg az amatot.
1: Eltetszik fogadni egy csomagot? Van benne bogyiszt?
3: Nem, van nekünk is a kertben.
1: Na, az igazi. Na, köszönjük szépen, viszlát, és akkor lecsó, ma csak lecsó.

0: Ez a bőség kosara.
1: Ez egy jelképes lecsócsomag, ugye van benne bogyisz paprika, paradicsom és hagyma. Cserébe csak annyit kérek, hogy mondja el az ön kedvenc lecsó receptjét. Hogy csinálja ön a lecsót?
2: Hát, többféleképpen lehet csinálni a lecsót.
1: Meghallgatjuk az összeset.
2: Na most, hát például én úgy csinálom, hogy egy jó kis füstölt szalonna alapot csinálok, és akkor, mikor ez megvan, akkor kiveszem belőle, ami már megsült szalonna, hogy ne menjen szét, és akkor belevágom a hagymát, tehát lehet olyan jó vék, én nem szeretem kockára vágni, hanem vékon karikára, és akkor egy kicsit hagyom disznelni, hogy puhuljon meg egy kicsit a hagyma, belevágom a paprikát rá, a tetejére a paradicsomot, egy picit lefedem, és akkor hagyom zsírjára, hogy lesüljön, és akkor teszek bele, még ha szintelen, akkor egy pici

0: piros paprikát, hogy jobb színe legyen, és a paradicsom az, amit ő kap, még plusz egy olyan szép színt, és hát akkor attól lesz olyan finom zamatos, mert ugye van benne kicsit megbolondította a füstölszalonna, lehet csinálni úgy is, hogy kolbász is rakok bele, ki hogy szereti. Hát én mindig a gyerekekhez méltóan csinálom úgy, hogy ne ők is meg tudják enni. De különben csípős bogyoszlói paprika az, ami a férfiak szeretik, hogy jó elős legyen. És hát így.
1: Az is egy bogyoszlói paprika, ott ám csípős, tessék, hogy vigyázni. Az ön környezetében élő férfiak is inkább a csípős konyhára szavaznak?
0: Hát például igen, igen, a fiam nagyon szereti levesbe is az erős paprikát, a férjem is, az is nagyon szereti. Hát ő inkább ilyen nyári szezonban szereti a lecsót, a paradicsomlevest, ilyeneket. Úgyhogy a családtagom is.
1: Ha összen a nagy család, teszem azt egy jeles ünnep alkalmával, akkor hány emberre tetszik főzni? Tessék mondani egy körülbelül számot.
0: Hát az az igazság, hogy én mindig sokat főzök, mert nagy a család. Ha rokonság jön, eszik, ha idegen jön, eszik, mi cigányok.
1: Bárki megy, eszik?
0: Bárki jön, mi cigányok, mindenkit szívesen látunk.
1: Volt ebben nekem tapasztalatom, én voltam így vendégségben roma családnak, cigány családnak, és nagyon-nagyon kedvesek voltak. Úgyhogy mi akkor most megyünk is, ahogy ez most.
0: Az az igaz, lehet jönni, hát nálunk. A tyúkusleves, a töltött káposzta, a töltött húsok, ezek a tömény kaják, amik a férfiaknak elveszik a éjségüket. Úgyhogy ilyen kis egyszerű laza kajával nem laknak jó.
1: Tessék megmondani, hogy létezik-e olyan roma hölgy vagy úr, aki nem eszik húst? Mert önöknél a hús az egy ilyen nagyon markáns dolog a konyhában, nem?
0: Hát mi hússal leszünk. Nem tudjuk elképzelni azt, hogy ne legyen hús. Talán ezért is vagyunk szegények. Úgy élünk, hogy na, ma amit megehetünk és megtehetünk, ne halasszuk holnapra. Én így vagyok vele. Amit én megkívánok, én meg is főzöm, szeretek is főzni, úgyhogy sokat megtanítottam sok cigány családba, asszonyokat, akinek nagy családjai voltak. Tehát sorolhatnák egy jó pár nevet, de most nem említem őket, mert aki tudott, az mind tőlem tanult főzni, aki most éppen olyan helyen van.
1: Kedvedbe tetszik lakni? Mit szól ehhez a remek piachoz? Ugye ez egy igazán nagy piac, nagy választékkal.
0: Hát én szeretem ezt a piacot a többihez képest. Szerintem elég olcsó, elfogadható árak vannak, mert hát a mai világban már nagyon meg kell gondolni, hogy mit főz az ember, mit teszik, főleg ahol sok gyerek van, és legalább naponta kétszer, hogy kell, hogy egyenek, hogy jól lakjanak. Hát aztán mit mondjak még?
1: Na, még köszönjük meg önnek, hogy ennyire kedvesen a rendelkezésünkre állt. Akkor most hamarosan kikapcsolunk addig, és én a lecsó, ilyen kicsit csípős. Ja, azt nem beszél maggal, vagy mag nélkül tetszik a paprikát beletenni, mert ez fontos kérdés.
0: Hát én, ahogy van a paprika, természetesen, ahogy megtermet, én úgy főzöm, én úgy belerakom. Én nem szedem ki a paprika magokat, én belefőzöm a lecsóba. Az én lecsó, ne?
1: Na, de legyen ez a végszó, köszönjük szépen, egy igazi, autentikus lecsórecept hallottak a hölgytől, tessék, kérem kipróbálni. Hamarosan folytatjuk, addig is lecsó.

0: Ez a Bőség kosara. Manna FM.
1: Másik kedvencünk Marika, akinek a pultján minden a háztáji gazdaságból való, és arra vár, azt nem mondom, hogy fejv a telefon, hogy szeretne elmondani egy lecsó receptet, de én viszont megkezdetül egy igazi lecsó receptet. Milyen, amikor ön csinál lecsót? Hogy készül?
2: Hát szalonnát összekockázom apróra, azt picit megsütöm, hogy engedjen egy kis írt, aztán rádobom a hagymát, jó sok hagymát, összedésztelenít, megy a paprika, én egy kis tarhonyát teszek bele, azon kívül üveges paradicsomot, és ugye az a paradicsom enged egy kis lét, hogy a tarhonya ne ragadjon le. Menek közben teszek bele friss paradicsomot, cukkini kockát, és a legvégén egy kis virslit, vagy ilyen főzőkorbászerűt, ami a maga a lecsóba megy.
1: Na hát nem egy klasszikus lecsólecetet hallottunk, azért volt ebbe, ugye, ami szokottan a cukkini, a tarhonya, ez melyik? Ez egy tájegység lecsója, vagy ez az ön saját receptje?
2: Hát nem tudom, szerintem lehet, hogy a sváboknál ez így szokás, de mi szeretjük a tarhonyásat.
1: Önökben van svábbér egy pici?
2: Teljes mértékben.
1: Bennem is, nem baj, csak azért kérdezem, mert én is puc vagyok, ugye, az is egy olyan név, hogy puc az ön sváb.
2: Férjem ő König, úgyhogy eleve. Hát az én nevem is Sáb, úgyhogy...
1: Na, köszönjük, ma még találkozunk, mert megint fogunk valamit ajándékban az ön pultjára, persze miután mi rendeztünk, amit rendezni kell. Most a kedves férjét, akkor kimegyünk mi oda, hogy a pult látszódjon. Jöjjön, a babát az beengedjük, tessék bejönni. Köszönjük szépen, hogy a kisfű milyen lecsót szeret, majd 20 év múlva megkérdezzük tőle. No, jó napot kívánok! Én Puc Attila vagyok.
3: Köszönöm, König Józsi.
1: No, mi vagyunk azok a kedves feleségek, megismerkedtünk. Hétről hétre itt leszünk. A piac felügyelő hölgy az önök standját ajánlotta a figyelmünkbe. Felesége mondta, hogy nagyon remek lecsó receptet. Hogy ízik a feleségének a lecsója?
3: Általában finom szokott lenni. Jó főz.
1: Az, hogy önökben van svábbér, azt mondtam, hogy bennem is van svábbér. Ez mennyire látszik azon a gazdaságon, amit visznek, ugye? Tehát, hogy itt nagyobb rész minden bio, rendben van a pult, tehát van egyfajta ilyen sváb rend a pulton, ha lehet ezt mondani.
3: Hát igen, kiválogassuk azért, hogy mit árulunk, és olyat, hogy megfeleljen a kedves vevőknek is tetszen. Nagyon sokan van, akik tőlünk vásárolnak azért, mert friss teljesen, úgyhogy...
1: Ha azt kérdezem, hogy arcról körülbelül hány embert ismer, tehát hány törzsvásárló, csak egy számot, nem név szerint, akkor hány törzsvásárlója van?
3: 85 körülbelül.
1: És akinek a nevét is tudja, olyan is van?
3: Ne, hát van, igen, de nem sok, az kevés van, csak úgy látásban is.
1: Hogy szólítják a kereszt nevén? Van olyan vevő, akivel ilyen pertuba van?
3: Ez, van. Józsinek hívnak egyébként.
1: Na, köszönjük szépen, találkozunk még, mindegyit itt, most visszük tovább, kiosztjuk a lecsócsomagokat, hogy így jobban menjenek az emberek. Jó napot kívánok, szeretnénk önnek adni egy ajándék demo lecsócsomagot. Legyen kedves, hogy teljesen ajándék, semmit rosszat nem akarunk, cserébe egy lecsóreceptet fogunk kérni, hogy ön hogyan csinálja a lecsót, ennyi az egész fizetség. Elfogad egy csomagot?
4: Jó, köszönöm.
1: Legyen kedves, vegye ki, de ez egy ilyen demo csomag, tehát nem olyan sok. Az öné, van benne egy bogyész, egy paradicsom és egy hagyma.
4: Nagyon jó. Mert azt szeretem, a csípőset.
1: Na ez az lesz. Szóval, cserébe egy lecsóreceptet várok öntől. Ön hogyan készíti a lecsót?
4: Füstölszalonna zsíron rárakom a hagymát, üvegesre megpirítom, és utána ráteszem a paradicsomot, összevágott kockára vágott paradicsomot, azt egy kicsit hagyom rottyanni, és amikor megrottyant, akkor a paradicsomos lébe megpárolom a kockára vágott paprikát.
1: Aha, az önlecső akkor inkább paradicsomosabb, mint paprikásabb?
4: Nem paradicsomosabb, mert nincsen benne több paradicsom. A kettő az egybe arányban van mindig rakva, tehát kettő rész paprika, egy rész paradicsom. Aha. És akkor lefedve bepárolom úgy, hogy ezért megpuhuljon. De nem főzöm szét, hogy roppanós maradjon.
1: De hersegős vagy roppanós maradjon, értem. Mennyire nyári étel a lecsó, vagy esetleg előfordul, hogy téren is csinál fagyasztottból lecsót, vagy ez tipikus nyári étel?
4: Azt nem, ez inkább tipikus nyári étel, és ha elteszem, akkor viszont főtt paradicsom lébe főzöm meg a paprika kockánkat, és akkor csak a hagymás zsírra dobom rá.
1: Köszönöm szépen, hát akkor további jó egészséget, találkozunk meg a piacon. Ez egy mini csomag, de erős paprikával, de ezt most az úrnak eltaláltuk az ízlését.
4: Jó, köszönöm szépen.
1: Jó egészséget kívánunk, viszont. És éljen a lecsó, mint mindig. Most kedves hallgatók, ha van kedvetek irány a piac, fogjátok egy kosarat, töltsétek meg jófajta paprikával és paradicsommal. Most van a szezonja a lecsónak. Én Puc Attila voltam, a jövő héten újra igyekszünk megtölteni valami finomsággal a bőségkosarát. Sziasztok, a viszonthallásra!

0: Manna FM.
1: A szombati kanapéban kifejezetten nagy lélegzetű, hosszú, komoly stratégiai döntésekre épülő társasjátékokat mutatunk be nektek Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével. Vasárnap pedig a pénzügyi percekben szó lesz a gyermekek iskolakezdési támogatásáról. Tartsatok velem, számítok rátok szombaton és vasárnap 3 és 6 között a Manna FM-en.
0: Kanapé. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Tovább fokozódik a hőség. Holnaptól újra teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű. Vízkorlátozást rendeltek el a Pilisi medencében. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A ma esti próbaüzem után holnaptól várhatóan ismét teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, jelentette be a miniszterelnök Százhalombattán a MOL finomítójában tartott sajtótájékoztatón. A G3-as blokkban még szerdán egy műszaki hiba miatt állt le a termelés, azóta a szükséges alkatrész megérkezett az üzembe. Magyar Péter nagyon jó hírnek nevezte az újraindulást. A kormányfő emlékeztetett, a jelenlegi helyzetben különösen hiányzik a hálózatból az a csaknem 400 megawatt kapacitás, amit a gáztüzelésű erőmű teljes kapacitásnál biztosít. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilisi medence 14 településén. Tahitót, Falu, Szentendre, Pilis, Szent László, Pomász, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis, Boros, Jenő, Leányfalu, Solymár, Pilis, Vörösvár, Pilis, Szent Iván, Pilis, Szántó, Pilis, Szent Kereszt lakóit arra kérték, drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást és kerüljék a nem létfontosságú felhasználást. A szolgáltató ideiglenes külső és saját mobil vízellátó eszközökkel próbálja enyhíteni a kialakult helyzetet, valamint segítséget kapnak a honvédségtől is. Mérsékelt és takarékos vízfelhasználást kér a lakosságtól és a nyaralóktól az Észak-Balatoni vízvezetékrendszert üzemeltető Bakony Karszt ZRT. Közleményük szerint hétvégén előfordulhat, hogy teljes kapacitáson kell működtetni a hálózatot. Hozzátették, hogy a tóparti településeken a legkritikusabb a helyzet, mivel ott az elmúlt években folyamatosan épültek lakóparkok, miközben a víziközműrendszer fejlesztése nem történt meg. Eddig már több mint 3,3 milliárd forintot fizettek vissza a Hankó Balázs vezette korábbi minisztérium keretéből nyújtott azon támogatásokból, amelyeket egy ideiglenes kollégium bírált el, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, a kedvezményezettek által részben vagy egészben visszautalt pénzek között több 10 milliós tételek is vannak. A tárcavezető arról is tájékoztatott, hogy az érintett kollégium átvilágítása közben már az elmúlt időszakban is számos visszaélést tártak fel. Nőtt az új lakások száma az első fél évben. A Központi Statisztikai Hivatal közölte, hogy június végéig csaknem 6280 lakás épült országszerte, 22%-kal több, mint egy évvel korábban. A fővárosban és a vidéki városokban volt a legnagyobb arányú a bővülés. 2025 azonos időszakához képest 30%-kal emelkedett az építendő lakások száma.
0: Időjárás.
2: Mindenütt derült az ég és süt a nap, ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Tudásból tőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja. A mai epizódunk vendége Buzás Dóri, a Rákkutatók Alapítvány tanácsadója, de ennél ő sokkal több minden, sokkal nagyobb a tudása, és több titulusa is van. Szia Dóri!
1: Szia Dóri!
2: Sziasztok!
1: Végzett coach vagy.
2: Így van.
1: Közgazdász, marketing szakember, üzleti tanácsadó és szervezetfejlesztő tréner. Munkájának középpontjában az áll, hogy segítse az embereket saját erőforrásaik, belső tartalékaik és valódi céljaik felismerésében. Szakmai háttere különösen izgalmassá teszi a beszélgetést, hiszen egyszerre lát rá az egyéni fejlődés, a vállalkozói gondolkodás és a szervezeti működés kérdéseire. Társalapítóként, szervezetfejlesztőként és coachként a hazai KKV világ működését is közelről ismeri. Ma arról is kérdezzük, hogyan válhat az önismeret, a tudatos döntés és a belső stabilitás valódi üzleti erőforrássá.
2: Jó így?
3: Szuper.
2: Ez vagy?
3: Így, nagyjából igen.
1: Ennek örülök.
0: Hogy lettél ennyi minden, Dóri? Mert egy ennek különböző hangzása van, meg azt feltételezzük, hogy ezek teljesen különböző szakmák, miközben azért mégiscsak van ott egy meccéspont.
3: Alapvetően a meccéspont, amit itt megtalálunk, az maga az ember és az emberi működés. És ez az, ami engem folyamatosan motivált. Nagyon-nagyon szeretek tanulni, nagyon emellett vannak egyéb végzettségeim és egyéb szakmáim is, amiket per pillanat nem használok. Például TRX edző vagyok, ott is az ember áll, és a fejlesztés, és a valamilyen szinten az egészséges életmód és az egészséges működés áll a háttérben. Van, amit az élet csodort elém, például a marketinget, azt munkahelyeimen keresztül tanultam ki, és erre építettem képzéseket, de mégis mindenhol, és sok esetben a marketinget is, így a humán erőforrás fejlesztés szolgálatába szeretem állítani.
0: Mondhatjuk akkor ezek alapján, hogy te egy filantróp ember vagy?
3: Azt gondolom, hogy igen.
0: Igen?
1: Ez ritka egyébként a 21. században, hogy egy ember nem specializálódik valamire konkrétan, hanem ennyi minden iránt érdeklődik.
3: Szerintem ma már a tudás kulcsa az nem az elmélyült és egy szakmát nagyon-nagyon mérhetően ismerő tudás, hanem az, amikor sok mindenhez értesz, mindenhez megfelelő szinten, és természetesen csak abba kontárkodsz bele, amiben úgy érzed, hogy és szakmailag ez vissza is igazolt, hogy jól érted azt a szakmát, de nem kell tűpontosan nagyon mélyen érteni mindenhez. És hogyha van egy ilyen nagyon általános szétterjedt tudásod, amiben van valami kapcsolódás, és van egy középpontja, akkor szerintem azzal nagyon sokat el lehet érni ma.
1: Ez ugye egy más szemlélet, mint amit én itt említettem, de azt említette te, hogy nagyon szeretsz tanulni.
3: Így van.
1: És ez már az általános iskolából, vagy még korábbról ered, vagy pedig az iskolai tanulmányaid alatt alakult ki, hogy a tanulás, mint olyan, az egy örömforrás volt neked, vagy az ma is még?
3: Általános iskolában abszolút nem szerettem tanulni, nem is voltam egy nagyon kiemelkedően, tehát nem voltam kitűnő tanuló, nagyjából ilyen 4,5-ös átlagom volt, amit így szinte nulla tanulással hoztam le, tehát azt gondolom, hogy relatív jó képességeket sikerült begyűjtenem, és amit kellett, azt megcsináltam, de arra egy kifejezett emlékem nincsen, hogy én leültem volna, és mondjuk töriből magoltam volna, vagy bármiből, ezzel a 4-es, 5-ös közti szintet tök jól tudtam hozni, és aztán valahol itt 10-es koromban történt egy áttörés, ahol ott viszont ilyen megszállottan elkezdtem beletemetkezni, jöttek a célok, hogy hova szeretnék bekerülni, milyen egyetemre, mivel szeretnék nagyjából foglalkozni, és aztán talán valahogy így felnőtt koromban érkezett meg igazán az, hogy mindig egyre többet szeretnék tudni, és egyre több szakmának szeretnék az ismerője és tudója lenni.
0: Ilyen mennyiségű tudásnál elképesztő mennyiségű könyvet kellett elolvasni.
3: Így van.
0: Ilyet is, olyat is.
3: Igen.
0: Szakmai könyvet is, tankönyvet is, és hát, és gondolom, hogy szép irodalmat is.
3: Igen, és ez is nagyon érdekesen alakult az életemben, mert bár most lehet, hogy majd a régi magyar tanáraim így lesütik a szemüket, de nem sok kötelező olvasmányt olvastam el. Mert egyszerűen valahogy azt gondolom, hogy ezek nem jól lettek annó kiválasztva, nem érdekesek, nem kötik le a tanulókat, és nekem ötödikes korom környékén volt egy áttörésem, ahol elkezdtem úgy igazán olvasni, és sokat olvasni, de nem a kötelező olvasmányokat, és egy kötelező olvasmány volt, ami nagyon közel áll a szívemhez, a Pál utcai fiúk, és az olyannyira, hogy a 7 éves fiammal most elolvastuk, és bár még sok mindent nem értett belőle, de mégis együtt, és ez egyrészt egy közös időtöltés volt, másrészt pedig ő is átélhette azt valamilyen szinten, amit én annó átéltem, de ezt leszámítva nem az iskola az, ami szerintem megadja a gyerekeknek az olvasás szeretetét.
1: És mi hozta ezt az áttörést?
3: Melyik könyv?
1: Hát, szerintem, ez könyvhöz
3: kapcsolható, mégpedig a Harry Potter könyvekhez. Uh-huh. Az volt az első, amit így leültem és befaltam.
0: A sok nagyon vastag.
3: Igen. 7 kötetek van, és azt is újra olvastam azóta, mert egyszerűen olyan világot tár a gyerekek elé, meg a felnőttek elé, amivel nem lehet találkozni.
0: Változtatott valamit a gondolkodásmódodon, vagy a világban való létezéseden az, ahogyan a Harry Potter könyv megjelenít egy másik világot, és validálja azt, hogy igenis létezhet mesevilág? A peronon túl,
3: abszolút. Egyrészt szerintem nagyon jó analógiák vannak benne, amit akár a hétköznapi életünkre is át tudunk varázsolni. Másrészt pedig ebből a mókuskerékből, amiben élünk, ebben az iszonyatosan felgyorsult és információgazdag világban szerintem nagyon fontos az, hogy legyen egy olyan hely, ahol ki tudsz csekkolni, ahol egy kicsit újra gyerek tudsz lenni, ahol elhiheted azt, hogy a jó mindig győz.
0: Mindig győz a jó, nem? A végén.
3: Nem vagyok benne biztos. Most...
0: Hát nem biztos, hogy ebben az életben.
3: Igen.
0: Vagy nem biztos, hogy még az életünkben, lehet, hogy már csak oda áll, de...
1: Igen. Hát szerintem...
0: Valamiben muszáj kapaszkodni.
3: Igen. A fiam voltam, hogy ebből a tekintetből is nagyon érdekes, most így visszakapcsolva a Pál utcai fiúkra, hogy ő teljesen ledöbbent a végére, hogy azt mondta, hogy te anya, a főszereplő meghal. Hogy nem mindig győz a jó, és hogy ezt is meg kell tanulni kezelni, és a Harry Potterben is sok olyan karakter amúgy meghal, akikhez kötődünk, akiket szeretünk, de mégis a nagy jó érdekében teszik ezt. Aha. És ez azért egy kapaszkodó.
0: Akkor mégis győz a jó, hogyha a nagy jó érdekében meghal valaki, akkor a jóért hal meg, és
3: a jóért mégis hal győz. Meg.
0: Nem tudom, én emellett szeretnék egy kicsit korteskedni.
1: Jó, hát a jónak az értelmezése is ugye változó, hogy éppen akkor, abban az élethelyzetben, abban a olvasmányi környezetben mit ítélünk meg jónak, és a tapasztalataink alapján.
3: Igen, a jó az egy nagyon szubjektív fogalom. Mm. Valószínűleg nekem más jelent a jó, mint nektek. És ez
0: hát azért a mesékben az elég egyértelmű, nem, hogy mi a jó. Tehát, vagy legalábbis nagyon egyértelmű, hogy mi a rossz, és ahhoz képest akkor ki az, aki jó, mármint, hogyha mondjuk karaktereket nézünk,
3: a karaktereket nem? Nézünk, abszolút, de...
0: Meg bizonyos cselekedeteket is, de ez már elkezdő, kicsit... mesefilozófia.
3: Igen. Nyilván vannak ökölszabályok, hogy mit tekintünk jónak, mit tekintünk rossznak, de nagyon sok olyan dolog van az életben szerintem, ami valakinek belefér, mert ő azt még jónak tekinti, másnak meg nem. Most mondok egy ilyen nagyon abszurd példát, az a fajta hazugság, amit azért mondasz, hogy ne bánts mást. Van, akinek nem fér bele a hazugság, teljesen no-go zóna, abszolút ő ezt elítéli, nem helyén valónak tartja, a másik meg azt mondja, hogy de hogy én azért hazudtam, mert hogy nem akartalak megbántani. Tehát van mögötte egy szándék, de mégis van, aki jónak ítéli, van, aki nem jónak ítéli az ilyen fajta hazugságot.
1: Petra föl szokta tenni azt a kérdést, de most én felteszem, megelőzöm őt, hogy mi volt az első könyvélményed, amire vissza tudsz emlékezni, és én ezt azzal egészíteném ki, hogy ha neked ez ennyire meghatározó volt, akkor te ezt elolvastad-e mondjuk a saját gyerekednek?
3: Igen, ez a Pál utcai fiúk. Tényleg az, amire így vissza tudok emlékezni, hogy az volt az első, ami ilyen nagyon-nagyon meghatározó volt, és most valahogy március-április környékén jutott eszembe újra, hogy én ezt újra szeretném olvasni, és a fiam erre rácsatlakozott, hogy de anya, ez engem is érdekel, és akkor együtt olvastuk. És ez volt az első olyan könyvünk, ami nem az az effektív gyerekkönyv volt, ahol még nagyon sok kép van kevés szöveggel, hanem amikor ő csak ül és hallgatja azt, amit én olvasok. És iszonyúan élvezte, és ez nekem is
0: hatalmas. Ki volt a kedvence?
3: Hát természetesen a Nemecsekernő.
0: És utána?
3: Kit kedvelt volt utána?
0: Még második helyezett.
3: A Boka János még egy ilyen nagyon kiemelkedő szereplő, ő nagyon tetszett neki, de például nagyon megragadta őt az, ahogy a csónakos fütyül, ahogy azt leírják, hogy ő mekkorákat tud füttyenteni, meg hogy papuskámnak hívta a többieket, és ezt a szót ezt például magával vitte, és azóta ezt mondogatja, hogy papuskám.
1: Ha most a te éjjeli szekrényedre ránéznénk, akkor ott milyen könyvek vannak, amiket olvasol, vagy egy könyv van, vagy az a típus vagy, aki több könyvet olvas egyszerre?
3: Én nem szeretek semmit sem félbehagyni, ezért mindig egyet elolvasok elejétől a végéig. És
0: akkor
3: a nagyon...
0: se nem tetszik?
3: Így van. Ha nem tetszik, akkor is végig szembe.
0: Akkor nem ér félbehagyni könyvet.
3: Nem. És... az egyik könyv, amit most olvasok, az a Filippa Gregoritól A király átka című könyv. Ez egy történelmi könyv, a 16. században játszódik, 8. Henrik uralkodásáról szól tulajdonképpen. Egy Plantagenet trónörökös nő, nem ő lett volna a trónörökös, az öccse lett volna a király, az ő szemszögéből mutatják be 8. Henriket és az ő házasságait tulajdonképpen, és már ki van készítve a következő könyv, amúgy az éjjeli szekrényemre, tehát van ott még egy, ami egy merőben más könyv, az pedig a Szentesi Éva új könyv, ami most jelent meg héten.
1: Hát a Filippa Gregorinak nincs olyan könyve, amit én nem olvastam volna el. Én nagyon-nagyon szeretem őt. Igaz, hogy azt lehet mondani, hogy egy bizonyos korban éli ugye meg a regényeit, de egyszerűen fantasztikus, ahogy ír, ahogy lerajzolja azt a kort, vagy ahogy a akkori viseletet, az étkezési szokásokat, és egyáltalán az egymáshoz való hozzáállást, tehát az embereknek egymáshoz való hozzáállását, ahogy megszemélyesíti, fantasztikus, tényleg.
3: Ezzel abszolút egyetértek, én is nagyon sok könyvét olvastam, és kifejezetten amúgy más írók Tudor korabeli könyveit is olvastam, tehát ezt a történelmi korszakot, és ezt az angliai történelmi korszakot én nagyon szeretem, és nagyon kedvelem. Ami nekem így érdekes volt a könyvben, hogy most először találkoztam azzal, hogy a Boleyn Anna egy kifejezetten negatív szereplő a Filippa Gregori világában is.
1: Igen.
0: Filippa Gregoriról mit lehet tudni?
3: Hát ő kifejezetten a Tudor korabeli angol történelemnek a szakértője.
0: Tehát, hogy gyakorlatilag egy történész, aki ír is?
3: Ebben nem vagyok biztos.
0: Na várj, hogy megnézem, hogy van barátunk rá. Az internet. Hát beszélgessetek kötött.
1: Nagyon-nagyon jó író, olvasmányos. Én úgy tudom, hogy ő neki több könyvét meg is filmesítették. Már.
3: Igen. És például a másik Boleyn lány.
1: Igen. És azok a filmek is viszonylag jól sikerültek.
0: Milyen helyes nő. Közben megtaláltam. Egy szőke göndörhajú, klasszikus angol arcú hölgy, mellényes kosztümös.
1: És ontja magából a regényeket, tényleg.
0: És 54-es születésű, és 1987 óta publikál.
3: Wow.
0: Igen, ezt tudjuk.
1: Érdekes, hogyha az ember így egymás után olvas, tehát én nekem volt egy olyan időszakom, amikor egymás után több könyvét olvastam, hogy azt a kiszáradást nem lehet érezni a könyveiben, amint nagyon sok írónál, hogy elkezd valamit, és akkor valahogy úgy ellaposodik a történet, hanem ő egyszerűen végig minden regényét olyan olvasmányosan írja meg, hogy tényleg nem tudod letenni.
3: Igen, abszolút.
1: Nagyon jó könyv. Író, tényleg. Ezt
0: én nem olvastam tőle még semmit, úgyhogy
1: ajánlani tudom, hogyha valaki a történelmi regények iránt érdeklődik, akkor és mondjuk a 8. Henrik kora érdekli, illetve 8. Henrik személye,
3: igen,
1: akkor mindenképpen olvasom.
0: Aki hát egy nagy svihák volt, mondjuk fogalmazunk finoman.
3: Igen, hát így is mondhatjuk.
1: Így is lehet mondani.
3: Igen. Most, ahogy olvasom a könyvet, nagyon sokat gondolkoztam közben azon, hogy most éppen annál a szakasznál tartok, ahol már feleségül vette a Boleyn Annát, megszületett Erzsébet, és már elkezdett a Jane Seymour felé kacsingatni, tehát ő most került be a képbe, és van egy nagy egyházi átalakulás Angliában, mert hogy tulajdonképpen azért, hogy a 8. Henrik legitimizálja a saját házasságait, ő egy új egyházat alapított, aminek saját magát nevezte ki a fejének, igen, az anglikán egyházat, és hogy ez a könyv most ilyen nagyon konzervatív szempontból figyeli az eseményeket, a keresztény egyház megélése szerintem ilyen nagyon masszívan előkerül, és hogy ezen gondolkoztam, hogy itt a tradíció meg az újítás az hogy találkozik, hogyha ragaszkodunk a régihez, a tradicionálishoz, a megszokotthoz, akkor az meddig tud minket előre vinni, mikor van az a pont, amikor a tradíció már visszahúz. Tehát, hogy nagyon sok ilyen könyvet olvastam, és eddig ugye mindig az volt, hogy igen, ezt megcsinálta, hogy milyen jó, hogy tényleg a Boleyn Anna is mindig egy pozitív szereplő, hiszen tulajdonképpen Anglia legnagyobb uralkodójának adott életet, és hogy ebből adódóan ő mindig egy pozitív személyisége volt ennek az egésznek, de hogy milyen érdekes az, hogy a király megrögzött vágya mind a nők iránt, mind a fiú trónörökös iránt, az milyen hatalmas dolgokat hozott létre a világban, és hogy tulajdonképpen egy új egyházat alapítatott saját magáért, és elérte a célját, és na, ez engem például nagyon érdekel, hogy vajon ő látta-e oda föntről, lentről, bárhonnan azt, hogy végül is megszületett az a trónörökös, akit ő vágyott, és hogy itt van egy újabb aspektus, hogy ez a trónörökös viszont nem férfi volt, hanem nő. Szóval nagyon, nagyon más fejjel olvasom most ezeket a könyveket, mint olvastam mondjuk 20 évesen.
0: Pont erről beszélgettünk az egyik múltkori epizódban, hogy mekkora élmény újra és újra egy könyv, függően attól, hogy milyen állapotban vagyunk, mennyit fejlődtünk, a személyiség fejlődésünkben hol tartunk éppen, milyen hatások értek, és mennyi idő telt el azóta, miután olvastok azt az adott könyvet legutóbb. Tehát akár még a Mici Mackó is, most ez egy szélsőséges példa, tud egészen más élményt adni, és más mélységet és aspektust adni.
1: Hát mások az élettapasztalataink, más dolgokat éltünk már meg, más szemüvegen keresztül látjuk az életet, és nyilvánvaló, hogy úgy olvassuk azokat a szavakat, azokat a mondatokat, azokat a történeteket, amelyeket a könyvek adnak nekünk.
0: Dóri, én nem tudom kikerülni a Rákkutatók Alapítvány tanácsadói pozícióját nálad veled kapcsolatban. Ez a nyitottság a könyvek felé, a világ felé, a tudás szomja, ami benned van, ez hogyan tud segítségé válni, mert hogy ott mindenképpen arra van szükség?
3: Igen, hát egyrészt nekem most nagyon sokat kell tanulnom, tekintve, hogy egészségügyi végzettségem pont nincsen, ezért...
0: Nem sokáig lesz ez így,
3: hogy igen, azért már úgy motoszkál a fejembe, hogy valami sota irányába el kéne valahogy menni, hogy mégiscsak legyen, de hogy már most is önmagában nagyon sokat tanulok abból, amit kapok. Most könyvek tekintetében egyelőre nem, tehát hogy próbálok minden máshonnan információt szerezni és haladni, de hogyha az ő világukat nézem, akkor az ő olvasottságuk, tudásuk, minden irányú nyitottságuk az nagyon fontos ez a szakmához, mert bár a patológusok nem az elsődleges frontvonal, akivel egy páciens találkozik, de hogy nagyon sok múlik rajtuk. Az, hogy milyen diagnózis kapsz, hogy ez hogy kommunikálódik, hogy ez életeket ment tulajdonképpen az ő munkásságuk.
1: Az egészségügy tulajdonképpen az egy olyan terület, ahol ez az életmentés, ez ugye bármilyen egészségügyi szakmáról beszélünk, ez hozzá kapcsolódik a bennünk kialakult érzéshez és a gondolatvilághoz is. És minden olyan segítő szándék, illetve segítség, amit meg tudunk adni ebben a szegmensben dolgozóknak, vagy kutatóknak, az szerintem csak közelebb visz bennünket ahhoz, hogy egy jobb életünk legyen, egy egészségesebb életünk legyen, egy hosszabb életünk legyen, és ez egy fantasztikus dolog, hogyha így tudunk kapcsolódni, szerintem.
3: Igen, én azt gondolom, de ha most így a könyvélményeket nézzük, akkor szerintem az is például nagyon sokat tud adni, hogyha kiderül, hogy olvastatok egy közös könyvet, és lehet, hogy ez egy orvos-beteg kapcsolatban meg tudja egy kicsit bontani azt a fajta hierarchiát, amiben ilyenkor belehelyezkedünk, mert hogy van egy olyan közös kívülálló téma, amivel utána könnyebben tudtok kapcsolódni.
0: Hogy hogyan zajlik a segítségnyújtás maga, az is számomra egyrészt kérdés, másrészt meg nagyon érdekes, mert ugye azt mondtad, hogy a patológusokkal, vagy ennek a patológiás részével ritkán találkozik maga a beteg, vagy maga Igen. az ember. De kiknek vagy a tanácsadója konkrétan?
3: A Rákkutatók Alapítvány az a patológiai intézeten belül működik, egy alapítvány, ami azt tűzte ki célul, hogy hiteles tájékoztatást nyújtson laikus embereknek és betegeknek, pácienseknek.
0: Nincsen egyébként tájékoztatás? Annak hiányában vagyunk?
3: Annak hiányában vagyunk, igen, és nagyon sok fals, téves és hiedelmeken alapuló információ terjed a
0: Amivel
3: világban.
0: Amivel riogatják egymást az
3: igen,
0: emberek.
3: Igen, és az a fő cél, hogy ezeket megtörjük, jelenleg elsősorban videós anyagokkal, és az alapítvány működését tekintve tulajdonképpen orvosokból és a patológiai intézet munkatársaiból áll, ők ezt másod és harmadállásként csinálják, tehát hogy iszonyatos energia és erőbefektetéssel tolják az alapítvány szekerét is, és én velük dolgozom közvetlenül együtt, és most például léptünk egy olyat, volt eddig egy olyan videós edukációs sorozatuk, ahol leleteket, illetve a leletekkel kapcsolatos fogalmakat elemzik, és két patológus beszélgetett egymással. És eddig ez úgy történt, hogy felhúztak egy fogalmat, az egyik rákérdezett, a másik megmagyarázta. De hogy az evidenciából adódóan, ami az ő tudásukból ered, nekik nagyon sok minden nyilván egyértelmű volt, ezért nekem is, amikor én meghallgattam egy ilyen adást, 1001 kérdés felmerült a fejemben, hogy de az mit jelent, az akkor most milyen hatással van erre és erre, és ezért most újítottunk a formátumon, és beültem én kérdezni, mint laikus, akinek nincs meg az az orvos szakmai tudása. Úgyhogy ezek az adások majd szeptembertől érkeznek, nagyon kíváncsi leszek, hogy erre így hogy rezonál a nagy közönség, de bízunk benne, hogy ezzel is érthetőbbé tudjuk majd tenni azt a tudást, amit ők át szeretnének adni.
0: Dori, köszönjük szépen, hogy jöttél, de előtte még mielőtt elköszönünk tőled, úgy igaziból, azt szeretnénk kérni, hogy ajánlj nekünk valakit, akiről azt gondolod, hogy ő is szívesen beszélne a könyvekről, meg a pályájáról, meg a munkájáról.
3: Én szeretném nektek ajánlani dr. Kis Richárdot, aki a Patológiai Intézet egyik munkatársa, és az alapítvánnyal nagyon szorosan együttműködő egyik orvos, és nagyon nyitott a művészet iránt, ezért azt gondolom, hogy a könyvek iránt is, és remélem, hogy nem mondok botorságot, de úgy emlékszem, hogy történész szeretett volna lenni eredendően, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy Ricsi mit tud mesélni a könyv élményeiről.
0: Őt is meg fogjuk hívni, köszönjük szépen, hogy
1: köszönjük
0: jöttél.
1: Szépen.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Búzás Dóri volt a mai epizód vendége, coach, szervezetfejlesztő és a Rákkutatók Alapítvány tanácsadója, vele beszélgettünk.
2: A beszélgetéseket megtaláljátok és visszahallgathatjátok az iványildikó.hu oldalon és a Manna FM 98.6-on.
4: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
5: Élet öröm zene.
4: Ez a Manna. FM-en a 98.6-on. Online és

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: A Dunakanyar az egyik legnépszerűbb túlacélpont, amit kocsival és tömegközlekedéssel is nagyon egyszerű megközelíteni. A legrejtettebb, kevésbé látogatott utakon keresztül az ismert kedvencektől összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. Könnyed családias túrát tehetünk például Szőlőligeten, ahol a Korsók házában látható több mint 1000 darabos söröskorsolt gyűjtemény, illetve egy festői aprócska horgásztó tartozik a legizgalmasabb látványosságok közé. A forgatási helyszínként is ismert település úgy fest a kis horgász kunyhóival, mintha a Grimm mesékből vágták volna ki. Érdemes a környéket a Ligeterdő tanösvény 7 állomását bejárva felfedezni. A terület teljesen sík, így kevésbé gyakorlott túrázóknak is ajánlott, a közelben pedig éttermek is vannak, így kifejezetten kellemes családi kirándulást tehetünk itt. A látogatás előtt érdemes a helyszínek nyitvatartásáról tájékozódni a megadott elérhetőségeken. Nyáron semmi esetre se feledkezzünk el a szúnyogok elleni védelemről, mindenképpen kart és lábat fedő öltözetet viseljünk, durva támadásnak leszünk ugyanis kitéve. Szőlőliget szinte összeír a szomszédos Váccal, ahol a kedves barokk kisváros emlékei mellett egy nagyon szép és rendben tartott dunaparti sétányt is bejárhatunk. Érdemes azonban nem csak itt, hanem a várostól távolabb a Gombáspatak környékén is körbenézni. Errefelé ugyanis olyan hangulat fogad minket, mintha egyenesen a Bridgertonba kerültünk volna. A hatalmas fák árnyékában kis erdei ösvényeken közelíthetjük meg a Liget horgásztavat, ahonnan hamar eljutunk a Hétkápolnához, ahol megtaláljuk a Mária forrást, amelyhez csodás gyógyulások kapcsolódnak. Bár csábító, nem ajánljuk a közelben található ártéri tanösvényt, aminek csak az eleje bíztató, bejebb a pallók nagyon rossz állapotban vannak, így a kelleténél kicsit vadregényesebb az útvonal. A környék biciklivel is csodálatos, a szomszédos településeket ugyanis jól megépített bringa út is összeköti, érdemes tehát két kerékre pattanni. A következő Bertényi Miklós fűvészkert a rejtőzködő, bár Visegrád és a közeli kiránduló helyek hétvégenként nagyon zsúfoltak, van lehetőség a közelben egy kis elvonulásra is. A csendért, nyugalomért, ápolt környezetért érdemes kifizetni a minimális belépőjegyet és ellátogatni a Bertényi Miklós fűvészkertbe. A belépőt az Ördögmalom étteremben tudjuk megváltani, és már indulhat is a kaland. Az arborétumnak két része van, az egyik akár babakocsival is látogatható, kanyargós ösvényekkel, az erdőanyai szurdok környéke ennél jóval vadregényesebb. Ha tehetjük, kalandozzunk keresztül mindkettőt. A következő a Spartacus ösvény, nem maradhat ki a felsorolásból a Dunakanyar kultikus útvonala, az 5 km hosszú Spartacus ösvény. A Pilis-Szent László és Visegrád között húzódó túraút természetes bükkerdő, tölgyfaerdő és sziklabonulatok között halad, és csodás kilátást kínál a Börzsönyre. Bár eredetileg vadászoknak alakították ki, ma már könnyűszerrel haladhatunk rajta más túrázókkal együtt. Megfelelő lábbelire azért szükségünk lesz, csapadékos időben pedig nem ez a túra a legjobb választás. Irány a Gesztenyi és tanösvény. Csodálatos, ám nagyon érzékeny ez a tanösvény, ezért szinte minden lépésünkre vigyázni kell, mert akár egy ág letörésével vagy a termés lerázásával is károsíthatjuk az itteni fákat. Nagymaroson a védette békhajlat miatt az anzsuk idejében már biztosan termesztettek szelíd gesztenyét, ennek köszönhető, hogy a település közelében számos fa áll ma is. Egészségük egy korábban behurcolt gombabetegség miatt a szokásosnál is törékenyebb, emiatt fontos, hogy még kisebb sebeket se ejtsünk rajtuk. A különleges élővilágot egy 21 állomásos, 6 km hosszú tanösvény mutatja be, amely csodás panorámát, pihenésre csábító rétet kínál a feltöltődéshez.
0: Programajánlót hallották. Kanapé.
2: Manna FM.
3: A szombati kanapéban kifejezetten nagy lélegzetű, hosszú, komoly stratégiai döntésekre épülő társasjátékokat mutatunk be nektek Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével. Vasárnap pedig a pénzügyi percekben szó lesz a gyermekek iskolakezdési támogatásáról. Tartsatok velem, számítok rátok szombaton és vasárnap 3 és 6 között a Manna FM-en.
0: Kanapé.
2: Manna FM.
0: Manna Morzsa.
4: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor kidobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartások származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
5: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám.
7: A kürtös kalács új roppanása. Have a break, have a kitkat. Kürtös kalács made with kitkat. Harapj rá az új crunchy kürtös kalácsra. A Vitéz kürtösnél az édes mackóban, a cirkusz mellett.
8: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
10: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Reklám hangzott el.
11: Egyre több településen van legmagasabb fokú vízkorlátozás. Újraindul a személyszállítás a Komló és Dombóvár közötti vasútvonalon. Marad a rekkenő hőség. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
5: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: A fokozódó víz- és energiahelyzet miatt estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. A tanácskozáson várhatóan döntenek a legszükségesebb kérdésekről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a zavartalan vízellátás biztosítása miatt ismét mindenkit arra kért, hogy a következő napokban kerüljék a kertek locsolását, a medencék feltöltését. Közben harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahítótfalú, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomász, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó, Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Mérsékelt és takarékos vízfelhasználást kér a lakosoktól és a nyaralóktól az Észak-Balatoni vízvezetékrendszert üzemeltető Bakony Karszt ZRT. Közleményük szerint a túparti településeken a legkritikusabb a helyzet, mivel ott az elmúlt években folyamatosan épültek lakóparkok, miközben a vízközműrendszer fejlesztése nem történt meg. A péntek esti próbaüzem után szombattól várhatóan ismét teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, jelentette be a miniszterelnök Százhalombattán a MOL finomítójában tartott sajtótájékoztatón. A G3-as blokkban még szerdán egy műszaki hiba miatt állt le a termelés, azóta a szükséges alkatrész megérkezett az üzembe. Van elegendő üzemanyag az országban, az ellátás biztosított, közölte a MOL elnök vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy a finomító szivattyú állomása a Duna jelenlegi vízállása mellett is garantálja a biztonságos működést. Hozzátette, augusztusban is biztosított a hazai dízelellátás. Holnap újraindul a vasúti személyszállítás a Komló és Dombóvár közötti szakaszon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy ez alkalomból a MÁV egésznapos rendezvénysorozattal készül. Fellép a Pécsi Vasutas koncertfúvós zenekar, valamint gyermek és interaktív programokkal is várják az érdeklődőket. A mellékvonalon 3 évvel ezelőtt szűnt meg a személyszállítás. Folytatódott a kiemelt rendészeti razzia a fővárosban. Az akciók második hetében több mint 60 embert fogtak el, csak nem ugyanennyit pedig előállítottak. Ittas vezetés, rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetői ellen is intézkedtek a rendőrök. Szombaton napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Manna délután. Nagy üdv mindenkinek, hello, a mikrofonnál István Dániel. Jó hétvégét is kívánok, egyben végre péntek van, elképesztően mennek a napok. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy július utolsó napját üljük, holnaptól már a nyár utolsó hónapja kezdődik. Nálunk pedig a Manna délután már is időutazunk. 1996-ba és 2006-ba viszem majd a Manna FM hallgatóit, az akkori slágerista vezetőkkel. Hazai vizekről jön a Tátrai Band, külföldről pedig majd a Kaiser Chiefs. Aztán majd tulajdonképpen mondhatom, hogy fényes dalok érkeznek. Ebben a témakörben jön majd Nelly Furtado, John Mayer, Ákos és a Fényben néz, és aztán majd a délután végén az óra sztárjai néznek be hozzánk, itt lesz a Matt Con, illetőleg Ray Dalton 3-3 slágere. Egyelőre Robin Schulz-zel indulunk, jó szórakozást mára is!
5: Élet, öröm, zene, ez a Manna! Ja,

Itt a 98 pontat Manna FM életőröm zenéke. Jó hétvégét kívánok mindenkinek. Érdemes egyébként a strandok vagy a vízpartok felé venni az irányt. Abszolút hőségriasztás van érvényben. A hétvégén mindkét nap 36 fok lesz a maximum, ragyogó napsütéssel, és most már a reggelek sem túl hűvösek. Oké, lehet szellőztetni, de hát 22 fok az a minimum, amire egyébként lemegy a hőmérő. Hát ez nagyjából jövő hét csütörtökig. Közben egyébként már is a hétvége jegyében is indul az időutazás. 1996-ban megyünk első körben, majd onnét a Tátrai Band, Igra Cserés Ákos hozzá az akkori Vibe-ot, és aztán 2006 is terítéken. Itt lesz majd onnét a Kaiser Chiefs, de egyelőre 96. Hát akkor egyébként Bill Clinton fölényes győzelmet aratott Bob Dole felett az amerikai elnökválasztáson, belpolitikájában fontos szerepet kapott az oktatás reformja, a kézi fegyverek kereskedelmének és a környezetvédelmi szabályoknak a szigorítása. Ő volt egyébként az USA harmadik legfiatalabb elnöke, és az első, aki a második világháború befejeződése után született. Aztán ugye másodszor is megválasztották, akkor viszont már a Monica Lewinsky botrány árnyékolta be az ő kormányzását. Már is a Tátrai Band kapja el az év hangulatát, a hajnali szél érkezik, ami azóta is egy örökzöldé vált a hazai könnyű zenében. Hát ugye a Tátraiben 87-ben alakult egy magyar jazzrock zenekar, névadója az együttes vezetője Tátrai Tibor, az énekese pedig Charlie. Charlie eddigre már egyébként mind hazai vizeken, mind pedig külföldön óriási fényes karriert futott be, és aztán már kacérkodott a gondolattal, hogy a rendszerváltás után hazaköltözik, így is tett egyébként, és aztán összedugták a fejüket Tátrai Tiborral, hogy jó lenne egy csapatot alapítani. Meg is született a Tátrai Band, és jó sok átütő sikert készítettek, ilyen volt például az Utazás az ismeretlenbe, a Hold szerelme, vagy az a dal, talán a legnépszerűbb, amit én hozok, a hajnali szél. Később aztán Charlie a Tátrai Bandből nem igazán kiválva, inkább amellett fényes szóló karrierbe kezdett újból, és aztán meghódította a 90-es éveket. Aztán majd őket nem sokára egy külföldi fiatalember követi, Igor Cherry, aki egyébként nagyjából egy slágeresnek mondható, a Save Tonight mentőre nagyot 96-ban, azóta is egyébként erről ismerjük őt. Stockholmban született, a jazzzenész Don Cherry és a svéd festő textilművész Monica Cherry fiaként, öt testvér közül negyediként. Nagyjából a féltestvérei is egyébként ismertek, Nina Cherry például, vagy Titio is az ő családjába tartozik. A Titio féle Camelong is ismert dal lett egyébként az örökzöldek közé, az is beküzdötte magát. 12 éves korától egyébként a mostani főszereplőnk New Yorkba járt iskolába, és ott is már a színészkedni, valamint dobolni több együttesben. 16 évesen bekerült a New Yorki High School of Performing Arts művészeti iskolába, ahol érdekesik, hogy Jennifer Anistonnal és Chess Bonoval járt egy osztályba. Őket majd egyébként Ákos követi hamarosan, aki már bőven letette a Bonanza banzájos korszakát, és a 90-es években fényes szóló karrierbe kezdett. Például az első nagyslágerek egyike volt az a Minden, ami szép volt, ami majd bekúszik harmadikként. 1996-ban járunk, tehát ha valakinek lenne onnét életre szóló élménye, vagy emlékszik arra, hogy éppen akkor mi minden érdekelte, mi mindennel foglalkozott, azt is megírhatja SMS-ben a 077 1098-ra. Most indulunk a Tátrai Banddel, ez a hajnali szél.

a 98 pontot Manna FM életöröm zenékkel. Jó munkát kívánok mindenkinek, vagy jó vakációt, ha éppen a szabadságolás erre az időszakra tevődik. Hát jó választás volt egyébként, hiszen az időjárás abszolút az üdülők mellé áll. Holnaptól új hónapot kezdünk, indul az augusztus, ezzel pedig a nyár utolsó. Hát egyelőre nagyon forró hónapja, hiszen a jó idő, a kánikula abszolút kitart legalább még egy teljes hétig. Közben egyébként időutazunk, 1996 után 2006-ot tápláltam be az időgépnek, már is ott folytatjuk majd tovább három akkori slágerista vezetővel. Jön a Kaiser Chiefs, a Magna Cum Laude, illetőleg Natasha Bedingfield is. Hát mi minden történt? 2006-ban március 30-án elindult az űrbe az első brazil űrhajós. Áprilisban időközi választásokon először szavazhattak és indulhattak a választásokon a kuvaiti nők. Nálunk az összödi beszéd formálta át teljesen a belpolitikát. Augusztus 20-án volt sajnos a tragikus tűzijáték, azóta kiemelt fontossággal és óvatossággal kezelik ezt az eseményt, hogy ne ismétlődjön meg a tragédia, és aztán augusztus 23-án három nappal később szökött meg fogvatartójától Natasha Kampusch, hát leginkább arról ismert, hogy 10 éves korában Wolfgang Prikropil elrabolta és pincében 8 évig fogva tartotta, aztán csodával határos módon sikerült kiszabadulnia. Már oldódott egy picit a fogsága eddigre, hiszen Prikropil használta őt, mint takarítónőt is, úgyhogy felengedte a bunkeréből a házba, és aztán egy ilyen pillanatban sikerült otthagyni a fogvatartóját, aki egyébként a szökés után rögtön öngyilkos is lett. No, de jöjjenek derülátóbb pillanatok az évből, már is a Ruby érkezik, a Kaiser Chiefs dala, akik egyébként többször jártak a Sziget Fesztiválon, 97 óta léteznek, Leedsből érkeznek majd hozzánk, talán ez volt a legnagyobb sikerük, amit én hozok pillanatokon belül. Aztán majd a Magna Cum Laude érkezik, hát ők már 2006-ra bőven learadták a babérokat, eléggé kalandosan indult 1999 nyarán az együttes karrierje, több énekes váltás is volt, még az a Szabó Eszter is volt énekes a Magna Cum Laude-ben, aki később a Megasztárban vált ismerté, és aztán szóló karrierbe kezdett, és végül is a végső felállás Mező Misivel lett sikeres, hát azóta pedig a Gyulai Banda már olyan nagy slágereket adott egyébként a hazai könnyű zenének, mint például a Vidéki Sanzon, ami tulajdonképpen egy hazai himnusszá vált, már szinte az esküvőkön is követeli a násznép, hogy mindenféleképpen játsszák le az ottani zenészek, mindenki kívülről fújja a szövegét a dalnak. 2006-ban a Színezdújra ment tőlük nagyot, és aztán majd Natasha Bedingfield érkezik hozzánk, aki az ezredfordulón érte nagy-nagy sikereit, akkor szinte nem volt olyan slágerista, amin ne szerepelt volna. A These Words az Unbreakable-on kívül volt a nagy slágere. Mostanában pedig egyébként visszatér, hát inkább azt mondom, hogy téreget, különböző rádiós fesztiválok kérik fel őt, hogy lépjen fel, és effektíve egy retróba adja elő a régi nagy slágereit, illetőleg kezd igazán aktív lenni a közösségi oldalain is. Mindig meglepet tapasztalja, hogy különböző teljesen random helyekről hallja vissza a dalait. Egyszer ilyen volt legutóbb például a repülőgép, ahol éppen felszállásra várakoztak, és kitöltendő meg feszültség oldóként az ő zenéjét adták a várakozó utazóknak. Na, már is ők érkeznek megidézve 2006-ot. Indulunk a Kaiser Chiefs-el, jön a Magna Cum Laude, és aztán a Natasha Bedingfield, itt a 98 pontot Manna FM-en.

Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel, forró napok előtt állunk, hát már mögöttünk is van néhány. Hát nézegetem, itt egészen jövő hétvégéig marad ez a 37-38 fok, még fokozódik a hőség jövő hét közepén, és aztán majd talán felüdülést jelentett a következő hétvége, ahol már csak 33-31 fokos lesz a maximum hőmérséklet, és talán addigra már csapadék is érkezik, de hát addig mindenki védekezzen megfelelően, folyadékkal, sötétített szobákkal, ha van klímával, illetőleg kenegesse is a kis bőrét, még akkor is, ha nem napozni megy csak az utcára. Egyébként tegnap láttam igen komoly a lista, ami összeszedte az interneten, hogy melyek azok a klimatizált helyiségek mind a fővárosban, mint pedig országszerte, ahová be lehet húzódni, hogyha valaki így szeretne felfrissülni. Nálunk megállás nélkül jönnek a zenék, Jimmy Bunnal folytatom a program ajánlatok után. Az ő dala lesz a

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Kik készítették a templomok és a sírok díszeit, és mennyi megbecsülés övezte az ókori egyiptomi művészeket? Hogyan dolgoztak a mesterek évezredekkel a modern technológiák megszületése előtt? Többek között ezekre a kérdésekre is választ ad az örökké valóság megörökítése, hogyan alkottak az ókori egyiptomi művészek című kiállítás, amely november 1-ig látható a Szép Művészeti Múzeumban. Amint egy 140 műtárgyat felvonultató tárlat azt is megmutatja, hogy a modern természettudományos vizsgálatok és digitális technikák milyen fontos szerepet kapnak a műtárgyak megismerésében. Az ókori egyiptomiak, a halottak,

0: és az istenek világát az örökké valósággal kapcsolták össze. A sírokat és a templomokat ezért az örökké valóság számára építették, majd szobrokkal, domborművekkel, koporsókkal és mágikus rituális tárgyakkal rendezték be őket, ezek mögött pedig komoly művészi teljesítményt is láthatunk. A kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban látható többek között egy koppenhágai és egy torinói erekjével. Az időszaki kiállítás jól kiegészíti a múzeum állandó egyiptomi tárlatát is, míg ott az ókori kultúra egészéről kaphatunk képet. Itt elsősorban a kultúrát felépítő tárgyakat alkotó kézművesekre és a munka folyamatára kerül a hangsúly. A tárgyakat négy nagy anyagcsoport, a kőfa, fém és fajansz szerint rendezték el, az anyagválasztás ugyanis egyfajta hierarchitást tükröz. Az ókori egyiptomiak maguk is látogatták és csodálták a régi emlékműveket. Az írástudók olykor a falakon hagyott ókori grafitékben méltatták az épület szépségét, vagy örökítették meg, hogy jártak az adott helyen. A műalkotásként csodált tárgyak nagy részét eredetileg vallási cél alkották, az isteni és a földi világ kapcsolatát, valamint a halottak örök fennmaradását szolgálták. Ma viszont egy letűnt kultúra elpusztíthatatlan lenyomataként csodáljuk őket. Így valójában egészen másfajta kapcsolatot ápolnak az örökké valósággal, mint ahogy készítői gondoltak rájuk. Közben újabb Kolotkó szobor került a Szabadság térhez. Kolotkó Mihály új szobra ezúttal egy targoncást ábrázol, aki próbálja megemelni a Szabadság téri szobor talapzatát. A gerilla szobrász Kolotkó pár hete helyezett el egy mini szobrot a Magyar Nemzeti Bank mellé a forint bevezetésének 80. évfordulójára, mostantól pedig a közelben találjuk meg legújabb alkotását. A német megszállás áldozatainak emlékműve talapzatához igazított egy targoncás figurát, mintha az épp emelné fel és szállítaná el a szobrot. A Sziget Fesztivál mínusz első napján Bródi János több mint 6 évtizedes életműve kerül a középpontba, így az Illés, a Fonográf, az István a király és a szóló évek legismertebb dalai csendülnek fel. Az ikonikus szerzeményeket nem csak az eredeti előadóktól hallhatjuk, de a mai generáció kedvencei újra is értelmezik, többek között Azaria, Beethoven-Hofi és a Carson Coma. Az idén 80-es Bródi Jánost és életművét ünnepelhetjük tehát egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Konz Zsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László Hobó, Charlie vagy Tolcsvai László. Persze a fiatalabb generációnak is érdemes kilátogatni, az RTL bemutatja Bródi dalok napjára, mert az egész napos koncerten többek között olyan előadók is fellépnek, mint Jude Law vagy a Carson Coma. A különleges koncerten több mint 50 fellépő, mintegy 70 dalt ad elő Bródi János több mint 60 éves pályafutása során született szerzeményeiből.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenékel, hogy lesz-e változás akár felfelé, akár lefelé irányban a hőmérséklet értékeket, illetően ez kiderül mindjárt az időjárás jelentésben a hírek végén, és aztán majd megállás nélkül jönnek a jobbnál jobb zenék. Mindig próbálom egy témakörre felhúzni az óra elejét, ezúttal a fénnyel foglalkozunk, megihlette egyébként ez az előadókat is, akár konkrét, akár átvitt értelemben. Jön majd a Turn of the Light, a New Light vagy a Fényben néz Ákostól, miközben az óra indul Eric Goldinggal, már ő is egyébként a fényre fókuszál, az első nagy sikere érkezik. Ez lesz a Light.
1: Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egyre több településen van legmagasabb fokú vízkorlátozás. Új CT és MR berendezéseket kapott a Honvéd Kórház. Marad a rekkenő hőség. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A fokozódó víz- és energiahelyzet miatt estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. A tanácskozáson várhatóan döntenek a legszükségesebb kérdésekről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a zavartalan vízellátás biztosítása miatt ismét mindenkit arra kért, hogy a következő napokban kerüljék a kertek locsolását, a medencék feltöltését. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfarú, Szentendre, Pilis-Szent László, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szent Iván, Pilis-Szántó és Pilis-Szent Kereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Mérsékelt és takarékos vízfelhasználást kérnek a lakosoktól a Balaton északi parti településein is. A péntek esti próbaüzem után szombattól várhatóan ismét teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, jelentette be a miniszterelnök Szászhalombattán a MOL finomítójában tartott sajtótájékoztatón. A G3-as blokkban még szerdán egy műszaki hiba miatt állt le a termelés, azóta a szükséges alkatrész megérkezett az üzembe. A hőség okozta szárazság miatt tarló, erdő és bozót tüzek pusztítanak az ország több pontján. A Csongrád-Csanád vármegyei Balástya és Forráskút között mintegy 6 hektárt érint a tűz. Jászberénykül területén cserjés és szemét égett, de sikerült eloltani a lángokat. Pilis-Szent László külterületén pedig 15 hektáron égett az erdő, a tüzet már ott is megfékezték. Új CT és MR berendezésekkel bővült a Honvéd Kórház képalkotó diagnosztikája. A beruházás több mint 1,5 milliárd forintos kormányzati pénzből valósult meg. Az új készülékek részletesebb és nagyobb diagnosztikai értékű felvételek készítésére alkalmasak, ezáltal támogatják a gyorsabb és pontosabb diagnózis felállítását. Holnap újraindul a vasúti személyszállítás a Komló és Dombóvár közötti szakaszon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy ez alkalomból a MÁV egésznapos rendezvénysorozattal készül. A mellékvonalon 3 évvel ezelőtt szűnt meg a személyszállítás. Folytatódott a kiemelt rendészeti razzia a fővárosban. Az akciók második hetében több mint 60 embert fogtak el, csak nem ugyanennyit pedig előállítottak. Ittas vezetés, rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetői ellen is intézkedtek a rendőrök. Szombaton napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már is indítom az újabb órát, hello mindenkinek, István Dániel vagyok. Fényes dalok érkeznek, mondhatnám, egy pici humorral, de egyébként most a szószoros értelmében értem mindezt, hiszen a light, mint olyan, meg a fény érkezik majd. Jól esik talán mindez így a hétvége kapujában. Igazán temperamentumos, gazdag mondani valójú dalok érkeznek. Nelly Furtado, John Mayer, Ákos, de itt lesz majd Gregory Porter, Robin Schulz, illetőleg Charlie Puth témába passzoló slágere is, de már a nyitány is egyébként kapcsolódik. Eddie Goulding érkezik, ugyanis elsőként is a light. Jó szórakozást és jó étvégét mindenkinek!
1: Élet, öröm, zene! Ez a Manna!

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó forgalom van a Balaton felé, hiába alacsony a vízállás, még mindig az a legnagyobb sláger, az M1-emét kivezetője is tovább is lassabban járható. De mi a helyzet még? Várom a közlekedési információkat a hallgatóinktól, ők mindig többet látnak, mint én. 0677098-at ez az SMS és Viber számunk. Miközben egyébként a fény, mint olyan érkezik majd 6 dal erejéig. Nelly Furtadónak, John Mayernek és Ákosnak is van ide passzoló témája. Ők indítják a 6-os futamot, ami majd újabb 3 dallal folytatódik. Hát Nelly Furtado egyébként mindenkit meglepett a tavalyi Sziget Fesztiválon, amikor előzenekarként úgy szétrobbantotta a nagy színpadot, hogy neki azt mondta, hogy ő volt az igazi show, nem is a sztár fellépő, aki utána következett. Hát tulajdonképpen már retróba tolta, hiszen a 2000-es évek elején ért el nagy-nagy sikereit, még Grammy-díjat is kapott. Elég sokan elkészték egyébként a súlyfeleslege miatt, hiszen ő már azért nem az a Nelly Furtado volt, aki 25 évvel ezelőtt, de hát vállalta mindezt egyébként, és szerintem még jól is álltak neki a pluszkilók. Hát, hogy ennek köszönhetően, a kritikáknak köszönhetően, vagy azért, mert rájött, hogy ez megint nem az ő vonala, de azóta már bejelentette a visszavonulását. Reméljük, hogy nem kell újabb 25 évet várni arra, hogy újból megjelenjen. Majd egyébként tűhegyesen pontosan elénekelte a dalait, többek között azt a Turn of the Lights-ot is, amivel mi mindjárt indulunk. Aztán majd ő John Mayer váltja, neki is van témába passzoló dala, ez lesz majd a New Light hamarosan. Ő egyébként 77-es születésű és Connecticutból érkezik hozzánk. Klasszikus értelemben véve képzett zenésznek számít, hiszen a Berklee College of Music-ba járt Bostonba, és aztán később Atlantába költözött, ahol finomított a szakértelmét, jelenleg egyébként montanai lakos. Első két stúdióalbuma is már óriásit ment, az első volt ugye a Room for Squares, a másik pedig a Heavier Things 2003-ban, ez egyébként még Grammy-díjat is kapott a legjobb férfi popvokál előadó kategóriában. Pályafutását egyébként végzősként főként akusztikus rock műfajban kezdte, de fokozatosan kezdett átállni a blues műfajára, és 2005-ben már olyan művészekkel dolgozott együtt, mint B.B. King, Buddy Guy vagy Eric Clapton. Őt majd aztán Ákos váltja, aki a Fényben ézzel érkezik hozzánk. Szerencsére itt van egy hazai sláger is ebben a témakörben. Ákos egyébként mindenkit meglepve kendőzetlen őszinteséggel beszélt a betegségéről. Le is kellett mondania erre a nyárra minden fellépését, hogy pihenjen és a gyógyulásra fókuszáljon. Rákot diagnosztizáltak nála, de szerencsére a szűrővizsgálatoknak hála igen hamar elkapták ezt a fajta betegség típust. Ákos meg is kapta a kezelést, és most éppen a regenerálódáson dolgozik. Pontosan azért jött ki ezzel az infóval, hogy mindenkit arra buzdítson, hogy egy bizonyos kor felett, de egyébként globálisan járjon el szűrővizsgálatokra. Szerencsére az a fajta betegség típus, amit ő kapott, ha jól olvastam, ilyen 90%-ban gyógyítható, úgyhogy remélhetőleg még sokat látjuk majd Ákos színpadon. Jobbulást kívánunk neki, és jó pihenést, tényleg most a legfontosabb, hogy jól legyen. Hát olyan fényes karriert, szó szerint fényeset járt be az utóbbi években, hogy abszolút tudunk csemegézni, amíg pihen a dalaiból. Mindjárt jön a Fényben ész, de egyelőre, ahogy mondtam, Nelly Furtadóval indulunk. A Turn Up the Lights érkezik elsőként, és a kettőjük között majd John Mayer New Light, aztán a következő körben jön majd Gregory Porter, Robin Schulz és Charlie Puth. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, jó meleg van, és lesz is egészen jövő hét végéig, úgyhogy mindenki igyon, amennyit csak tud, leginkább alkoholmenteset, hiszen az most nagyon fontos. Egyébként mindig elmondom, hogy igen komoly figyelmet fordítanak arra, hogy mindenki eljusson klimatizált helyiségekbe, úgyhogy már egy konkrét lista eléggé részletes van az interneten azzal kapcsolatban, hogy országszerte és a fővárosban, valamint a környékén hol lehet behúzódni olyan helyekre, ahol klíma van, hogy akár csak néhány órára is fel tudjon frissülni az ember, hiszen azért a háztartások jelentős része egyelőre még nem klimatizált. Olvastam, hogy a nem klímával felszerelt posták például csak délig vannak nyitva. A következő napokban az oda betérők, illetőleg az alkalmazottak védelme érdekében, de egyébként megnéztem ezt a listát, tényleg eléggé sok helyet kínál arra, hogy felfrissülhessünk. Közben a hétvégére is hangolódunk, már a vizek is azért eléggé jó hőmérsékletűek, már ami egyébként fürdőzésre alkalmas. A Velencei tó kerül mindig elő alacsony vízállás kapcsán, de egyébként van benne víz, tehát azt is érdemes meglátogatni, csak visszahúzódott a Meder és a Balaton is jóval alacsonyabb vízállással várja a hallgatóinkat, ennek ellenére az M1-M7 nyilván dugul. A 0677-986-ra várok újabb közlekedési információkat. Miközben egyébként abszolút pozitívan tekintünk a hétvégébe, tehetjük mindezt a fényes dalokkal, már is ebben a témakörben mozgunk tovább. Jön a Light the Tunnel, itt lesz a Shadow Light és aztán majd a Light Switch Charlie Puth előadásában. Az első dal Gregory Porter hozza nekünk, akinek már védjegyévé vált különleges sapkája, amit állandóan a fején visel. Nem csak a fellépésein hordja, hanem minden alkalommal, amikor a nyilvánosság elé lép. Sapka nélkül a zenész láthatatlanná válik, rajongói ugyanis nem ismerik, felárult el, úgyhogy ezt ki is szokta játszani, hogyha nem akarja, hogy felismerik, vagy inkognitóban akar maradni, akár egy vacsora kapcsán, akkor leveszi a sapkáját, és tulajdonképpen fel sem tűnik senkinek. Robin Schulz, hogy van a népszerűséggel, azt nem tudom. A Shadow Light érkezik tőle, az biztos, azért mostanra már a DJ-k is óriási sztárok lettek, attól függetlenül, hogy kis zenei matematikusok és nem énekesek. Ő egyébként a nyugat-németországi Osnabrückben nőtt fel, apukája is DJ volt, anyukája pedig az éjszakai klubok vezetésében vett részt. Schulz így már 14 éves korában elektronikus zenéket kezdett el készíteni a laptopján, és hamarosan már saját teltházas rendezvényeinek házigazdája is fellépője lett. 2014. február 4-én adta ki debütáló albumának első kislemezét, a holland hip-hop előadó Mr. Props Waves című dalának remixét. Onnantól fogva pedig aztán elképesztően nagyot ment. Több mint 20 országban számos number one slágerrel uralta a slágerlistákat, hatalmas népszerűségét a világ szerte több mint 20 millió eladott lemez, és a 12 milliárd streamelés is alátámasztja. És aztán a Charlie Puth érkezik, aki nemrégiben a Budapest Parkban járt, július 27-én a világ körüli turnéjának egyik állomása volt. A főváros most lépett nálunk fel először, és nagyon jól érezte mindenki magát, aki ott volt a koncerten, nyilván letolta az összes nagy slágerét, többek között ezt is, amit én hozok, mindjárt jön a Light Switch témába vágóan. De egyelőre Gregory Porterrel indulunk, érkezik a Light at the Tunnel, és aztán majd Robin Schulz, David Guettával közösen, és a Shadow Light, itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Diesel is for unbelievers.

0: Itt a 98 pont, Manna FM életöröm zenéke, mindjárt jönnek a programajánlatok, jól jöhetnek ezek a hétvége kapujában, és aztán majd az American Outdoor formáció érkezik, akik eléggé kalandos módon találták meg ezt a nevet, eredetileg Blue Spangis néven futottak 2006-tól egyenesen 2012-ig, és aztán ezt változtatták meg 2012-ben American Outdoorsra, így ismertük meg tőlük a Best Day of My Life-ot.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: Összesen 13 intézmény vesz részt idén az állatkertek éjszakáján, melynek ezúttal az állatvilág tényei és tévhitei lesznek a középpontjában. A rendhagyó programokkal jelentkező eseményt augusztus 28-án rendezik meg. Vajon tényleg vak a vakon, a sün valóban almát hord a tüskéin, a denevérek belegabajodnak az emberek hajába, többek között ezekre a kérdésekre is választ kaptatnak mindazok, akik ellátogatnak az állatkertek éjszakája programjaira, ahol idén a tények és a tévhitek az állatvilágban a fő téma. Az állatokkal kapcsolatban ugye számtalan legenda, félreértés és generációról generációra öröklődő történet él a köztudatban. Az állatkertek éjszakája programhoz csatlakozó 13 intézmény szakemberei ezen az estén látványos bemutatókon, izgalmas előadásokon és interaktív programokon keresztül mutatják be, mi igaz ezekből és mi csupán mítosz. A budapestiek és környékbeliek számára a fővárosi állat és növénykert, a budakeszi vadaspark, valamint a veresegyházi medve otthon lehet majd elsősorban érdekes. Először a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként lesz látható a Queen emblematikus 1986-os budapesti koncertjéről készült korszakos mozifilm 4K-ban felújítva. Az alkotást a Sony Music Vision megbízásából az NFI Filmarchívum és Filmlabor, valamint Peter Jackson csapata a Park Road újította fel. Szeptember 15 és 20 között 9. alkalommal

0: Rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a Restaurált Klasszikusok Nemzetközi Fesztiválját fővárosi helyszíneken. Az ősz kihagyhatatlan filmünnepe restaurált ikonikus filmeket tűz műsorra. Kiemelt témái közt lesz az 56-os forradalom 70. évfordulója is. Pontosan 40 évvel ezelőtt, 1986. július 27-én a világ egyik legnépszerűbb zenekara, a Queen, 80 ezer néző előtt lépett fel a Népstadionban. A becslések szerint a koncertet a falakon kívül további 45 ezer ember hallgatta. A végnapja itt élő szocializmus budapesti gigakoncertjéből felejthetetlen generációs élmény lett, és azért is emlékezetes világszerte, mert a zenekar ekkor lépett fel először a Vasfüggöny mögött a Keleti blokkba. A magyar film szakma összefogásával és kiválóságainak közreműködésével a Zsombolyai János rendezésében elkészült Queen Budapest című koncertfilm örökítette meg az ikonikus eseményt. A világsztárok utazását és a koncertet számos operatőr rögzítette, összesen 17 kamerával 35 mm-es filmre. A koncert teljes felvétele mellett a Queen budapesti tartózkodása során forgatott jelenetek is láthatók, köztük az ünnepelt sztárok megérkezése Budapestre szárnyas hajóval, szentendrei és budapesti séták, önfeled gokártozása a Hungaroringen. A Sony Music Vision és a Nemzeti Filmintézet együttműködésének köszönhetően az 1986-ban a magyar fővárosban felvett koncertfilm a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként lesz látható először, teljes körűen felújítva szeptember 15-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A Liget Budapest és a Pavilon Kert a kiemelkedő látogatói érdeklődésre tekintettel augusztus 19-ig meghosszabbítja az ingyenes Városligeti Kert mozi programját, melyben mások mellett helyet kapott a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak és a Ponyva regény is. A Pavilon Kert közleménye szerint a június elején elindult vetítés sorozat az elmúlt két hónapban nézők ezreit vonzotta a Városligetbe. A 100 éves fák lombjai alatt kialakított szabadtéri moziban kultikus klasszikusok, romantikus közönségkedvencek és családi filmek várták az érdeklődőket. A programot meghosszabbították tehát augusztus 19-ig.
1: Élet, öröm, zene. Ez

98.6 Manna FM életöröm zenéke, mindjárt délután 4, már is indul az újabb óra, ahol a garanciát a jó szórakozásra majd az óra sztárjai jelentik. A Medcom formáció érkezik, hát őket hajlamosak vagyunk egy dallal azonosítani, a Beginnel pedig volt még nekik néhány, úgyhogy ezeket hozom majd hármat összesen, és Ray Dalton is itt lesz 3 slágerrel, az óra pedig a Tyler Fela Water-rel indul.

0: kanapé. Manna FM.
1: A szombati kanapéban kifejezetten nagy lélegzetű, hosszú, komoly stratégiai döntésekre épülő társasjátékokat mutatunk be nektek Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével. Vasárnap pedig a pénzügyi percekben szó lesz a gyermekek iskolakezdési támogatásáról. Tartsatok velem, számítok rátok szombaton és vasárnap 3 és 6 között a Manna FM-en.
0: Kanapé. Manna FM. Manna morzsa.
2: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A nemzetközi természetvédelmi és élelmezési szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Egyre több településen van legmagasabb fokú vízkorlátozás. Új CT és MR berendezéseket kapott a Honvéd Kórház. Marad a rekkenő hőség. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A fokozódó víz- és energiahelyzet miatt estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. A tanácskozáson várhatóan döntenek a legszükségesebb kérdésekről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a zavartalan vízellátás biztosítása miatt ismét mindenkit arra kért, hogy a következő napokban kerüljék a kertek locsolását, a medencék feltöltését. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaló, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Mérsékelt és takarékos vízfelhasználást kérnek a lakosoktól a Balaton északi parti településein is. A péntek esti próbaüzem után szombattól várhatóan ismét teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, jelentette be a miniszterelnök Szászhalombattán a MOL finomítójában tartott sajtótájékoztatón. A G3-as blokkban még szerdán egy műszaki hiba miatt állt le a termelés, azóta a szükséges alkatrész megérkezett az üzembe. A hőség okozta szárazság miatt tarló, erdő és bozót tüzek pusztítanak az ország több pontján. A Csongrád-Csanád vármegyei Balástya és Forráskút között mintegy 6 hektárt érint a tűz. Jászberénykül területén cserjés és szemét égett, de sikerült eloltani a lángokat. Pilis-Szentlászló külterületén pedig 15 hektáron égett az erdő, a tüzet már ott is megfékezték. Új CT és MR berendezésekkel bővült a Honvéd Kórház képalkotó diagnosztikája. A beruházás több mint 1,5 milliárd forintos kormányzati pénzből valósult meg. Az új készülékek részletesebb és nagyobb diagnosztikai értékű felvételek készítésére alkalmasak, ezáltal támogatják a gyorsabb és pontosabb diagnózis felállítását. Holnap újraindul a vasúti személyszállítás a Komló és Dombóvár közötti szakaszon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy ez alkalomból a MÁV egésznapos rendezvénysorozattal készül. A mellékvonalon 3 évvel ezelőtt szűnt meg a személyszállítás. Folytatódott a kiemelt rendészeti razzia a fővárosban. Az akciók második hetében több mint 60 embert fogtak el, csak nem ugyanennyit pedig előállítottak. Ittas vezetés, rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetői ellen is intézkedtek a rendőrök. Szombaton napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Manna délután.
4: Megvoltak az infók, jönnek a zenék, méghozzá az óra sztárjainak passzolom át már is a mikrofont. Én egyébként István Dániel vagyok, de nem rajtam lesz a fejfény, sokkal inkább a Matt konformáció, hiszen ők az óra egyik sztárja, három dallal érkeznek, itt lesz majd a Don't Worry vagy a Begin, és aztán Ray Dalton is érkezik majd, akit leginkább ugye az első nagy slágeréről ismerjük, amikor McLemore-ral együtt dolgozott, de egyébként önálló jogon is van neki három dala, nemrégiben például egy újdonsággal jelentkezett, az is érkezik majd harmadikként, az I Just Wanna Be Happy, de egyelőre, amire mindannyiunknak szüksége van, főleg a nagy melegben egy kis víz, stílszerűen jön a Border.
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

98 pontat Manna FM életöröm zenékkel. Holnaptól új időszámítás kezdődik, végzünk a júliussal, a mai napon indul az augusztus, az utolsó nyári hónap. A gyerekek szépen megtölthetik a rakétákat, hiszen ez az utolsó vakációs hónap, aztán szeptembertől indul majd a 2026-27-es tanév. Hát, hogy ennek a szülők mennyire örülnek, azért elég nagy púp esik majd le a hátukra, hiszen nem kell gondoskodni a gyerekről, bár nagyon sokan egyébként amennyire tudtak és a munkahelyek engedték, szolidáltak velük együtt a szabadságolások kapcsán. Egyébként jó hétvégét kívánok mindenkinek, marad a forróság, abszolút érvényben van a hőségriasztás, hát ameddig a szem ellát 30 fok feletti hőmérsékletre lehet számítani. Úgy volt, hogy augusztus 5-én megtörik majd ez a vonal, de nem, jövő hét végén is még 35 fok lett, talán vasárnaphoz majd egy kis felüdülést, jövő hétről beszélek, 32 fokkal és némi nemű csapadékkal. Hát ez van. Végül is abszolút a nyár közepén tartunk, úgyhogy ilyenkor tomboljon csak. Azt gondolom, mikor máskor, ha nem most. Viszont az óra sztárjai érkeznek, már is a norvég duó, a Metcon, amely főként a hip-hop, a pop és soul stílusokban alkotott nagyot. A nevük a Met Conspiracy rövidítése, a csapat két tagból áll, Shave Baskvából és Josef Volde Mariánból, mindketten norvég állampolgárok, de afrikai származásúak. 2007-ben robbantak be a nemzetközi szinten a Begin című slágerükkel, ami hatalmas sikert aratott világszerte. Ez egy feldolgozás a Four Seasons 67-es dalából, de teljesen új hangzást kapott. Egyébként volt még daluk, a Glow, például ez volt a hivatalos dal a 2010-es Eurovíziós Dalfesztiválnak, amit Oszlóban rendeztek meg. Ezzel a dallal egyébként egy flashmobot is szerveztek a döntő során. Aztán ott volt a Freaky Like Me, a Don't Worry vagy a One Life Kerry Rowlanddel, a Don't Worry-ben pedig Ray Daltonnal működtek közre. A Metcon zenéi gyakran jellemzik egyébként vidám, táncolató, ritmusos, pozitív hangulatú, fülbemászó refrének tarkított a muzsikának. Több díjat is nyertek egyébként Norvégiában és nemzetközi szinten is, és hosszú ideig meghatározó szereplői voltak az európai pop és dance szcénának. Aztán, amit talán kevesen tudnak róluk, hogy például multikulturális háttérrel érkeztek. Shave Bakwa Dél-Afrikában született és később költözött Norvégiába, a másik tag Josef pedig etióp és eritreai származású, de Oszlóban született. Ez a sokszínű kulturális háttér nagy hatással volt a zenéjükre, sokféle stílust és ritmust ötvöznek, például az afrikait, a karibit, a hip-hopot és a szólt. Nem csak zenészek, tévében is szerepelnek, többször mindkét tag szerepelt különböző norvég tehetségkutatókban és tévéműsorokban. Josef például zsűritag volt a Voice Norvégia című műsorban, és vettek különböző reality és talkshowban is, főleg Norvégiában. A 2010-es Eurovíziós Dalfesztivál fináliában a Glow című daluk szólt a háttérben egy hatalmas világszintű flashmob alatt. Ez volt az első alkalom, hogy egy Eurovízió döntő során ilyen formában mondták be a világ különböző pontjain élő embereket a showba. A flashmob videókban több ember táncolt, például Londonból, Oszlóból, Düsseldorfból, Dublinból és Barcelonából. Több arany és platina lemezük volt, a Begin nem csak sláger lett, hanem többszörös arany és platina lemez minősítést is kapott különböző országok, például Németországban, Franciaországban és Ausztriában. No hát, eddig beszéltem róluk, most már jöjjenek a zenék, már is érkezik a Don't Worry, a Begin és a You're On, itt a 98 pontat Manna FM-en a Metconnal.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó hétvégét kívánok mindenkinek, ha dolgozni kell, vagy bármi tevékenység üzenő majd szombaton és vasárnap, nem kell zenéről gondoskodni. Itt van a 98.6 Manna FM, jönnek a kollégák és jobb-dájobb műsorokkal készülnek. A hétvége mindig egy picit szellősebb, főleg ilyen nagy melegben, ha otthon van az ember, akkor több ideje van például arra, hogy böngészze a különböző közösségi oldalakat. A Manna FM-nek is van Facebook oldala, Instagramja, úgyhogy kövessen be minket mindenki, egy csomó plusz tartalommal gazdagodhat így módon. Közben egyébként már abszolút a hazafelé vezető korszakot éljük, az M1, M7 nehezen járható is, még tovább is nagyon sokan próbálnak felfrissülni a hétvégén is a nem túl friss hőmérsékletű Balatonban, de ez bizony dugókat okoz. Mi a helyzet még a kifelé vezető utakon? Erre vagyok kíváncsi. SMS számunk 0677986. Miközben jönnek az óra sztárjai, most Ray Dalton majd Reflektor fényben három dalt készítettem tőle. Itt lesz az In My Bones, a Do It Again, vagy az I Just Wanna Be Happy. Hát ő egy amerikai énekes dalszerző, meglehetősen fiatal, hiszen 90-es születésű, 6 évesen viszont már el is kezdett énekelni zenetanára hatására a Seattle-i gyerekkórusban. Mindig is vonzotta a gospel és az R&B világa, ezért az egyetemen is ebben az irányban tanult tovább, a képzőművészettel karöltve. Az ismertséget igazán McLemore és Ryan Lewis dalának, a Kent Oldasnak köszönheti 2011-ből, melyet a Saturday Night Live televíziós showban is előadtak. A dal több országban a slágerlisták élére került, első volt például a Billboard Hot 100-ason is, valamint platina lemez is lett. Ray szívesen dolgozik együtt egyébként más előadókkal is, mint például Kiara, Jennifer Hudson, T-Pain, Alvaro Soler és Florida. Emellett természetesen egyéni projektjére is vannak. Szóló karrierjében újabb átütő sikert 2020-ban megjelent lemeze az In My Bones hozott, majd azt is hozom harmadikként a címadó dallal. Többen úgy emlegették, mint egy új soul-pop himnusz, hisz Dalton zeneiségében visszanyúlik a régi spirituálékhoz és a gospel gyökereihez. A számhoz Malik Montana készített egy remixet is egyébként. Sokféle zenei műfajban alkot, többek között pop, soul, R&B és elektronikus zenei stílusokban. Egyediségét erőteljes és egyben érzelmes ének hangja adja, stílusával a szerethető sztárok kategóriájába tartozik. Zenét hallgatva összekapcsolódhatunk a lelkünkkel és felszabadíthatjuk a belsőnket, olvasható a Pianity oldalán. Ray egyébként gyakran posztol arról, milyen sokat jelent számára, hogy érzi az emberek szeretetét és támogatását, személye és zenéje irányában egyaránt. Hálát érez, amikor a fellépésein a rajongók vele együtt éneklik a dalait. Olyan slágereket köszönhetünk neki, mint például a Good Times, Hard Times, a Don't Make Me Miss You, a Do It Again, az In My Bones, vagy az egyik legújabb száma az Olvigat. Az énekes a legjobb zenei videó és az évalbuma kategóriában Grammy jelölést is kapott különben, úgyhogy annak ellenére, hogy 90 születésű, már is rengeteg mindent ért el. Elbevallása szerint korán tudta, hogy merre tart. A középiskolában minden végzős diáknak kellett írnia egy rövid kis üzenetet. Az enyémben megköszöntem a családomnak, és ezzel zártam. Találkozunk a VM-én, emlékszik vissza mosolyogva. Néhány évvel később valóban ott voltam kezemben a trófeával, már a Seattle zenész. Ezekből kettőt is kapott, és globális karriert épít. Fel. A számai már több arany és platina lemezzel gazdagították, és ahogy mondtam, volt Billboard No. 1 dala, két Grammy jelölés szerzett, és több mint 6 millió havi Spotify hallgatója van. Ő ugrik be már is három dallal, In My Bones, Do It Again, és az újabbak közül az I Just Wanna Be Happy, most a 98.6 Manna FM-en Ray Daltontól.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, már is Lost Frequencies érkezik, olyan hangzatos ez a név, hogy azt gondolná az ember, hogy igazából egy csapatról van szó, de egy ember takar egy belga DJ-t, már is jön a Love to Go.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél, összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kiterepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Bilav Budapest pár helyszín, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellértet tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementé spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természete meg különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az újbudai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Living in

0: Itt a 98.6 Manna FM életterem zenékkel. Jó hétvégét kívánok mindenkinek. Szerintem szépen kinyitottuk előtte a kaput. A folytatásban is érdemes minket hallgatni, egész hétvégén egyébként jobbnál jobb műsorok érkeznek és maradnak az életöröm zenék is. Mi pedig majd legközelebb hétfőn találkozhatunk. 2 órától várok akkor mindenkit szeretettel. István Dániel viszont most búcsúzik.
1: Kanapé. Manna FM.
2: A szombati kanapéban kifejezetten nagy lélegzetű, hosszú, komoly stratégiai döntésekre épülő társasjátékokat mutatunk be nektek Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével. Vasárnap pedig a pénzügyi percekben szó lesz a gyermekek iskolakezdési támogatásáról. Tartsatok velem, számítok rátok szombaton és vasárnap 3 és 6 között a Manna FM-en.
1: Kanapé. Manna FM. Manna morzsa.
3: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád.
5: Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
6: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
4: Reklám hangzott el.
7: Marad a rekkenő hőség, holnaptól ismét teljes kapacitáson termelhet a Dunamenti erőmű, elmarad a parlament jövő heti ülése az energiaválság helyzet miatt. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: A fokozódó víz- és energiahelyzet miatt estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. A tanácskozáson várhatóan döntenek a legszükségesebb kérdésekről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a zavartalan vízellátás biztosítása miatt ismét mindenkit arra kért, hogy a következő napokban kerüljék a kertek locsolását, a medencék feltöltését. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaró, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Mérsékelt és takarékos vízfelhasználást kérnek a lakosoktól a Balaton északi parti településein is. A péntek esti próbaüzem után szombattól várhatóan ismét teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, jelentette be a miniszterelnök Szászhalombattán a MOL finomítójában tartott sajtótájékoztatón. A G3-as blokkban még szerdán egy műszaki hiba miatt állt le a termelés, azóta a szükséges alkatrész megérkezett az üzembe. Elmarad az országgyűlés jövő hétre meghirdetett kétnapos ülése az időjárás okozta villamos energiaválság helyzet miatt, közölte Hallerné Nagy Anikó. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök azt írta, a kormány az intézkedéseivel példát kíván mutatni az energiatakarékosság terén, különös figyelemmel a várható energiabiztonsági kihívásokra, illetve az ellátásbiztonság megőrzésére. Visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 000 határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitákat váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról. A spanyolok és a franciák megerősítenék, illetve visszaállítanák a határellenőrzést Spanyolországgal közös határszakaszukon. Bekérette a lengyel külügyminisztérium az orosz nagykövetet a tegnapi légtérsértés miatt, közölte Donald Tusk lengyel miniszterelnök. Csütörtökön egy repülőtárgy, nagy valószínűséggel egy orosz robotrepülőgép csapódott be az ország keleti részén, lakatlan területen. Az incidens miatt a NATO és Lengyelország aktiválta a légi és szárazföldi védelmi rendszereit, több európai politikus pedig szolidaritását fejezte ki Lengyelországgal.
1: Időjárás.
7: Szombaton napos, száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
2: Manna hét.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey guys, this is Jonathan and Brittany, and we're the Cashmans.
2: Thanks so much for listening to our new song, Burn.
1: Writing this song, we found inspiration in Jeremiah 20, verse 9.
3: A bőrn készítése közben Jeremiás próféta könyvéből kaptunk ihletet. A próféta a 20. fejezet 9. versében így szól. Már azon gondolkodtam, nem törődöm vele, nem beszélek többi a nevében. De ilyenkor, mintha tűz gyúlt volna a szívemben, és átjárja minden csontomat. És ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam, és nem tudtam elviselni. Ez az igevers azt mutatja be, hogy milyen hatalmas ereje van Isten szavának és a Szentlélek átformáló munkájának az életünkben. Minket, keresztényeket Isten arra hívott el, hogy égő fáklyák legyünk, amik megvilágítják az evangélium igazságát. Mi, a zenekar tagjai azért imádkozunk, hogy ez az ének lángra gyújtsa bennetek a tüzet, hogy meghalljátok Isten szavát és égjetek ő érte.
1: Just like the prophet Jeremiah, we pray that this song stokes the fire within you to hear his word and burn.

0: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály: gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: fantasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Landry Cantrell, and this is my song, Source. Tree's roots are always looking for water. A flower is always looking for sunlight.
2: A fák gyökerei mindig keresik a vizet, a virágok pedig a napfényt. Minden élőlénynek megvan a vele született igénye arra, hogy keresse az élet forrását, és ugyanez igaz a mi lelkünkre is. Vágyunk arra, hogy közel lehessünk Jézushoz, aki az életünk forrása. János evangéliumának a 6. részében, 35-ös versben így szól Jézus. Én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön nem éhezik, és aki hisz bennem soha nem szomjazik. Ha békességet, reményt vagy örömöt keresel, miért nem mész közvetlenül mindennek a forrásához, Jézushoz?

0: morzsa. Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Kanapé.
3: Manna FM.
4: A szombati kanapéban kifejezetten nagy lélegzetű, hosszú, komoly stratégiai döntésekre épülő társasjátékokat mutatunk be nektek Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével. Vasárnap pedig a pénzügyi percekben szó lesz a gyermekek iskolakezdési támogatásáról. Tartsatok velem, számítok rátok szombaton és vasárnap 3 és 6 között a Manna FM-en.
1: Kanapé.
3: Manna FM.
1: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma.
4: Reklám hangzott el.
6: Marad a rekkenő hőség, jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű, elmarad a parlament jövő heti ülése az energiaválság helyzet miatt. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. Elmondta azt is, hogy estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését, amit Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó vezet, és az energiacégek, intézmények, erőművek vezetői is jelen lesznek. A paksi helyzet miatt azonnali intézkedéseket, a hosszú távú energetikai és vízstratégia felülvizsgálatát követeli a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt felszólítja a kormányt arra, hogy egy független műszaki bizottság igazolja azt, mi indokolja mind a négy paksi blokk egyidejű leállítását. A Mi Hazánk úgy véli, gyorsindítású erőművek bevonásával időben lehetett volna pótolni a kieső energiatermelést. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfarú, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Elmarad az országgyűlés jövő hétre meghirdetett kétnapos ülése az időjárás okozta villamos energiaválság helyzet miatt, közölte Hallerné Nagy Anikó. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök azt írta, a kormány az intézkedéseivel példát kíván mutatni az energiatakarékosság terén, különös figyelemmel a várható energiabiztonsági kihívásokra, illetve az ellátásbiztonság megőrzésére. Visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitákat váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról. A spanyolok és a franciák megerősítenék, illetve visszaállítanák a határellenőrzést Spanyolországgal közös határszakaszukon. Bekérette a lengyel külügyminisztérium az orosz nagykövetet a tegnapi légtérsértés miatt, közölte Donald Tusk lengyel miniszterelnök. Csütörtökön egy repülőtárgy, nagy valószínűséggel egy orosz robotrepülőgép csapódott be az ország keleti részén lakatlan területen. Az incidens miatt a NATO és Lengyelország aktiválta a légi és szárazföldi védelmi rendszereit, több európai politikus pedig szolidaritását fejezte ki Lengyelországgal.
1: Időjárás.
6: Szombaton napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indul a Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő. Anna FM.
2: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Remélem ez alkalommal is egy élvezetes beszélgetéssel lesznek majd gazdagabbak. Mai vendégem nem színész, és Cinem Anna értelemben véve nem is rendező, de irányító és kreatív képességeinek köszönhetően olyan sikerrel írta be magát az Oscar-díjak történelemkönyvébe, amire még magyar alkotónak nem volt lehetősége. Mielőtt beszélgetni kezdenénk, tekintsünk végig a sikerhez vezető útján. Beszélgető partnerem első szakmai képesítését a Pataki István szakközépiskolában szerezte, majd a Gundel Károly vendéglátó és turisztikai technikum következett, ahol kimagasló eredményei következtében a gasztronómia fellegvárának számító Franciaországban nyert ösztöndíjat. A külföldön töltött 3 év alatt nem csak iskolában képezte magát, hanem több étteremben dolgozva azt is megtapasztalhatta, hogy milyen feladat helyt állni egy Michelin csillagos étterem konyháján. Hazaszeretete és szakmai elképzelései visszavezették Budapestre, és a Parlament konyháján lett vezetőhelyettes. Ezt követően egy különleges rendezvényeket kiszolgáló konyha vezetője lett, majd a hazánkban első között Michelin csillaggal minősített Costas Downtown étterem konyháján dolgozva emelte magasabb szintre szakmai presztízsét. Képességeinek és felkészültségének eredményeként a 2021-ben a Matilde Palace Luxury Hotelben nyílt Spago étteremben egy olyan világhírű gasztronómiai lánc első európai éttermében lett főszakács, amelynek az alapítója közel 30 éve kényezteti ételeivel az Oscar díját adót követő kormányzói bál vendégeit. A világhírű szakács celebritás nevét, akivel vendégem szinte napi kapcsolatban van, azért nem mondom ki, mert szeretném, ha ezt ő tenné meg, az esetleges félreértések elkerülése véget. Sok szeretettel köszöntöm a Cinem Anna vendég mikrofonjánál a 94. Oscar díját adót követő kormányzói bárra két különleges magyar ételt és két különleges magyar desszertet is megalkotó ételvirtuózt, Szántó István séf urat. Szervusz, köszöntelek.
7: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: Szervusz, konyhából jössz, konyhából mész.
7: Konyhába megyek, minden esetre.
2: Tehát most akkor otthonról jöttél, és egy részben picit a szabadidődből rabolunk el, és akkor addig a konyha meg vár egy picit?
7: Hát inkább a konyhai életből rabolunk el, de inkább legyen így.
2: Nehéz a konyhai életből kiszakítani téged? Tehát nehéz rabolni ebből az időből?
7: Hát fizikálisan elég sok időt töltök a konyhán, és amikor az ember nincsen bent a konyhán, akkor fejben azért valamennyire egy félig meddig azért bent van. Tehát nagyon sok szervezést igényel a háttérben is.
2: Értem. Hát ugye az apropó, amiről beszélgetünk, és ezt a beszélgetést én már sokkal előbb szerettem volna létrehozni, de hát most lettek adottak hozzá körülmények, hogy ugye te a tavalyi Oscar díját adón gyakorlatilag először magyar szakácsként, de talán még azt is hozzá lehetne tenni, hogy európai szakácsként, egy híres celebritás szakács mellett ott voltál és készítettél két ételt és két desszertet. Azért kérlek, hogy te mondd ki a főnöködnek tulajdonképpen a nevét, mert ugye a magyar nyelv, magyar köznyelvben több megszólítás is érvényben van, vagy használatban van az ő nevére, és én ezt autentikus forrásból szeretném megcáfolni, hogy az a helyes, ahogy te mondod.
7: Hát amennyire autentikus tudok lenni, Wovan Puck, ugye Amerikában lett híresség, vagy sztársév, és média szempontjából sokkal könnyebb a Wovan Puck nevet kiejteni. Ausztriában ugye Puck, ez annyira azért nem hangzatos, mondjuk így, és ez így terjedt el. És hivatalosan Wolfgang Puck.
2: Wolfgang Puck, igen, de ugye, hogyha most a születési helyét nézzük, ugye, ami Ausztria, akkor ugye valóban Pucknak kéne mondani.
7: Igen.
2: Sokáig egyébként bevallom őszintén, én is Pucknak mondtam őt, mint ahogy ugye a Schwarzeneggert sem Schwarzeneggernek kell mondani, ugye, vagy hát ugye erről megoszlanak a vélemények, meg David Duchovny, meg David Duchovny, tehát vannak különböző ilyen eredet és kiejtésbeli különbségek. De hát ugye ez egy fantasztikus dolog. Először is azt szeretném megkérdezni, hogy te kaptál tőle ezt az Oscar formájú lazacki nyomót, ugye, ami az egyik nagy, ez az aranyozott, füstölt lazac, ami az egyik neki ugye a trademarkja, hogy kaptál hozzá ilyen kinyomót.
7: Igen, találkoztam vele, ugye lehetőségem nyílt a kinti cateringes konyhában részt venni az előkészületekben, és akkor ott megjelent ez a kis szúra, ami minden évben előkerül a fióka aljáról. Hát az elmúlt 20x évben minden egyes alkalommal ez az étel különlegesség, ez megtalálható volt az Oscar.
2: De hogy, és neked van ilyen otthon? Tehát, hogyha te akarnál egy ilyen kinyomóval, ilyen Oscar formájúval kinyomni valamit, akkor te tudnál? Kaptál ilyet?
7: Ilyen szintű Oscar fétisem nincsen. Nincsen ilyen kinyomom, de következő alkalommal.
2: Hozzá egyet, légy szíves! Pedig ezzel rengeteg pénzt lehetne keresni az Oscar rajongók körében. Szóval, hogy ugye a Spágónak lettél a séfjeit, nagyjából próbáltam felsorolni a szakmai előéletedet, elnézést, ha valami kimaradt, de hogy tulajdonképpen te hogy kerültél kapcsolatba magával a Wolfgang Puck catering céggel? Hát azért ugye ők, ez az első európai éttermük, ugye, és ugye Amerikában, ha jól tudom, majdnem 100 éttermük van, és azért ő tényleg egy nagyon-nagyon komoly brand, nem csak az Oscarnak köszönhetően, hiszen ugye már a brandségének köszönhetően került ugye ő a kormányzói bálnak a konyhájának a vezetésére. Honnan jött a felkérés?
7: Egy két évvel ezelőtt egy magyar szakember keresett meg telefonon, és felvázolta, hogy Wolfgang Puck országszámlázású séf Budapesten egy nemzetközi Spágó étterminek egységét nyitja meg, és ide keresnek vezető séfet. És akkor ezt követte egy több körös interjú, ugye hozzátartozik, hogy Wolfgang Pucknak világszerte közel 100 étterme van, különböző színvonalú minőségű célközönségű, és ehhez ugye nagyon nagy csapatra van neki szüksége. Van egy első számú korporés séfje, akivel első körben volt egy online interjú, és akkor itt felmért a képességemet, úgymond a gasztronómiához való látásmódomat, mennyire vagyok tájékozott, stb. És hogy az a szemlélet, amit ők ugye a Spágó étteremben követnek, vagy vallanak, azzal úgy rendelkezek el. Illetve próbált így feltérképezni, hogy milyen viszonyok vannak itt Magyarországon a gasztronómia területén, milyen lehetőségek, milyen akár alapanyag beszerzési források, stb.
2: És akkor nem is főztél nekik? Tehát ilyen próbafőzésed nem volt? Tehát ez már egy olyan szint, amikor már az, hogy most valaki hogyan aprítja a hagymát, az már nem is kérdés?
7: Hát azt mondom, hogy megvoltak előtt ugye a referenciáim, aki engem megkeresett, úgy lehet mondani, hogy tisztában volt az addigi pályafutásommal, és úgymond ők ajánlottak be a Wolfgang Puck csapatnak. Uh-huh. És amikor megvolt a személyes szimpátia, és látták azt, hogy az a srác el fogja tudni vinni ezt az egységet, akkor indítottuk be úgy hivatalosan a folyamatot. És akkor ezt követte egy két hónapos úgymond ilyen tréningezési időszak. Uh-huh. Tehát az egész korporét csapat eljött Magyarországra még nyitás előtt.
2: De akkor már mondjuk az étterem mint olyan, az már akkor állt és készen
7: az
2: volt?
7: Az étterem az állt. Berendezésében úgy 90-95%-ában már minden helyben volt.
2: És tehát akkor azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag az étterem, tehát mondjuk a konyhának a felszerelését, hogy mi legyen a konyhában, tehát hogy milyen fritőz, milyen sütőlap, stb. Az gyakorlatilag te már készen kaptad, és az már mondhatni úgy, hogy egy Spágó standard volt, neked azt már csak úgymond be kellett lendíteni?
7: Lehet mondani, hogy igen, egy-két dolgom még finom hangolás történt, és akkor ugye a következő etap volt ugye a személyzetnek a felvételiztetése, illetve hát azt ugye lehet mondani, hogy ez egy nagyon nagy vállalkozás így külföldről, egy főleg Amerikából történő étteremnyitás itt Európában, tehát ez egy elég nagy kockázat is, én úgy gondolom, főleg így két év távlatában az ő részükről. Itt például arra gondolok, hogy nem tudhatják, hogy mennyire képzettek a szakemberek Magyarországon, uh-huh. milyen források vannak, akár alapanyag szinten, milyen éttermi kultúra van.
2: De hát ebben nyilvánvalóan a te döntéseidre, meg a te tanácsaidra támaszkodtak, feltételezem.
7: Mindenféleképpen. Őnekik van egy nagyon erős brandjük, tehát egy nagyon erős uh-huh. erejük cégszinten, Tehát ezt a részét ők hozták. Tehát, még mielőtt elindultunk, akkor kértek tőlem egy magyar menüt. Nekik volt egy amerikai menüjük, és akkor ezt a kettőt fésültük össze, tehát ők is biztosítottnak, akarták magukat gondolni olyan szempontból, hogy azok a receptúrák, amiket ők már évtizedek óta követnek, azok biztosítják majd a minőséget. Ehhez ugye meg kellett találni az összes forrást, hogy mindent be tudjunk szerezni hozzá. Illetve a Spagónak a étterem koncepciójának a jellegzetessége, hogy az étlap másik fele viszont helyi ikletésű. Uh-huh. Hát, így jött bele ugye az én szerepem, illetve uh-huh. a magyar csapatnak a szerepe, és ettől lesz más és különleges, mint akármelyik Spago étterem világszerte. Uh-huh. Hozzátartozik, hogy világszerte 5 Spago található még, abból 2 Amerikában, 1 Hawaiion, 1 Isztambulban és 1 Szingapurban, és ez az első európai egység. Uh-huh. De azt hozzátenném, hogy Wolfgang Paacknak Európán belül van másik étterme is, tehát Londonban is van másik étterme, más brand alatt működik, uh-huh. más célközönséggel, de ez az első olyan igazi európai Spago.
2: Ahogy vissza tudsz emlékezni a beépülési folyamatra, mikor volt az a pillanat, amikor érezted, hogy hú, hát ez meg lehet, én leszek a főszakács?
7: Nagy izgalma nem törtött el a dolog, azt megmondom őszintén, mert én nagyon sokat nem hallottam Wolfgang Paackról, és ez kiderült, hogy a gasztronómiában jártasának egy része hallott már róla, de nagyon sok mindent nem tudott hozzáfűzni. Tehát elég sok interjút készítettünk a személyzettel, akiket ugye felvetünk későbbiekben, és nagyon kevesen tudtak róla. Max így utána néztek, hogy jobb színben tűnjenek fel az interjú alatt. Ő most robbant be utána egyből, tehát hogy itt lehet érezni azt, hogy milyen média ereje van, és milyen brand értéke van annak, amit ők felépítettek az elmúlt évtizedekben, hogy így pár hónap alatt valójában a magyar gasztronómiában jártasoknak szinte 100%-a tudta, hogy ki az a Wolfgang Paack, és mi az a Spago.
2: Miben más, ugye említetted, hogy van magyar vonatkozású étlap, meg van a Wolfgang Paack úrnak a saját receptjein alapuló étlaprész is, de hogy ezen felül miben más mondjuk a fine dining éttermeken belül a Spago?
7: A mise en fine diningot jelent, az én olvasatomban, vagy tapasztalatom alapján az inkább tehát egy ilyen kóstolómenükre alapozott kisebb vendéglétszámot befogadó, nagyon kellemes, nagyon magas minőségű étterem. Ez nálunk megvan minőségében, hangulatában, érzetében, sokkal kötetlenebb, sokkal lazább. Mi à la carte-os szisztémában dolgozunk, tehát nem egy kóstolómenüket kínálunk.
2: Tehát nem az van, hogy akkor időre oda kell érni, hogy most kezdik majd el felszolgálni a menüt, és akkor végig kell ülni azt a X időt, amíg a séf megálmodta a menüt, hogy a kedves vendég befogadja, hanem gyakorlatilag, hogyha én azt mondom, hogy szeretnék egy barátaimmal egy vacsorát eltölteni, lefoglalom az asztalt, amikor oda megyek, az étlapról kiválasztjuk, és akkor gyakorlatilag mi azt választunk az étlapról, amit akarunk, nincs egy ilyen kötött menü sor, amit végig kell lenni.
7: Lehet így is megfogalmazni, illetve hozzátenném, hogy még tehát befogadó képesség szempontjából is az étterem extrém budapesti viszonylatokat tekintve, tehát vannak olyan esték, amikor 200 fő is megfordul nálunk.
2: Wow, azért ez sok.
7: Tehát ezt lehet mondani, hogy sok. És ez ugye nem jellemző Budapesten.
2: Aha. A Paack úrral végül is neked mondjuk az Oscar előttig volt kapcsolatod? Találkoztatok? Beszéltetek? Tehát végül az ő tenyerébe csaptál bele, hogy akkor igen, én viszem a budapesti éttermet?
7: Paack úr, azt tudom mondani, hogy a negyed évente azért ellátogat hozzánk. Telefonon keresztül tartjuk a kapcsolatot. Havi szinten ő felszokott engem hívni, illetve keressük egymást, de csak tényleg annyira, hogy hogy vagyunk, mi Budapesten a helyzet, akár így általános értelemben, nem csak a konyhát tekintve, és ez mint kiderült, ő havi szinten az összes séfével beszél. Tehát nekem ez egy újdonság volt.
2: Elfoglalt ember lehet akkor.
7: Ha meglátja az ember a telefonja, Bóván Pák keresi, akkor így hirtelen az jutott eszembe még az elején, hogy valami probléma van, hogy mi rosszat csináltam. És úristen, akkor kiderült, hogy iszonyatosan egy profizmus van bennük, és valóban sajátjának gondolja az összes éttermét. Még ennyi idő elteltével is, nyilván biznisz a dolog, de szíve lelke benne van, és látszik, hogy ezt ő az alapoktól építette föl.
2: Az összes étlapot és az összes ételt egyeztetni kell vele és a csapatával? Tehát vagy te magadtól tehetsz föl, már megbíznak benned annyira, vagy ez egy ilyen kölcsönös megbeszélés tárgya, hogy mi kerül mondjuk a most következő tavaszi étlapra?
7: Hát úgy lehet elképzelni, hogy a legelső menünél, amivel indultunk még 2 évvel ezelőtt, ott ugye az ételeknek egy része az ilyen klasszikus spágós fogás volt, ami biztosította nekik az alapot, hogy ugyanazon az alapokon gyökerezzen, mint az összes többi spágó, illetve Wolfgang Packnak is meglegyen az óhaja ilyen szempontból. A másik fele az ugye általunk készített magyar ízeket biztosító ételek voltak. Itt ugye, amikor megnyitottunk, még itt volt a külföldi csapat. Tehát ők ezt végigkóstolták és elfogadták az egészet. Ezt hangoltuk össze, és innentől kezdve kialakult az a bizalmi viszony, hogy amit mi felteszünk az étlapra, az biztosítja és hozza a spágónak a minőségtudatát. Tehát ilyen szempontból nincsen olyan jellegű megkötés, hogy mi legyen, mi ne legyen. Teljesen nyitottak vagyunk egymás viszonyát tekintve. Nekem is ez így tud kielégítő lenni, hogy bele tudom tenni a saját kreativitásomat vagy víziómat, és nem egy ilyen kopi dolog, amit ugye most receptúrákat követünk. Vannak ilyen elemek, amit maximálisan tiszteletbe tartunk az étlapon, de viszont azt lehet mondani, hogy az étlapnak most a 3/4 az már olyan étel, ami rajtunk keresztül megy, és ez nekik is egy fejlesztés, tehát minden egyes étterem fejleszti az egész rendszert. Tehát mi, amit bele tudunk tenni, újdonságot, kreativitást, az nekik is jó. Nekünk meg ad egy stabilitást az, hogy ők ott vannak mögöttünk. Tehát ez egy olyan viszonyrendszer, ami mind a két oldalról kielégítő és nyertes.
2: És olyan van, vagy lehet, hogy amikor most jön a tavaszi étlap, akkor mondjuk üzeni Pák úr, hogy jó, akkor a spágó klasszikus menü listából ez meg ez kerüljön ki, és ez meg ez kerüljön be helyette.
7: Vannak ilyen javaslatok, van olyan vezető séfje, aki szintén ilyen 2 havonta ellátogat hozzánk. Egyrészt megnézi azt, hogy hol tartunk, megnézi azt, hogy valamit újra kell lehangolni.
2: Ez ilyenkor nagy para, amikor itt van a revizor?
7: Nem kell annyira szigorúan nézni a dolgot, de mivel megvan egymás irányában a szakmai és emberi tisztelet is, illetve a kölcsönös bizalom, tehát mi tartjuk azt, amit vállaltunk, és mindenki tudja, hogy hol van a helye a rendszerben. Ő neki különben, ő egy japán séf, neki az a feladata, hogy mire a Wolfgang Pack megérkezik, minden úgy történjen, ahogy a Wolfgang Pack szeretné. Igazából így megterít neki. De azt lehet mondani, hogy amikor ők ide látogatnak, azért olyan óriási teendőjük, ő szerencséjükre, meg mi szerencsénk, hogy nincsen.
2: Értem. Hát kanyarodjunk rá erre az Oscar kirándulásodra, ami azt gondolom, hogy szakmailag egy nagyon komoly siker, ezt kár is lenne vitatni, hogy Virág elvtárs szavait idézzem a tanúból, de ez egyszerűen hogyan jött elő? Ő keresi az új ízeket és az új ételeket a különböző éttermeiből, és ilyenkor jött egy levél, hogy akkor lehet az ajánlatokkal jönni, vagy ez fordított irányban tőletek jött, hogy hát javaslatunk van erre, arra. Teljesen naív vagyok, nem, de próbálok az lenni.
7: Minden történt nagyon egyszerű. Pont nálunk volt Wolfgang Pack, kint ült a teraszon egy vacsora alkalmával, egy párnapos látogatása során, és akkor egyszer csak így fölnézett, hogy jó lenne, hogy magyar ételt lerakni az Oscar menü sorába, vagy Oscar asztalára. És hogy gondolkozzak már rajta. És tehát teljesen szabad kezet
2: adott. Ez mekkora flash volt?
7: Abban a pillanatban, vagy ezekben a pillanatokban én legalábbis nem szoktam megérni akkora flashként, ahogy te fogalmaztál. Meggondolkoztam, mi legyen, amivel meg tudjuk mutatni a magyar ízeket, alkalmas lehet egy Oscar gálán, közkedvelt ételről legyen szó, ami nem osztja meg a közönséget, hanem inkább könnyen befogadják, könnyen fogyasztható legyen, ne legyen túl nehéz, stb. Elkezdtünk olyan szempontrendszerek alapján gondolkozni a magyar csapattal, hogy mi az, amit érdemes lenne adni, és lehet, hogy ez egy ilyen egyszerű alkalom, tehát akkor tényleg így mutassuk meg, hogy úgy tömören mi az a magyar gasztronómia, vagy milyen ételek jellemzik. És akkor tettünk javaslatot, amikor a menü összeállt, akkor Wolvenpunk nem is volt helyben, és akkor elkészítettük, fényképpel elküldtük, tehát hogy adtunk egy ilyen egyszerű leírást az ételekről, és mivel tisztában volt azzal az ízvilággal, amit mi képviselünk a magyar vonatkozásában a menünek, a Spago étlapján, így gondolhatta, hogy érezte azt, hogy ez jó lesz, külcsín szempontjából rendben van, és akkor ott hangoltunk még rajta valamennyit, de azt tudom mondani, hogy szabad kezet kaptunk benne teljesen.
2: És ugye akkor ebből nem én szeretném elmondani, kérlek, hogy majd te mondd el, hogy mik lettek ezek az ételek, tehát hogy akkor ebből lett a...
7: És akkor ebből lett a menü az Oscaron 2022-ben, a paprikás csirke, vagy hortobágyi palacsinta, most már egy kicsit átalakítva, vadas, amit marrapofával készítettünk, és ilyen gyökérzöldségpürével, ugye, meg egy eszterházi torta, ami egy klasszikus kialakításban került elkészítésre, illetve a somlói galuska, ahol elég sok csavart vittünk be a rendszerbe, de összhatásában meg ízvilágában teljesen a somlói galuskát hozza.
2: Ahogy most megnéztem a beszélgetésünk előtt a Spágónak az étlapját, az a vadas, ez a marhapofa, ez most is étlapon van még mindig.
7: Így van. És ugye az Oscar gálát követően feltettük ezeket az ételeket az étlapra, tehát volt ilyen külön kis box az étlapon belül, mint az Oscar specialitások, és jó pár hónapon keresztül fent volt a Spago étlapján, és a legsikeresebb tételek a mai napig még fönt vannak.
2: És ezt a marhapofát, ezt a vadast invented by chef úr, ezt átvette más Spago étterem is?
7: Erről még nem tudok. Azt tudom, hogy gulyáslevesünket már, annak a receptúráját már angolra fordítva már elküldtem már régebben másik étterem részére.
2: És akkor hát ugye kiindultál az Oscarra ezzel a recepttel, vagy ezekkel a receptekkel, ugye ment itthon a kísérletezés. Vittél magaddal magyar kollégákat, vagy te csak egyedül érkeztél, és előre elküldted a receptúrákat, hogy akik ott majd neked a segítőid lesznek, azok felkészültek legyenek. Tehát hogy ment ennek a magának a díjátadó vacsorának az elkészítése, hiszen ebből mindegyik ételből több száz adaggal kellett készíteni, tehát ez nem úgy van azért, hogy gyere cipohan bekaplak, tehát hogy pláne ráadásul ugye teljesen más gasztrokörnyezetből származó séfekkel kellett dolgozni, tehát hogy volt ez?
7: Hát az első lépés az volt, hogy kellett írni egy alapanyaglistát, hogy a receptúrákhoz milyen alapanyagokra van szükségünk. Kint az Oscar gálának a vendéglátás részért van egy francia származású séf, aki egy hatalmas cateringes konyhát visz, és az Oscarnak a rendezvényére az ő összefogásával készülnek el az ételek. Én belevettem fel a kapcsolatot, elküldtem a receptúráimat, elküldtem, hogy az adott adagmennyiséghez miből, milyen mennyiségre van szükségem, és akkor ezt így leegyeztettük, és mire én kiutaztam, akkor minden már be volt szerezve azokhoz az ételekhez, amiket mi készítettünk.
2: És a híres quality control, tehát a minőség ellenőrzés, az akkor gyakorlatilag rá lett bízva, és te csak mondtad, hogy mit szeretnél, milyen minőségben, hogy és miként. Tehát tejföld hogy találtak neked előre?
7: Volt tejföld, meglepő. Hát a
2: minőség... Na de hogy a tejföld alatt nem biztos, hogy egy Amerikában élő francia séf pont ugyanazt gondolja, mint te itthon?
7: Volt a kellett finom hangolás, de meglepően jó minőségű tejföl tudtam szerezni. Ugye minőségre visszatérve, tehát ugye marhapofát használunk a vadashoz, ott annyi volt a minőségbeli eltérés, hogy japán wagyu marhapofát
2: használtak.
7: Arra kellett nagyon figyelni, hogy az elkészítésű idő az kicsit kevesebb volt, mint a hazai marhapofájé. De tehát így minőségben ők ugye nem ismernek határa.
2: Aha, tehát hogy ott nincs megalkuvás, ott mindenből csak a legjobb.
7: Csak a legjobb, érted.
2: És akkor magyar kollégák nem is mentek veled, hanem te egyedül mentél, és irányítottad.
7: Hát egyedül utaztam ki, igen.
2: Aha. És ugye a fűszerpaprikát itthonról vitted Magyarországról, mert azt én is, amikor amerikai barátaimnak Los Angelesbe főztem, és ott vettünk hozzá fűszerpaprikát, akkor a pörkölt az nem olyan lett, mint hogyha Magyarországról vittük volna. De hát azért a Los Angeles-i reptéren én is paráztam egyszer-kétszer, mikor már utána én vittem a paprikát, hogy mi van akkor, hogyha a bőröndöket szagoló kutyus kiszagolja,
7: kávé,
2: hogy...
7: Kávéba somogoltam.
2: Ja, hogy te rutinos voltál, értem, jó, oké.
7: Okay. Nem, szerencsére nem volt vele probléma, bár jó pára jelezték, hogy ezt lehet, hogy nem kéne, de megkockáztattam a dolgot. Ugye a csirkepaprikáshoz, hogyha nem olyan a paprika, azért kiérződik, ha a tejföl nem olyan, azt még ott lehet korrigálni azért.
2: Aha. És ugye akkor mennyivel korábban érkeztél ki a ceremónia előtt?
7: Egy héttel a ceremónia előtt, és egybe volt kötve egy kis tanulmányúttal is. Uh-huh. Tehát nem kezdtünk el egyből felkészülni az eseményre, úgymond felfőzni az ételeket, uh-huh. vagy előkészülni, hanem lehetőségem nyílt más konyhájába is bemenni a Volván Páknak, tehát Los Angelesben van még jó pár éttermi egysége, uh-huh. ahol eltöltöttem egy-egy napot, és akkor utána kezdtünk el egy háromnapos előkészületet igényelt a felkészülés az Oscar menüre.
2: Az mit jelent, hogy háromnapos felkészülés? Tehát, hogy kell ezt elképzelni, hogy első nap elkezditek válogatni a zöldséget, megpucolni?
7: Első nap megpucoljuk a hagymát, másnap felvegjük a hagymát, és akkor harmadik napon megfőzzük, negyedik napon megeszünk.
2: Tehát körülbelül így, vagy szóval ez mit jelent ez a felkészülés? Tehát, hogy mondjuk te neki álltál, és akkor az ott rendelkezésre álló alapanyagokból elkészítetted az ételeket, többiek figyelték, te meg finom hangoltad, hogy akkor kicsit többet, kicsit kevesebbet, kicsit tovább, kicsit rövidebbig?
7: Most visszaemlékezve egy ilyen 150-200 különböző ételről van szó, és egyszerre 100 sép dolgozik egy adott konyhán, egy hatalmas alapterületű konyhán, hogy minden meglegyen ott időben. Tehát úgymond ilyen csapatokra voltunk osztva, nekem is volt segítségem.
2: Bocsánat, egy közbeszúró kérdés, hogy ugye ez az étterem, ez ugye van a Dolby Theater, ami mögött van a Löw's Hotel, és ugye ez a Löw's Hotelnek a konyhája volt, ahol ti voltatok, jól tudom?
7: Ez a konyha, ebből a konyhából, vagy a bálteremből közvetlenül nyílik a konyha. Tehát ez egy két olyan hatalmas helység, ami egymás szomszédságában van.
2: És ez kifejezetten ilyen presztízs rendezvényekre létrehozott bálterem és konyha.
7: Konyha így van, de ebből a konyhából gigantikus méretű rendezvények, kültérjen vagy külsős rendezvényekre is főznek, uh-huh. tehát, ahol ilyen több tízezer főket szolgálnak ki, wow. akár a Super Bowl-nak a döntőjére.
2: Wow. Igen, bocsánat, megszakítottalak, tehát hogy akkor ment a készülődés, igen.
7: Tehát ez a háromnapos előkészület volt, és ugye előző nap már minden úgymond finishbe volt, tehát minden megvolt ahhoz, hogy az ételeket úgymond befejező stádiumba hozzuk, és aznap ugye a tálalása volt, meg a megszervezése magának, a kiadásának az ételeknek. Itt ugye azt még tudni kell, hogy az ételek szempontjából nagyon gyorsan kell mindent befejezni. Tehát a vendégek egy ilyen másfél óra alatt fogyasztják el ezt az összes ételt, utána meg mindenki átadja magát a parti hangulatnak.
2: A hedonista élvezetnek.
7: Tehát itt azt kell elképzelni, hogy amikor megtörtént a ceremónia, a vendégek fáradtak a bankett helyszínére, és akkor volt egy sípszó, és akkor mindenki elkezdte csoportosan a tálalást, és másfél órán keresztül meg sem állt a konyha, uh-huh. amíg ugye eljött a desszert időszak, és akkor nagyjából olyan két óra alatt a vendéglátás része, ez a része a vendéglátásnak az lezajlott.
2: A bemutató szövegben nem tértem ki,

0: Akkor van egy nagyon erős cukrás csapatunk a Matild Palotában, és akkor velük álmodtuk meg ezeket a desszerteket.
1: De akkor azt is te felügyelted kint, hogy ők elkészítik, és magyar cukrász csapat nem ment ki veled, vagy igen?
0: Nem, azt az én felügyeletemmel készítettünk kint.
1: Kint, aha, igen, értem. Igen. Amikor ott először próbafőztél, és mondjuk a többi séf, szakács, meg feltételezem a Pák úr is megkóstolta, hogy akkor ez lesz a menü, akkor milyen reakciókat kaptál?
0: Nagyon, nagyon pozitív reakciókat. Ugye ez azért lehet mondani mind a négy ételre, hogy egy új ízvilág, tehát nem egy megszokott amerikai vonal. Itt a vadasnál volt egyedül az, hogy azért is került a vadas marhára a választás, mondjuk Amerika ez nagy marhafogyasztó társadalom, vagy nagyon közkedvelt ugye Amerikában a marha. Ez a kis mustáros, édes ízvilág, ez szintén hozza ezt a kicsit ilyen barbecue-s hatást. És akkor ezáltal nagyon közkedvelt, már a szakácsok is ott a kis végekből lepattanó részekből már falatoztak, és akkor mondták, hogy ez így rendben lesz, ezt fogják szeretni. Hát az Eszterházi tortánál ott nagyon el voltak olvadva. Tehát kedvelik ezeket az ízeket.
1: Sikerült neked ott mondjuk a környező szakácsok között, hát az, hogy jól tudom, ilyen 80-100 professzionális szakáccsal dolgoztál együtt. Sikerült esetleg barátságot, szakmai kapcsolatot kialakítani, ami mondjuk azóta is megvan?
0: Voltak olyan szakemberek, akik ugye a budapesti spágó nyitásakor már nálunk voltak, tehát ott már volt egy alapkapcsolat, tehát nem teljesen idegenbe mentem, és ott viszont rengeteg séffel, cukrászséffel találkoztam kint. Voltak olyan külön kis események is a főzésen kívül, amik így össze tudtak minket hozni, ilyen kis csapatépítés jelleggel. Tehát jó kapcsolatok alakultak. Igen.
1: Ugye a másik nagy, ugye az egyik szenzáció te voltál és a magyar ízek a vacsorán, a másik pedig a Ghetto Gastro, akik szintén ezt a street food életérzést próbálták az ételeikkel becsempészni az Oscar menübe. Velük volt valamilyen extra kapcsolatod? Fotókat meg videókat láttunk, hogy ott mosolyogtok egymás mellett, de hogy ez csak a média szereplésben merült ki, vagy tudtatok konyhatechnikai szakmai ügyekben is eszmét cserélni?
0: Hát nagyon őszinte akarok lenni, akkor nem. ők utólag is nézve inkább a sót hozták.
1: Igen?
0: Tehát, hogy színesítették a mezőnyt. Egy nagyon intenzív média jelenlét volt az Oscar alatt és az Oscar előtt is, tehát előző nap minden egyes ételből, ami a menün szerepel, elkészítettünk egy pár adagot, készítettünk egy kis gasztros étányt, és ha jól emlékszem, 28 különböző riportot adtunk aznap, előző nap hajnal 5-től egészen este 6-ig.
1: Jézusom!
0: És a világ minden tájáról jöttek az újságírók, rádióval, tévével, élő közvetítéssel. Az egyik legnemesebb reggeli show műsorban is benne voltunk vágás erejéig. És akkor itt ugye együtt mutatkoztunk.
1: Aha. Akkor így most már meg se kérdezem, hogy a Pák úr, aki ugye egyébként tényleg egy média celebritás, hogy az ő vörös szőnyeg aurájából mennyi vetült rád, de akkor ezt kimaxoltad, lehet mondani?
0: Hát azt lehet mondani, hogy ő maxolt, aki már ahol kamerát látott, már szólt, hogy István, gyere, és már...
1: Tehát nem tudtál menekülni ettől a pozíciót?
0: Már egyből mutatott be a stáboknak, tehát ők ezt nagyon tudatosan és profin csinálják. Aha. Akkor megélve ezt annyira nem értettem, sokszor mondani, terhes is volt a dolog, aha, de most látom azt, hogy globálisan nézi a dolgot, és ez nekem is jó, meg neki is jó, tehát minden szempontból ebből nyerni tudunk.
1: Hogy alakult az ázsiót, hogy hány Szántó István autogrammért adnak mondjuk egy Samuel L. Jackson-t például?
0: Hát ilyen problémák, ami nem küzdök.
1: Kívánom, hogy legyenek ilyen problémáid is. És akkor ugye Los Angeles után volt néhány nap kirándulás Las Vegasban is, ahol szintén konyhákat látogattál. Ott gyakorlatilag ugyanezekkel a receptekkel demóztál, ha lehet így mondani, vagy csak inkább te mentél oda tanulni és figyelni, hogy ők hogy dolgoznak?
0: Ennek az volt a célja, hogy tehát az alap koncepció az volt, hogy a budapesti spágó nyitása előtt én kimegyek Amerikában, és megnézem, hogy ott hogyan működik a spágó.

0: akkor átlátom, vagy belelátok a rendszerbe, belelátok az elvárásokba. De abban az időszakban egy nehéz vizek voltak itt a vendéglátásban, gondolom itt a Covid időszakra, és meghűsult a kiutazásom, és ennek a hiánypótlása volt ez a két hét. És itt ez egy nagyon jó tapasztalat volt, úgymond külsősként belelátni más konyhai egységeknek a működésében. Tehát ez egy elég ritka, amikor az embernek séfként megadatik azt, hogy egy működő konyhának az életébe bele tudjon látni. Tehát ebből nagyon sok mindent lehetett tapasztalni, látni, meríteni.
1: Neked is kellett főznöd nekik például? Vagy te csak ott ilyen csöndes szemlélő voltál? Tehát, hogy megmutathatod a hotdogon és hamburgeren nevelkedett amerikai szakácsoknak, hogy na, a csirkepaprikás az ilyen, a vadas meg olyan. Nem volt ilyen?
0: Nagyon-nagyon profi szakemberekkel dolgozik a...
1: Nyilván.
0: Tehát, hogy... És nagyon-nagyon jó rendszerben működtetik a konyhákat, és valóban vendégorientált. Tehát, hogy minden a vendégről szól, és tehát jó volt látni azt a fajta, mondjuk így amerikai mentalitást, amivel ők a vendéglátást viszik, és ebből nagyon sok mindent lehetett így elsajátítani, meg átgondolni. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon nagy hozzáadott értéke volt az utazásra.
1: Értem, és lesz folytatás?
0: Idén nem megyek az Oscarra, hát idén egy Londonban lévő Cut étteremnek a séfje megy. Uh-huh. Őt hívta meg a Wolfgang Puck, és akkor ő készít jó néhány fogás majd a 2023-as Oscar gálára.
1: Ezt úgy kezdted el hangsúlyozni, mint hogyha az lett volna benne, hogy most nem, de már mintha te tudnád, hogy majd esetleg még egyszer igen, csak nem akarsz róla beszélni. Vagy ez olyan, mint a James Bond sztori, hogy ha elmondanám, meg kéne őjelek?
0: Nagyon szívesen azt kell mondanom, hogy nagyon intenzív volt az a két hét, és várakozáson felül volt az érdeklődés itthoni viszonylatban is a média részéről. Nekem ez egy teljesen új világ. Sokszor terhes is volt, megmondom őszintén, de tudtam azt, hogy ezt most végig kell vinni. Uh-huh. Az, hogy innen nem megyek, azt mondom, hogy nem bánom. Jó néhány egyéb más teendő is az étteremmel kapcsolatban. De hogyha esetleg kapnék felkérést a jövőben, akkor szerintem utasítanám.
1: Lennének ötleteid, hogy milyen magyar ételeket, most nem kell róla beszélni, csak igen vagy nemmel is elég a válaszhoz, tehát hogy lennének ötleteid, hogy milyen ételekkel mennél a már ellőtt puskapor után?
0: Vannak. Azért úgy motoszkált bennem, hogy megcsörem majd a telefon Mr. Pack részéről december környékén, hogy mi lenne, hogy idén is mennék. Azért elmorfondíroztam rajta, hogy mit kéne adni, vagy ugye nyilván újítsunk, ne ugyanazokkal menjünk. Van ötlet.
1: Értem. Egyébként a Pák úr az események után valami összefoglalót adott neked az egész eseményről, hogy ő hogyan értékelte a te munkádat, az menüt, meg az ilyesmit?
0: Nagyon elégedett volt vele. Tehát egy elég nyílt kommunikálású emberről van szó. Nem ereszti bőlére, de mondta, hogy nagyon elégedett volt, illetve az ő csapata részéről kapta meg igazából a visszajelzést, és nem is feltétlen direkt módon, hogy nagyon, nagyon elégedett volt, és az, amit ő elvárt, és az, amit várt a jelenlétemmel, azt mi maximálisan tudtuk hozni.
1: Hát fantasztikus, gratulálok. A séf pozíció az neked mennyire munka, és mennyire életforma?
0: Hát a munka az egy érdekes kifejezés, meg gondolom. Olyan jellegű munkának soha nem tekintettem a konyhában való tevékenységet, de viszont annyi lemondással jár, hogy mondtuk, ez már munka lesz, főleg az embernek, hogyha családja van mellette. Hát pihenésnek nem mondom a konyhában töltött időt, de egy iszonyatosan nagy szerelem, és minden egyes nap lehet mondani, úgy megyek be, hogy valamit meg szeretnék valósítani, jobb lenni benne, és folyamatosan megvannak benne a célok és a motiváció. Tehát nem olyan jellegű munkának tekintem, ami küszködés, akkor is, hogyha mondjuk csak az ember pár órát alszik, és több tíz órát van talpon, de mellette nagyon sok lemondással jár, és ezt sajnos az embernek a családja sínli meg. De szerencsére a feleségem kőkeményen tartja a frontot, és ezt az oldalt viszi és támogat benne, ami nélkül ezt nem tudom csinálni.
1: Erről még majd fogok kérdezni, de ezen a munka vagy szórakozás vonalon tovább menve, neked a munkaidődnek mondjuk már hány százalékát teszi ki az, hogy mondjuk most esetleg azon gondolkozol, hogy ezt az adott receptet finomítsd, jobbítsd, van ilyen?
0: Ez egy folyamatos, ez az embernek az agy ilyen szempontból nem áll meg. És folyamatosan finomítani, hangolni, és itt is nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, hogy egy standardet tudjunk vele tartani, minden körülmények között az adott étel ugyanúgy menjen ki, ugyanúgy kapja meg a vendég, akkor is, hogyha a séf jelen van, akkor is, ha a séf éppen nincsen jelen. Uh-huh. Tehát a kollégáknak a betréningezése, minden háttérdolog, nagyon sok háttérdolgot, receptúrákat kell mögé tenni, konyhatechnológiát, a beszerzés részét, tehát hogy ez egy nagyon összetett folyamat. Egy ételnek a kitalálása, ugye először kell egy gondolat, ami irányába megyünk. Általában egy ilyen próbafőzés. Én mindent írok különben, tehát mindenről receptúra van így gramra pontosan, és akkor onnan kezdjük el, vagy kezdem el hangolni. Az esetek döntő többségében megkérdezem az egész konyhának a véleményét, gyertek, kóstoljunk, milyen irányba kéne elvinni, és szerencsés vagyok, mert a konyhában a srácok is már tudják, hogy ez nem egóról szól, hanem arról, hogy minél jobbat kapjon a vendég, és felmerik vállalni a véleményüket pozitívan és negatív irányba is, és akkor szépen behangoljuk, és mondjuk egy étel mondjuk egy 3-4 újrafőzés alatt áll úgy össze, hogy arról valóban egy begépelt receptúrát lehet készíteni, és onnantól kezdve betréningezni a csapatot, hogy minden és alkalommal ezt az adott ételt így kell elkészíteni.
1: És ugye itt, amikor a receptúra elkészül, és egy gépelt oldal elkészül, akkor ugye most már nem csak az van, hogy ez így papírba öntődik, hanem ugye ez most már többnyire azért ilyen videóformában is megörökítésre kerül, hogy az összes konyha technológiai folyamatnak a megfelelő precizitásos adminisztrációja legyen. Jól gondolom én ezt?
0: Hát fényképekkel szeretem illusztrálni a dolgot, de hozzátartozik, hogy ez a háttérmunka sokszor sokkal több ideig tart, meg sokkal körülményesebb, mint maga az ételnek a lefőzése és elkészítése, de viszont ahhoz, hogy egy állandó minőséget tudjunk adni és biztosítani, ahhoz ezt meg kell tenni. Uh-huh. Tehát ebbe főleg ilyen vendéglétszámnál ebben nem szabad kockáztatni.
1: Világos. Te jársz egyébként piacra? Tehát te magad választod az árut, vagy már inkább te csak abból, amit eléd tesznek, abból válogatsz?
0: Nagyon jó beszerzési forrásaink vannak. Itt ugye hozzá kell tenni, törekszünk a hazai beszállítókat előnyben részesíteni, aha, és a kisebb farmokat, kisebb tenyészeteket nek az áruit használni. Ezek most már ilyen automatikusan jönnek, folyamatosan keresünk új forrásokat, ezáltal is fejlesztünk, de jó pár alapanyag, jó pár hozzávaló külföldről érkezik. Itt ugye az első számú szempont a minőség, fő szempontok közé tartozik, hogy a minőség és a mennyiség biztosítva legyen, főleg, hogyha én napi szinten ilyen 150-200 főt az ember kiszolgál, akkor az nem feltétlenül 1-2 kilóban mérjük a heti fogyást.
1: Miért?
0: Itt vannak általában a fő problémák, hogy folyamatosan azt a mennyiséget és minőséget megkapjuk minden egyes alapanyagból. Ezért sajnos külföldi forrásokat is kell mozgosítanunk.
1: Nehéz veled elmenni egy terembe?
0: Velem nagyon könnyű, és ha végre eljutok, akkor nagyon tudom élvezni.
1: Igen?
0: Úgy gondolom, én ezt helyén tudom kezelni, inkább a másik oldal szokott tartani attól, hogy na most nagyon kritikus leszek, de
1: mert hogy felismernek, és akkor megy a drót a konyhára, hogy itt van a szántó, hogy
0: hát nem feltétlen a felismerés, de ez egy családi összejövetelnél is hasonló módon működik, amikor megremeg a fakan, hogy akkor most én is vendég leszek, és akkor itt mindenkit megnyitotok, sőt, akkor inkább segítek befejezni, mert akkor csináljuk.
1: Szolgálatba helyezed magad?
0: Mert ez nem kell itt aggódni, meg nem mindegy, hogy az ember milyen eseményre főz. Tehát, hogy most most egy család összejövetelni, ezt el kell tudni helyezni, meg hogyha elmegyek a strandra és kérek egy hamburgert, akkor tudom, hogy ott mit várhatok el. Tehát, hogy most hiába teszem szóvá, hogy túl van sütve a hek, ott valószínű túl lesz, és ott megvan az elvárásnak a szintje.
1: Értem. Az édesanyád főztje, az még mindig jelent valamit? Az ilyen örök és kitörölhetetlen neked is?
0: Hunánkunk, a család életünk az asztal körül forgott, így, így lehet mondani. Tehát, és nagyon, nagyon jól főztek a családba is. Tehát innen szerintem hozok egy elég erős vénát, és mai napig kedvelem azokat az ízeket, és vissza-vissza gondolok, meg inspirál. Hát azért az embernek a gyerekkora azért jó esetben meghatározó, és folyamatosan él benne.
1: Valahogy kordában, vagy tréningben tudod tartani, vagy kell tartanod az ízlelő bimbóidat, az ízérzékelésedet? Mondok egy példát, van egy francia borkóstoló ismerősöm, és ő például nem dohányzik, meg parfümöt se használ, mert azt mondja, hogy őt zavarja, amikor a bort kóstolja, hogy érzi magán az illatokat, meg a szájában a cigarettát, hogyha érezné, az őt befolyásolná a munkájában. Tehát neked vannak ilyen tréning dolgait, hogy ne veszítsd el, vagy megmaradjon?
0: Tudatosan nincsen. Mondjuk lehet, hogy egy borásznál ez még sarkalatosabb kérdés. Nincsenek ilyen, akár mondjuk így happy-eim.
1: Jó, csak mert van akinek igen, van akinek nem. Például a kereskedelmi tévékben most nagyon-nagyon népszerűek ezek a különböző főzős műsorok. Követed ezeket? Figyeled őket?
0: Hát azt tudom mondani, hogy az elmúlt 10 évben, amit mennek ezek a műsorok, egy kezem meg tudom szemben, mennyit láttam. Mert általában én mindig ezt élőben csináltam, párhuzamosan a konyhában.
1: Tehát, így te a saját showodat nézted?
0: Én a saját showmat néztem így, mondhatni így 6-tól 11-ig, amíg készítettük a vendégek részére az ételeket. Tehát pont a vendéglátásnak ugye az az időbeosztása, hogy ünnepnapokon, hétvégén, illetve esténként jönnek általában a vendégek. Aha. Tehát így sok tévénézési lehetőségem nincs, mert reggelente egy kis mesefilm a gyerekek miatt. Nem vagyok annyira tájékozott ilyen szempontból.
1: És egyébként otthon főzöl?
0: Szeretek főzni otthon, szoktam. Hát itt is reggelent ugye a szendvics készítés, az az enyém.
1: De például a gyerekeidnek az uzsonnát, azt te csinálod?
0: Azt rendszeresen én csinálom, tehát az reggel fél hét közötti program iskolába indulás előtt, hogy apa elkészíti a szendvicset, néha megkapom, hogy most megint tettél bele salátát, azt most ne tegyél vele, vagy már unom a nem tudom micsodát, tehát ilyenkor nem én vagyok a főnök.
1: És akkor, amikor nem kapsz feedbacket otthon, hogy valamelyik gyereked azt mondja, hogy megosztottam az uzsonnámat valakivel a sulival, és azt mondta, hogy hú de jó volt, vagy esetleg valami egyéb komment érkezik,
0: valami? Mert én azért így gondosan meg gazdagon készítem el a szendvicseket, ugye a saját kereteinken belül, és akkor sokszor úgy ráveti magát egy-két osztálytárs is, hogy akkor az egyik felét azt ad már ide,
1: és vajon az mennyire elvárás neked például, hogy az otthoni konyhád az olyan legyen mondjuk, mint a benti, vagy van ilyen összehasonlítás, vagy ilyen mérce, vagy nem is törekszel erre?
0: Nem volt ilyen soha, nem törekszem. Úgy minden kézre áll, tehát ezt most így azt tudom mondani, hogy úgy kényelmes, meg ezt így leosztottuk a feleségem, hogy a konyha az enyém, úgy rendezem be, hogy szeretném. De viszont én nem jók a gardróbhoz.
1: Oké.
0: Ezek a dolgok itt, hogy le vannak osztva.
1: Mégis ez így tiszta biznisz, igaz?
0: Tehát úgy minden kézre, meg úgy aminek úgy lennie kell, az megvan, de nincsen túllöves, nincsen 70 darab késem a fiókban.
1: És hogyha mondjuk a gyerekeid mondjuk azt mondják, hogy a sárga betűs hamburgerezőbe akarnak menni, vagy valamilyen egyéb gyors étterembe akarnak menni, akkor rá lehet téged ezekre beszélni, hogy persze menjünk?
0: Gondolom, hogy mindent az adott kereteken belül az működni tud, tehát hogy nincsenek ilyen elveim, hogy ide nem, oda nem, és csak nem tudom, bionapra forgó magolajat használok. Ezt nehéz is úgy gondolom tartani sok szempontból. Szerintem, hogy az egészséges középutat választ az ember, akkor úgy bele tud férni jó sok minden az életben.
1: Hát most, ha azt mondom, hogy világméretű gasztroforradalom zajlik, akkor mennyire tévedek nagyot, mert hogy egyre többször lehet hallani azt, hogy rovarliszt, meg 3D nyomtatott hús, meg alga, meg sok egyéb ilyen dolog, hogy mennyire lesz hatással ez a hétköznapi táplálkozásunkra és az éttermeknek a kínálatára?
0: Én azt gondolom, hogy az elmúlt 15 évben rengeteget változott a vendéglátás, akár csak a lehetőségeket nézve, ugye határok nyíltak meg beszerzés szempontjából. Ezt a beszerzés szót elég sokszor használom, de valójában ez az egyik kulcsa annak, hogy az étterem életben tud maradni, és megtalálja a forrásokat. És ezáltal biztosított úgy gondolom a fejlődés is, hogy manapság már akár egy, ha csak egy receptúrát nézek, az ember felmegy internetes felületekre, és bármit elér, amit 15 évvel ezelőtt ugye nem tudott elérni. Alapanyag szinten egy héten belül a világ bármely pontjáról bármit be lehet szerezni, tehát amit nem, az lehet mondani, nem is létezik. Uh-huh. És az a rengeteg főzőműsor, rengeteg blog, meg az embereknek a tájékozottságát is szélesíti, és lehet, hogy egy rántást már nem tudnak otthon megcsinálni, vagy elkészíteni a modern háziasszonyok, de viszont lehet, hogy tarisznyarákból meg tud fasírtot készíteni. Tehát így megváltoztak az igények is, és az elvárások. És ugyanígy, hogyha az ember bemegy egy élelmiszerboltba, most már minden termékből 10-20-30 különböző féle van, nem az, hogy van ebből meg ebből egy-egy féle különböző zsírtartalomban, hanem még márka szempontjából is rengeteg. Tehát az igények is megnőttek, illetve a fogyasztásunk is megnőtt ezáltal. Meg ugye a bolygónak a lakossága is fontosan nő, tehát ugyanannyi termőterületen sokkal több élelmiszert kell tudnunk előállítani, és ez én úgy gondolom generálja azt, hogy egy valódi forradalom van. Egy kicsit aggaszt azt, hogy mondjuk 50 év múlva mi lesz, hogy ennyi éhesszájat el kell látni, de és ott ugye olyan forrásokat próbálunk most találni, vagy az ipar találni, ami ki tudja elégíteni ezt az óriási mértékű felvevőpiacot.
1: És ez a ti munkátokat is nagy mértékben fogja befolyásolni? Tehát, hogy akkor már történetesen nem legközelebb már nem vagyú marhából, hanem nyomtatott marhából fogsz vadast csinálni történetesen?
0: Nem szeretnék ideig eljutni, nem is vállalnám, tehát ilyen szempontból természetes alapanyagok hívő vagyok. De nem tudom, mit hoz a ilyen szempontból a jövő. Tehát, hogy nem is feltétlenül az éttermi világban, de a háztartásokban fog, én úgy gondolom, első körben begyűrűzni azt, hogy a gyártott dolgok, hát amit most már meg lehet figyelni, hogy nagyon sok a túltartósított félkész termék, vagy kész termékek, amit valóban csak melegíteni kell, és a háztartási konyhának a szerepe egyre inkább csökken, és leredukálódik. Tehát manapság sajnos én is tapasztalom, hogy a legtöbb háztartásban igazából a mikrohullámos ütő van használva, és a szelektív hulladékgyűjtőnek a tartalma gyűlik. Tehát az, hogy otthon főzés, valódi főzés van, az egyre ritkább. Na most ezáltal ugye az iparnak fel kell erősödni annyira, hogy el tudja látni ezeket az igényeket, hogy ki tudja elégíteni, és ez biztos egy óriási forradalom felé vezet. És ami ugye fenntartható, leginkább ugye a növények, tehát itt a fehérje alap hú táplálkozás, lehet, hogy itt a hüvelyeseken keresztül, vagy akár rovarokon keresztül, én el tudom képzelni, hogy ez egy jövőkép lesz.
2: Színem Anna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Még egyszer köszönöm Szántó István séf úrnak, hogy elfogadta meghívásomat, és szakmai tanácsaival és az Oscar élményeivel szórakoztatta a Manna FM hallgatóit. Ha bárki lemaradt volna a műsor elejéről, a Manna FM oldalán lehetősége van azt visszahallgatni. Ha tetszett a Színem Anna, a közösségi média felületeken a like is jöhet, minden megosztásért pedig továbbra is külön köszönet. Kedül Mátyás technikus kollégám nevében is köszöni a figyelmüket Dudás Viktor, remélem hamarosan újra találkozunk, a viszont hallásra.
2: Ez volt a Színem Anna. Jövő pénteken újabb filmes sztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáin.

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Marad a rekkenő hőség. Jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű. Gyorshajtókra vadászik jövő héten a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. Elmondta azt is, hogy estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését, amit Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó vezet, és az energiacégek, intézmények, erőművek vezetői is jelen lesznek. A paksi helyzet miatt azonnali intézkedéseket, a hosszú távú energetikai és vízstratégia felülvizsgálatát követeli a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt felszólítja a kormányt arra, hogy egy független műszaki bizottság igazolja azt, mi indokolja mind a négy paksi blokk egyidejű leállítását. A Mi Hazánk úgy véli, gyorsindítású erőművek bevonásával időben lehetett volna pótolni a kieső energiatermelést. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaló, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Sebességmérő akciót tart a rendőrség jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szánguldozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szánguldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába. Többségük átúszotta a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitákat váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról. A spanyolok és a franciák megerősítenék, illetve visszaállítanák a határellenőrzést Spanyolországgal közös határszakaszukon. Spanyolországban egyre több településen oldják fel az evakuálást és kijárási tilalmat, miután fokozatosan sikerül megfékezni az erdőtüzeket. Kasztília és León tartományban és a portugál határ mentén fekvő területen már 12 faluba hazatérhettek a lakók. Két településen és környékén ugyanakkor továbbra sem bírnak a lángokkal. Közben újabb lángok csaptak fel a nyugati Extremadura és az északkeleti Katalónia tartományban.
0: Időjárás.
1: Szombaton napos, száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Sziasztok, én Puc Attila vagyok, kezemben a bőség kosara, amelyet most hirtelen az adás elején megtöltünk úgynevezett lecsó csomagokkal, hogy könnyen legyen szóra bírni az embereket a Lőrinc piacon. A témánk a lecsó, adok egy-egy csomagot, és arra leszek kíváncsi, hogy ki hogyan készíti el a lecsót. Zene, aztán irány a Lőrinc piac.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Mai témánk pedig egy igazi nyári sláger étel, a lecsó. Ez az az étel, amin két férfi ember képes összeveszni. Csumával vagy csuma nélkül, maggal vagy mag nélkül, erősen vagy csípősen, rizssel vagy tojással, lecsókolbásszal és vagy ki hogyan, ahány ember, annyi lecsó recept. Úgyhogy a mai napot arra szánjuk, hogy megtudjuk, hogy a kedves vásárlók itt a Lőrinc piacon, a hátam mögött, milyen lecsó receptet használnak otthon. Megtaláltuk Julikát, de éppen rekesztól, úgyhogy hát igen, hát szombaton vagyunk kint, és szombaton az egyik legnagyobb a Lőrinc piac, úgyhogy ilyenkor érdemes kijönni, aki szereti ezt a nyüzsgést, szereti az életet, szereti a görögdínyét, ami mellettem van, és hát mi is megvárjuk, ki lehet-e szakítani, kedves Julika, egy másodperc a kezdet, csak itt van, így munka közben csak, jó?
2: Kés van a kezemben, szeretné, hogy most elmondjam, hogy miért van a kezemben?
1: Nyilván minket várt, mert tudta, hogy jövünk. Na, röviden annyi van, hogy szeretnék venni öntől, szigorúan venni egy lecsócsomagot, 6-7 darabot, hogy egy paprika, egy paradicsom, az összetetszik állítani, ezt én kifizetem, és a mai témánk a lecsó. Röviden elmondja, hogy ön hogy csinálja a lecsót, mert megkapom a csomagot, akkor már a béki hagyom, mert látom, szombat van, igen, és pörög ezzel. Tehát mi az ön lecsó receptje?
2: Az én lecsóreszteztem sok hagyma, üvegesre pirítani, és összepirítva a paprikával, lehetőleg nem vékonyra, hanem ilyen hasábra, jó kis öreges parasztos stílusba, mivel hogy az őseimtől így tanultam, és amikor már az gyönyörűen átüvegesedett, akkor 2-3 paradicsomnál többet nem teszek bele, mert savanyúan nem szeretjük, és mi ilyen Hajdú-Bihar megyei stílusba adjuk elő, mert az anyukám Hajdú-Bihar megyei, úgyhogy ennyit tudnék. Piros paprika természetesen van, amikor kolbásszal vagy szalonnával és pékeljük meg, de én szeretem az a la nature stílust is.
1: Se rizs, se lecse, se tojás.
2: De így is, de mivel annyiféle lehetőség van, nem akartam szaporítani a szót, de lehet tojással, rizssel, ki mivel szereti, de mondom, mi szeretjük a hagyományos ízeket, és csak van maga a lecsónak ezt a formáját, hogy a hagyma, a paprika és a paradicsom, persze piros paprikával, és nem sok lével, amennyit ad maga a paprika, mivel ha föl van hígítva vízzel, elveszíti az ízeket, a paprikának, a paradicsomnak és a hagymának az összes íze a vízzel fölhígul. Én így gondolom. De természetesen lehet ragozni, ugye, hogy módosítsuk úgy szalonnával, akkor alápirítani és abban megpirítani a hagymát. Tehát sokféle változása van ennek a lecsó készítésnek, mert hát ahány vidék tájjelleg, annyi formája van. Tehát én minden fajtát. Van, aki például nokedlivel eszi a lecsót, többek között a kolléganőm, ha meginterjúvolja ott a túloldalon.
1: Feketében?
2: Nem, ad a kislányom, a másik asztalon.
1: Meg lesz
2: akkor. Szakács, és nagyon jó ízeket tud összeállítani, úgyhogy őtől lehallottam ezt a nokedlis változatot. Van, aki tejfőle leszi a lecsót.
1: Kipróbálta már?
2: Megmondom őszintén, még nem. Nem próbáltam ki, de abszolút az ízeket szeretem, úgyhogy szeretem a változatos dolgokat, úgyhogy azt gondolom, hogy lesz rá időm, ha nem ilyen hajtós lesz az időm, akkor megpróbálom.
1: Köszönöm szépen. Legközelebb hétköznap jövünk, és akkor többet beszélgetünk, most nem zavarom.
2: Akkor a paprikát, paradicsomot.
1: Tehát most, ugye...
2: most műsor van, de nagyon szívesen kiszolgálom, hogyha majd lesz ideje önnek is.
1: Nekem van, mert nekem kell, mert ezeket fogom elosztogatni. Tehát kellene mondjuk egy ilyen 7 darab egységcsomag, amiben van mondjuk egy paprika, egy hagyma, egy paradicsom.
2: Jó.
1: Ezt mindjárt intézzük,
2: hétszer, és itt fogom. Jó, 7-szer, ugye 7 csomag, igen, legyen. Jó, legyen.
1: Köszönjük, jön a csomag.
2: Ugye, miért van 7? Mert én 7-nek születtem a családba.
1: Ezért van, ezek a megérzések, a 7. érzék, látják, ezt így megszúgta, hogy 7.
2: 7, abszolút 7. Tökéletes a 7, mindenbe.
1: Köszönjük, várjuk a csomagot.

0: Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Jó napot kívánok! Kihasználnánk azt, hogy ön itt áll, és szeretnénk önnek ajándékba adni egy jelképes lecsó csomagot, és hogyha elmondja az ön kedvenc lecsó receptjét, akkor nagyon szívesen megajándékoznám. Vegye ki, legyen kedves, ez lássa, hogy komolyan beszélünk. Ez egy jelképes. Szóval, mi az úrnak a kedvenc lecsó receptje?
2: Hát leginkább tojásos, virslis, lecsó így együtt. Hát paradicsom, paprika nyilván, hagyma, ennyi, összekeverve, összefőzve.
1: Szalonnával vagy olajjal?
2: Kis szalonnát lepirítva először, és utána jöhet rá a többi.
1: Maggal vagy mag nélkül?
2: Maggal.
1: Apa, hát ezen képesek összeveszni férfi emberek, hogy én magozom, én nem magozom.
2: Nem, teljesen normális dolog.
1: Mennyire szezonális étel önöknél a lecsó? Tehát télen is előfordul, vagy csak nyáron?
2: Télen azért nem, mert akkor aranyárban van a paprika meg a paradicsom. Tehát igazán friss paprikából és paradicsomból érdemes csinálni, nem eltett mirelitből, ugye?
1: Hát az aranyár mellett ugye az íz sem ugyanaz, mint most.
2: Így igaz, így igaz. Tehát a mostani friss paprika paradicsomból tökéletes a lecsó.
1: Nem tudtuk nem észre, hogy itt teli kosárral áll és vár esetleg valakit, vagy a kedves felesége.
2: Feleségemre, igen. Hát
1: ez a férfi ember sorsa, ugye? Tehát ide letette önt, és ő még elment valamit venni.
2: Így van, még bement a csarnokba.
1: Néhány szó csak a piacozási szokásaikról, ugye Lőrinc piacon vagyunk, Pesten Lőrincen. Önöknek, az ön családjának van egy piacnapja, és mondjuk ez a szombat mindig?
2: Hát nem igazán csak a szombat, mert a szerda is, ami a fő piacnap itt. De hát én mondjuk inkább csak szombaton, mert kicsit messze dolgozom ahhoz, hogy tudjak szerdán is jönni még munka előtt, úgyhogy feleségem szokott szerdán is jönni, úgyhogy ennyi.
1: Köszönjük a kedvességét, jó étvágyat a demo csomaghoz. Hát, hogy mennyi lecsó lesz belőle, azt nem tudom.
2: Valamennyi azért.
1: Jelképes, hozzá kell tenni a többihez. Figyelmeztetés, hogy az erős paprika, bogyisz. Azt még nem beszéltem, hogy erősen vagy nem erősen.
2: Én szeretem csípősen. Tehát nem teljesen bogyiszlóiból csinálni, de lehet beletenni egy-kettőt, ami egy kicsit úgy ízt ad neki.
1: No, hát éljen a lecsó, köszönjük a kedvességét, éljen a piac, és éljen a sok-sok lecsó. Ön itt árul, vagy vásárol?
3: Nem. Petrezselyemet meg kaprot hoztam. Ott árultam, amikor maguk ott a Virágossal csinálták a riportet.
1: Ja, na, akkor találkoztunk már. Azt esik nekem elmondani, hogy a lecsóról van szó a mai adásban. Nyilván tetszett már csinálni lecsót, nem is keveset. Hogyha önhöz mennék a kollégámmal, akkor milyen lecsót kapnánk? Tehát mi az ön lecsó receptje?
3: Én úgy szoktam, hogy először jó zsíron, ledinsztelen vízen a hagymát, hogy legyen szapt. Jó szapt legyen, és akkor a paprikát nem hosszúra vágom, hanem így, hogy szaptos legyen.
1: Az mit jelent, hogy így? Az mit jelent? Tehát karikára?
3: Igen, igen. És akkor hát vagy virslit, vagy krinolint, valamit vágok bele. De azt a végén teszem bele.
1: Rizs, tojás?
3: Nem, csak nem, egyiket sem, mert meleg van, hanem csak izét. Bogyiszlói paprikából kettőt, hármat beleteszek, mert az adja meg az amatot.
1: Akkor kicsit csípősen szeret.
3: Igen, igen, igen, igen, igen. Paradicsomot se sokat, csak egy olyan hármat, olyan közepeset, mert ha savanyú, az már nem jó.
1: Azt mondják, hogy a lecsó az inkább a paprikáról szól, mint a paradicsomról.
3: Így van, és a hagyma adja meg a zamatját, a fehér hagyma az. Az
1: főzőhagyma, vagy hogy hívják a piacot?
3: Nem, az nem jó, az a jó, az a finom, az.
1: Az a nagyfejű csemegehagyma, igen, igen.
3: És azt így vágom, így. Tudja miért? Mert ha kockára vágja, akkor szétesik, csak víz lesz. Így meg megmarad a guszta a tányéron.
1: Na, értem, értem. Köszönjük a kedvességet.
3: 8 éves vagyok, már csak tudok főzni.
1: Hát aztán nem is van. Már erre tetszik lenni, mert akkor megyünk majd még.
3: Én mostan nincs asztalom, ott vagyok. Oda, más azt.
1: Szerintem a hölgyel még találkozunk, amíg élünk itt a piacon. Köszönöm a kedvességét, és további jó egészséget kívánunk.
3: Hogy azért tegyen bele egy-két bogyisz, mert az adja meg az amatot.
1: El tetszik fogadni egy csomagot? Van benne bogyisz?
3: Nem, van nekünk is a kertben.
1: Na, az az igazi. Na, köszönjük szépen, viszlát, és akkor lecsó, lecsó, lecsó, macsak lecsó.

0: GPS. Cross GPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Ez a bőség kosara.
1: Ez egy jelképes lecsócsomag, ugye van benne bogyisz paprika, paradicsom és hagyma. Cserébe csak annyit kérek, hogy mondja el az ön kedvenc lecsó receptjét. Hogy csinálja ön a lecsót?
2: Hát, többféleképpen lehet csinálni a lecsót.
1: Meghallgatjuk az összeset.
2: Na most, hát például én úgy csinálom, hogy egy jó kis füstölt szalonna alapot csinálok, és akkor, mikor ez megvan, akkor kiveszem belőle, ami már megsült szalonna, hogy ne menjen szét, és akkor belevágom a hagymát, tehát lehet olyan jó vék, én nem szeretem kockára vágni, hanem vékon karikára, és akkor egy kicsit hagyom disznelni, hogy puhuljon meg egy kicsit a hagyma, belevágom a paprikát rá, a tetejére a paradicsomot, egy picit lefedem, és akkor hagyom zsírjára, hogy lesüljön, és akkor teszek bele, még ha színtelen, akkor egy pici piros paprikát, hogy jobb színe legyen, és a paradicsom az, amit kap, még plusz egy olyan szép szín. És hát akkor attól lesz olyan finom zamatos, mert ugye van benne kicsit megbolondította a füstölszalonna, lehet csinálni úgyis, hogy kolbász is rakok bele, ki hogy szereti. Hát én mindig a gyerekekhez méltóan csinálom úgy, hogy ne ők is meg tudják enni. De különben csípős bogyoszlói paprika az, ami a férfiak szeretik, hogy jó erős legyen. És hát így.
1: Az is egy bogyoszlói paprika, ott ám csípős, tessék a vigyázni. Az ön környezetében élő férfiak is inkább a csípős konyhára szavaznak?
2: Hát például igen, igen, a fiam nagyon szereti levesbe is az erős paprikát, a férjem is, az is nagyon szereti. Hát ő inkább ilyen nyári szezonban szereti a lecsót, a paradicsomlevest, ilyeneket. Úgyhogy a családtagom is.
1: Ha összen a nagy család, teszem azt egy jeles ünnep alkalmával, akkor hány emberre tetszik főzni? Tessék mondani egy körülbelül számot.
2: Hát, az az igazság, hogy én mindig sokat főzök, mert nagy a család. Ha rokonság jön, eszik, ha idegen jön, eszik, mi cigány.
1: Bárki megy, eszik?
2: Bárki jön, mi cigányok, mindenkit szívesen látunk.
1: Volt ebben nekem tapasztalatom, én voltam így vendégségben, roma családnál, cigány családnál, és nagyon-nagyon kedvesek voltak. Úgyhogy mi akkor most megyünk is a hölgyhez most.
2: Az az igaz, lehet jönni, hát nálunk. A tyúkusleves, a töltött káposzta, a töltött húsok, ezek a tömény kaják, amik a férfiaknak elveszik a éjségüket. Úgyhogy ilyen kis egyszerű laza kajával nem laknak jó.
1: Tessék megmondani, hogy létezik-e olyan roma hölgy vagy úr, aki nem eszik húst? Mert önöknél a hús az egy ilyen nagyon markáns dolog a konyhában, nem?
2: Hát mi hús-húsra leszünk. Nem tudjuk elképzelni azt, hogy ne legyen hús. Talán ezért is vagyunk szegények. Úgy élünk, hogy na, ma amit megehetünk és megtehetünk, ne halasszuk holnapra. Én így vagyok vele. Amit én megkívánok, én meg is főzöm, szeretek is főzni, úgyhogy sokat megtanítottam sok cigány családba, asszonyokat, akinek nagy családjai voltak. Tehát sorolhatnák egy jó pár nevet, de most nem említem őket, mert aki tudott, az mind tőlem tanult főzni, aki most éppen olyan helyen van.
1: Kedvedbe tetszik lakni? Mit szól ehhez a remek piachoz? Ugye ez egy igazán nagy piac, nagy választékkal.
2: Hát én szeretem ezt a piacot a többihez képest. Szerintem elég olcsó, elfogadható árak vannak, mert hát a mai világban már nagyon meg kell gondolni, hogy mit főz az ember, mit eszik, főleg ahol sok gyerek van, és legalább naponta kétszer, hogy kell, hogy egyenek, hogy jól lakjanak. Hát aztán mit mondjak még?
1: Na, még köszönjük meg önnek, hogy ennyire kedvesen a rendelkezésünkre állt. Akkor most kamrosan kikapcsolunk addig, és én a lecsó, ilyen kicsit csípős. Azt nem beszél, maggal vagy mag nélkül tetszik a paprikát beletenni, mert ez fontos kérdés.
2: Hát én, ahogy van a paprika, természetesen, ahogy megtermet, én úgy főzöm, én úgy belerakom, én nem szedem ki a paprika magokat, én belefőzöm a lecsóba, azért lecsó, ne?
1: Na, de legyen ez a végszó, köszönjük szépen, egy igazi, autentikus lecsórecept hallottak a hölgytől, tessék kérem kipróbálni. Hamarosan folytatjuk, addig is lecsó.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: Másik kedvencünk Marika, akinek a pultján minden a háztáji gazdaságból való, és arra vár, azt nem mondom, hogy felhív a telefon, hogy szeretne elmondani egy lecsó receptet, de én viszont megkezdetül egy igazi lecsó receptet. Milyen, amikor ön csinál lecsót? Hogy készül?
3: Hát szalonnát összekockázom apróra, azt picit megsütöm, hogy engedjen egy kis írt, aztán rádobom a hagymát, jó sok hagymát, összedésztelően itt megy a paprika, én egy kis tarhonyát teszek bele, azon kívül üveges paradicsomot, és ugye az a paradicsom enged egy kis lét, hogy a tarhonya ne ragadjon le. Menek közben teszek bele friss paradicsomot, cukkini kockát, és a legvégén egy kis virslit, vagy ilyen főzőkolbászerűt, ami a maga a lecsóba megy.
2: Na hát nem egy klasszikus lecsórecetet hallottunk, azért volt ebbe, hogy ami szokottan a cukkini, a tarhonya, ez melyik? Ez egy tájegység lecsója, vagy ez az ön saját receptje?
3: Hát nem tudom. Szerintem lehet, hogy a sváboknál ez így szokás, de mi szeretjük a tarhonyásat.
2: Önökben van svábbér egy pici?
3: Teljes mértékben.
2: Bennem is, nem baj, csak azért kérdezem, mert én is puc vagyok, ugye? Az is egy olyan név, hogy puc az ön sváb.
3: Férjem ő König, úgyhogy eleve. Hát az én nevem is Sáb, úgyhogy...
2: Na, köszönöm, hogy ma még találkozunk, mert megint fogunk valamit ajándékban az ön pultjára, persze miután mi rendeztünk, de rendezni kell. Most a kedves férjét, akkor kimegyünk mi oda, hogy a pult látszódjon. Jöjjön, a babát azt beengedjük, tessék bejönni. Köszönjük szépen, hogy a kisfű milyen lecsót szeret, majd 20 év múlva megkérdezzük tőle. No, jó napot kívánok! Én Puc Attila vagyok.
4: Köszönöm, König Józsi.
2: No, mi vagyunk azok a kedves feleségek, megismerkedtünk. Hétről hétre itt leszünk. A piacfelügyelő hölgy az önök standját ajánlotta a figyelmünkbe. Felesége mondta, hogy nagyon remek lecsó receptet. Hogy ízik a feleségének a lecsója?
4: Általában finom szokott lenni. Jó főz.
2: Azt, hogy önökben van svábbér, azt mondtam, hogy bennem is van svábbér. Ez mennyire látszik azon a gazdaságon, amit visznek, ugye? Tehát, hogy itt nagyobb rész minden bio, rendben van a pult, tehát van egyfajta ilyen sváb rend a pulton, ha lehet ezt mondani.
4: Hát igen, kiválogassuk azért, hogy mit árulunk, és olyat, hogy megfeleljen a kedves vevőknek, és tetszen. Nagyon sokan van, akik tőlünk vásárolnak azért, mert friss teljesen, úgyhogy...
2: Ha azt kérdezem, hogy arcról körülbelül hány embert ismer, tehát hány törzsvásárló, csak egy számot, nem név szerint, akkor hány törzsvásárlója van?
4: 85 körülbelül.
2: És akinek a nevét is tudja, olyan is van?
4: Ne, hát van, igen, de nem sok az kevés van, csak úgy látásban is.
2: Hogy szólítják a kereszt nevén? Van olyan vevő, akivel ilyen pertuba van?
4: Ez, van. Józsinek hívnak egyébként.
2: Na, köszönjük szépen, találkozunk még, mindegyit, most visszük tovább, kiosztjuk a lecsócsomagokat, hogy így jobban menjenek az emberek. Jó napot kívánok, szeretnék önnek adni egy ajándék demo lecsócsomagot. Legyen kedves, hogy teljesen ajándék, semmit rosszat nem akarunk, cserébe egy lecsóreceptet fogunk kérni, hogy ön hogyan csinálja a lecsót, ennyi az egész fizetség. Elfogad egy csomagot?
5: Jó, köszönöm.
2: Legyen kedves, vegye ki. De ez egy ilyen demo csomag, tehát nem olyan sok. Az öné. Van benne egy bogyész, egy paradicsom és egy hagyma.
5: Nagyon jó. Mert azt szeretem, a csípőset.
2: Na ez az lesz. Szóval, cserébe egy lecsóreceptet várok öntől. Ön hogyan készíti a lecsót?
5: Füstölszalonna zsíron rárakom a hagymát, üvegesre megpirítom, és utána ráteszem a paradicsomot, összevágott kockára vágott paradicsomot, azt egy kicsit hagyom rottyanni, és amikor megrottyant, akkor a paradicsomos lébe megpárolom a kockára vágott paprikát.
2: Aha, az önlecső akkor inkább paradicsomosabb, mint paprikás?
5: Nem paradicsomosabb, mert nincsen benne több paradicsom. A kettő az egybe arányban van mindig rakva. Tehát kettő rész paprika, egy rész paradicsom. Aha. És akkor lefedve bepárolom úgy, hogy ezért megpuhuljon. De nem főzöm szét, hogy roppanós maradjon.
2: De hersegős vagy roppanós maradjon, értem. Mennyire nyári étel a lecsó, vagy esetleg előfordul, hogy télen is csinál fagyasztottból lecsót, vagy ez tipikus nyári étel?
5: Azt nem, ez inkább tipikus nyári étel, és ha elteszem, akkor viszont főtt paradicsom lébe főzöm meg a paprika kockánkat, és akkor csak a hagymás zsírra dobom rá.
2: Köszönöm szépen, hát akkor további jó egészséget, találkozunk meg a piacon. Ez egy mini csomag, de erős paprikával, de azt most az úrnak eltaláltuk az ízlését.
5: Jó, köszönöm szépen.
2: Jó egészséget kívánunk, viszont. És éljen a lecsó, mint mindig. Most kedves hallgatók, ha van kedvetek irány a piac, fogjatok egy kosarat, töltsétek meg jófajta paprikával és paradicsommal. Most van a szezonja a lecsónak. Én Puc Attila voltam, a jövő héten újra igyekszünk megtölteni valami finomsággal a bőségkosarát. Sziasztok, a viszonthallásra!

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy, lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Marad a rekkenő hőség. Jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű. Gyorshajtókra vadászik jövő héten a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. Elmondta azt is, hogy estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését, amit Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó vezet, és az energiacégek, intézmények, erőművek vezetői is jelen lesznek. A paksi helyzet miatt azonnali intézkedéseket, a hosszú távú energetikai és vízstratégia felülvizsgálatát követeli a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt felszólítja a kormányt arra, hogy egy független műszaki bizottság igazolja azt, mi indokolja mind a négy paksi blokk egyidejű leállítását. A Mi Hazánk úgy véli, gyorsindítású erőművek bevonásával időben lehetett volna pótolni a kieső energiatermelést. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaró, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Sebességmérő akciót tart a rendőrség jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szánguldozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szánguldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába. Többségük átúszotta a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitákat váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról. A spanyolok és a franciák megerősítenék, illetve visszaállítanák a határellenőrzést Spanyolországgal közös határszakaszukon. Spanyolországban egyre több településen oldják fel az evakuálást és kijárási tilalmat, miután fokozatosan sikerül megfékezni az erdőtüzeket. Kasztília és León tartományban és a portugál határ mentén fekvő területen már 12 faluba hazatérhettek a lakók. Két településen és környékén ugyanakkor továbbra sem bírnak a lángokkal. Közben újabb lángok csaptak fel a nyugati Extremadura és az északkeleti Katalónia tartományban. Szombaton napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható.
3: Manna Manna

0: hiteket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey guys, it's Ryan Ellis. Just a little story behind the song All My Praise. Jesus, only you get all my praise. Jesus, only you get all my praise. Wrote this about 2 years ago, right in the beginning.
2: Ezt a dalt 2 évvel ezelőtt írtam. Akkoriban a garázsomban kialakított kis stúdióban zenéltem, ahol nem volt fűtés, és ezért nagyon nem szerettem ott üldögélni és dolgozni. De egy nap mégis kimentem, és a hidegben a zongorámhoz ültem. Remegő, fagyott kezekkel elkezdtem egyszerűen csak dicsérni az Urat, és egy dalt játszani, ami a semmiből jött. Az első szavak, amelyek kijöttek a számon, ezek voltak. Bárhol vagyok, bármilyen körülmények között, Jézusom, tiéd minden dicséret, és tisztán emlékszem rá, hogy milyen hatalmas hála volt azokban a percekben a szívemben a családomért, az életemért, a hideg, fűtetlen stúdiómért, és csak hagytam, hogy a világ minden gondja elszálljon. Szóval remélem, ez a dal téged is megáld ma, és téged is emlékeztet arra majd, hogy bárhol vagy, bármilyen körülmények között, Isten veled van, és dicsérjük őt mindenért, amit kapunk tőle.
1: Thank you. This is Ryan Ellis. Be blessed.

0: erősen.
1: Manna morzsa.
2: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyar cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyuk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: How y'all doing this evening? How y'all doing this evening?

0: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey, I'm Lizzie Morgan, and this is the story behind the song Maybe the Miracle. This song was written out of a season of disappointment.
2: Amikor ezt a dalt írtam, a csalódottság uralta a gondolataimat. Ez pont akkor volt, amikor váltak a szüleim. Emlékszem, hogy Istenhez fordultam, és könyörögtem neki, hogy hozza rendbe a házasságukat, de sajnos nem úgy ment, ahogy gondoltam. Azt hiszem, néha nem vagyunk felkészülve arra, hogy a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan azt hittük. Abban a szomorú helyzetben közel kerültem Istenhez. Akkor ismertem meg igazán, valódi bizonyosságra leltem, rájöttem, mi vigasztaló. Meggyógyította az összetört szívem. Nem tudom, te most milyen időszakon mész keresztül, de remélem ez a dal emlékeztet arra, hogy nem vagy egyedül. Isten veled van, és ez a hitünk szépsége, hogy van egy Istenünk, aki szeret bennünket, és ragaszkodik a megtört szívűekhez.
1: I hope it blesses you.

0: Anna Morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyek gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: Marad a rekkenő hőség. Jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű. Visszaállította az ellenőrzést Olaszország a Spanyolország felől érkezőkkel szemben. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. Elmondta azt is, hogy estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését, amit Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó vezet, és az energiacégek, intézmények, erőművek vezetői is jelen lesznek. A paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát várja a Fidesz a kormánytól. Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakció vezetője azt írta, Magyar Pétertől várják a választ arra a kérdésre, mit tett a kormány a válság megelőzése érdekében, valamint hogy mire számíthatnak a magyarok a következő hetekben. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaló, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Energiatakarékossági okokból hétfőig fokozatosan leállítják a budai vár épületeinek díszkivilágítását. Ez érinti a Karmelita épületét, a Szociális és Családügyi Minisztérium épületét, a Citadellát és hétfőtől a budai várat is, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Sebességmérő akciót tart a rendőrség jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szánguldozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szánguldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Olaszország felfüggesztette a Schengeni egyezményt Spanyolországgal. Az olasz repülőtéri és kikötői határokon is visszaállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését. Az intézkedést Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől. Közben visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitát váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról.
0: Időjárás.
2: Szombaton napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható.
3: Manna hét.
0: Manna hét.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, I'm Chris Ekus, and this is the story behind the song Save My Soul. I remember falling in love with Jesus.
2: Emlékszem, amikor beleszerettem Jézusba, amikor a róla szóló történeteket olvastam és hallgattam róla az énekeket. Mások úgy beszéltek róla, hogy én csak szerettem volna. Csatlakozni akartam a családjához, az otthonához és a királyságához, és szívem mélyéből kiáltottam ki Jézust. Most neked is odaadom az életemből ezt a kiáltást, a szívem legmélyéből. Áldom Jézust. Az életemet nekiadom minden hitemmel együtt. Mindent megteszek Jézusnak, hogy ezzel ő megmentse a lelkemet. A dal Krisztus irgalmáról és együttérzéséről szól, valamint a velünk való bensőséges kapcsolatáról, akik egyszer már voltunk igazán mélyen. Minden helyet megjártam már, ahová el kellett mennem, de most itt az idő, hogy Jézushoz menjek.

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, I'm Madison from Kane, and this is the story behind our new song, I'm So Blessed. I'm so blessed, I'm so blessed, got this heartbeat in my chest. So what does it mean to be blessed? The world says...
2: Sokszor halljuk azt a mondatot, hogy annyira áldott vagyok. De mit is jelent pontosan az, hogy áldottnak lenni? A világ szerint azt jelenti, hogy ha elég pénzed van a bankban, akkor áldott vagy. Vagy ha tökéletes a családod, tökéletes, akkor áldott vagy. De mi van akkor, hogyha neked nincsen pénzed, és a családod is gáz? Szeretném, ha tudnád, hogy Isten mindig megáldja a gyermekét. A Szentírás azt mondja, hogy semmi sem fog elszakítani Isten szeretetétől. Egy örökké valóságot fogsz tölteni a mennyben, és Isten megígérte, hogy minden szükségletedről gondoskodik itt a földön. Tudod, miért vagy áldott? Mert ha megérted és elfogadod, hogy a biztonságod Jézusban van, és nem a körülményeidben, akkor valóban sokkal könnyebben fogsz átmenni a nehézségeken. Remélem, hogy ez a dal segít neked, hogy elhidd ezt az igazságot, és ezt a kijelentést az életed felett. Jézusban van a biztonságod.
1: We hope this song helps you to believe this truth and declare it over your life.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Nem elég, ha csak üldögélsz és imádkozol a békességért. Kérheted, hogy Joyce, imádkozz, hogy békességem legyen. Nos, én inkább azért imádkozom, hogy felismerd, Isten már békességet adott neked, és hogy tudd, mit kell tenned, hogy ebben járhass. Tégy egy szívességet magadnak, és bocsáss meg az embereknek. Ne maradj mérges, ne maradj dühös, ne maradj keserű. Egyikünk sem lesz ebben tökéletes, de a tőled telhető legjobban engedd az Isten szellemét, hogy dolgozzon benned, hogy jó döntéseket hozz, és helyesen cselekedj. Jobb azt mondta, hogy igazságot öltöttem magamra. Nézzük meg, hogy mit jelentett ez neki a gyakorlatban. Igazságot öltöttem magamra, és az is magára öltött engem.
2: My justice.
1: Jobb olyan ember volt, aki azon ügyködött, hogy a rossz dolgokat jóra fordítsa. Amikor rossz dolgokat látsz, csak megrázod a fejedet, és azt mondod, valakinek tenni kéne valamit? Vagy te vagy az a valaki, aki azt mondja, megtalálom a módját, hogy jóra fordítsam ezt. Nézzük meg az igét. Jogosságom olyan volt, mint egy

a megfelelő ruha és páncélzat nélkül. Lapozunk az 1 Sámuel 17-hez. Megnézzük Dávidot, amikor elindult a Góliát elleni harcba. És felöltöztette Saul Dávidot a saját ruhájába. A fejére rézsisakot tett, és páncélba öltöztette. Felkötötte Dávid Saul kardját is a ruhája fölé, és járni akart, mert még nem próbálta. Ekkor azonban Dávid ezt mondta Saulnak, nem tudok én ezekben járni, mert nem próbáltam. Le is vette Dávid ezeket. Mit akarok mondani ezzel? Ha meg akarod nyerni a harcodat a gonosz ellen, akkor ne akar más valaki lenni. Nem tudod legyőzni a gonoszt más valaki páncéljával, más valaki személyiségével, más valaki ajándékaival, más valaki tehetségével. Na gyerünk! Az egyetlen módja annak, hogy legyőzd a gonoszt, az az, ha bátran azt mondod, az vagyok, aki vagyok, Isten úgy szeret, ahogy vagyok, és ő minden nap változtat rajtam, növekszem, és egyenesen megyek előre. Nem kell olyannak lennem, mint te vagy. Nem kell összehasonlítanom magam veled. Nem kell versengenem veled. Isten megmutatja, hogy hogyan győzzem le a gonoszt az ő módszereivel. Nézzük meg a 45. verset. Dávid így felelt a filiszteusnak, te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatainak, Istenének a nevében megyek ellened. Halleluja! Nem volt szüksége Saul páncéljára, hanem szellemi természetű páncélzatra volt szüksége, és neked is arra van szükséged. De én a seregek urának, Izrael csapatai, Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az Úr. Nagyon tetszik, ahogy előre megprofétált a Góliát vesztét. Most figyeljetek, még ma kezembe ad az Úr. Leváglak, és a fejedet veszem. A filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom. És megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. Nos, ehhez mindjárt visszatérünk. Úgy kéne élnünk, hogy Istenem, én ki akarok menni ebbe a világba, ahol annyi elveszett ember van, akik összezavarodtak és szenvednek. Ki akarok menni közéjük, és téged akarlak magamra ölteni, és a te viselkedésedet. Ki akarok menni, és téged akarlak képviselni, hogy valaki reménységet kaphasson arra, hogy lehet még öröm az életében. Ki akarok menni, és tudatni akarom a világgal, hogy létezik az élő Isten, és hogy ő az én barátom. Amen. Térjünk vissza az igéhez. És megtudja az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az Úr, mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. Amikor a filiszteus neki készült, és egyre közeledett Dávidhoz, ezt nagyon szeretem, Dávid is kifutott gyorsan a csatasorból a filiszteus elé. Belenyúlt Dávid a tarisznyájába, kivett belőle egy követ, a paritjájával elröpítette, és úgy homlokon találta a filiszteust, hogy a kő belefúrodott a homlokába, és arccal a földre zuhant. Dávid tehát erősebb volt a filiszteusnál, bár csak paritjája és köve volt. Legyőzte a filiszteust és megölte, pedig nem volt kard Dávid kezében. Ha önmagad leszel, akkor Isten hatalmasan felkeni azt, amit a kezedbe adott, bármit is kér tőled. Dávid rájött, hogy a hagyományos páncélzat nem működne a számára, ezért Isten töltötte magára. Szellemi ruhákat vett fel a fizikai páncél helyett. A Lukács 11.22 azt mondja, az erős ember nem tud téged kirabolni anélkül, hogy előbb el ne venni a páncélodat. Nos, nézzük meg az Efézus 6.11-18-at. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét. A mi dolgunk, hogy felvegyük. Isten adja nekünk, de a mi dolgunk felvenni, ami azt jelenti, hogy oda kell figyelnünk, mi az, ami nem helyes az életünkben. Imádkoznunk kell ezek miatt, együtt kell dolgoznunk a Szent Szellemmel, és ő majd elrendezi azt, de nem szabad figyelmen kívül hagynunk ezeket. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét. A nehéz fegyverzetű katona minden fegyverzetét, amit Isten ad nektek. Hadd mondjam azt, hogy bármit is mond neked Isten, hogy tedd meg, ő megad neked mindent, ami ahhoz szükséges. Isten

0: megbocsát nekünk, tehát nekünk adja a megbocsátását. És így mindenünk megvan ahhoz, hogy mi is megbocsássunk másoknak. Isten irgalmas hozzánk, így most megvan mindenünk ahhoz, hogy irgalmasak legyünk másokhoz. Isten kedves, ő jó hozzánk, és így példát ad nekünk. Megmutatta, hogy hogyan viszonyuljunk másokhoz. Tudtátok, hogy bármit kaptok Istentől, ő azt várja, hogy továbbadjátok azt. Azt várja, hogy csatorna légy, hogy amit ad, az először beléd áradjon, majd kiáradjon belőled. Ne légy betömött kút. Az Ószövetségben így harcoltak az ellenségek. Az egyes nemzetek egymással. Betömték egymás kútjait. Jött az ellenség, és betömte azoknak az embereknek a kútjait, ahol el akarta foglalni a területeket, és úgy hiszem, a gonosz sok ember kútját is betömte. El kell kezdenünk engedni, hogy a dolgok áradjanak. Fogadj el valamit, majd add tovább. Lélegezd be, majd lélegezd ki. Fogadj el irgalmat, adj irgalmat. Fogadj el megbocsátást, adj megbocsátást. Fogadj el kedvességet, és add tovább. Fogadj el szeretetet, adj megbocsátást. Isten türelmes veletek? És ti türelmetlenek vagytok másokkal? Hadd kérdezzem újra, Isten igazán türelmes veletek? Úgy értem, igazán hosszú tűrő. És néha elképedsz, hogy mennyire türelmes hozzád Isten. Én is elképedek ettől. És mégis olyan könnyű türelmetlennek lenni másokkal, akik nem teszik meg azonnal, amit várnánk tőlük. Én jól érzem magam, remélem ti is. Vegyétek fel az Isten teljes fegyverzetét, hogy sikeresen megállhassatok a gonosz minden stratégiájával és megtévesztésével szemben. Minden ilyen dologgal szemben. Ha a teljes fegyverzet rajtad van, akkor a gonosz minden stratégiájával és megtévesztésével szemben megállhatsz, és legyőzheted őt. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, fizikai ellenséggel szemben, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen. 13. vers. Éppen ezért vegyétek fel. Mindenki mondja, vegyétek fel. Ez a sok öltözzünk fel és legyünk aktívak dolog talán sokatokat fáraszt, ahogy hallgattok engem. De hadd mondjak valamit. Úgy nem fogod legyőzni a gonoszt, ha a kanapédon fekszel, szappanoperákat nézel és fánkot eszel. Ideje van, hogy mélyebbre menjünk, emberek. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok, és megállhassatok a gonosz napon, a veszélyben, és mindent leküzdve szilárdan megállhassatok a helyeteken. Hadd mondjak erről néhány dolgot nagyon gyorsan. Először is annyit tehetünk, amennyire képesek vagyunk. Megteszed, amiről tudod, hogy szükséges, amit Istentől tanultál, és Isten megteszi, amit te nem tudsz megtenni. Hallottok engem? Ennyire egyszerű. Azt mondod, szükségem van egy munkára. Oké, teszed, amire képes vagy, mész és keresel egyet. Micsoda új gondolat, igaz? Két helyre is elküldtem az önéletrajzomat múlt héten. Nem, ha szükséges, keres munkát napi 8 órában. Jelentkezz napi 100 helyre, légy agresszív. Viselkedj úgy, mint Isten seregének egy katonája. Mondd azt, én Isten gyermeke vagyok, ha másnak lehet munkája, akkor nekem is. És jó munkám lesz. Isten szeret engem, rendszeresen adakozom. Rajtam van a páncélom, rajtam van a fegyverzetem, felöltöztem szellemileg, és keresni, és keresni, és keresni fogok. Álljatok meg, tartsátok meg a pozíciótokat, felövezve derekatokat igazságszeretettel. Nos, az igazság az Isten igéje. És azt írja itt, hogy ez az öv, és az öv az, ami fenntartja a nadrágunkat. Szóval, ha problémáid vannak, jó, ha meghúzod az övedet. Más szóval azt mondja itt, hogy ilyenkor van időnk beleásni magunkat az igébe, és hinni abban úgy, mint soha előtte. Könnyű azt mondani, hogy én hiszek Isten igéjében, amikor nem kell alkalmaznod az életedre. De amikor hirtelen azt érzed, hogy az egész pokol elszabadult ellened, és régebb óta várakozol, mint amit kibírnál, és látod, ahogy más emberek áldást nyernek, pedig nem is gondolod, hogy megérdemlik, és már épp feladnád, és mindjárt leesik rólad minden ruha. Úgy értem, hogy elveszíted minden örömödet, békességedet, szeretetedet, amikor úgy érzed, hogy mindjárt feltámad benned az óembered. Ilyenkor kell egy pár lyukkal beljebb szorítani az övedet, és azt mondani, nem, beleásom magam Isten igéjébe, és megállok rajta. Hallotok engem? Hozzatok ma egy döntést, hogy nem csak kipróbáljátok az igét, hanem meg is álltok az Isten igéjén, akármilyen sokáig is tart az, és bármi is történik, mert ennél jobbat úgysem tehetsz. Az Efézusi levél így folytatja. Vegyétek fel a megigazulás köntösét. Tudnod kell, hogy ki vagy Krisztusban.
1: In Christ.
0: Halljátok, hogy állandóan a megigazultságról beszélek? Jézus vére által igaz emberré lettél Isten szemében. Nem vagy már rossz, hanem igaz vagy. Nem kell állandóan a bűneidre figyelned, fókuszálj a megigazultságodra. Gondolj arra, én Isten gyermeke vagyok, ő szeret engem, megbocsájtott nekem. Persze nem csinálok mindent helyesen, elkövetek hibákat, de Isten már azelőtt tudott mindezekről, mielőtt elhívott a vele való kapcsolatra, és mégis azt mondta, akarlak téged. Nem tudjuk meglepni Istent. Először is tudnod kell, hogy ki vagy Krisztusban. Aztán, amikor a gonosz jön, hogy vádoljon, akkor emlékezned kell, hogy az Isten igéje szerint nincs többé kárhoztatás azok ellen, akik Krisztusban vannak. Ez nem jelenti azt, hogy bűnt követhetünk el, és azt csinálunk, amit akarunk, de azt igen, hogy jó szívvel vagy Isten előtt, helyesen akarsz cselekedni, aztán hibákat követsz el, de megbeszéled azt Istennel, és elfogadod a megbocsátását. Mert Jézus Krisztus vére által ő már biztosította azt számodra. Nem kell rábeszélned Istent, hogy bocsásson meg neked. Csak annyit kell tenned, hogy egyet értesz vele, és elfogadod. Jézus Krisztus vére megtisztít téged azonnal, és nem kell bűntudatot érezned. Nem kell rosszul érezned magadat. Semmi értelme. Csak az idődet pocsékolod vele. És aztán tudva, hogy ki vagy Krisztusban, erőfeszítéseket kell tenned a Szent Szellem segítségével, a Szent Szellem erejével, nem a saját testies erőddel. Nem olyasmi ez, amit a magad erejéből kell megtenned, hogy aztán frusztráltá válj. Nos, próbálkozom, próbálok jó lenni, próbálok a szellem gyümölcseiben járni, próbálkozom, és már annyira elegem van a próbálkozásból, már annyit próbáltam, hogy szinte belehalok. Én nem erről beszélek. Nem akarom, hogy hazamenjetek, és azt mondjátok, megpróbálok jó lenni, megpróbálom magamon tartani a ruháimat, megpróbálok éber maradni. Én arról beszélek, hogy tölts időt Jézussal, szeresd őt. Tudd, hogy ki vagy ő benne, és kérd tőle segítséget. Mondok én valamit. Ha minden reggel egy órát azzal töltesz, hogy úgy felöltöz szellemileg, ahogyan fizikailag is felöltözöl, akkor ahogy végigmész a napodon, sokkal kevesebb problémád akad majd, mint egyébként. Töltsétek fel az igazságot. Békességet hagyok nektek, az én saját békességemet adom nektek, nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Most figyeljetek. Többi ne engedjétek, hogy bármi felkavarjon, vagy megzavarjon benneteket. Ne engedjétek magatoknak, hogy féljetek, hogy megijedjetek, vagy gyávák legyetek. Őrizzétek a békességeteket. Tartsátok meg a békességeteket, és Isten harcol majd értetek. Maradjatok nyugodtak. Pál azt mondja Timóteusnak, maradj higgadt, nyugodt és összeszedett. Isten igéjének hirdetőjeként ez az egyik legfontosabb dolgom, hogy megőrizzem a békességemet. A békesség az erő alapja. Hívőként is az a legfontosabb dolog, hogy békességben maradj, mert a békesség a te erődnek a helye. Nem elég, ha csak üldögélsz és imádkozol a békességért. Kérheted, hogy Joyce, imádkozz, hogy békességem legyen. Nos, én inkább azért imádkozom, hogy felismerd, Isten már békességet adott neked, és tudd, hogy mit kell tenned, hogy ebben járhass. Tudjátok, sokszor olyat kérünk Istentől, amit ő már megadott. De ehelyett meg kell tanulnunk használni, amit Jézus már nekünk adott. Azt mondta, békességet hagyok nektek, most pedig ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Amikor nyugtalanságot kezdesz érezni, ha semmi más nem tehetsz, akkor csak hagyd ott azt a dolgot egy időre, lélegezz és beszélj Jézushoz. Segíts nekem nyugodtnak lenni, segíts. Sarúzzátok fel a lábatokat békességgel. Emeld fel a hit pajzsát. Szabadíts fel a hitedet az ima, a megvallás és a cselekedetek által. Vedd fel az üdvösség sisakját, gondolkozz úgy, mint akinek üdvössége van. Nem számít, hogy milyen körülmények vesznek körül, vedd fel a reménység sisakját. Mindig legyen reményed, ami egy magabiztos várakozás, hogy valami jó fog történni veled. Nyisd ki a szádat naponta 20-szor, és mondd ki, hiszem, hogy valami jó dolog fog történni velem. Hiszem, és várom ezt. Forgasd a lélek kardját. Ami szintén az Isten igéje. Mit jelent forgatni? Azt, hogy használd, mondd ki a szádon, amikor támadás alatt vagy. Mindig ezt tanítom nektek, úgyhogy most már ki kell nyitnotok a szátokat, és tennetek kell ezt. És végül vetítsük ki az Efézus 6:18-at. Minden imádságotokban, és könyörgésetekben, minden alkalommal, minden időszakban imádkozzatok mindenkor a lélek által, egészen a végsőkig. Micsoda? Legyetek éberek, teljes álhatatok. Céltudatosan könyörögve az összes szentekért. Maradjatok ébren, maradjatok éberek, maradjatok aktívak, maradjatok szenvedélyesek. Tartsátok meg a buzgóságotokat, és vigyázzatok a szellemi ruhátokra. Semmi gondod nem lesz a gonosszal, ha viseled a páncélzatodat. Ha minden nap az üdvösség sisakjában indulsz el, a békesség saruiban, tudva, hogy ki vagy Krisztusban, azzal az elhatározással, hogy megállsz Isten igéjén, hogy szólod az Isten igéjét, akkor győzelmes leszel, győzelmes. Amen. Te felfegyverzett és veszélyes vagy.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Manna Hits. Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: Cross GPS,
1: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
0: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
3: Marad a rekkenő hőség, jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű. Gyors hajtókra vadászik a rendőrség jövő héten. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. A paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát várja a Fidesz a kormánytól. Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakció vezetője azt írta, Magyar Pétertől várják a választ arra a kérdésre, mit tett a kormány a válság megelőzése érdekében, valamint hogy mire számíthatnak a magyarok a következő hetekben. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaló, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig jövő június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli pedig december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart majd. Sebességmérő akciót tart a rendőrség jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szánguldozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szánguldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Olaszország felfüggesztette a schengeni egyezményt Spanyolországgal. Az olasz repülőtéri és kikötői határokon is visszaállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését. Az intézkedést Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől. Közben visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 000 határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitát váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról.
1: Időjárás.
3: Szombaton napos, száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.
1: Ez a Manna.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyílik a kalendárium a kezeim között, hogy megtudjuk, hogy július utolsó napja, a július 31-e mi mindenről híres. 117 éve született például Halasi Olivér, kétszeres olimpiai bajnok, vízilabdázó, úszó sportoló. Halasi tagja volt az 1932. évi Los Angeles-i és a 36. évi berlini olimpián aranyérmet nyert vízilabda csapatnak. Részese volt 31-ben a párizsi, 34-ben a magdeburgi és 38-ban a londoni Európa bajnokságon elért győzelmeknek. 91-szeres válogatott volt, emellett úszásban is jelentős sikereket ért el. 1931-ben Párizsban az 1500 méteres gyorsúszásban lett Európa bajnok, 26 és 38 között tucatnál is több országos bajnoki címet szerzett. 31-ben Párizsban az 1500 méteres gyorsúszás döntőjét és a vízilabda döntőt csak 2 óra választotta el egymástól. Eredményeinek sportértékét külön növelte, hogy gyermekkori közlekedési baleset következtében egyik lába csonka volt. 1946-ban ő és a sofőrje rablógyilkosság áldozata lett. 113 éves Selmecbányán született a mai napon Kosári Domokos történelemtudós. Ő 41-ben hozta létre a Teleki Pál Intézetet, a mai Történettudományi Intézet elődjét. Elsősorban az új és a legújabb kori magyar történelem kérdéseivel foglalkozott. 1946-tól az újkori magyar tanszék professzora volt, de 49 végén menesztették az egyetemi oktatómunkából és az egész szakma területéről. Ebben az időszakban állította össze a történészek számára mai napig alapművenek számító ideológiamentes munkáját, a bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába című 3 kötetes tanulmányt. Az 1956-os forradalom idején a Magyar Történészek Nemzeti Bizottságának elnöke volt, ezért 1958-ban 4 év börtönre ítélték, de 2 év múlva amnestiával szabadult. 91 éve Hódmezővásárhelyen született Antal Imre, Erkel Ferenc díjas zongora művész, újságíró, műsorvezető, riporter. A Liszt Ferenc zeneművészeti főiskola elvégzése után az Országos Filharmónia ösztöndíjasa lett, és szólistájaként 6 nemzetközi díjat nyert. Betegsége miatt pályát kellett módosítania. 72-től az MTV főmunkatársaként dolgozott, riporter, műsorvezető, konferencié és jellemszínész volt. Érdemes művész, SZOT, Erkel Ferenc és Opus díjat kapott, főműve a Panni, Emlékek, Élmények, Kalandok. 85 éve született szintén a mai napon Pályer András, Emerton díjas zeneszerző énekes, aki a Gedeon bácsi és a Felmegyek hozzá zenéjét szerezte. 61-től a magyar könnyűzenei élet meghatározó alakja volt, szerzőként és előadóként is. Dalai olyan előadóknak hozott sikert, mint Németh Lehel, Zárai Márta, Vámosi János, Kós János, Zalatnai Cini, Aracki László, Konz Zsuzsa, Szécsi Pál, Korda György, Katona Klári, Komár László. Hoffi Géza első sikeres nagylemezének jelentős részét is ő írta. Az együttesek közül az Omega, az Illés, a Vergendi együttes, valamint a Magyar Rádió Big Bandje, a Cartoon Club Singers, Republic is játszott Pályer dalokat. 78 éve nyílt meg az úttörő vasút, ahol a vasutas szolgálatot gyerekek látják el a mai napig. A keskeny nyomtávú 760 mm-es kisvasút költségtakarékosság céljából 3 részletben készült el. Építését 1948. április 11-én kezdték a Széchenyi hegyen, és a rohammunkában elkészült első 3 kilométeres szakaszt 48. július 31-én nyitották meg. 1 év múlva fejeződött be a 2. szakasz építése, a Sármári leget, ma Szép Juhászni állomásig, ezt 1949. június 24-én adták át. 1950. augusztusában készült el a Széchenyi hegy is, Hűvösvölgy közötti teljes szakasz 11,2 km-es pályával, melyet 1950. augusztus 19-én avattak fel, és másnap meg is indult rajta a forgalom. A kisvasút 1990. március 31-e óta gyermekvasút néven működik. A mai napon már igazi hőség várható, akár 35 fok feletti értékekkel, csapadékra egyáltalán nem kell számítani, és a folytatásban is hasonlóan meleg idő várható. Közben drágul a taxizás a fővárosban, illetőleg rekord alacsony a Duna, ennek köszönhetően pedig a kiszáradt mederben Budapesttől Vácig biciklizett a kerékpáros klub elnöke. Mindjárt mondom a részleteket.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai napon a főváros kapcsán. Drágul a taxizás, például az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130-ra nő. Továbbá bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így ha a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, illetve onnan utazunk taxival, akkor az alapdíj 2100 forint. Akár 160 új alacsony padlós trolibusz érkezhet Budapestre. A Budapesti Közlekedési Központ, a BKK megteremtette a lehetőségét annak, hogy a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén összesen 160 új, környezetbarát alacsony padlós trolibusszal gyarapodjon a fővárosi flotta, közölte a társaság. A BKK aláírta a járműbeszerzésről szóló keretmegállapodást a közbeszerzési eljárása nyertes Electrobus Europe ZRT Jutong párossal, így a forrás rendelkezésre állás akar folytatódhat a budapesti járműpark fejlesztése, tovább javítva a fővárosi közösségi közlekedés színvonalát. A keret megállapodás hatályba léptetéséhez a szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül biztosítani kell a kötelezettségvállalással érintett 40 jármű, 16 szóló és 24 csuklós trolibusz megrendeléséhez szükséges fedezetet. Közben olyan kevés a víz a Dunában, hogy a kiszáradt mederben Budapesttől Vácig biciklizett a kerékpáros klub elnöke. Június elején még a Velencei tavon sétált át a Magyar Kerékpáros Klub elnöke, most Kürti Gábor Dezső a Duna kiszáradt medrében biciklizett. A férfi Facebook posztja szerint a munkahelyére bringázott be, aztán délután 16:30 körül indult el a fővárosból Vácra, az alacsony vízállású Duna mellett a mederben. A Velencei tó rekordvízes átsétálásakor már tervezgettem azt, de a dunai vízszint rekordot ekkor még őszre vártam. Reggel meglepve néztem a vízügyi oldalon, a váratlan szintesést írta. Kedreggel valóban megdőlt a vízállás negatív rekordja Budapestnél, 30 centit mutatott a vízmérce. A Duna, ha valamiért, legkisebb vízállása Budapestnél 33 cm volt 2018. október 25-én. Az alacsony vízállás miatt több olyan szakasza is van a folyónak, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni. A fővárosi szakaszon is korlátozásokat vezettek be. Mostanában nem várható vízszint emelkedés, mert a dunai vízgyűjtő területeknél nem várható jelentős csapadék a következő napokban. A velencei tó vízszintje sorra dönti a negatív rekordokat. Nagyjából 1 méternyi víz hiányzik a tóból, néhány hete konkrétan át lehetett sétálni rajta. A Duna mellett a Tisza vízállása is rekordokat közelítően alacsony, miközben a hegységeinkben sorra száradnak ki a patakok. Közben pedig az ország 89%-án közepes vagy annál súlyosabb aszály van. Nyilvánosságra hozták a budapesti atlétikai virágdöntő menetrendjét. Szeptember 11 és 13 között rendezik meg Budapesten az atlétikai világdöntőt, amelyre a szervezők 3 napnyi izgalmas versennyel készülnek. A programban összesen 28 döntő szerepel a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Az első versenynapon a közönség olyan világcsúcs tartókat láthat majd, mint a rúdugró Armand Duplantis, a magasugró Jaroslava Mahucsik és a gátfutó Jakobi Tarpe. A középső estén a sprint sztárok következnek, köztük Noah Lyles és Marissa Jefferson Wooden, továbbá a női 800 méteren Keely Hutchison, Audrey Verro és Femke Bol. A zárónapon futhat 1500 méteren az augusztus 10-én rajtoló birminghami Európa bajnokságon visszatérő Jakob Ingebrigtsen, továbbá a 400 méteres gátfutás virág csúcstartója Karsten Warholm. A nyitónapon a program 19 óra 8 perckor kezdődik, az utolsó versenyszám pedig 21:49-kor rajtól. A további 2 napon 18 óra 8 perckor kezdődnek a küzdelmek, a zárószámokra pedig 20:49-kor kerül sor. A 3 nap alatt összesen 28 döntőt rendeznek a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Az ügyességi számokban, valamint az 1500 és 5000 méteres távokon közvetlenül döntőket tartanak, míg a 800 méteres és az annál rövidebb futószámokban elődöntőket is rendeznek a versenyzők számára. A budapesti esemény a sportág legjobbjait vonultatja fel, a nézők pedig 3 napon keresztül követhetik figyelemmel a kiemelt nemzetközi mezőny teljesítményét. Egy 40 évvel ezelőtt forgatott egyedülálló koncertfilm világpremierére kerül sor szeptember 15-én a Budapest Klasszikus Film Maratonon. A Queen Budapest a világhírű zenekar utolsó filmre rögzített élő színpadi produkciójába enged betekintést, ami egyben az első olyan nyugati stadionkoncert is volt, amelyet a Vasfüggöny mögött rendeztek. 1986. július 27-én zsúfolásig megtelt a Népstadion nézőtere, hiszen a világhírű brit rock együttes a Queen The Magic Tour elnevezésű turnéjának Annak budapesti koncertjére. Az átlagosan 200 forintért értékesített jegyek szinte pillanatok alatt elfogytak. Amint egy 70-80 ezer néző között szép számmal akadtak a szomszédos szocialista országból érkező, mások mellett cseh, lengyel és kelet-német rajongók is, hiszen ez volt az első alkalom, hogy egy élvonalbeli nyugati rockzenekar stadionkoncertet adott a Vasfüggöny mögött. A rock történelmi esemény legemlékezetesebb pillanata pedig az volt, amikor Freddie Mercury a tenyeréből puskázva magyarul énekelte el a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt. Drum & Bass Fesztivált rendeznek szeptemberben a Budapest Parkban. Szeptember 13-án a Maximum Drum & Bass Daytime rév keretében a műfaj meghatározó előadói érkeznek Magyarországra. A rendezvény a stílus különböző korszakait és irányzatait öleli fel a délutáni óráktól kezdődően. A fellépők a legfrissebb új hullámos hangzásoktól a sötétebb neurofunk irányzatokig fedik le a műfaj palettáját. A szervezők tájékoztatása szerint a nagy színpad egyik legkiemelkedő produkciója az osztrák trió, azaz Camo and Crew és a Mayfest közös szettje lesz. A 15 órakor induló buliban a nagy színpad leginkább várt produkciója az előbb említett felállás. Az osztrák trióban a Camo and Crooked dallamos, mégis dinamikus és részletgazdag stílusa jól kiegészíti Mayfest kiméletlen mérnöki pontosságú neurofunk energiáját. Mint a szervezők írták, a Drum & Bass történelme elevenedik meg Ronnie Size és Crust B2B szettjében. Ezek az előadók a Full Cycle kiadó úttörőiként a 90-es évek óta képviselik a Jungle és a lüktető Bristol Drum & Bass alapjait. A Fly Dubai július 31-től újra üzemelteti Dubai és Budapest közti járatait, heti három alkalommal szerdán, pénteken és vasárnap. A tervek szerint október 25-től pedig napi rendszerességgel repül majd a társaság, mindenről a Telex írt. A Fly Dubai átmeneti menetrendi és operatív okokra hivatkozva még június elején függesztette fel július végéig Dubai és Budapest közötti járatait. A légitársaság budapesti járatai február végén az iráni konfliktus miatt álltak le, majd május 22-től újra elérhetővé váltak. Kezdetben csak hetente háromszor a megszokott napi járat visszaállítását június végére tervezték. Az új közvetlen járat a Fly Dubai és az Emirates közötti együttműködés keretében valósul meg. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. július 31-e van, péntek, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Energiatakarékossági intézkedésekre készül a főváros, több mint 60 embert fogtak el a budapesti rendőrségi akcióban. Változás jön a repülőtéren, megszűnik a taxik ingyenes áthaladása. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Energiatakarékossági intézkedésekre készül a főváros. Karácsony Gergely főpolgármester bejelentette, hogy kritikus esetben a budapesti közművek nem kapcsolja fel a kezelésében lévő több mint 300 épület díszkivilágítását. A főpolgármester hangsúlyozta, hogy az intézkedés kizárólag a díszvilágítást érinti, a közvilágítás továbbra is zavartalanul működik majd. A cél az, hogy a legnagyobb energiaigényű időszakban csökkentsék a villamos energia felhasználást. Karácsony Gergely szerint a díszkivilágítás ideiglenes kikapcsolásával jelentős mennyiségű energia takarítható meg, amelyet fontosabb feladatokra lehet fordítani. A főváros ezért arra kéri a díszkivilágítással rendelkező magánépületek tulajdonosait is, hogy lehetőség szerint csatlakozzanak az energiatakarékossági intézkedésekhez. A főpolgármester úgy fogalmazott, hogy bár Budapest látképe átmenetileg szerényebb lehet az esti órákban, a jelenlegi helyzetben fontosabb az energia megőrzése és a biztonságos ellátás biztosítása. Súlyosbodik a vízhiány, 14 településen harmadfokú korlátozást rendeltek el. Tovább súlyosbodott az ivóvíz ellátási helyzet a Pilisi medencében. Péntek reggeltől harmadfokú vízkorlátozás lépett életbe 14 településen, miután a korábban bevezetett enyhébb intézkedések ellenére tovább nőtt a fogyasztás, közölte a Dunamenti regionális vízmű. A korlátozás Szentendre mellett Tahitótfalut, Pilis-Szentlászlót, Pomázt, Csobánkát, Budakalázt, Ürömöt, Pilis-Borosjenőt, Leányfalut, Solymárt, Pilis-Vörösvárt, Pilis-Szentivánt, Pilis-Szántót és Pilis-Szentkeresztet érinti. A harmadfokú korlátozás idején minden nem létfontosságú vízfelhasználást be kell szüntetni. Tilos a kertek locsolása, a medencék feltöltése és az autómosás, a nagyobb vállalkozásokat és cégeket pedig kötelező fogyasztás csökkentésre szólítják fel. A vízmű szerint az első és másodfokú korlátozás nem hozta meg a várt eredményt. Csütörtökön ugyanis a takarékossági kérések ellenére tovább emelkedett a vízfogyasztás. Emiatt péntek reggelre csak Szentendrén mintegy 4500 ember maradt vezetékes ivóvíz nélkül. A szolgáltató mobil vízellátó eszközökkel igyekszik biztosítani az ellátást, és a honvédség is bekapcsolódott a segítségnyújtásba. Szentendrére 2 tartálykocsit és 7000 zacskó ivóvizet biztosítottak. A szakemberek szerint azonban ezek csak átmeneti megoldást jelentenek, ezért arra kérik az érintett települések lakóit, hogy drasztikusan csökkentsék a vízfogyasztásukat. Átfogó rendészeti ellenőrzést tartott a budapesti rendőrfőkapitánysága a fővárosban. Az akció második hetében a rendőrök összesen 63 embert fogtak el, további 56 személyt pedig előállítottak különböző bűncselekmények és szabálysértések miatt. A BRFK tájékoztatása szerint az intézkedések során 2907 embert igazoltattak, és 23 esetben biztonsági intézkedésre is szükség volt. Az elfogottak között ittas járművezetők, rablással, garázdasággal és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények gyanúsítottjai is voltak. A rendőrök az ellenőrzések során 81 helyszíni bírságot szabtak ki, emellett 36 szabálysértési és 35 büntető feljelentést tettek. Több esetben közigazgatási bírságot is alkalmaztak. Az intézkedések kiterjedtek a köztisztasági szabályok megszegésére, a közterületi alkoholfogyasztásra, a közbiztonságra, különösen veszélyes eszközök birtoklására, valamint különféle közlekedési jogsértésekre is. A budapesti rendőrfőkapitányság közölte, hogy a hasonló összehangolt ellenőrzések célja a közbiztonság erősítése és a jogsértések visszaszorítása a fővárosban. Tovább élénkül a lakásépítés, Budapesten néhány kerület viszi a prímet. Jelentősen nőtt az új lakások száma az idei első fél évben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 22%-kal több új otthont vettek használatba, mint egy évvel korábban, miközben az építési engedélyek száma 29%-kal emelkedett. Budapesten továbbra is néhány kerületben összpontosulnak a beruházások. Az átadott 2224 új lakás 83%-a négy városrészben épült fel. A legtöbb új lakást a 10. kerületben adták át, ezt követi a 13., az első és a 11. kerület. Az építési engedélyek alapján is hasonló a helyzet. A fővárosban összesen 6560 lakás építésére adtak engedélyt az első 6 hónapban. Ezek háromnegyede várhatóan a 13. és a 9. kerületben valósul meg. A 13. kerületben több mint 2500, a 9. kerületben pedig csaknem 2400 új lakás építését tervezik. Országosan az új lakások közel fele családi házban készült el, csaknem ugyanennyi pedig több lakásos társasházakban épült. A megyei jogú városok közül Székesfehérváron, Kecskeméten és Szegeden adták át a legtöbb új lakást az év első felében. Bár ország

0: A módosításra karbantartási munkák miatt van szükség. Az érintett peront a polgári védelmi kapu felújítása idejére lezárják, ezért az utasoknak pótlóbuszokkal kell tovább utazniuk. A BKK közlése szerint az M3-as jelzésű pótlóbusz Kőbánya-Kispest és a Pöttyös utca között közlekedik, míg az M3A jelzésű járat a Határút és a Pöttyös utca között szállítja az utasokat. A Kőbánya-Kispest felé közlekedő metrókat nem érinti a korlátozás, így a belváros irányából érkező szerelvények továbbra is megállnak a határúti állomáson. A közlekedési társaság azt javasolja, hogy Kőbánya-Kispesten csak azok vegyék igénybe a pótlóbuszt, akiknek úti célja a határút metróállomás. Változás jön a repülőtéren, jelentős változás érinti a budapesti taxik közlekedését a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren. A Budapest Airport augusztus 3-ától megszünteti ugyanis az eddig biztosított 5 perces díjmentes áthaladási lehetőséget a repülőtér parkolóin keresztül. A Fővárosi Taxi Egyesület szerint ez azt jelenti, hogy a taxisoknak minden egyes utas felvétele vagy lerakása után parkolási díjat kell fizetniük. Az érdekképviselet úgy véli, hogy az intézkedés jelentősen megnehezíti a szolgáltatást, és a költségek is emelkedhetnek. A szervezet arra figyelmeztetett, hogy a változtatás következtében sok taxis várhatóan csak a terminától mintegy 1100 méterre található taxi parkolónál tudja majd felvenni vagy kitenni az utasait. Ez az utasok számára is kényelmetlenséget okozhat, különösen nagy csomagokkal vagy mozgásukban korlátozott utazók esetében. A Fővárosi Taxi Egyesület kérte a Budapest Airportot, hogy függessze fel a döntés végrehajtását addig, amíg sikerül minden érintett számára elfogadható megoldást találni. Tájékoztatásuk szerint a repülőtér üzemeltetője ezt nem támogatta. Az Egyesület ezért a magyar kormányhoz is fordult, amely többségi tulajdonosa a Budapest Airportnak. Azt kérik, hogy az intézkedés bevezetését halasszák el addig, amíg a szükséges jogi és technikai feltételek megteremtésével rendezni tudják az új rendszer működését. Kritikusnak ígérkezik a Velencei tónál a következő egy hét a halgazdálkodás szempontjából. A Magyarországos Horgászszövetség helyi kirendeltségének vezetője a távirati irodának elmondta, a vízminőség jelenleg megfelelő az állatok szempontjából, az oxigén szint stabil, de a várható szélcsendes hétvége helyi halpusztulást okozhat. A Velencei tó vízszintje történelmi mélyponton van, 33 cm a vízállás. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Kit készítették a templomok és a sírok díszeit, és mennyi megbecsülés övezte az ókori egyiptomi művészeket? Hogyan dolgoztak a mesterek évezredekkel a modern technológiák megszületése előtt? Többek között ezekre a kérdésekre is választ ad az Örökké valóság megörökítése, hogyan alkottak az ókori egyiptomi művészek című kiállítás, amely november 1-ig látható a Szép Művészeti Múzeumban. Amint egy 140 műtárgyat felvonultató tárlat azt is megmutatja, hogy a modern természettudományos vizsgálatok és digitális technikák milyen fontos szerepet kapnak a műtárgyak megismerésében. Az ókori egyiptomiak a halottak és az istenek világát az örökké valósággal kapcsolták össze. A sírokat és a templomokat ezért az örökké valóság számára építették, majd szobrokkal, domborművekkel, koporsókkal és mágikus rituális tárgyakkal rendezték be őket, ezek mögött pedig komoly művészi teljesítményt is láthatunk. A kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban látható, többek között egy koppenhágai és egy torinói erekjével. Az időszaki kiállítás jól kiegészíti a múzeum állandó egyiptomi tárlatát is, míg ott az ókori kultúra egészéről kaphatunk képet, itt elsősorban a kultúrát felépítő tárgyakat alkotó kézművesekre és a munka folyamatára kerül a hangsúly. A tárgyakat négy nagy anyagcsoport, a kőfa, fém és fajansz szerint rendezték el, az anyagválasztás ugyanis egyfajta hierarchitást tükröz. Az ókori egyiptomiak maguk is látogatták és csodálták a régi emlékműveket. Az írástudók olykor a falakon hagyott ókori grafitékben méltatták az épület szépségét, vagy örökítették meg, hogy jártak az adott helyen. A műalkotásként csodált tárgyak nagy részét eredetileg vallási céllal alkották, az isteni és a földi világ kapcsolatát, valamint a halottak örök fennmaradását szolgálták. Ma viszont egy letűnt kultúra elpusztíthatatlan lenyomataként csodáljuk őket. Így valójában egészen másfajta kapcsolatot ápolnak az örökké valósággal, mint ahogy készítői gondoltak rájuk. Közben újabb Kolotkó szobor került a Szabadság térhez. Kolotkó Mihály új szobra ezúttal egy targoncást ábrázol, aki próbálja megemelni a szabadságtéri szobor talapzatát. A gerilla szobrász Kolotkó pár hete helyezett el egy miniszobrot a Magyar Nemzeti Bank mellé a forint bevezetésének 80. évfordulójára, mostantól pedig a közelben találjuk meg legújabb alkotását. A német megszállás áldozatainak emlékműve talapzatához igazított egy targoncás figurát, mintha az épp emelné fel és szállítaná el a szobrot. A Sziget Fesztivál mínusz első napján Bródi János több mint 6 évtizedes életműve kerül a középpontba, így az Illés, a Fonográf, az István a király és a szóló évek legismertebb dalai csendülnek fel. Az ikonikus szerzeményeket nem csak az eredeti előadóktól hallhatjuk, de a mai generáció kedvencei újra is értelmezik, többek között Azaria, Beethoven és a Carson Coma. Az idén 80-es Bródi Jánost és életművét ünnepelhetjük tehát egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Konz Zsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László Hobó, Charlie vagy Tolcsvai László. Persze a fiatalabb generációnak is érdemes kilátogatni az RTL bemutatja Bródi dalok napjára, mert az egész napos koncerten többek között olyan előadók is fellépnek, mint Jude Law vagy a Carson Coma. A különleges koncerten több mint 50 fellépő, mintegy 70 dalt ad elő Bródi János több mint 60 éves pályafutása során született szerzeményeiből. Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel, most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kapa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva, a világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség, a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomás a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávilágít. A rendező nagyságok, a színész óriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Jazz galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője, Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Világ Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándok és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a Pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis Szentkereszt Szentkút. A Pilis Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely, hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető, 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilde esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Pilis Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok, de nem csak a hívők, hanem félelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű desztináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúi a Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja.

0: Manna FM Budapest Update.
1: Összesen 13 intézmény vesz részt idén az Állatkertek éjszakáján, melynek ezúttal az állatvilág tényei és tévhitei lesznek a középpontjában. A rendhagyó programokkal jelentkező eseményt augusztus 28-án rendezik meg. Vajon tényleg vak a vakon, a sün valóban almát hord a tüskéin, a denevérek belegabajodnak az emberek hajába, többek között ezekre a kérdésekre is választ kaptatnak mindazok, akik ellátogatnak az Állatkertek éjszakája programjaira, ahol idén a tények és a tévhitek az állatvilágban a fő téma. Az állatokkal kapcsolatban ugye számtalan legenda, félreértés és generációról generációra öröklődő történet él a köztudatban. Az Állatkertek éjszakája programhoz csatlakozó 13 intézmény szakemberei ezen az estén látványos bemutatókon, izgalmas előadásokon és interaktív programokon keresztül mutatják be, mi igaz ezekből és mi csupán mítosz. A budapestiek és környékbeliek számára a fővárosi állat és növénykert, a budakeszi vadaspark, valamint a veresegyházi medve otthon lehet majd elsősorban érdekes. Először a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként lesz látható a Queen emblematikus 1986-os budapesti koncertjéről készült korszakos mozifilm 4K-ban felújítva. Az alkotást a Sony Music Vision megbízásából az NFI Filmarchívum és Filmlabor, valamint Peter Jackson csapata a Parkroad újította fel. Szeptember 15 és 20 között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a restaurált klasszikusok nemzetközi fesztiválját fővárosi helyszíneken. Az ősz kihagyhatatlan filmünnepe restaurált ikonikus filmeket tűz műsorra. Kiemelt témái közt lesz az 56-os forradalom 70. évfordulója is. Pontosan 40 évvel ezelőtt, 1986. július 27-én a világ egyik legnépszerűbb zenekara, a Queen, 80 ezer néző előtt lépett fel a Népstadionban. A becslések szerint a koncertet a falakon kívül további 45 ezer ember hallgatta. A végnapjait élő szocializmus budapesti gigakoncertjéből felejthetetlen generációs élmény lett, és azért is emlékezetes világszerte, mert a zenekar ekkor lépett fel először a Vasfüggöny mögött a Keleti blokkban. A magyar filmszakma összefogásával és kiválóságainak közreműködésével a Zsombolyai János rendezésében elkészült Queen Budapest című koncertfilm örökítette meg az ikonikus eseményt. A világsztárok utazását és a koncertet számos operatőr rögzítette, összesen 17 kamerával 35 mm-es filmre. A koncert teljes felvétele mellett a Queen budapesti tartózkodása során forgatott jelenetek is láthatók, köztük az ünnepelt sztárok megérkezése Budapestre szárnyas hajóval, szentendrei és budapesti séták, önfeled gokártozása a Hungaroringe. A Sony Music Vision és a Nemzeti Filmintézet együttműködésének köszönhetően az 1986-ban a magyar fővárosban felvett koncertfilm a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként lesz látható először, teljes körűen felújítva szeptember 15-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A Liget Budapest és a Pavilon kert a kiemelkedő látogatói érdeklődésre tekintettel augusztus 19-ig meghosszabbítja az ingyenes Városligeti kert mozi programját, melyben mások mellett helyet kapott a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak és a Ponyva regény is. A Pavilon kert közleménye szerint a június elején elindult vetítés sorozat az elmúlt két hónapban nézők ezreit vonzotta a Városligetbe. A 100 éves fák lombjai alatt kialakított szabadtéri moziban kultikus klasszikusok, romantikus közönségkedvencek és családi filmek várták az érdeklődőket. A programot meghosszabbították tehát augusztus 19-éig.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
2: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül. Lassú.

vagyok, és légy szíves, hagyjuk így ezt a napot, mert hogyha nem hagyod, veszek a fejemre egy nagy kalapot. S ha egyszer ráteszem, hidd el, az életem magammal viszem, és érzem,

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai vendége Farkas Éva, a Mosolygós Magyarokért mozgalom megálmodója és működtetője, aki ennél azért sokkal több már, ami a titulusokat lehet így fogalmazni illeti, úgyhogy vele beszélgetünk most magáról a mozgalomról, a mosoly fontosságáról, és még sok minden másról is, ami ehhez kapcsolódik. Szia Éva, köszönjük, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, én nagyon köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy itt lehetek. Ugye a kedves hallgatókhoz tudják, hogy a másnak küldött mosoly az mindig megtöbbszörözi magát. Érdemes kipróbálni, garantáltan működik. Én nekem igen, van egy összefogásunk, a Mosolyogos Magyarokért mozgalom, amiben fontosnak láttuk azt, hogy egy kicsit javítsunk Magyarországnak a mosolyindexén, és hát pozitív gesztusokat és az emberek felé tehát küldjünk, amilyen formában csak tudunk. És szeretném nektek elmondani azt, hogy hogyan is indult el a mi összefogásunk, mert igazából Amerikába vezetnek a szálak. Akkor, amikor megszületett az első unokám, a Sári, akkor hát az élet kihívott Amerikába, és ott, ahogy sétáltam a Sárikával, a babakocsival, jöttek az emberek, és mosolyogtak, megálltak, integettek, köszöntek, és hát ugye én ott magyar módra álltam, és hát eltűnődtem azon, hogy hát honnan ismernek ezek engem. És hát utána ment tovább a gondolat, hogy te jó ég, hát mit akarnak ezek tőlem? Ugye ez a magyar módra, nem nagyon voltunk itt hozzászokva Magyarországon az ilyen pozitív gesztusokhoz, és egy a lényeg, hogy amikor napnak vége lett, és ugye így begyűjtöttem ezeket a mosolyokat, ezeket a pozitív gesztusokat idegenektől, be kellett, hogy valljam, hogy szebb lett tőle a napom. Jobban éreztem magam tőle, és én akkor elhatároztam, ha én hazajövök, akkor én itthon fogom képviselni a mosolyt. És elindítunk egy olyan összefogást, amiben ezt tudjuk mi is képviselni, mi is tudjuk működtetni. Na, így indultunk el ezzel a Mosolygós Magyarokért összefogással. Most annyit még hadd mondjak nektek, hogy azért nem voltam ez olyan egyszerű, mert én gondoltam, ha hazajövök, hát itt ide mosoly, oda mosoly, és az milyen szuper lesz, de nem, mert ugye ott kezdődött a probléma, hogy a padlóposztert nézegető embertársaimmal nem tudtam szemkontaktust teremteni, tehát hogy elnézzen, és hogy én tudjak küldeni nekik egy mosolyt, és már ez így itt megállított. Aztán a most sem könnyebb, ugyan már ma kitaláltuk, hogy hogyan tudjuk működtetni ezt a mosolygörbét, de ma meg a kütyüt nézegető emberekkel találkozunk, úgyhogy nagyon nehéz az emberekkel szemkontaktust teremteni, és hát ugye ahhoz megvan, akkor már tudunk egy mosolyt is feléjük küldeni. Na most itt jött az, hogy nem adtam föl, és hát kitaláltam a pozitív gondolkodásnak és a mosolynak a kézzel fogható jelképrendszerét, na és ezen keresztül tudjuk működtetni az összefogásunkat, illetve hát a mosolyt és a pozitív gesztusokat.
1: Szoktátok mondani, hogy a görbe, ami mindent egyenesbe hoz, valóban nagyon nagy segítség tud lenni a nehéz időszakokban, a szomorúságban. Maga az izommozgás is, tehát még hogyha az ember nem is jókedvű, de mosolyra húzza a száját néhányszor, akkor az agy azt az üzenetet kapja, hogy itt jókedv van, vagy valami öröm van. Egyrészt erről szeretném a mesélni egy kicsit, másrészt pedig arra is válaszolj nekem, vagy mesélj arról is, hogy az Egyesült Államokhoz képest azért Magyarországon, hogy mondjam, csak egy kicsit borulátóbbak az emberek. Tehát a magyar nép az önmagában és alapjaiban ugye a sírva vigadós fajta.
2: Igen, én is ezt tapasztaltam, és pontosan ezért is gondoltam, hogy erre nagyon nagy szükség van. Akkor mi a férjemmel együtt indítottuk el ezt az összefogást. Hát sajnos ő már fentről drukkol nekem, nekünk, de jól drukkol, mert úgy tűnik, hogy valahogy mégis meg sikerült elindítanunk a mosolyvírus. Igazad van abban, hogy itt most nálunk azért egészen más a helyzet, és hát nagyon nagy szükség van arra, hogy tudatosan működtessük. Én is így utána néztem, ahogy te mondod, hogy mi mindent indít el, tehát áthuzalozza az agyat, és tulajdonképpen ugye maga az érzés az egy vegyület, és a mosolygörbe már egy olyan pozitív vegyületeket indít el a sejtekben, hogy az egyértelműen lágyítja, szépíti a vonásokat, az immunrendszerre, hát annyi mindenre, ha csak másért nem, ezért kellene, hogy mosolyogjunk, ha tudatosan mosolyognánk, mert az nagyon jótékonyan hat a szervezetünkre, és ha ránk, akkor mi már ugye ezt tudjuk kifelé sugározni. Ezt még Domján László volt az első, aki minket így patronált, szponzorált, és azt mondta, úgy mutathat be minket a rendezvényeken, hogy figyeljétek meg, ha mosolyogtok, nem tud jönni rossz gondolat. És ez tényleg így van, hogy tényleg nem tud jönni rossz gondolat, és olyan fantasztikus hatással bír a mosoly, olyan ereje van, hogy ezért is gondoltuk, hogy ezt valahogy bejuttatjuk a köztudatba, és a magyaroknak nagyon nagy szüksége van arra, hogy valóban feltegyük a mosoly görbét, mert a két ember között, hát az a legrövidebb út, ugye egy mosoly.
1: A mai műsorban a mosolyról, a mosoly fontosságáról, a mosolygás fontosságáról és jelentőségéről, és természetesen ezt kapcsolva a Mosolygos Magyarokért mozgalomhoz beszélgetek Farkas Évával, a mozgalom megálmodójával és működtetőjével. Hamarosan azzal folytatjuk majd, hogy honnan is indult el ez, és milyen állása és hivatása volt Évának akkor, amikor az elgondolás elindult, megszületett. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai vendége Farkas Éva, a Mosolygós Magyarokért Mozgalom megálmodója és működtetője. Ugye ez a bizonyos görbe, ami mindent egyenesbe hoz, szoktuk volt mondani a mosolyról, és még azt is, hogy két ember között legrövidebb út a mosoly, de hogy ezt újra meg kellene, hogy találjuk. Hogyan indult el ez nálad? Ugye volt neked egy nagyon fontos hivatásod is, Éva, ami köthető a mozgalom elejéhez, ahhoz az időszakhoz.
2: Mosolygós, szép napot kívánok én is mindenkinek. Mosolyunkkal fénygyújtunk magunkban és másokban egyaránt, és hát ezt én a jelképrendszereimen keresztül próbáltam képviselni. Óvodavezetőként dolgoztam, és volt egy kockás füzetem, amiben rengeteg idézet volt, hogy a gyerekkorom, diákkoromban gyűjtöttem, és ezekből készítettem kártyát, és azt a kártyát kitettem a nevelőibe egy kis kosárkába a kollektívának, és akkor lehetőséget kaptak arra, hogy naponta húzzanak egy napindító bölcsességet, napindító üzenetet, és ez annyira jól működött, annyira jól javította a munkahelyi közösségi szellemet, a munkahelyi kommunikációt, hogy ezzel még egy kicsit én is meglepődtem, és ezzel tovább menve elkészítettem a mosolypaklit is, ami 64 mosolygörbét működtető mosolygos gyöngyszemeket tartalmaz. Azt pedig úgy alkalmaztam, hogy amikor nehezebb napja volt a társaságnak, a csapatnak, akkor körbevittem, megkínáltam őket ebből a mosolypakliból, és hát ez nagyon-nagyon jól működtette a mosolygörbét, valóban átsegítettem őket egy ilyen rutin állapotukból, és hát ezzel indult gyakorlatilag el nekünk ez a Mosolygós Magyarokért mozgalom, mert utána az óvodánkból, tehát jöttek látogatók, referencia óvodánk volt, vendégek és a szülők, és elkezdték kérni, hogy hadd vigyék tovább ezeket a jelképeket, ők is a saját területükre, munkahelyükre, na és így indult el igazából ez a mosolygós mozgalom, illetve a jelképeink, mert a jelképeinkkel, ha megkínálunk valakit egy kártyával, nekem például 4-1 kártyám is a mosolykártya, és megkínálom az eladót, a pénztáros, megkínálom az ügyintézőt, azzal, hogy megkínálom, azzal rám kell, hogy nézve felemelni a fejét, én akkor már tudok rám mosolyogni, és nagyon jó példa, hogy például egy nagy áruházban dolgozó pénztáros, aki begörnyedve ütiveri a gépet, és oda csúsztatom neki a kártyámat, és ránézést így felemeli a fejét, és egyszerűen nem tud vele mit kezdeni, így kiszakad belőle, hogy úristen, de jó jött most ez nekem, és ami a lényeg, hogy mennyire működik, úgy működik, hogy ugye ő már állva marad, nem görnyed vissza, és a következőre rámosolyog. Tehát ez valahol elindult már az országban nagyon sok felé, de mondok egy példát, Siófokon van az áza, ahol úgy alkalmazzák a jelképeinket, a kártyáinkat, hogy a vendégeknek a párnájára tesznek egy mosolykártyát, a recepcióra pedig a motivációs kártyáinkat, és hát nagyon-nagyon hálásak érte a vendégek, mert hát mindenki egy jó szóra, egy pozitív gesztusra van kiéhezve, és egyszer elfogyott, és akkor jelezték a vendégek, hogy hó, hát hol vannak a kártyák. Na, a lényeg, hogy mennyire fontos ez, és hogy valóban, hogy mennyire működik, és ideje, helye van, hogy képzeld el, utána alkalmazták ugye minden nap, és képzeld el, 2 éve az év hotelje lettek közönségszavazattal, és azért itt a kártyáink nagyon sokat segítettek nekik. De találkozom emberekkel, tehát úgy, hogy beszélgetünk, és egyszer csak így szó kerül erre, vagy húzatok, amikor találkozunk a paklimból, és mosolyogva előveszi a pénztárcájából, hogy ő ezt már régen valahol kapta és kihúzta, úgyhogy mint egy kis mosolyvírus, ez terjed, és tényleg megy tovább. És mi ehhez még terveztünk egy mosolycímet, az intézmények falára, mosolygós bölcsödék, óvodák, iskolák, már önkormányzatok is vannak. A mosoly címernek annak az a jelentősége, hogy az emberek megállnak előtte, és egy picit tényleg megállnak, felemelik a fejüket, ünnepül beöltöztetik a lelküket, és egy kicsit úgy kötelezi őket ez a mosoly címer. Ebből egy visszajelzést mondanék, hogy mennyire működik. Budáról hívott egy ismert művész, így hétvégén, azt mondja, hát ő itt sétálgat Budán, és hát látja, hogy itt is egy mosolycímer, ott is egy mosolycímer, hát ez fantasztikus, ez nagyon jó dolog, és hát ilyen visszajelzéseket kapunk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig szám.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Farkas Éva, a Mosolygós Magyarokért Mozgalom megálmodója és működtetője, a mosolyról, a mosoly jelentőségéről, fontosságáról, gyógyító hatásáról, és természetesen arról is beszélgetünk, hogy a magyar mosoly mit jelent, hogy a magyarok mit adtak a világnak, úgyhogy ha megnézzük a honlapotokat, a mosolygosmagyarokért.hu oldalt, ott van egy mondat, az MMM összefogásunkban elindítunk egy hívószót a világ magyarjaihoz közös értékeink mentén. Mik ezek az értékek? Miért fontos, hogy ez, erről beszéljetek, és hogy ez szerepeljen a honlapotokon?
2: Igen, köszönöm szépen ezt a kérdést. Azért egy mosoly idézettel hadd kezdjem, én is mosolygó, szép napot kívánok mindenkinek, és hát a mosoly még tudjuk, hogy a legnehezebben megközelíthető helyekre is eljut. Ez nagyon fontos. Amit szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, hogy nekünk ez nagyon fontos, hogy a magyarok, tehát a gyerekeknél, tehát mint pedagógus vagyok, tehát fontos az, hogy a gyerekeinknek legyenek gyökereik, mert ugye gyökerek nélkül tudnak, nincsen szárny, csak ha gyökerük van, akkor ugye úgy tudnak szárnyalni is, és azért ha a világon azért azt tudjuk, hogy nagyon sokat adtunk az értékekhez, és ha kivennénk, hogy mindazt, amit a magyarok hozzátettek, akkor lényegesen szegényebb lenne az emberiség is, hiszen a Nobel-díjasaink, a költőink, íróink, zenészeink, festőink, művészeink, hát sorolhatnánk, népzenénk, tehát rengeteg hungarikumok, nagyon-nagyon sok mindent adtunk a világnak, és ami nekem nagyon fontos, magánemberként és szülőként, nagyszülőként, pedagógusként a magyar nyelv. Hát a nyelvünk az olyan csodálatos, hogy zenélni, festeni lehet a nyelvünkkel, és hát ezt is szeretnénk továbbadni, hogy legyünk erre büszkék, legyünk arra büszkék, hogy magyarok vagyunk, hiszen hát ide születtünk, itt a hazánk, a házunk, a kertünk, és nem magyarkodunk, hanem magyarok vagyunk. És ezért nagyon fontos, és az összefogásunkban első körben még a legelején egy mosolygos Magyarország volt a logónk, aztán szóltak a határon túli magyarjaink, hogy ezt szűkre szabtuk. És elgondolkodtunk rajta, politikát nem akarunk belevinni, de csináltunk egy másik logót, egy olyan logót, ami már a Mosolygós Magyarokért Mozgalomban hívószót küldött ki a világon bárhol élő magyarhoz, hogy fogjunk össze a magyarságunk mentén, a mosoly mentén, a pozitív gondolkodás mentén, hiszen hát együtt erő vagyunk, szerte szét viszont gyengeség. Na és erről szól, és ezzel kapcsolatosan nekünk fantasztikus rendezvényeink vannak, azért egy pár szót erről is szeretnék beszélni, mert a hívószót a módszertár, pedagógiai módszertár segítségével ki tudjuk küldeni minden intézményhez, önkormányzathoz, és itt arra kértük a gyerekeket, illetve a közösségeket, hogy rajzoljanak a békéről, mit jelent nekik a béke. Hát képzeld, 363 alkotás érkezett be, a gyerekek mit gondolnak a békéről, hát megkönnyeztük őket, megmondom őszintén, ez alapján elkészítettük Magyarországnak a mosoly térképét, és hát ezzel a nagy büszkeség fölkerülni, ez most már hagyomány nálunk a békeséta, és azért a mosoly térképen, ha megnézitek meg, ha megnézik a kedves hallgatók is, ott már egyértelműen lehet látni, hogy az összefogásunkkal nagyon sokat javítottunk Magyarországnak a mosoly statisztikáját. Is.
1: Van ilyen, hogy Magyarország mosoly statisztikája?
2: Igen, van ilyen. Hát a boldogságindexet mértek annak idején. Hát a boldogságindexben igazából, tehát ott mi nagyon-nagyon, hát ez még akkor, amikor kint voltam Amerikában, 10-valahány éve, akkor néztem utána, hogy van ilyen, igen, hát ott nagyon hátul kullogtunk. Na most az, hogy a mosoly az azért nálunk, meg a pesszimizmus azért eléggé belvésődött itt ebbe a népbe, ez viszont tagadhatatlan, és mi, tehát most a mosoly statisztika van végül is, mert mi teljesen hivatalosan a mosoly békesétán résztvevőket 131-en neveztek be egyébként média támogatottság nélkül, őket, ők küldtek fotókat, küldtek videókat, és ez alapján készítettük el, hitelesítettük Magyarországnak a Mosoly Indexét, mert azért kiment az egész országba ez a hívószó.
1: Farkas Éva a vendégem, a Mosolygós Magyarokért Mozgalom megálmodója és működtetője erről, és ehhez kapcsolódóan beszélünk a mozgalomról, a mosolyról, és természetesen a jövőről is, és aztán arról is, hogy hogyan lehet a mozgalomhoz csatlakozni, kapcsolódni. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül. Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Farkas Éva, a Mosolygós Magyarokért Mozgalom megálmodója és működtetője. A mosolyról, a mosolyhoz kapcsolódó fontos boldogságfaktorokról, illetve a magyarok világhoz hozott boldogságáról is beszélgettünk idáig. Ugye a mosolygosmagyarokért.hu oldalon ott van sok érdekesség a magyarok által világhoz adott értékek mellett. Tudjuk-e kérdéssel? Ezek mik?
2: Mosolygó, szép napot kívánok mindenkinek. Amikor mosolyt ajándékozunk másoknak, akkor egyben azt is jelezzük, hogy nincs bennünk előítélet. Tudjuk-e? Hát igen, tudjuk-e, hogy mik azok az értékek, amik a mi értékeink. Remélem még tudjuk, legalábbis mi azon vagyunk, hogy ezt még a gyerekeink, az unokáink is majd tudják. Például Mátyás királyról több mesénk, mondánk van, mint a nyugat-európai népek összes meséje. Tündérmeséink egyedülállóak. A magyar népmese egyedülálló, hiszen egyedül a világon, a magyar népmesében a végén mindig a jó győz, a pozitív, tehát mindig a tisztesség, a becsület elnyeri méltó jutalmát, tehát pozitív üzenete van. Magyarságunkat, tehát én elfogult vagyok, lehet Magyarországgal, magyarságommal, én de büszke is vagyok rá, az ízek mekkája, egész évben itt vannak a gyümölcseink, a mi ízeink, tehát a hazait, a házit kellene fogyasztani.

0: képviselni, de mondok neked ezzel kapcsolatosan egy rendezvényt. A Hősök terén, a Költészet napján csináltunk egy rendezvényt, egy olyan rendezvényt, ahol része 3 órás, részt vettek az óvodásaink, az iskolásaink, illetve a hagyományőrző csoportok önkéntesen kapcsolódtak hozzánk, és ott volt a korona, a Szent Korona, kihozták a koronaőrök, és ebben a 3 órás műsorban és a hagyományainkat, az értékeinket képviseltük, és olyan jó sikerült, hogy külföldiek jöttek csoportok, és megálltak, és álltak, és táncoltak, és bevonottak a rendezvényünkbe, sőt, ugye még kiabáltak is, hogy angolul is, úgyhogy, és a hőseink előtt. Hát ez egy fantasztikus dolog volt, azért mi, tehát sok ilyen dolog, próbáljuk meg felhívni a rendezvényeinken keresztül a figyelmet arra, hogy mekkora értékeink vannak, és legyünk erre büszkék, és mutassuk meg mind magunknak, mind a világnak.
1: Hogyan lehet hozzátok kapcsolódni, hogyan lehet veletek együttműködni, és mit terveztek a következő évre?
0: Hozzánk úgy lehet kapcsolódni, elindítottunk egy mosolyláncot, most már az előző tapasztalatokra, illetve az összefogásaink eredményeire építve, sokan vagyunk már, több ezren vagyunk egyébként, és elindítottunk egy mosolyláncot. A mosolyláncnak az a lényege, hogy azok, akik vállalják azt, hogy akár szolgáltatók egy kávé mellé, egy pizzaszelet mellé, sütemény mellé, számla mellé, vagy bárhol, akárhol, adnak az embereknek egy mosolykártyát, vagy egy pozitív üzenetet, akár a mi kártyáinkat, ami már készen van. Azt is lehet továbbadni, sokan adják már tovább, vagy saját maguk készítenek, de egy a lényeg, hogy minél több felé legyen az, hogy kapnak az emberek ilyen pozitív gesztusokat, és hát ez ezen keresztül lehet kapcsolódni hozzánk, és ezt a mosolyláncot ezt szeretnénk, ha hát ez minél szélesebb körben elterjedne, már határainkon túlról is egyébként csatlakoztak hozzánk, Alisa, az Szlovákia, a Felvidék, tehát nagyon jól működik, és igény van ezekre a gesztusokra, úgyhogy mi ezen a mosolyláncon belül szeretnénk tovább fűzni ezt a mosolyvírust, és nézzétek meg a honlapunkat, ez a www.mosolygosmagyarországért.hu, és ott lehet látni azt, hogy milyen jelképeink vannak, bármelyik jelképünkkel már lehet mosolylánc térképet is elindítottuk, de elsődlegesen a pozitív gesztusokat, a kis mosoly üzeneteket, a mosolykártyákat szeretnénk, mindenhol lehetőség van rá, és mindenhol igény is van rá, ha ezeket az emberek terjesztenék, és még amit nagy tervünk, hogy mosolypontokat szeretnénk létrehozni, ezt jövőre, ezt már elindítottuk az idén, én már találkoztam emberekkel, akik szintén így gondolkodnak, mint mi, és ezt az alkalmat, amit most ti is adtok nekünk, arra is szeretném felhasználni, megragadni, hogy azokat, akik már így működünk, csak nem ismerjük egymást, szeretném, ha megismernénk egymást, és hogy összefogjunk, mert én már találkoztam, hogy voltam valahol, és kaptam kézzel írott kártyát, nagyon-nagyon jól esett, és ugyanakkor, tehát találkozom, hogy mások is ezt adják tovább, és fontosnak tartják. Na most így szeretnénk összefogni, szeretnénk, ha minél szélesebb körben, tehát ezzel találkoznának az emberek, és működtetnék ezáltal is a mosolygörbét.
1: Éva, köszönöm szépen, hogy ránk értél. Sok sikert a mozgalomhoz, remélem, hogy sok új tagot vagy mosolygós csatlakozót tud a Manna hallgatók közül is majd magáénak tudni a mozgalom. Farkas Éva volt a vendégem, a Mosolygós Magyarokért mozgalom megálmodója és működtetője. Köszönjük szépen az idődet.
0: Én is köszönöm a lehetőséget, további mosolygó szép napot kívánok.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egy újabb fantasztikus nyári program, érdemes jegyezni a dátumot már jó előre, időt csinálni magunknak a naptárunkban, és szabadságot kivenni, vagy felkészülni erre. Auer Fesztivál újra, augusztus 3-a és 9-e között Veszprémben. Erről beszélgetek most vendégemmel, Kovács Péterrel, az Auer Fesztivál művészeti vezetőjével, a Mendelssohn Kamarazenekar vezetőjével. Szia Péter, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Köszöntök mindenkit, én is.
1: Kezdjük először az Auer Fesztivál történetével, hiszen lehet, hogy valaki még nem találkozott a fesztivállal, nem volt még ott, de kíváncsi arra, hogy hogyan jött össze egyáltalán ez a fesztivál eredetileg.
2: Remélem, hogy már nincs ilyen földi halandó, aki még nem találkozott van a fesztivál, a 12. alkalommal rendezzük meg, és hát onnan jött az ötlet, hogy a Mendelssohn Kamarazenekar, mint a fesztivál rezident zenekar, a veszprémi székhelyű, én magam is itt születtem, egyébként innen indultam az utamra, és aztán jöttem vissza, miután végeztem a tanulmányaimmal, és megalapítottuk a zenekart. És Auer Lipót veszprémi születésű, nyugodtan mondhatjuk, hogy Veszprém valaha jött leghíresebb és legjelentősebb szülötte. Tehát feladatunknak éreztük, hogy az ő szellemi örökségét ápoljuk. Több minden történt itt már az elmúlt évtizedekben, de szerintem az egyik legjelentősebb lépés az volt, amikor Bárány László operatőr rendező barátommal csináltunk egy órás tévéfilmet Auer életéről, a Gyökerek és Ágak című filmről van szó, ami sok tévécsatornán is ment egyébként. És a következő lépés ebből jött, hogy szerettük volna, hogyha évről évre újból forog Auer neve, és hát erre egy fesztivál abszolút alkalmas. Arról nem beszélve, hogy Veszprém egy kicsit nyáron mindig kiürül, hiszen itt van a Balatonpart közelben, és sokan a Balatonon töltik a nyarukat, a szabadságukat, és azért szerettük volna, hogy nyáron is legyen legalább egy olyan hét, ahol a klasszikus zene összefogja az embereket és behozza a városba, hiszen gyönyörű a város, a vár barokk épület együttese az hívogató, és tulajdonképpen kínálja magát, hogy ott gyönyörű klasszikus zene szóljon.
1: Amikor egy klasszikus zenei fesztivál létrejön, akkor én mindig abban reménykedem, hogy egy kicsit a felnövekvő generációhoz is szól, hogy másképp álljanak a klasszikus vagy komoly zenéhez.
2: Igen, ez nekünk fontos feladatunk több okból is. Egyrészt Auer Lipót nem csak egy csodálatos egyedülművész és karmester volt, hanem legjelentősebb talán az volt az ő tevékenységében, hogy az úgynevezett orosz egedű iskolát megalapította. Ő Szentpéterváron dolgozott, egyébként ott élt több mint 50 éven keresztül, és a 20. század legmeghatározóbb egedű művészei kerültek ki az ő iskolájából. Tehát fiatalokkal foglalkozott, és óhatatlan, hogy ez nekünk lényeges, hogy a fesztiválnak is legyen egy ilyen divíziója, hogy a legkisebbekhez is szól, és fellépési lehetőséget is biztosít pályakezdő művészeknek is, meg zeneiskolásoknak is, akik már sikereket mutattak be.
1: Mit tapasztalsz, a kicsik hogyan viszonyulnak a komoly vagy klasszikus zenéhez? Mit láttok?
2: Hát nagyon, nagyon szeretik, hát ámulva hallgatják, tehát azért az helyzet, hogy és ezt gondolom minden kollégám elmondhatja, hogy ha igazi, értékes művész értéket mutatunk be számukra, akkor azt ők megérzik, és azt is, hogyha azt kellő gondossággal és olyan felkészültséggel, mint mondjuk az Auer Fesztivál esetében Simon Izabella zongora művész, akinek a tervei alapján futtattunk egy gyermekkockó nevezetű programot most már évről évre, és ezeken a koncerteken örömmel látjuk, hogy a legkisebb óvodás és kisiskolás gyerekek jelennek meg szüleikkel, nagyszüleikkel, és tátott szájjal hallgatják a szerzenészet darabokat.
1: A műsor vendége Kovács Péter, a Mendelssohn Kamarazenekar és az Auer Fesztivál művészeti vezetője, akivel természetesen az Auer Fesztiválról beszélgetünk. Augusztus 3-a és 9-e között újra Veszprémben a fesztivál. Hamarosan beszélgetünk a programról.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Kovács Péter, a Mendelssohn Kamarazenekar és az Auer Fesztivál művészeti vezetője, akivel magáról a fesztiválról beszélgetünk. Auer Fesztivál Veszprémben augusztus 3-a és 9-e között. Beszéljünk egy kicsit a programról, a fellépőkről.
2: Most már évek óta, ahogy említettem, 12. alkalommal rendezzük meg a fesztivált, tehát évek óta arra is gondolunk, hogy azokból a művészekből is hívjunk vissza, akiket a veszprémi közönség vagy a Veszprémbe látogató közönség az elmúlt években a fesztivál révén megismert és megszeretett, de azért túlnyomó többségében mindig új arcok jelennek meg a színpadon. Ehhez a vonalhoz tartozik az idén David Freya, francia zongoraművész, aki Mozart talán legdrámaibb zongoraversenyét, a Démon zongoraversenyt fogja játszani a Mendelssohn Kamarazenekarral. Itt lesz Valeri Szokolov, ukrán származású, Németországban élő hegedűművész, aki viszont már harmadik alkalommal látogat Veszprémben, nagyon kitüntetettnek érzi magát, hogy Auer szülővárosában felléphet. Sibelius hegedű versenye lesz terítéken az ő koncertjén, ez lesz egyébként a fesztivál nagyon várt záró koncertje, már mint nem azért nagyon várt, hogy legyen vége a fesztiválnak, hanem azért, mert nagyon szép a műsor, és a fellépő is egy fantasztikus művész. A szünet után Elgár egyik legjelentősebb műve, az Enigma variációk fog felcsendülni. Aztán egy nagyon érdekes koncert lesz a Veszprémi Várban, a Székesegyházban. Ez szintén zenekari est lesz, ez lesz a harmadik koncert, amin a Mendelssohn Kamarazenekar közreműködik. Szergej Malov, orosz hegedűművész lesz a vendégünk, aki nem csak hegedűn fog játszani, hanem egy úgynevezett violoncello da spallán, tehát egy várra akaszható cellón, amivel szintén vonóval játszanak, de úgy van a hangszer a művész testén, mintha egy gitár lenne. Nem sokan lépnek fel ezzel a hangszerrel, szóval ez egy kuriózum. Schubert arpeggione szonátáját fogja játszani zenekar játiratban velünk. Ez a koncert, ahogy említettem is, a Székesegyházban lesz a várban. Nem úgy a következő, ami a Veszprémi megyeháza nagyszerű akusztikájú Szent István termében lesz, Szergej Szadovoj estjéről van szó, aki egy virtuóz harmonika művész, és koncert érdekessége, hogy barokk műsort fog hozni. Bach orgonaműveket hallunk majd a nyilván átiratban, harmonikán. Nagyon érdekes koncert megígérkezik. Az egyik, talán ha ki kéne elmennem most így hirtelen valamit, mert hát az eddig említett koncertek is nagyon várt koncertek, és biztos nagy élményt fog mindenkinek nyújtani. De az Ensemble Cello Incanto névre hallgató Kárász András Péter által létrehívott cello együttes koncertje különösen érdekes lesz, hiszen ennek az együttesnek a számára ez egy 8-tagú cello zenekar tulajdonképpen. András erre a koncertre rendelt 12 magyar zeneszerzőtől vadonatúj művet, amit ennek az együttesnek komponáltak, és ezen a koncerten lesz nyilván mindegyik műnek az ősbemutatója, és terveink szerint ezt is, meg és más koncerteinket is, ugye, hogy az előző években is ez szokott lenni, a Bartók Rádió rögzíti. Tehát próbálunk nyomot hagyni, hogy a jövőben is emlékezhessenek az emberek arra, hogy Auer Fesztivál volt, van és lesz, hogy új művek is keletkeznek a fesztivál hatására.
1: A műsor vendége Kovács Péter, a Mendelssohn Kamarazenekar és az Auer Fesztivál művészeti vezetője, hiszen Veszprémben újra augusztus 3-a és 9-e között a 12. Auer Fesztivál, és beszélgetni fogunk a következőkben még arról, hogy melyik előadást érdemes választani annak, aki még csak most barátkozik a klasszikus zenével, illetve hogy már ilyenkor készülnek-e a szervezők a következő évi fesztiválra. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Kovács Péter, a Mendelssohn Kamara Zenekar és az AUER Fesztivál művészeti vezetője, hiszen magáról, az AUER Fesztiválról beszélgetünk. Augusztus 3-a és 9-e között a 12. AUER Fesztivál újra Veszprémben. Péter nagyon sok mindent elmesélt már a fesztiválról, a fesztivál történetéről, a fellépőkről. Arról beszélgessünk egy kicsit, hogy melyik produkció az, amelyiknek a segítségével közelebb kerülhetünk a klasszikus zenéhez, hogyha nem vagyunk még elég közel hozzá, vagy a fiatalok könnyedebben közel kerülhetnek a klasszikus zenéhez.
2: Az egyik ilyen koncert egész biztos egy ilyen kitekintés jellegű és egy különleges ízű koncert, Duka Elemér és a Gypsy Chamber Orchestra koncertje lesz, ami azért lesz érdekes, mert a klasszikus zenéhez és az onnan vett témákhoz, dallamokhoz, ritmusokhoz másképp nyúlnak, és saját stílusukban dolgozzák ezt fel, mellette természetesen saját szerzeményeik és átdolgozásaik is szerepelnek a műsoron, tehát ezt mindenképpen ajánlanám. De ha már a gyerekekről van szó, akkor hadd emeljem ki, hogy a fesztivál, ahogy korábban is erről volt már szó, a fiatalok támogatása érdekében fellépési lehetőséget biztosít egészen és fiatal csemetéknek, zeneiskolásoknak, mint például a Gárdonyi Zoltán Veszprémi Ifjúsági Kamarazenekar, vagy a Budapesti Solti György Zeneiskola vonós zenekara lesz majd vendégünk. Az a tapasztalat, hogy a gyerekekre nagyon nagy hatással van, hogyha hasonló korú gyerekeket látnak fellépni, ha őket látják a színpadon, és elcsodálkoznak, hogy akikkel focizni szoktak napközben, meg iskolában együtt ülnek a padban, hogy mi mindenre képesek, és sok gyereket egy-egy ilyen hatás vonz be a klasszikus zenevilágába, de a másik vonal pedig a pályakezdő művészek támogatása. Itt lesz a Motus Quartet, szintén a Megyeházán lépnek majd fel. Ők nemrég nyertek nemzetközi vonos négyes versenyt Japánban. Egyébként gyorsan megemlítem, hogy a csellistájuk egy veszprémi srác, egy nagyszerű csellista, Hartmann Domonkos, úgyhogy ez tulajdonképpen kétszeres jogon lesznek itt a fesztiválon, de itt lesz a Korosi Vonos négyes is, ők már régi ismerősök, és ők viszont nem Veszprémben, hanem a Balatonfüreden a Zsidó Kiválóságok házában lépnek fel, csak úgy, mint Bősze Ádám, aki két előadást is hoz a fesztiválra, mert tavaly is vendégünk volt, az egyik előadás szintén Balatonfüreden lesz a Zsidó Kiválóságok házában, a másik pedig Veszprémben a Csermák Zeneiskolában. De amúgy, ha említsem meg, még hogy Dobozi Borbála csembaló művész is fellép a fesztiválunkon, a bárban lesz ez a koncert, a felújított érseki palota dísztermében.
1: Mivel készültök a következő évre? Ilyenkor, amikor még tudom, hogy a fesztivál előtt vagyunk, de ilyenkor készül-e már legalább fejben vagy nagy vonalakban a következő évi fesztivál?
2: Egy kicsit gondolunk mindig a jövőre is, a tapasztalatokat rögtön leszűrjük már most szervezés közben is, és mindig van, azt hiszem nem árulok el titkot, ha elmondom, hogy mindig van olyan művész a tarsolyunkban, akivel időpont egyeztetés miatt nem sikerül az aktuális évadban megállapodnunk, és velük már tervezzük a jövőt, hogyha az idén nem is jött össze, mert nem stimmelt valakinek a dátum, akkor a következő évben megpróbáljuk őt beszervezni és meghívni a jövő évi fesztiválra. Szóval ilyen jelöltünk van már.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál. A vendégem volt a mai műsorban Kovács Péter, a Mendelssohn Kamarazenekar és az AUER Fesztivál művészeti vezetője, akivel magáról a 12. augusztus 3-a és 9-e között megrendezésre kerülő AUER Fesztiválról beszélgetünk, természetesen újra, ahogy mindig, Veszprémben. Köszönjük szépen az idődet, Péter.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A tánc varázslat, a tánc segítség, a tánc egészség, a tánc táplálék, és még számos jelzőt tudnék használni. Csatolva mondjuk hozzá azt a kedves legendát, amikor elmegy egy tudóhoz egy ember, hogy ez a baja, az a baja, amaz a baja, és azt kérdezi tőle a tudó, hogy mikor táncoltál utoljára. Hogy miért ilyen nagy varázslat a tánc, arról beszélgetek mai vendégemmel, Brezina Kingával, aki nemzetközi NIA tréner és tanár, és hogy mi a kettő között a különbség, arról is beszélni fogunk. Szia Kinga, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra.
1: Kezdjük akkor először azzal, hogy mi a különbség a tréner és a tanár között, aztán folytatjuk azzal, hogy mi is a NIA, és hogy miért fontos a tánc, mi mindenben segít.
2: Ez lesz a leggyorsabb válaszom, a NIA tréner képzi a tanárokat.
1: Oké. Okay.
2: Tehát én magam NIA tanár vagyok, hát lassan 17 éve, NIA tréner, tehát aki képzi a tanárokat, az pedig 3 éve. Ez a különbség alapvetően a kettő között.
1: Mennyiben van különbség a között, amikor átadod a tudást, és amikor használod a tudást, és amikor megszerezted? Másképp éled meg ezt?
2: Na jó, most megfogtál itt rögtön az elején. Ugye nekem ez egy... Nekem a 24 órám az erről szól, vagy ebből áll. Vagy hát leginkább úgy élem már az életem, főleg az elmúlt, most nem is tudom hirtelen, hogy hány évet mondjak, tehát nyilván az első 2 év az még egy ilyen átmenet volt, de hogy azóta a személyes gyakorlásom, meg az óratartás, meg a tréningek tartása az annyira szerves része az életemnek, hogy nem tudok igazából különbséget tenni. Na az a kérdés, hogy melyiket élvezem a legjobban, akkor itt sem tudok különbséget tenni, de azt tudom, hogyha én adom át, tehát hogyha tanítok, akkor abban 100%-ig benne vagyok, hogyha én megyek el valakinek az órájára, amire egyébként mindig nagy szükségem van, akkor ott azért kicsit ilyen fegyelmezetlen módon kibe tudok ugrálni az élményből, meg vissza a fejembe, de igazából egyiket sem szeretem jobban a másiknál, de tanítani ezt a mozgásformát, ezt valami egészen mély szenvedélye. Úgyhogy azt hiszem, ez most már így is marad a következő 50 évben.
1: Mi is az a NIA? Milyen tánc ez? Illetve mit jelent maga a szó? Honnan származik?
2: Ez egy több mint 40 éve létező mozgásforma, és ha nagyon szakmai akarok lenni, akkor mondhatom, hogy ez egy rövidítés, vagy egy betűszó, a neuromuszkuláris integratív akciónak az első 3 betűjét olvassuk össze NIA-nak. Az Egyesült Államokban jött létre, hát most már lassan 45 éve, de jobban szeretek úgy gondolni rá, mint egy ilyen mozgásművészeti, bárki számára végezhető mozgásművészeti formára, vagy módszerre, amit mindenki saját testére tud alakítani. Tehát nem fellépésekre készülünk meg bemutatókra, hanem egy ilyen gyógyító, mozgásművészeti, mezítlábas mozgásforma 52 mozdulatból tevődik össze, amit mindenki úgy hajt végre, hogy ez neki jó lessen.
1: Tehát gyakorlatilag ezt az 52 mozgásformát variáljátok úgy ezeken az alkalmakon, amikor táncoltok,
2: igen,
1: hogy kinek, hogyan és mi esik jól. Jellemző-e az, hogy mondjuk tükrözheti-e az 52 mozdulatnak a felhasználási módja, ritmusa, egymás utánisága az én idegrendszeri állapotomat?
2: Abszolút. Minden mozdulatnak megvan a maga jelentése. Úgy képzeld ezt el, vagy úgy képzeljétek ezt el, hogy ezek a mozdulatok olyanok, mint az ABC-nek a betűi. Tehát ugye az én szándékom tanárként, hogy mit akarok aznap írni. Tőmondatokat, összetett mondatokat, egy epigrammát szeretnék, egy novellát, vagy nekifutunk az Iliásznak, és akkor elérünk rá a végére, meg hogy ezt ki milyen tempóban olvassa, vagy utána tudja bedolgozni saját magába. De minden mozdulatnak megvan a maga jelentése és jelentősége, és minden mozdulatnak hatása van az idegrendszerre. Nem titkolt célom nekem, NIA tanárként az, hogy aki eljön egy NIA órára, az kiegyensúlyozottabban menjen ki a végén, és aztán utána mindig vannak idegrendszeri érési lehetőségek. Ezt így hagyja, hogy meg is történjen, és hogy be tudja építeni a mindennapjaiba. Mindig azt mondom, hogy ami a varázslat, ami történik, az nem is az órán történik, hanem utána a következő 24-36 órában. Tehát az utóhatásra, hogy milyen annak, hogy te táncoltál, vagy táncolva mozogtál egy órát.
1: Említetted azt is, hogy mezítláb, és látni is, hogyha valaki a Brezina Kinga névre rákeres, akár a Facebookon, akár a YouTube-on, a Google-ben, bárhol a neten, akkor látni, hogy mindig mezítláb vagytok. Miért fontos ez?
2: Egyrészt a súlypontod rögtön máshová kerül, hogyha mezítláb vagy és nincsen megtámasztva alulról a talpad, másrészt ugye rengeteg idegvégződés van a talpban, amit jó, hogyha stimulálunk közvetlenül. Nem azt jelenti, hogy kötelező mezítláb lenni, mert hogyha valakinek olyan problémája van a lábfejével, azt én nem fogom megkínozni a mezítlábbal, de egészen más lesz a mozgásod, hogyha mezítláb vagy, mint hogyha megtámaszt egy cipő. De nézd, én annyi mindent láttam itt a 17 év alatt, hogy miben táncolnak a lábukon az emberek. Eddig egy flip-flop papucs vezet, mert hogy azt érezte biztonságosnak, de az tény is való, hogyha mezítláb vagy, akkor egészen másképpen fogsz mozogni. Elkezd a testi érzetekhez való kapcsolódás visszaépülni, ami nagyon-nagyon fontos lenne mindenkinek. Vagy érezzem, hogy fázom, melegen van, éhes vagyok, szomjas vagyok, mit érzékelek a testemben, és az valahol ott kezdődik, hogy a talpammal rá tudok állni a talajra, amin vagyok.
1: A tánc önmagában nagy varázslat, de vannak ebben is olyan mozgásformák, táncformák, mint a Nia, ami kifejezetten gyógyítani tud. Egy korábbi beszélgetésem Kingával úgy zajlott, hogy megakadt egy mondat bennem, az, hogy mit tudok kitáncolni magamból, és erre az volt a válasz, hogy gyakorlatilag mindent, úgyhogy ezzel folytatjuk majd. A műsor mai vendége Brezina Kinga, nemzetközi Nia tréner és tanár, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A tánc varázslata és maga a Nia tánc, hogy mi is ez pontosan, erről már mesélt mai vendégem Brezina Kinga, nemzetközi Nia tréner és tanár, de ugye ott fejeztem be az előző beszélgetésünket, hogy amikor egyszer mi dumáltunk erről, akkor azt mondtad, hogy mindent ki tud táncolni magából az ember, tehát ez valahogy nekem úgy ugrott be, vagy úgy maradt be bennem, hogy ez egy kicsit olyan táncban, mint amikor az erdőbe kimegy az ember üvölteni.
2: Lehet olyan, azt szeretném elmondani, hogy egy olyan kultúrában, mint társadalomban nőttünk fel, nevezzük, aminek szeretnénk, amelyik mindig a katarzisra vágyik. Tehát, hogy azt tanították nekünk, hogy a nagy dologból kell, egyrészt mondjuk, hogy ki kell ordítanom, és akkor majd elmúlik, nem biztos. De a valóság az mindig az, hogy valami kicsivel kell kezdeni, hogy a nagy változás bekövetkezzen. Tehát a test meg a mozgás pedig ennek a kicsinek a lehetőségét adja meg. Ugye ahányan vagyunk, annyiféle test van, és annyiféleképpen tudjuk azt megmozdítani, de van egy ilyen nagy varázslat, hogy mi emberek mindig szerettünk valami közös tűz körül táncolni. Tehát, hogy ott volt a tűz, és akkor eltáncoltuk, ami történt velünk, vagy kitáncoltuk, ha öröm ért bennünket, ha bánat ért bennünket, és így tovább. És ezek a közös tüzek, ezek úgy jönnek, mennek, vagy elmúlnak. Valamikor hallottam valakitől, hogy a diszkó generációnak, ugye az iszkó gömb a nagy közös tüze, ami körül.
1: Az jó duma!
2: A diszkó gömb a nagy közös tűz, de ezeket a közös tüzeket mindig el lehet képzelni, vagy oda lehet rakni, ami lehet egy közös élmény, vagy lehet mindenkinek a saját élménye, amit behozott abba a közösbe, és a test az mindent elraktároz. És hogy mi történik akkor, hogyha azt nem cígölöm, hanem kiizzadom magamból, vagy kimozgom magamból, vagy hagyom, hogy egyáltalán valami áramlás elinduljon. És ehhez tényleg a tánc az egyik leginkább passzoló, kéznél levő eszköz. Egyrészt azért, mert nem kell hozzá semmi más a testeden kívül, ma pedig tudomásom szerint, aki ilyen emberi formát ölt, a bolygón annak mind van egy teste, tehát az pedig ott van, addig, amíg itt vagyunk, és akkor miért ne használjam arra, hogy én jobban érezzem magam.
1: Hogyha valaki követ téged a Facebookon, most is meg lehet tenni Brezina Kingát követni, illetve akár az Instán, akkor látni, hogy abban a helyiségben, ahol ti táncoltok rendszeresen, amikor Nia óra van, akkor tényleg belebegitek a teret ezekkel a gyönyörű mozdulatokkal, amiről nekem egy kicsit eszembe jut a hula is egyébként, tehát hogy mintha lenne ebben is egy
2: szakralitás,
1: igen. És miért fontos ez igazából a kérdés része az ez a dolognak, hogy miért fontos belebegni, betáncolni a teret?
2: Azért, mert az embernek van egy vele született igény a szakrálishoz való kapcsolódásra, ami teljesen eltűnt. Mert hogy mit értek a szakralitás alatt? A testnek, az életnek, az értékes emberi életnek a szentsége, az, ami eltűnt. Az az, amit így vissza kéne nyernünk, ugye, hogy minden egyes, ugye, nagyon kicsi az esélye annak, hogy megszülessünk. Múltkor olvastam valahol, hogy egy a 100-300 milliárdhoz. Tehát ez az elméletileg nulla, gyakorlatilag meg hát mégis itt vagyunk. És hogy muszáj a szépet, meg a szépséget megtalálnunk és megkeresnünk. A Bertik Sárika néni mondta, ugye, hogy szeresd a szépet egy életen át, és hogy ezt így komolyan is kell venni. Hát, hogy mi történik akkor, hogyha én hozzáadom ezt a minőséget a mozgásomhoz, akkor hirtelen megint 3 éves vagyok, és látom, ahogy a szüleim átölelik egymást, vagy 16 éves vagyok, és szerelmi bánatban vagyok, vagy 30 éves vagyok, és megszületik az első gyerekem, vagy bármi. Tehát, hogy ezek a szép pillanatok, azok így tudatosulni tudnak, és hogyha ezt hívom elő a testemből, akkor tudok majd tovább menni, meg tudok fejlődni, meg tudok a másik felé empátiával, együttérzéssel is akár odafordulni, és a közöset keresni, nem pedig a különbözőséget kiválkálni, amiben itt nagyszerűek vagyunk a Kárpát-medencében.
1: A tánc csodájáról, annak a szakralitásáról és a gyógyító képességéről voltáról beszélgetek Brezina Kingával, aki nemzetközi Nia tréner és tanár, és a táncnak most a Nia típusáról vagy változatáról beszélgetünk, ami szerintem sokkal több, mint tánc, és nem csak a gyógyító hatása miatt, vagy a különlegessége miatt, hanem a közösségépítő és a nőkre gyakorolt hatása miatt is, úgyhogy majd ezzel fogjuk folytatni hamarosan.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Élet öröm zene. Élet öröm zene. Manna FM.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A tánc varázsa, ezen belül is a Nia varázsa. Erről beszélgetek mai vendégemmel, Brezina Kingával, aki nemzetközi Nia tréner és tanár. Nagyon sok mindent elmesélt már Kinga erről a táncról, ami tulajdonképpen létformává válik, és egy elképesztő erős közösségformáló hatása van, és egy nagyon jó női közösséget formál, nagyon sokat segít a nőknek az együttlét, az együttniázás, és akkor erről kérlek, hogy mesélj, plusz még ide vigyeszteném azt is, hogy ezek szerint csak nők niáznak?
2: Nem, de a nők valahogy bátrabbak ebben, hogy menjenek, kapcsolódjanak, kipróbáljanak dolgokat. Van a nőkben ott van egy ilyen velünk született, a másik felé való odafordulásnak a képessége meg a készsége, hogy meg tudjuk tartani egymás örömét meg bánatát. Minden ilyen mozgás, mint a Nia, az elkezd közösséget építeni, és a nőknek a közösségépítő és formáló szerepe az olyan, mint a víz alatti láthatatlan víz, vagy a föld alatti láthatatlan vízhálózat. Hogy annak muszáj, hogy mozgásban legyen, és azt táplálja azt, ami a felszínen van. Ugye, ha eltűnik ez a víz, tehát eltűnik a nőknek az egymáshoz való kapcsolódási képessége, akkor azt látjuk, hogy elsivatagosodik az a vidék, az a táj, vagy akár az az ország, ahol ez így nem tud megtörténni. Tehát nem minden nő akar felbuzogni, mint a Niagara, meg így aláomlani, persze vannak ilyen drámai vizek is, hanem ez a megtartó, tápláló történet, és ezekre a nőknek egyébként meg annyira szüksége van, mint a levegővételre, hogy egymáshoz tudjanak kapcsolódni, és ezeken a helyeken, ahol Nia órák vannak, ott ez megtörténik. Mindig azt mondom azoknak, akiket képzek, hogy mi az én legnagyobb ajándékom ebben az egész munkában, és azok a felnőtt barátságok, amik megszülettek itt az öltözőben, az órák előtt, az órák alatt, a hétvégéken, hogy ahogy ezek a nők egymáshoz fordulnak, és onnantól kezdve megtartják és segítik egymást. Úgyhogy tudod, ezt mondtam neked, hogy van egy ilyen vicces hasonlatom, hogy a világot valójában, tehát a világot valójában mi niások irányítjuk. Azon belül is van a macskás niásoknak a kiemelt csoportja, de erről majd egy másik műsorban beszélhet. De hogy létfontosságú a közösségben való létezés. Beszéltünk egy picit arról, hogy a transzcendens mennyire kell az életünkhöz. Ugyanúgy mi társas lények vagyunk, emberek, és mi nők, meg aztán mi meg itt vagyunk, akik így az egyensúlyi állapotokat képesek vagyunk fenntartani.
1: Hogyan működik a változás, amit a Nia ad? Mit tapasztaltál azokon a lányokon, nőkön, akik részt vesznek az óráidon?
2: Mindenkinek átalakul jobb irányba az élete, ha más nem, akkor úgy, hogy elfogadóbb lesz akár önmagával szemben is. Meg tudja különböztetni a nehézséget a traumától, és akkor annak megfelelően tud vele foglalkozni. Sokkal jobb kedvű. Fizikailag is van egy csomó változás, ami megtörténik a nőkkel, és mindig mondjuk a férfiaknak, hogy gyertek ti is, akkor persze elmondják, hogy jó, de hát ez egy ilyen nagyon női mozgásforma, akkor mindig elmondom, ezt egy nő meg egy férfi rakta össze, tehát így értsétek meg, hogy igazából ez úgy működik, hogy a kiegyenlítettség a kiegyenlítődésben, és nem pedig abban, hogy valamelyik leuralja a másikat, vagy többre tartja magát a másiknál. Az én mentorom az el szokta mondani, hogy ő, hogyha tehetné, akkor mindig, amikor valakik, legyen az egy igazgató tanács, vagy egy parlament, vagy bármi, nagy döntés előtt 10 percet táncoltatná őket, és higgyem el, hogy annak, és én nem elhiszem, én tudom, hogy annak erős hatása lenne arra, hogy utána mi a döntés, amit meghoznak. Mert valahogy kitisztul a fej, és a testre előbb rá lehet bízni magad mindig, mint arra, amit a fejed mond.
1: Mondd, Kinga, bármilyen életkorban és egészségügyi, vagy nem tudom, fizikai állapotban kapcsolódni lehet hozzátok?
2: Igen. A Nia filozófiája az egyrészt arról szól, hogy a mozgáson keresztül találjuk meg, csak nem tudok beszélni, találjuk meg az egészséget, és az egészség alatt nem a betegség ellentétét értjük, hanem ezt a kiegyensúlyozott, összerendezett állapotot, és a test útját követjük, ami azt

0: jelenti, hogy megbízom abban, hogy az én testem saját maga össze tudja rendezni magát, és úgy fogja azt csinálni, ahogy az neki jól esik. És ahány test, az annyiféleképpen esik jól. Én azt tudom érezni, vagy érzékelni, mint az én testem, a többiekét nem, de megmutatom nekik, hogy én hogy csinálom, és utána ezt mindenki át tudja alakítani, úgyhogy tök mindegy, hogy hány éves vagy, hány centi, hány kiló, nem tudom, hány napot dolgozol. Egyet szoktam mondani, hogy azért jó néha tanárnak lenni, mert akkor is el kell jönnöm néha órát tartani, amikor mondjuk fáradt vagyok, enervált, rossz benyomások értek, vagy az energiaszintem lent van, de el kell jönnöm, mert ugye jönnek az órámra, és akkor lehet, hogy az én energiaszintem 2-es, 10 a maximum, és amikor majd kimegyek, akkor 10-es lesz, mert így megemeli. Az, akinek csak idézővel el kéne jönni egy néha órára, az előbb beragad a kanapéra sajnálni magát a napkitörések miatt. Tudom, ha eljönne, akkor az ő energia szintje is megemelkedne. Mindenkinek bátran merjük ajánlani, tényleg korra, nemre, egészségi állapotra való megkötés nélkül. Vannak esetek, amikor megkérem, hogy hozzon azért a kezelő orvostól egy beleegyező nyilatkozatot, meg inkább arra kell odafigyelni, hogy mondjuk ne vigye el nagyon a zene, és akkor ne tolja túl a jó érzést, hogy utána mindene fájjon másnap.
1: Kinga, nagyon szépen köszönöm, hogy ránk értél, de leginkább azt köszönöm, amit értünk nőkért teszel. A műsor vendége volt Brezina Kinga, nemzetközi NIA tréner és tanár. Meg lehet nézni az oldalát, és meg lehet nézni, hogy milyen is egy NIA óra. Köszönjük szépen az idődet.
0: Köszönöm szépen én is.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség életét nagyban meghatározó korszakalkotó találmányok sorozatunkban ma a főszereplő bizonyos Seth Wheeler és a WC papír. Ki gondolná, hogy milyen fontos változásokon, változtatásokon és úton ment keresztül ezek is abszolút hétköznapi papírka, aminek a tekercselése volt az egyik legnagyobb találmány, amellett, hogy egyáltalán ugye kitalálták, hogy használjanak papírt a WC-ben. A ma embere számára nyilván annyira alapvető, hogy szinte bele sem gondolunk, hogy WC-papír nem létezett mindig, és nem is mindig a mai formájában létezett. Az első maihoz hasonlatos verziót a 19. század végén dobták piacra, addig viszont hosszan és számos, olykor meglepő megoldásokon átvezetett az út a mai WC-papírhoz. A WC-papír előtt ugye még mielőtt speciálisan erre a célra kifejlesztett eszköz létezett volna, tehát maga a tekercselt és perforált WC-papír, meg volt az igény rá természetesen, hogy a dolga végeztével mindenki rendbe tegye magát. A korai időkben különféle természetadta eszközök voltak, csak és csak ezek jelentettek megoldást, falevelek, fű, vékonyabb fakéreg jöhettek szóba. Ez kicsit kellemetlen lehetett. Az ókori arab, afrikai és indiai területeken a bal kéz szolgált erre, tehát ugye ott is azért ennek a hagyománynak mit csinálunk jobb kezünkkel, mit a bal kezünkkel, ez is nagyon érdekes, amelyet azután természetesen megmostak, mosakodtak is a dolgok végezte után. Hogyha visszamegyünk még messzebbre az időben, akkor az ókori rómaiaknál és görögöknél már léteztek direkt erre a célra gyártott eszközök, hát már amennyit ugye tudtak ezen finomítani és fejleszteni. A rómaiaknál az ott megszokott nyilvános toalettekben egy bot végére helyezett szivacs, a terszórium nevű eszköz szolgálta ezt a célt, ez sós vagy ecetes vízben öblítették ki, és egymás után használták. Ez elég kockázatos és fertőzés veszélyes volt. A görögök cserépszeletkéket, ez volt a pesszói, használtak, de náluk is volt a romaiékhoz hasonló szivacsos fenéktörlő bot. Érdekes egyébként, hogy ez nagyságrendileg úgy néz ki, mintha egy üvegmosó szivacs lenne, de akkor az még más célt szolgált, de még mindig messze járunk Seth Wheelertől. A Közel-Keleten akkoriban folyóvízzel öblítették magukat, ugye ez volt tulajdonképpen is talán a leghigiénikusabb megoldás. Japánban egy lapos, tisztítható és újra felhasználható farudat, ez volt a csugi, alkalmaztak. Az amerikai őslakosok kukoricacsutkával törölték meg, amit meg kellett. Európában pedig leginkább a mosható rongyok voltak elterjedtek, aztán a középkorban szénát, gyapjút, kendert is használtak. Alkalmaztak ugyanúgy, mint a korai népek, fapálcikát, kagylóhéjat, köveket, gyümölcshéjat, állati szőrt, sőt még libatollat is. Nyilván mindent kipróbáltak, hogy mi volt az, ami a legkevésbé volt kellemetlen. Egyébként az utóbbit, a libatollat egy 16. századi francia író kifejezetten jó megoldásként javasolta az olvasóinak. A libatollas és az egyéb meglehetősen kellemetlen és kényelmetlen korai megoldásokról értesülve nyilván mindannyiunknak a fejében megjelenik a piros lámpa villog, vagy Istenem, de jó, hogy van már nekünk normális toalettpapírunk. De hogy hogyan indult el tulajdonképpen ez a megoldás, hogy napjainkban ugye itt van egy 4-esével, 8-asával, 24-esével, 36-osával csomagolt, perforált kis papírtekercs, aminek a legkényelmesebben tudjuk használt venni. Ennek a története is nagyon érdekes, de teszem hozzá egyébként, hogy érdemes volna odafigyelni arra, hogy újra felhasznált papírból készültet vásároljunk, hogy óvjuk a környezetet, mert irdatlan mennyiségű fát vágnak ki a WC-papír használatunk miatt. No, vissza a WC-papír történetéhez és Seth Wheelerhez. Papírról van szó, mert hogy úgy indult a WC-papír pályafutása, úgyhogy nem meglepő, hogy a WC-papír is Kínából ered. A legelső írásos feljegyzés az eszközről 589-ből, időszámításunk szerint 589-ből, ilyen zsitúi tudós tollából valók. Ő pontosabban arról írt, hogy semmiképp sem fog olyan papírt használni erre a célra, amelyen a konfucianizmus 5 alapkönyvéből származó idézetek vagy a bölcsek neve olvasható, tehát nem használták újra a papírt. A 14. század már évi 10 000 WC papírlapot gyártatott, már mint a kínaiak által. Az akkori császár kiadott egy rendeletet, amelyben kb. 60x90 cm hosszúságú törlőpapírt követett magának, ezt illatosították is. Na és akkor hogyan jutottunk el a mai WC papír felé? A természetesen hosszú évszázadokba tellett feltalálási és finomítási folyamat az, aminek köszönhetjük a mai toalettpapírt, ami elérte a mai tekercses általunk megszokott formáját, de mielőtt ez bekövetkezett volna, létezett a nyomtatott sajtó, és az emberek praktikus megoldása leltek az újságok lapjaiban, miután azonban már fényesebb kisebb lapokra nyomtattak, a megoldás kényelmetlenebb lett. Ugye sokféle módon lehetett újrahasznosítani az újságpapírt, természetesen őrületesen egészségtelen módon, hiszen a nyomda festék az, hogy oda jutott, ahova nem kellett volna. 1857-ben viszont, és akkor most itt vagyunk a finishben, elérkezünk a meghatározó fordulathoz, egy New Yorki férfi, jelesül Joseph Gaetti piacra dobta az első csomagolt WC papírt 500 laponként 50 centért, és nem is akármilyen szlogennel tette, van hirdetési kis szóróanyaga is, az volt odaírva, hogy toilet paper a kor legnagyobb szüksége. Tehát WC papír a kor legnagyobb szüksége. Ez azonban még mindig nem volt tekercselve. Vékonyka lapokban adták, amit aloe kivonattal itottak át. Eredetileg orvosi célú termék lett volna az aranyér megelőzésére, és minden egyes lapon Gaetti neve szerepelt. Büszkesége a termékére nagyobb lehetett annál, mint hogy az zavarja, hogy az emberek ugye mire használják az ő nevével feliratozott papírt. Az ő ötlete viszont nem aratott el söprő sikert, viszont gyártóként ettől függetlenül sem tűnt el a piacról. Nagyon szép számmal akadtak követői, újító kedvű papírgyárosokként az amerikai Scott fivérek, Thomas Edward és Clarence Scott, illetve, és akkor itt van a mi főszereplőnk, Seth Wheeler jelentek meg a WC papír bizniszben. Scotték és Wheeler gyára párhuzamosan kezdték el a fejlesztéseket, amelyek végül a maihoz hasonlatos WC papírig vezettek. Seth Wheeler 1871-ben szabadalmaztatta a perforálást, és 1883-ban a gurigára tekercselést. Így született meg a mai nap is használatos tekercselt és perforált WC papír.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.